0: láthatók az akkori gyűjtemény egyes darabjai. A mostani felújítás az egy nagyon fontos lépés a múzeum történetében, mert 1973-ban fejezték be az előző, a mostanihoz mérhető nagy felújítást. Akkoriban ez egy modernizálást jelentett, most igazából a modernizálást egy picit visszaforgattuk az épület történeti értékeinek, a neoreneszánsz palota értékeinek a megmutatására, de ezen történeti, az örökségvédelem szempontjából is fontos környezetben mi egy modern múzeumot szerettünk volna megvalósítani. A műtárgy környezet az műszaki szempontból nagyon fontos, hiszen ezeknek a tárgyaknak fénytől, páratartalomtól függő az az állapota, amelyben mi meg tudjuk őket őrizni, de ezzel együtt be kell ide sok látogatót is engedni, láthatónak kell lenni ezeknek a tárgyaknak, úgyhogy műszaki értelemben a nyílászárók felújítása, a padló felújítása, a világítási rendszernek az átalakítása, illetve egy kicsit a klímaberendezés korszerűsítése mind egy-egy fontos lépés volt a tekintetben, hogy a mai értelemben is egy jól használható kiállító tér jöjjön itt létre. Mindösszesen 1000 négyzetmétert érintett most ez a felújítás a két emeleten. Az emeleti termek, amelyek az állandó kiállítást fogadják be, azok önmagában 800 négyzetmétert tesznek ki, és itt igazából minden egyes lépésen valamit változtatnunk kellett, és a felújítás az Esztergom Budapesti Főegyházmegye támogatásával valósulhatott meg, kizárólag a fenntartói támogatás összegéből tudtuk megvalósítani most az álmainkat.
1: Tehát a fenntartó az érsekség.
0: Igen, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye, az Esztergom érsekség a múzeum fenntartója, és az ő bruttó 300 millió forintos támogatásából valósítottuk meg ezt a felújítást.
1: Külső füllel ez nem is egy olyan nagy összeg ahhoz képest, hogy itt gyönyörű új beltéri ajtók készültek el, úgyhogy megidézik a 19. századnak a látványát, új parketta van, tényleg ki van festve az egész, nagyon jó a képek megvilágítása, vagy a szobroké, az árnyékolás technika az ablakokon, tehát ugye lift már volt ugyan, de új vizes blokk, tehát rengeteg minden történt itt, és akkor nyilván egy ilyen új kiállító tér, az egy művészettörténésznek, pontosabban, bocsánat, két művészettörténésznek beindítja a fantáziáját, hogyha az állandó kiállítást újra kell gondolni. 10 egysége van ugye a gyűjteménynek, 12. 13. századtól napjainkig ölelik föl mindazt, ami kapcsolható a kereszténységhez.
0: Valóban a rendelkezésre álló összeg az szabott határokat a gondolatainknak, az elképzeléseinknek, de köszönhetően annak a lelkes csapatnak, azoknak a tervezőknek, azoknak a kivitelezőknek, illetve a múzeum dolgozóinak, köztük elsősorban a projekt vezetésével megbízott műszaki vezetőnknek, hogy sikerült ezt a pénzt a lehető legjobban felhasználni, csak célirányosan ezeket a feladatokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, azokat hajtottuk végre.
1: A koncepcióról akkor szóljunk pár szót. A második emeleten vagyunk a kiállító térben. Mi most azt hiszem talán a harmadik teremben ülünk, vagy a másodikban. Azért itt eléggé át lettek alakítva a dolgok. Én ugye egy éve járhattam itt, pont a zárás előtt még, és azóta megváltozott a sorrend. Gyönyörűen tényleg a világítás technikának is köszönhetően nekem, ami feltűnik, hogy ugye többnyire olyan műtárgyakat láthatunk itt, amik gyönyörű állapotban vannak, restaurálva vannak néhány kivétellel. De mi volt a tematika, mi volt a koncepció? Nem is tudom, kihez forduljak most. Sarkadi Nagyemese.
2: Egy nagy cserét hajtottunk végre, ez az, ami a legfeltűnőbb talán a látogató számára, hogy még a korábbi időszakban a magyarországi gyűjteménnyel találkozott, amint belépett a múzeumba. Most az itáliai anyag az, ami legelőször látható, egy ilyen képtárszerű elrendezésben a falakon, Valóban a korai időszaktól, a 13. századtól kezdve egészen a barokkig mutatunk be műalkotásokat, és ennek a cserének részben az volt az oka, hogy a legnagyobb termünk, ami a harmadik terem, az pedig egy elég nagy teret biztosíthasson, hát egyrészt a magyarországi, a német és osztrák alkotásoknak, hogy ezeket összefüggésben tudjuk bemutatni, egymás összefüggésében.
1: Tehát ezek párhuzamosan futnak egymás mellett a magyar alkotások, illetve osztrák, német.
2: Igen, igen, úgy szeretem mondani, hogy így összeszőve mutatjuk meg őket, hogy jól látható legyen a látogató számára, hogy ezek hogyan kapcsolódnak, stílusuk szempontjából is hogyan kapcsolódnak, illetve hogy mi zajlott abban az időszakban Magyarországon, amikor Bécsben vagy Dél-Német területen valami teljesen más, tehát ez így szépen áttekinthető. Másrészt a garamszentendreki bencés kolostornak a berendezését tudjuk így egy központi helyen megmutatni egységében.
1: Hát gyönyörű, ugye ez van a harmadik terem közepén egy úrkoporsó fából, gondolom ez igazi ritkaság. Ez az egyik büszkeségük lehet.
2: Igen, ez így van, a garamszentbenedeki úrkoporsó egy olyan szent sír típushoz tartozik, ami valóban fából készült, az alsó része az egy ilyen szarkofágra emlékeztető domborművekkel díszített rész, és fölötte egy ilyen áttört gótikus kápolna architektúrára emlékeztető szerkezet található. Ilyen típusú fából készült szent sír építmény, 4 van összesen Európában, tehát rajtunk kívül 3 ismert még, német területen, Chemnitzben, illetve Zwickauban látható, őriznek egyet-egyet, és Salzburgban található még egy harmadik. Tehát valóban egy kifejezett ritkaságról van szó itt Garamszentbenedeken. Ráadásul nyilván ezzel valamiféle divatot követtek, de ez helyi műhelyekben, tehát bányavárosi műhelyekben készült.
1: Ami ugye a 10 gyűjteményi egységre vonatkozóan nekem felszínesen első bepillantásra feltűnt, hogy különböző arányokban jelennek meg a kiállító terekben. Tehát például numizmatikai gyűjteményből nem igen láttam itt semmit. Nem tudom, most kihez forduljak. Koncsek Ildikó.
0: Igen, a numizmatikai gyűjtemény az egy nehéz falat. Nagyon sok ezer tárgyunk van. Már elkezdtük ennek a feldolgozását. Tavaly előtt már láthatott a közönség időszaki kiállításon ilyen tárgyakat, de jelenleg nem fért még bele a koncepcióba. Az a feladatunk persze, hogy ezeket a tárgyakat minél nagyobb arányban és részletesen bemutassuk. Erre szolgál az új online katalógusunk, amelyet szintén a mai naptól tettünk közkincsé. Ebben pont a numizmatikának egy része fog majd most szerepelni, körülbelül 200 darab tárgy, ami a szent évekkel hozható összefüggésben. Már időszaki kiállításon korábban bemutattuk, ezt most a nagy közönség is folyamatosan vizsgálhatja majd, és bővíteni fogjuk ezt a kínálatot. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy látogasson el a honlapunkra, keresse meg az online fület, és ott válogathat olyan tárgyak között is, nézelődhet, amelyek nem szerepelnek az állandó kiállításon.
1: Itt a sajtóbejáráson az is elhangzott, hogy ez egy új állandó kiállítás, de vannak olyan termei, amit még lehet variálni. Tehát ha például az ortodox gyűjteményből egy-egy darabot ki szeretnének rakni, vagy néhány grafikát, amiből szintén aránylag kevés van, az megoldható egy-egy projekt keretében.
0: Igen, az emeleten 2 olyan terem van, pontosabban ezek közül egyik az egy folyosó, ahol változó kiállításokat is szeretnénk majd a jövőben minden évben rendezni, de a földszinten ugyancsak erre van lehetőség, ahol most is lesz egy időszaki kiállításunk, ott is alkalom lesz akár a saját anyagból is olyan részeket megmutatni, ami egyébként ritkábban látható.
1: Az újra nyílt Keresztény Múzeumnak az első időszaki kiállítása Atlasz Gáboré, aki a munkájával az eucharisztikus kongresszuson is részt vett, de azért térjünk még vissza az állandó kiállításra. Ugye vannak itt nyilván olyan darabok, amik korábban is láthatóak voltak, mert olyan alapvetőek, tehát a alapító Simor János, vagy a Ipoly Arnold püspök anyagából jó pár dolog korábban is itt volt. Mi az, ami bekerült, mi az, ami nagyon régen szerettek volna már, hogy itt legyen, és most végre itt lehet?
2: Nehéz erre példát mondani, pedig több is van. Nem hírességekről beszélünk, tehát nem tudom azt mondani, hogy MS Mesternek egy eddig nem bemutatott táblaképét tudtuk most a kiállításba behozni.
1: De azért azt elmondhatjuk, hogy MS Mester az hangsúlyosabban van itt, egy új koncepciót kapott ő is.
2: Kétségtelen MS Mester teljesen új elrendezésben szerepel most, új környezetben mutatjuk meg, igazodva a friss kutatási eredményekhez. És hát arra törekedtünk, mivel a tereink nem nőttek meg, nem változott meg a Keresztény Múzeumban rendelkezésünkre álló tereknek a mennyisége, hogy az eddig kiállított tárgyakból néhányat most kiemeltünk, és behoztunk a kiállításba olyanokat, amelyek korábban raktárban voltak, amelyekhez mondjuk új kutatási eredmény kapcsolódik. A németországi anyagban például látható olyan oltárszárny, ami több is, ami a korábbiakban nem szerepelt az állandó kiállításban. Az ereklyetartók közül is megmutatunk most olyat, ami jobbára raktárban volt, esetleg csak rövid időre került ki kiállításba az elmúlt időszakban, és az olasz anyagban is az a helyzet, hogy egy ilyen cserére került sor. Vannak olyan tárgyak, amelyek most kikerültek az állandóból, és találkozni fog a közönség olyasmivel, amit nem láthatott az elmúlt időszakban.
1: Ami szintén nagyon fontos, hogy most már legalább fél évszázada, ugye a Keresztény Múzeumnak van egy kortárs gyűjteménye, ami időközben van, mondhatjuk inkább, hogy modern, hiszen azok közül is rengetegen meghaltak. Sajnos legutóbb ugye Somogyi Győző, akinek szintén van itt képe. Tehát, hogy van egy összefüggés, és ezt is nagyon szépen tudja fémjelezni a Keresztény Múzeum, tehát nem csak a gótika vagy a középkori gyűjtemény jelentősít, hanem ez a kortárs kapcsolódás, és ez is helyet kapott az állandó kiállításban.
0: Az alapító Simor János célja is az volt, hogy a régi művészeteket azért mutassa meg, hogy ezzel nevelje a szemlélőknek a készségét, a tekintetben, hogy a művészi minőséget felismerjék, a művészi tartalmakkal találkozzanak, és a művészek szempontjából a régi művészet megismerése azért is fontos, hogy amit tanulnak a múltból, azt a saját korukban meg tudják valósítani. És ez nem csak a művészekre, nyilván a művészetet befogadó néző seregre is vonatkozik.
1: Erre is kapnak itt a látogatók lehetőséget, van pár szép példája.
0: Igen, a 19. századból, most Simor korából egy kicsit kevesebb darab került az állandó kiállításra, a 20. századból, 21. századból egy kicsit talán több, bár összességében itt is a teremnek korlátozottak a lehetőségei, hogy hány képet tudunk kitenni, de a válogatás szempontjai azok kiterjedtek arra, hogy különböző ábrázolásmódokat jelenítsünk meg.
1: A kiállítás a nyári időszakban is már a legkíváncsiabbak előtt nyitva áll. Lesznek esetleg programok vagy tárlatvezetések, vagy azzal megvárja Koncsek Ildikó az őszt, a tanévkezdést, mik a legközelebbi programok. Azon túl, hogy van egy új online katalógus, mik a közel jövő eseményeit Esztergomban.
0: Levegőt kell most majd vennünk, de folyamatosan nyitva lesz a kiállítás. A tárlatvezetőink most már megtanulták az új kiállítást, és lehet igényelni ilyen tárlatvezetéseket. Nem csak csoportoknak, hanem egyéni látogatóknak is tudunk ilyen lehetőséget biztosítani. Múzeumpedagógiai kínálatunk is megmaradt. Gyermekeket is, fiatalokat is várunk folyamatosan. A városban lesznek fesztiválok, művészeti fesztivál, zenei fesztivál, amelyekhez fogunk csatlakozni általában kortárs művészeti programokkal. Az őszön majd csatlakozunk az Árszakra Fesztiválhoz, aztán lesz a Művészetek őszi fesztiválja, és mi is szeretnénk majd saját előadásokkal, akár koncertekkel is jelentkezni. Ezeknek a pontos időpontját azt majd a honlapunkon, illetve a meghívóinkban fogjuk közölni.
3: A megújult Esztergomi Keresztény Múzeumban Sarkadi Nagy Emese egyetemi docenssel és Koncsek Ildikóval, a múzeum igazgatójával beszélgettünk.

0: Kortyolj bele egy novellába. A 2023-ban megalakult Hungarian Scruton Hub egy olyan kutató és alkotó közösség, amely a néhai angol konzervatív filozófus Sir Roger Scruton életművét, szellemi örökségét hivatott aktualizálni. A Roger Scruton Közéleti Akadémia a 18 és 30 év közötti fiataloknak kínál lehetőséget arra, hogy szakmájukban elismert mentoroktól tanulhassanak egy fél éves program során. Legutóbb 5 fiatal szerző kapott lehetőséget arra, hogy a történelmi ihletésű regényeiről ismert Karádi Anna író mentorálása mellett alkossa meg első önálló novellás kötetét. Az írások a kávézás pillanataihoz kínálnak tartalmas kísérőt. A fiatal szerzők maguk beszéltek a Kortyolj bele egy novellába címmel a Scruton kávézóban tartott könyvbemutató műveikről, írásról, olvasásról. A helyszínen Zsolda Szilvia járt, aki először Karádi Annát szólította meg.
1: Nagyon megtisztelő volt a felkérés, hogy mentorként részt vehetek ebben a programban. A tehetséggondozás az egy nagyon összetett feladat, és itt ez egy különös lehetőség abból a szempontból is, hogy nem csak egy írókurzust jelentett, vagy az írás technikai fortéjainak az elsajátítását, hanem egy megjelenési lehetőséget is, ami tényleg ritka.
2: Ugye 5 fiatalról beszélünk, hogyan kezdték el velük a munkát?
1: Személyes találkozásokat és online megbeszéléseket jelentett ez a program. Dolgoztunk közösen is, egyénileg is, mivel mindenki mást ír, más zsánerben, ezért mindenkivel személyre szabottan kellett foglalkozni, de volt olyan is, amikor az alkotásról, a dramaturgiáról beszélgettünk, ott az minden alkotásra érvényes, de mindenki egyénileg is kellett, hogy dolgozzon.
2: Ön is nagyon fiatal, de akik itt jelen voltak, ők a még fiatalabb generáció, tehát éppen, hogy csak a felnőtt korba léptek. Milyenek ők, mint írók, kezdőírók? Mi az, ami feltűnő az ő generációjukban?
1: Az ő generációjuk az enyémnél jóval tudatosabb, és nagyobb önismerettel rendelkeznek, minthogyha az érzéseikhez jobban hozzáférnének, és rálátnának transzgenerációs folyamatokra is. Talán ez a pszichológiai és az önfejlesztő könyvek terjedésének köszönhető, vagy azzal, hogy egyáltalán többet foglalkozunk a lélekkel. Én Y-generációs vagyok, és ott még nem volt ilyen fókuszban az, hogy megértsem a működésemet, és nagyon jó látni, hogy ők már egy olyan generáció, akik igenis foglalkoznak a traumáikkal, és keresik a megoldásokat.
2: Mennyire érződik az, hogy ők az abszolút internetes generáció?
1: Bizonyos szempontból tájékozottabbak, ami köszönhető az internetnek, a közösségi média oldalaknak, a rövid és edukatív videóknak, ami miatt bizonyos szempontból tényleg kimondhatjuk, hogy ők több dolgot megtudhatnak a világból, de ez egyszerre a veszélye is ennek.
2: Könnyű elveszni benne.
1: Igen, tehát nagy a zaj. Mindenki meg szeretné mutatni a tehetségét, mindenki szeretné, hogy ráfigyeljenek, és talán a figyelem az lett egy olyan valuta, ami a mi időnkben ennél jóval természetesebb volt, és megkaptuk, és most meg kell küzdeni azért, hogy az ő videóikat nézzék, meg az ő könyveiket olvassák el, vagy az ő írásaikat, novelláikat, úgyhogy ilyen szempontból a verseny is nagyobb lett.
2: Abban tudják őket segíteni, hogy majd az olvasóikat megtalálják, vagy például ebben is nagyon tudatosak, hogy ők megtalálják a csatornákat.
1: Nagyon jó ötleteik vannak. Azt hiszem, hogy az új generáció már muszáj, hogy jobban értsen ahhoz, hogy marketingelje magát, és el tudja

0: nyelv is egy élő dolog, lesznek benne jövevényszavak, angol kifejezéseket használnak, és ezeket egyébként rímbe olvasva először furcsa volt, utána már nagyon tetszett.
1: Jól írnak, jól használják azt a nyelvet, amit kaptak tőlünk.
0: Igen. Mi mást is mondhatnék? Hát annyira büszke vagyok rájuk, meg is hatódtam ezen, hogy milyen őszintén beszéltek most itt a félelmeikről, és bátrak, ahogy kitárulkoznak és lemerik írni a gondolataikat, és a technikai megvalósítás is magas szintű volt. Tehát ők azért egy válogatott csapat, a legügyesebb pályázókat választottuk ki.
1: Az lepett meg, hogy ők mennyit olvasnak is.
0: Sokan azt mondják, hogy a fiatalok kevésbé olvasnak, és TikTokot néznek. Ilyenkor szoktam mondani, hogy a TikTokon van egy BookTok hashtag, amit érdemes beütni, és akkor ott megdöbben az ember azon, hogy mennyi könyves tartalom van, és milyen sokat olvasnak, és olvasni divatos újra. Úgyhogy szerintem olvasnak a fiatalok.
1: Hol keressük őket?
0: A könyvesboltokban érdemes ismeretlen, tehát új szerzőkkel is kísérletezni. Ez is olyan, mint a főzésnél az új ízek, hogy érdemes olyat is próbálni, amit nem szoktunk.
2: Kónya Máté vagyok, 21 éves, és a Hungarian Scruton Hub keretében volt lehetőségem egy kötet megalkotására. Büszke soproni vagyok, és az írás az már gimnazista korom óta elkezdődött. Igazából az alma máterem, a Soproni Széchenyi István gimnázium is nagyon nagy lendületet adott ehhez, mert voltak ott olyan tanáraim, akik ténylegesen motiváltak abban, hogy írjak, abban, hogy ne csak olvassak, hanem gondolkodjak és alkossak is. És ez nagy hatással volt rám.
1: Azt mondta, hogy megfigyelő típus. A megfigyelésből hogyan lesz akkor írásmű?
2: A megfigyelés egy komplex fogalom, és én mindig ezt két elemre bontom. Van a tapasztaló ember, és van az értelmező ember. És van átmenet a kettő között. A tapasztaló ember az az, aki a mindennapjait éli. Az értelmező ember pedig az, aki a mindennapjait megéli, aki történetet alkot abból, amit lát. Akkor a következő lépés az, hogy ezt papírra vetjük, vagy megfestjük, vagy zenében adjuk át. Van, akinek igénye van arra, hogy ezt leírja, mert annyira hullámzik a tenger a fejében.
1: Ezek szerint önnek hullámzik a tenger a fejében?
2: Nekem viharok kavarognak állandóan.
1: Annak reményében ír-e, hogy ezt majd valaki elolvassa, vagy hogy egyáltalán ez egy belső szükséglet?
2: Mind a kettő egyszerre. Annak a reményében is írok, hogy ez valakit érdekelni fog, és valakinek segít. Valahogy az a válasz, amit én megtaláltam különböző folyamatokon át, az valahogy neki is válaszként tud szolgálni, vagy el tudja indítani azon az úton, ami a válaszhoz vezet. Nekem ezt jelenti igazából maga az írás is, hogy mit szeretnék kihozni belőle. Van egy saját elképzelésem arról, hogy mi a jó, mi a rossz, azokról az alapvető abszolútumokról, amik a világban léteznek, és én ezeket valahogy szeretném kifejezésre juttatni. És ezt én az írásban találtam, meg festeni is szoktam, de ez inkább tényleg csak ilyen minimális hobbi jellegű, viszont az írás az tényleg egy olyan, hogy most azt érzem, hogy egy lovon ülök, és bízom benne, hogy nem fejjel hátrafelé.
1: Mit kapott ettől a programtól?
2: Karádi Anna írónő volt a mentorunk, aki mindig támogatott minket. Beszéltem itt falakról a bemutatón, hogy milyen falakba lehet ütközni. Ő együtt rombolta le velünk ezeket a falakat gyakorlatilag, együtt vitt minket végig ezen az úton, külön és csoportként is, és ezért én tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok neki. És ami még ugye egy nagy lehetőség volt, hogy egy megjelenés is gyakorlatilag, tehát egy kötet kiadásról is van szó itt. Ez az egész így összességében az, amit adott nekünk a Hungarian Scruton Hub, meg ez a program, hogy kaptunk tehetséggondozást, kaptunk lehetőséget, és kaptunk valami fajta olyan új tudást is, hogy hogyan reagáljunk helyzetekre. Ez roppant értékes lesz. Az alkotásban is vannak ilyen helyzetek. Nem tudom, hogy ezzel a karakterrel mit kezdjek most. Nem tudom, hogyha őt megölik, akkor mi fog történni. Akkor ez milyen hatással lesz a másik szereplőkre. Vagy hogyha a szomszédok mondjuk összevesznek, akkor mi lesz ennek a végkimenetele? Meddig fajul ez a verekedés?
1: Túllendülni a nehézségeken az írás közben például.
2: És nem csak túllendülni a nehézségeken, hanem a megkönnyebbülést megtalálni. Tehát ezt a feszültséget, ezt nem csak a tetőpontig kell vinni, hanem valahogy le is kell vezetni. Talán nehezebb, mint a csúcsra eljutni. Onnan hirtelen megnyugtatni a kedélyeket, az nehéz.
1: Mi az, amit írt az alatt az idő alatt, és mi az, amit most majd elolvashatunk, akár a QR kód leolvasóval, akár majd, ha megjelenik nyomtatásban?
2: Alapvetően egy kávé tematikát kellett választani, mert ez a Scruton kávézó hálózat. És az én kávéim az a ristretto és az espresso voltak. Ugye a ristretto az egy sűrű eszencia, 20 ml alapvetően, olyan, mint az espresso, csak sokkal

0: sűrűbb, sokkal sötétebb, egy igazi kis shot, erőital, egy ilyen gyors beütés, egy robbanás. És hogyha ezt az ember elfogyasztja, vagy megissza, akkor a lényeget megkapja belőle. Ez a vers. Ezt követi egy novella, ami pedig ennek egy kicsit a kifejtése, a gondolat átvitele, vagy az érzés átvitele, de még mindig erős, még mindig sűrű, és még mindig tömény.
1: Herman Nóra vagyok, az egyik szerzője a Scruton Hub novellás kötet sorozatának. A Scruton Hubnak most már, ha jól tudom, második éve vannak különböző projektjei, podcast készítés, különböző ilyen eszéírások, mindenki megtalálja a saját kis helyét ebben a közegben, és mi azt a lehetőséget kaptuk ebben az elmúlt fél évben, hogy novellás köteteket írjunk a Rádi Anna mentorálásával, ez most volt először. 5 alkotó állt össze, és így született meg 5 kötet, ezért neveztem sorozatnak. 5 különböző kötetnek nem is nevezném, inkább füzetek, amik még fizikai formájában jelenleg nem jelentek meg, most folyamatban van már ezeknek az elkészítése, de minden szerző egy saját kötettel gazdagodott. Ez amiatt is alakult így, mert mindenkinek nagyon más a stílusa. Van, aki csak egy esti mesét írt, ami nem egy hosszú terjedelem, van, aki meg egy egész kötetet, ahol versek is szerepelnek a novellák mellett. Minden novellás kötet elején van egy ajánló, és ott a szerzők megfogalmazták azt, hogy miért és milyen kávéhoz ajánlják a novellájukat, így például, hogyha valaki egy kicsit különleges témát írt, akkor egy pisztáciás lattéhoz ajánlotta a saját skifijét. Hogyha valaki egy nagyon ütős történetet, mondjuk egy krimit alkotott, vagy egy thrillert, akkor ő egy presszó kávéhoz, mert az olyan erőteljes. Úgyhogy vannak ilyen kapcsolódások, a történet stílusa illeszkedik a kávéfajtához, de ez csak egy ajánlás.
2: Nóra mit írt, és milyen kávét választott?
1: Én egy krimi thriller jellegű novellát írtam, egy kis meglepetéssel, és az én italom az egy dupla presszó kávé. Nem szeretnék nagyon sokat elárulni a novelláról, szerintem nagyon érdemes elolvasni, már csak a befejezés miatt is. Minden esetre egy nagyon ütős, erőteljes, kicsit izzasztó történetre lehet számítani, és hasonlóan, ahogy a kávé is majd kicsit a vérnyomásunkat valószínűleg megdobja, és kicsit izgatottak leszünk, remélem, hogy a történet is ezt váltja ki az olvasókból. A címe végleges, V4 javított, final.mov. A cím egyébként árulkodó, viszont bizonyos szempontból egyáltalán nem mondja el, hogy mit várhat az olvasó, akkor áll össze a kép, hogyha valaki belelendül, és remélem, hogy felkelti az érdeklődést.
2: Ugye ez kiderült itt a beszélgetés során, hogy jogot tanul.
1: Sokrétű az érdeklődési köröm, és pont emiatt szeretek sok mindent is csinálni. Szerintem nagyon izgalmasan kiegészítik ezek az irányok egymást. A jogban nagyon sok ismeretet lehet szerezni, az alkotás meg aztán egy kreatív folyamatként jól támogatja a kicsit tanulósabb időszakok, és persze a munkát is.
2: Ugye itt azt mondták, hogy nagyon sokat olvasnak, például személy szerint ön is.
1: Szerintem egyre inkább trendi olvasni fiatalon. Talán egy pár generáció ismeri a BookTok és Bookstagram fogalmát. Ezek online közösségek, akik kifejezetten könyvekről kommunikálnak egymással, könyvekről posztolnak, videókat készítenek, és ez egy komplett közösség, aminek legutóbb még egy fesztiválja is volt itthon. Írásban talán szűkebb már a réteg, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok fiatal szerzőnk van, és nagyon szuper szerzőink vannak, talán inkább több teret kéne adnunk annak, hogy ők meg tudjanak jelenni a piacon, és többet tudjanak publikálni, mert abszolút hiánypótló írásokkal lehet találkozni.
2: Mit szeret a mai fiataloknak az írásaiban?
1: Szerintem nagyon szókimondó a mostani generáció. Minden közéleti kérdés valahol meg tud jelenni az írásokban. Nagyon sokféle műfaj létezik. Szerintem nem lehet így minőségre címkézni. Én úgy gondolom, hogy régen is voltak ponyvák. Ehhez képest mennyire szeretjük például Rejtő Jenőnek a ponyváit. Ugyanígy igaz ez a fiatal szerzőkre is, megjelennek kevésbé esztétikus, és nagyon mély és nagyon alaposan kidolgozott írások is. Itt inkább az a fontos, hogy minden szerző megtalálja az ő olvasói közösségét, és az olvasók is az ő szerzőjüket.
2: Hogy lehet őket összetalálkoztatni?
1: Ugye az első találkozás az általában a könyvesboltban kezdődik azzal, hogy én leveszem valakinek a könyvét a polcról. Ezzel azért az embernek a személyiségét veszem le, az ő mondani valóját ismerem meg, és akkor innentől jó esetben elindul egy nyitása felé. Nagyon sok program van szerintem Magyarországon, és Budapesten meg különösen, ahol könyvbemutatókra lehet menni, itt meg lehet ismerni a szerzőket. Rengeteg könyves fesztiválunk van, ott a Pest Text, az ünnepi könyvhét, és ugye ott az online könyves világ is. Most már szerintem nagyon nyitottak a szerzők arra, hogy kommunikáljanak a közönségükkel, úgyhogy összességében szerintem csak keresni kell ezeket a lehetőségeket, és az ember megtalálja.
2: Nóra miért szeret írni?
1: Ez egy nagyon különleges módja az önkifejezésnek, és annak, hogy kicsit én is jobban megértsem magamat, hogy átadjam az üzeneteimet az embereknek, vagy csak, hogy szórakoztassak.
2: Az olvasó, aki majd rátalál a novellára, miért olvassa el?
1: remélem, hogy egy izgalmas történetet fog találni, ami emellett egy kicsit rávilágít bizonyos társadalmi problémákra, akár egy kicsit görbetükröt mutat saját magának is, de ha már csak egy kicsit megmosolyogtatja a végén, én nagyon boldog leszek.
3: A Kortyolj bele egy novellába öt fiatal szerzője közül Kónya Mátét és Herman Lórát, valamint mentorukat, Karádi Anna írót hallották, Zsolda Szilvia összeállításában.

0: Most kulturális kis híreink következnek.
1: 104 pályázó 678 alkotásából nyílt meg múlt csütörtökön Debrecenben az élő népművészet kiállítás. Hubert Erzsébet etnográfus, a kiállítás szervezője, a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a tárlatot mind a 7 magyarországi régióban 5 évente rendezik meg, és kiemelte, hogy a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázatára bárki jelentkezhetett. Nem volt szükséges hozzá semmilyen előképzettség vagy végzettség. A díjakról mind a 7 régióban ugyanaz a bíráló bizottság dönt. Az élő népművészet országos népművészeti kiállítás Észak-Alföld régiós tárlatán a Debreceni Kölcsei Központban a kiállítás megnyitóján Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy egy mesterség múltjának ismerete erőt, bíztatást és tartást adhat a foglalkozás művelőjének. Tévedés a kézművességre úgy tekinteni, mint egyfajta nosztalgia forrásra, hiszen az élet és egyfajta munkakultúra modelljeként számos vonatkozásban napjainkban is követendő mintául szolgálhat. A tárlat a Debreceni Kölcsei Központban augusztus 27-éig látogatható. A kiállítás augusztus 3-a és 7-e között technikai okok miatt zárva tart, ugyanis az országos, fővárosban ősszel nyíló kiállításra kiválogatják és elszállítják az ott bemutatni szánt műtárgyakat, amelyek helyére más pályázók művei kerülnek. A Néprajzi Múzeum pedig majd egy évig ad otthont a 7 régió válogatott alkotásainak. A Párbeszéd házában július 19-éig még megtekinthető az És grafikusai 1960-1979 címmel nyílt kiállítás. A tárlat válogatást ad az És grafikusai 1960-1979 című kötetben megjelent grafikákból. Molnár Valéria, a Kóka Ferenc Művészeti Alapítvány kurátora, nagyrészt elkallódott valamikori alkotásokat keltett életre, hogy segítse a korszak grafikai művészetének és művészeinek felidézését. A Móra kiadó idén ismét megrendezi a Móra raktárvásárt, rengeteg mesekönyvvel, regénnyel, foglalkoztatóval, albummal, lapozóval, színezővel, és persze óriási kedvezményekkel a 6 színben, a budapesti Jókai utca 6 szám alatt. A vásár most szerdán és csütörtökön 10-től 18 óráig, pénteken pedig csak 10 és 12 óra között várja az érdeklődőket. Július 11-én, most szombaton, meghosszabbított nyitvatartással közlekedik a Zugligeti Libegő. A Libegők éjszakáján vasárnap éjjel egyik csodálhatjuk meg a magasból Budapest esti fényeit, és a völgyállomáson élő zene fog várni minden látogatót. Egy nappal korábban, július 10-én pedig a Várkert Bazár terasza várja ingyenes táncházzal mindazokat, akik Pál István szalonna és bandája muzsikájára szeretnék ropni, akár tánctanárok segítségével is, a hagyományos magyar néptáncokat a Rábaközitől a Kalotaszegélyig. Pál István szalonnával a program a Várkert Bazárban, tehát most pénteken lesz, az Ybl Miklós tér 4 szám alatti neoreneszánsz kertben.
0: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák rovatunk egyúttal a mai akvarell végét is jelenti. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Peresztegi Attila és a szerkesztő Tóth János András nevében is a műsorvezető Lázár Csaba.

0: Pál István szalonnai zenekara muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
2: Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunkban ezúttal egy fiatal, de mégis már óriási tapasztalattal rendelkező néptáncost ismerhetnek meg, akinek az elmúlt években számos díjjal ismerték el előadó művészi tevékenységét. Szél Gábor táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tánckarának oszlopos tagja látogatott el hozzánk. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én is köszönöm a meghívást.
2: 2023 volt az első év, amikor elnyerted az úgynevezett aranysarkantyús táncos címet, amit aztán tavaly is neked ítéltek oda. Na de pontosan mit is takar ez a különleges elismerés?
3: A Békés Csabai Országos Szolotánc Fesztivál az viszonylag régen indult, és fokozatosan az ország egyik legfontosabb szolotáncosok szempontjából az egyik legfontosabb versenyé vált. 2 évente rendezik meg, szólóban és párban lehet indulni, és hivatásos és amatőr táncosoknak is, hogyha szólistaként gondolnak maguk, akkor ez egy viszonylag fontos megmérettetés. A felkészülési időszak, tehát az, hogy milyen anyagokat írnak ki kötelezőként, az egy jó motiváció arra, hogy az ember saját magával, meg az eredeti anyaggal foglalkozzon, aztán hogyha 2 évente kitalál magának valami olyan anyagot, én általában olyan anyaggal készültem, ami nem közkedvelt, vagy nem nagyon foglalkozott vele senki, vagy valami, amit nagyon szeret az illető, vagy közel van hozzá, vagy azt gondolja, hogy azzal nyerhet, akkor azzal akár 2 évet is eltölthet, mert egy ilyen fél év van a kötelezőkből felkészülni, és amúgy most is indulok a párommal, Nagy Katica Rózsával. Mivel folyamatosan a szakma elismert személyeit hívják meg a zsűribe, emiatt nagy presztízse van mai napig is a versenynek. Itt annyi aranysarkantyút oszt ki a zsűri, amennyit szeretne. Természetesen attól is függ, hogy hányan jöttek már 2 sarkantyúval, vagy 1 sarkantyúval, vagy sarkantyú nélkül, tehát a versenyzők között ki hanyadikra gyűjt, mert ugye 3-at lehet összesen elvinni, és akkor lesz valaki örökös aranysarkantyús táncos.
2: Te amúgy mindig is szerettél versenyezni, tehát például mennyire jelent más élményt számodra, mint mondjuk táncházba járni, vagy hasonló?
3: Amikor másodjára kezdtem táncolni, tehát nem gyerekjáték és körtánc és mondókák szintjén táncoltam.
2: Mert ugye először szülői indítatásra
3: óvodába kezdtem
2: táncolni.
3: Igen, és akkor az annyira nem fogott meg, de inkább azt mondom, hogy más dolog jobban érdekelt, és aztán a táncház vonzott vissza, tehát én nekem a színpad nem tud olyan katartikus élményt adni, mint hogyha egy nagyon jó buliban olyan emberekkel, akiket ismerek, olyan zenészekkel tudunk akció-reakcióba valami olyat létrehozni így mozgásba, meg ritmikába. A táncház, vagy folkocsma, vagy bárhogy nevezzük, ezek a definícióknak ilyen érdekes evolúciója van, hogy hogy jöttek létre, meg mi mire vonatkozik, de szóval ha egy pincében van egy olyan prímás, akit szeretek, és tudok vele együttműködni, ez nekem nagyobb karta az is ad, mint hogyha színpadon megtörténne ez a dolog. Ez abból is fakad, hogy azok az emberek, akik ezeken a táncfilmeken vannak, nekik az volt a cél, hogy táncoljanak, még jól érezzék magukat, táncszimfóniát csináljanak a zenével, esetleg mozgásos humort fogalmazzanak, meg stb. Nem pedig az, hogy valamit konstruáljanak. Ha én felmegyek a színpadra ezen a versenyen, és azt mondom, hogy most magyar-szlováti kurázsit fogok táncolni, akkor nekem nincs meg az a fajta szabadságom, ami hogyha lemegyek abba a pincekocsmába, azokkal a népzenészekkel, meg haverokkal, ezért ott van egy kötöttségem, ott ki szeretném hozni a maximumot, hogyha egy magyar-szlováti ember azt megnézi, akkor azt mondja, hogy oké, lehet, hogy én nem így gondolom, de oda tette magát. És ugyanez a akár hivatásos együttesekben, vagy amatőr néptánc együttesekben a színpadon, hogyha oda van írva, hogy népi tánc előadás lesz ma este, és eljön a közönség, akkor én nem tehetem meg azt, hogy saját gondolataim szerint kreálok motivumokat, hanem ahhoz kell tartanom magam. És persze ebben is lehet katarzis, hogyha valami olyat szerkeztek meg, vagy olyat viszek színpadra, ami számomra fontos, és mondjuk sikerül úgy interpretálni, ahogy én azt szerettem volna, és olyan fogadtatásra is talál a közönségben.
2: Te ugye Derecskéről származol, amely kapcsán egy érdekesség, hogyha jól tudom, a derecskei verbunkról írtad a szakdolgozatodat, még a Táncművészeti Egyetem alapképzésén.
3: Igen, a Derecskei egykori mesterem Békési András, ő népművészeti ifjúmestere pályázatot adott be ezzel kapcsolatban, és ő is kutatta, tehát ő volt, aki először felkereste a régi gyöngyösbokrétás táncosok közül Balogh Károlyt, meg Vitéz Csóri Áront. Én pedig szakdolgozati témámként választottam, szintén mesterem Szűcs János tanácsára. Igazából Derecskei paraszt már volt 1896-ban Budapesten, 100 paraszt, amikor a milleniumi keletesés vásáron itt nagyon sok vidéki viseletes embert felhívtak, és akkor kamulakodalmat szerveztek, meg egyebek, és aztán a gyöngyösbokréta szervezésekor Pauluni Béla, vagy sejtéseim szerint valószínűleg Gönyei Sándor ötlete lehetett, mert ő járt korábban Derecskén, ott létrejött egy tánccsoport, tehát az is már egy színpadi interpretációja ennek a táncnak, és ezek az első emlékeink. És aztán jött Rábai Miklósnak a Derecskei verbunkja, ami megint egy teljesen más történet. Aztán a következő színpadi megjelenése Békés András koreográfiája, aki Derecskén néptáncpedagógus, a Derecskei táncéletet több évtizede irányítja, vezeti, és neki volt egy színpadi interpretációja, ami a nemrégiben elhunyt Tímás Sándornak a koreográfiai stílusát idézi, ami abban az időszakban meghatározta az országban a színpadi néptánc nyelvet. Az eredeti figurák, az eredeti folyamatokból, viszont mégis egy a szemnek tetsző, akár sorokban, félkörben és ezek variációiban, geometrikus formákban, vagy akár természetesebb formákban mutatták be a néptáncot, és egyébként még azóta újabb interpretációja, ami rekonstrukciós igényekkel áll fenn, ami mondjuk a 2000-es évektől jellemzi a magyar színpadi néptánc művészetet, tehát akár karakter megjelenítésekkel, vagy egy monografikus céllal, tehát hogy ezt a személyiséget megjeleníteni, vagy ennek a falu közösségnek a sokszínűségét megjeleníteni egy koreográfiában, ilyen még nem készült, és ez nagyon izgalmas volt, és azt hiszem, hogy kéne még ezzel foglalkozni, de itt még van restanciám, tehát igazából úgy bővebben a szakdolgozatom óta nem foglalkoztam ezzel a témával.
2: Ugye először szülői indítatásra kezdtél néptáncolni, aztán egy időre abba hagytad, majd tulajdonképpen lehet mondani, hogy a nagyszüleid révén a paraszti és pásztor kultúra csábított téged vissza a néptánchoz, igaz?
3: Igen, amikor én kezdtem felcsöpredni, akkor már nagyapám nem volt juhász, tehát eltört a lába, és aztán egy darabig postásként dolgozott, majd fuvaros lett. De a születésnapok és egyebek kapcsán mindig elhangoztak olyan történetek, amik erről szóltak, illetve édesapám gyerekkorában mellette dolgozott nagyon sokat nyaranta, tehát ezekről a dolgokról nagyon sokat hallottam, tehát a pásztorkultúra ilyen szinten van meg nekem. Egyébként furcsa mód, én nem járok annyit Hortobágy és környékére, mint egyes ismerőseim, tehát nekem nem lett ilyen pásztormesterem, vagy az ő irányukban nem kutattam, másfele ment az én kutatási területem. Mert Derecske szélén laktunk, tehát a határ közel volt, a nagyszüleimnek az otthoni gazdasága az ilyen természetes közeg volt, tehát nagyon sok ember nőtt fel így Magyarországon, szerintem az én korosztályomban, de akár még fiatalabbak is ismerik ezt a dolgot, tehát nem egy akkora kiváltságos helyzet, de ennek örülök, hogy nem, mondjuk nem egy panelbe nőttem fel, és lehet, hogy így jobban kapcsolódok, nem tudom, ehhez a kultúrához egy picit, vagy testközelibb.
2: Egyébként ez egy fontos része is szerinted annak, hogy valaki aztán, főleg profi szinten néptáncolni kezdjen? Hogy ezt a világot, ezt a kultúrát megismerje, vagy konkrétan ebben nőjön föl?
3: Ezt később is meg lehet ismerni szerintem, tehát nagyon sok olyan néptáncpedagógus, meg koreográfus, meg táncos van, aki 20 évesen kezdett el ezzel foglalkozni, és aztán nagyon kinőtte magát, és nagyon nagy szakértője lett a dolognak. A párom például abban nőtt fel, hogy ő kicsi gyerekkorától kezdve olyan legendákkal találkozott rendszeresen az édesanyja révén, Juhász Katalin révén, ugye Nagy Katica Rózsa párom, és Kati néni az első évfolyamban végzett a néptánc szakom, tehát olyanokkal találkozott rendszeresen, mint Pál Pista bácsi, vagy Buba András, és még sorolhatnám. Nekem ez nem volt meg, de szerintem ez később is lehet, csak ugye most pont abban az időszakban vagyunk, amikor már azok az emberek nincsenek köztünk, vagy nem olyan számban, és nem olyan aktívak, és nehezebb őket megtalálni, szóra bírni. De az a szerencse, hogy vannak még, és menni kell, mert még mai napig is lehet olyat találni, akit egyszer valaki felvett videóra, de azóta senki nem járt nála. Szóval mai napig is érdemes kutatni.
2: És hát tényleg rengeteg fajtájáról lehet beszélni a néptáncnak. Neked személy szerint mi az, ami a legközelebb áll a szívedhez? Nyilván most elsősorban a Kárpát-medencén belül maradva, de akár azon túl is mondhatsz.
3: A ritka magyarok családját, azt mindig is nagyon szerettem, hogy lassú férfi táncok, erdélyi lassú táncok, most, hogy ezt hogy soroljuk be típusba, az egy másik kérdés. Ördöngös füzesi férfi táncok volt a kiírása az idei nemzetközi legényes versenynek. A kötelező folyamat egy cigányembernek a tánca volt, ami egy izgalmas feladat, viszont én meg arra láttam ebben lehetőséget, hogy az ördöngös füzesi magyarok idősebb generációjának a táncával egy kicsit foglalkozzak. Innen például Réti János közismert, mert hogy abban az időben élt, amikor már felfedezték ezt a falut, és akár a Csángó Fesztivál, vagy más ilyen alkalmakkor elhozták Magyarországra, vagy azt hiszem, hogy Debrecenben is voltak a Hajdúnak a táncházában. Szóval vele közelebbi kapcsolatot építhetett ki a mostani 50-es néptáncos generáció. Nekem nincs személyes kapcsolatom Ördöngös Füzessel, viszont az ő szüleik korosztálya, tehát Réti Jani bácsinak az édesapja, meg az a korosztály, azoknak az embereknek a tánca számomra mindig izgalmas volt, és mindig egy picit úgy foglalkoztam vele, ha volt olyan műsor, hogy kellett egy kicsit improvizálni ritka magyart így tömegbe, akkor volt, hogy ránéztem ezekre a filmekre, de most úgy tényleg foglalkoztam velük, és 3-4 embernek a táncát így összeraktam. Ez most így nagyon kedvessé vált számomra. Az a jó élmény ebben, hogy amikor első pillantásra ránéz az ember egy filmre, főleg egy néma filmre, akkor néha én összevisszaságot lát benne, és aztán amikor elkezdi konkrétan leszedni a filmről, akkor néha rájön, hogy ez nagyon jó tud lenni, hogyha összeszedi az ember. Milyen jó lenne, hogyha tudnánk, hogy milyen zene szólt alatta, vagy szólhatott volna alatta, vagy lenne róla több film. Szóval az is egy jó érzés, amikor így látod rajta egy első pillantásra, hogy amúgy valami jó dolog történik ott, de még nem érted, és akkor évek múlva nekiülsz foglalkozóval, és rájössz, hogy ez baromi jó. Szóval most a füzesi ritka az közel áll hozzám. Ezt tudom mondani, de ez mindig más. Amúgy, hogy mit táncolok szívesen, mezőségi páros táncok, meg kell ott a széglegényes, tehát abban van számomra a legnagyobb szabadság. Aztán a táncos párom már lehet, hogy más tánctípust mondanak kedvencnek, mert neki meg másban van nagyobb szabadsága, tehát ilyenek ezek a erdélyi forgatós táncok, hogy az egyikben a férfinak van több játék lehetősége, a másikban a nőnek van nagyobb szabadsága.

0: maradjunk az improvizációnál. Mennyire gyakori, főleg így manapság, mennyire alkalmazzák a néptáncosok az improvizációt?
1: Koreográfusa válogatja. Találkoztam már olyan amatőr táncegyüttessel, ahol volt is ebből problémám, hogy arra voltak szocializálódva, hogy megtanulnak egy táncanyagot viszonylag sekélyes szinten, és aztán egyből készítenek egy koreográfiát, mindenki tudja a saját szólamát, előadják, viszont ha buli van, akkor nem néptáncolnak, és vannak azok a néptáncpedagógusok, akik meg fél évig tanítanak egy táncot, és utána készítenek belőle egy koreográfiát, amiben amúgy van improvizáció, van egy kis uniszónó szólammondás, stb. De nem az egész év azzal telik, hogy koreografálnak. Szerintem egészségesebb, hogyha táncolni tanul az ember, és olyan szempontból is, hogy aztán táncházban ezt jobban tudja alkalmazni. Amikor amatőr együttesbe kezdtem, akkor én mellette autodidakta módon is tanultam, és volt egy ilyen tapasztalatom, hogy én ott maradok a táncházban, és csinálom, és volt egy olyan időszak, amikor a csapat többi része az öltözőbe volt általában. Természetesen ez a pubertás időszak is ismerkedés számukra akkor jobbnak tűnt beszélgetéssel szocializálódni. Utána jött egy pár évvel később egy időszak, amikor az úgy mindenki táncolt, amikor széttolták a székeket a műfházba. Visszatérve, tényleg koreográfusa válogatja, van, aki csak uniszónot használ, és csak kötött folyamatok vannak szinte végig a koreográfiában, de egyébként itt az Állami Népegyüttesben, főleg a autentikus műsoroknál, folklór műsoroknál, ott nagyon nagy szabadsága van a táncosnak. Ez egy nagy bizalom a koreográfus részéről, hogy bízik abban, hogy olyan táncosokkal dolgozik, akik akkor is megfelelő színvonalú produktumot fognak előállítani azokban a másodpercekben, amikor improvizálnak, és hát ez lehetőséget ad arra, hogy itt munka közben is mondjuk, hogyha ma én mentem volna a Táncos Magyarok műsorra, akkor nekem osztották volna az egyik szólót, neki a másikat, a harmadiknak a harmadik szólót, és akkor valószínűleg most egy két napig azon agyaltam volna, hogy abba a 25 másodpercben mit fogok csinálni, előszedtem volna egy pár archív filmet, van egy pár YouTube lejátszás listám, meg ilyesmi, ilyen helyzetekre, és akkor mindig egy picit hozzáadok, elveszek belőle, sűrítem, valami izgalmas mozdulatot hozzárakok. Ez persze nem minősül improvizációnak. Arra, hogy tényleg elengedje az ember az agyát, és színpadon improvizáljon, arra nagyon kevés lehetőség van, hogyha ez lenne egy koreográfusnak a célja, hogy ezt megmutassa, hogy milyen, akkor lehetne, de azért mégis, ha teljesen szabadon engedné a koreográfusok, az már nem az ő műve lenne, hanem akkor igazából egy bulit mutatna be, mert ez annyira nem jellemző. Személy szerint én jobb szeretek táncházba, ha olyan hangulatban vagyok, és ha tudom, hogy másnap nem dolgozok, és alhatok, és akkor van egy viszonylag hosszabb beszélgetés, és szórakozás, és olyan zenekar van, és olyan emberekkel vagyok körülve, akkor nagyon jó pillanatok tudnak születni az improvizációból. Most, ha kezdődik a szabadság, akkor nekem egy hét ilyen élmény lesz a visai tábor, ahol sok éve tanítok, Szapanos Tamás szervezi, és ott helyben csak a helyi táncokat tanuljuk, és este is csak palackai zene van. Tehát lehet máskor, más táborba, táncházakba, évközben ezerrel bármilyen más táncot táncolni, de itt csak palackai zenére, belső mezőségi dolgokat csinálunk.
0: Egy korábbi interjúban úgy fogalmaztál, hogy minden kollégádat, illetve minden közvetlen és közvetett vezetődet mesterednek tartod. Most viszont arra kérlek, hogy említs meg azért pár nevet, akik különösen nagy hatással voltak, vannak rád.
1: Azért az óvodai néptánc is, szerintem ez kicsit olyan, mint a tudatalatti, tehát hogy valahogy ott kezdődött el az, hogy tudok lengetőzni, meg ilyesmi, tehát Nagyné Szegedi Ildikónak a munkája nagyon fontos az életemben, hogy akkor az ott elkezdődött. Utána Törő Nóra keze alatt kezdtem újra néptáncolni, és ő is tartott meg a néptánc mellett, mert hogy annyi mindent csináltam egyszer, hogy volt egy olyan pont, hogy ezt mondtam, hogy most befejezem, és ő rábeszélt, hogy folytassam. Utána az ifjúsági szólótánc verseny kapcsán kerestem meg Szűcs Jánost, akivel azóta is jó barátságban vagyunk, és nagyon sokat segített szólótánc versenyek kapcsán, de akár bármilyen más szakmai kérdésben. Aztán pedig a legényes versenyen találkoztam először Antal Áronnal, és aztán a szólótánc fesztiválok kapcsán ő is nagyon sokat segített nekem. Mindannyiukat meghívtam a Junior Primának a díjátadójára.
0: Igen, amit tavaly kaptál meg, igaz?
1: Igen, össze. És az egy nagyon szép pillanat volt, meg hát, akit már említettem, Szappanos Tamás, vele meg Visába találkoztunk először. Érdekes, mert ő nagyon sokat ismer Visából, és annyi időt töltött ott olyan időszakban, amiről én csak képzelegni tudok, hogy milyen lehetett. Tehát mondjuk a 90-es években Visa, egy ottani lagzi, vagy egy táncalkalom, vagy akár csak a visai közúthálózat, tehát hogy most ki van építve minden, akkor meg a sárba mentek, és gumicsizmába volt még a mennyasszony is egy lagziba. Szóval ő ennek a falunak a nagy tudója, és én megmutattam egy olyan táncot, ami amúgy visai, de ő nem ismerte. Egy olyan filmen az illető visai volt, de elköltözött máshol, tehát valahogy így véletlenül hozzám került a film, és kiderült, hogy az ő kedvenc táncosának, akit ő legjobban szeretett táncolni, neki a nagybátyja, akit én táncoltam. Tehát ilyen fordított korosztályos szituációba kerültünk, és neki is sokat köszönhetek, akár a táborok kapcsán, az, hogy mindig végignéztem, hogy ő hogy tanít. Tehát én úgy érzem, hogy minden együttesben, így a kollégáktól, táncostársaktól is próbál az ember tanulni, amit lehet, vagy amit úgy érzi, hogy ezt így jó lenne beépíteni a saját praxisomba is, amit most ez a srác csinált, vagy ez a koreográfus mondott, vagy kért. Ezeken agyal az ember, aztán meg így mindenki megtalálja saját útját. Múltkor néztem egy ilyen Reels videót, hogy azt hiszem valamilyen zongora művész, hogy valaki mondta, hogy másolni, másolni, másolni, és akkor utána ezekből, ha kiszűröd, akkor megtalálod saját magad. Én ezt a vonalat érzem fontosnak néptánc terén, van, aki meg ez ellen van, hogy nem kell a folyamatot megtanulni, elég a motivumokat, meg a lényeget, csak szerintem nem jön rá az ember nagyon fontos mechanizmusokra, hogyha nem próbálja meg rekonstruálni.
0: Ugye említetted azt a nyári tábort, de mi minden vár rád még a nyár további részében? Milyen fellépéseid lesznek, hol láthatnak még az érdeklődők?
1: Ugye egész évben az a munkám, hogy bejárok a próbaterembe, meg hogy felmegyek a színpadra, most nyáron kifejezetten fellépés nem lesz. Az elmúlt egy évben úgy Erdélyben nem voltam, hogy csak beülök a kocsiba és elmegyek azokhoz az emberekhez, akik fontosak számomra, akiktől tanulhattam, vagy akikkel csak beszélgethettem. Idős adatközlőkről beszélek, táncos, zenész, énekes mesterekről. Az elmúlt években évközben is egy-egy hétvégét mindig szakítottam, most ez valahogy nem jött össze. Voltunk januárban turnézni Erdélybe, de az persze nem olyan, tehát utazol, próbálsz, alszol, az teljesen más tészta. De gyakorlatilag utoljára augusztusban voltam kint gyűjteni, meg aztán szeptemberben készítettem egy videófelvételt ilyen munkahelyi feladatként, és akkor voltam egy részbe Istvánházi Lagziba, de annyi, és ott is nem mentem be már az egyel tovább lévő faluba. Muszáj volt hazaindulnom, mert másnap dolgoztunk, és természetesen ilyenkor az ember megbántja azokat a helyieket, akiknek hiába írja meg ezen, hogy nem volt időm átmenni a szomszéd faluba, de hogyha hozzá elmegyek, akkor már Kati nénihez is el kéne menni, akkor már. Ezek sajnos ilyenek, tehát ha az ember visába ismerik, mondjuk, és bemegy, és egy embernek köszön, vagy mondjuk csak bemegy a temetőbe, és meghallották, hogy ott volt a faluba, akkor lehetséges, hogy van, aki rossz néven veszi. Most nyáron azt tervezzük, hogy nem tervezünk semmi nagy nyaralást, hanem az a néhány nap, ami a nyári szabadságon belül úgy szabadabb lesz, akkor majd aznap eldöntjük, hogy most akkor hova indulunk, és merre megyünk. Sokak hiányoznak. Nekem is régen találkoztunk, de tényleg, ha mindenkihez el szeretnék menni Visába, Szováton, Magyar Bükkösön, Istvánházán, Magyar Ózdon, stb., akkor arra nem lenne elég egy hónap se. Szóval azt a néhány napot, ami így a nyáron belül lesz és szabad lesz, ezt megpróbálom majd Erdélybe tölteni.
0: Akkor ehhez is a legjobbakat kívánjuk neked, és nagyon köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Szél Gábor táncművésszel beszélgettünk, tehát Kultúrpalánták című műsorunk mai adásában, de ne feledjék, hogy 4 hét múlva egy újabb fiatal művész látogat el hozzánk, addig is búcsúzik a technikai munkatárs Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

Elhangzott a Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A beszélgetést szerdán hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: az Állami Népi Együttes zenekara, valamint a Magyar Állami Népi Együttes énekkara felvételei szóltak. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Megismételjük a Dallamív korábbi adását.
2: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Dallamívben. Ahogy június végén ígértem, ebben a hónapban, júliusban Shakespeare által ihletett zeneműveket válogatunk. Átkötésként természetesen a nyári témákhoz először a Szent Ivánéi Álom részletei következnek. A Szent Ivánéi Álom Shakespeare egyik legismertebb és egyben legtalányosabb darabja. Azt írja róla a kalauzunk, hogy egyetlen Shakespeare vígjáték sem versenyezhet pompában, varázslatban, humorban, zene és látványgazdagságban a Szent Ivánéi Álommal. A cím a nyár kezdetére utal, amelyet az Erzsébet korban muratozással, babonás szokásokkal, sőt féktelen őrülettel ünnepeltek. Ennek megfelelően a darab tele van másvilági utalásokkal, a valóság és az illúzió határai összemosodnak az éjszakai erdőben, ahol elszúnyadó szerelmesek álmaiban varázslat kavarog, és egy színdarabot próbáló színész csapattal csuda dolgok esnek. Nincs arra vonatkozó adat, hogy az 1595-1596-ban keletkezett komédiát Shakespeare életében előadták volna. Az alaposan kidolgozott kerettörténet Tézeusz és Hippolita esküvője azonban arra enged következtetni, hogy a Szent Ivánéi Álom megrendelésre egy fontos esküvőre készült, és valószínűleg az udvarban mutatták be. A Szent Ivánéi Álom azon kevés Shakespeare mű egyike, amelyhez a szerző több forrásból merített, szabadon felhasznált részleteket Ovidius Átváltozások, Apuleius Aranyszamár című műveiből, továbbá Chaucer Canterbury meséiből, de a népi babonákat, hiedelmeket, ismerjekre gyermekkorából emlékezhetett. A Szent Ivánéi Álom cselekményének helyszíne az ókori Athén, bár ez az Athén nagyon emlékeztet Shakespeare Angliájára. A darab legismertebb megzenésítése Félix Mendelssohn Bartholdy tollából való, aki egy színpadi előadáshoz írta meg a híres Szent Ivánéi Álom szvittet. Mindössze 17 évesen aratott vele sikert és lépett be vele a halhatatlan klasszikusok sorába. A darab részleteit most a Philharmonia zenekar adja először Nevi Mariner vezényletével.

Most pedig lépjünk vissza Shakespeare korába, és hallgassunk olyan zenéket, amelyek Mendelssohn előtt több mint másfél évszázaddal Shakespeare korában, Shakespeare utcáin és Shakespeare színházában föltehetőleg szólhattak, hiszen a korabeli komédiának elengedhetetlen része volt a reneszánsz muzsika. Következzék négy Shakespeare korabeli zene, a Hilliard együttes, a Musicians of Sven Alley és a London Barok együttes előadásában, ezeknek élén Paul Hillier, Marton Árpádot hallották, egy hét múlva találkozunk a viszonthallásra.

0: Joseph Haydn 62. Ez-dur szonátájának harmadik tétele hangzott el. Előadta Schiff András.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
3: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Hamarosan Kávéház című portréműsorunk szól. A Szent István Rádióban a jó hír hangjában ezúttal Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópappal, felsőzsolcai parókussal beszélgetek életéről és papi szolgálatáról. Ha tehetik, tartsanak velünk! Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
1: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópapot, felsőzsolcai parókust.
4: Szeretettel köszöntöm én is a Szent István Rádió hallgatóit.
3: Miért választotta éppen a papi hivatást, atya?
4: Hát ez egy nagy küzdelem volt, nagyon jó környezetben nőttem föl. Az egyházközségünkben, falunkban nagyon intenzív lelki élet volt. Ez köszönhető volt a ott szolgáló papoknak, Bobák kanonok úrnak, fiainak, akkor utódának, Kisfalusi János atyának, aki mellett én is felnőttem. Gyermekkoromtól kezdve ő hitoktatott, ő vonzott, hívott minisztrálni, és a templomban és a tanításában olyan élményeket adott, amely nagyon elgondolkodtatott és érlelődött bennem a papi hivatás, annak szépségével és nehézségeivel együtt.
3: Rakacán a szülei mit szóltak, amikor azt mondta, hogy én pap szeretnék lenni? Volt pap a családban? Volt más is, aki ezt a szolgálatot választotta?
4: Nem. Édesanyám és édesapám egyszerű falusi földműves emberek voltak, de nagyon buzgó, imádságos lelkületűek. Amikor már úgy édesapám is, hogy korosabb lett, mert ugye fiatal éveire nem emlékszem, akkor a templomban kezdte, kápolnában kezdte a napot, és kápolnában fejezte be nagyon nehéz fizikai munka után. Tehát ez volt a nap indító és a nap befejező eseménye. Édesanyám pedig, hát amikor mentünk egyik faluból a másikba, kísértem el a nagyszüleimhez, akkor menet közben imádkoztunk, harangszó megszólalt. Tehát láttam a mindennapi életben és a templomban is az ő életüket. Jó papok voltak az egyházközségünkben, és nagyon intenzív lelki élet volt. A szüleim, hogy mit szóltak, örültek, természetesen örültek, hisz egy nagyon szép, küzdelmes életet láttak maguk előtt az ott szolgáló papok életében is, és hát örömmel vetítették bele a gyermekükbe is, meg a többi papi hivatásba is, akik a falunkból kerültek ki, hogy milyen kiegyensúlyozottak, és hát valóban annak szépségét látták meg. Talán kevésbé a nehézségeit, meg azt a küzdelmet, amiért meg kellett küzdeni, de ezt mindenkinek egyénileg, nekem is egyénileg kellett megvívnom. Túl azon, hogy környezetem, úgy az egyházközség néhány tagja, meg a szüleim kicsit úgy predestináltak arra, hogy hát pap leszek, de az még csak az ő döntésük volt, rám vetítették, de az nem a személyes döntésem volt. Ennek belső vívódásokkal, elmélkedésekkel kellett érvényre jutnia, és megérlelődni bennem, amikor egy nagyon-nagyon személyes döntés, igent mondok a meghívásra.
3: És mi volt az a pont? Visszaemlékszik arra, hogy mikor fogalmazódott meg 100%-osan önben, hogy igent mondok a meghívásra.
4: Igen, igen. Nagyon is előttem van, mikor már minden esemény elment mellettünk a felvételi, és fölvettek volna, de nem mentem el felvételizni a tanárképző Egerbe, és sportálásom is volt, és amikor már mindenkiben lecsitult, hogy na, nem ment el, akkor azt bejelentettem, hogy most igen, jelentkezem a teológiára. és később mentünk el felvételin egy falumbeli kispap jelöltel, és fölvettek, és azon az őszen megkezdődött 1971-ben a hittudományi főiskolán tanulmányaim, de hát ősszel el is vittek katonának, úgyhogy 2 év halasztás volt, mint egy lehetőségként, hogy érlelődjön még a hivatása különböző környezetben, különböző helyzetekben. Köszönet mindenért. Tehát ez egy nagyon személyes döntés volt, és nagyon fontosnak tartom, hogy ennyire emlékszem rá, hogy na itt mondtam ki, hogy igen. Természetesen ez az én igenem volt, ez kellett a felvételi bizottságnak az igenje is, de hát elsősorban jó Isten döntése, hogy úgy az én szívemet, gondolkodásmódomat, mint a felvételiztető püspök és tanár papok, hogy igent mondjanak, hogy fölvesszük.
3: A 2 év katonaság után akkor visszatért a hittudományi főiskolára, amely hol is volt?
4: Nyíregyházán volt. Egy nagyon családias légkörben, 25-26-an voltunk akkor a szemináriumban, évfolyamonként 5-6 kispappal. Mi éppen 7-en kezdtünk, de mikor leszeredtünk, akkor 5-en voltunk az évfolyamon.
3: Olyan varázslatosan és olyan titokzatosnak hangzik a szeminárium, abban nem mindenki tekinthet bele, hogy mi is zajlik ott, vagy mi is történik ott, de gondolom a szemináriumban eltöltött évek meghatározó évek voltak az ön életében is.
4: Igen. Megfogalmazódott bennem, hogy én ide tanulni jövök, és a szabadidőm jelentős részét a tanulásra fordítom. Ugyanakkor volt egy hihetetlen mozgásigény is az emberben. A szabadidőnk annál kevesebb volt, és csak sétákra jutott idő, az is nagyon meghatározott útvonalon, és jó keretek között volt. A szemináriumi légkör is jó volt, 6 órától 10 óráig nagyon jól beosztottam, amihez, ha valaki jó szívvel alkalmazkodik, akkor jut idő a pihenésre, kikapcsolódásra, lelki élet elmélyítésére, tanulásra. Nekem ez nagyon jó időszak volt. Meghatározó volt ilyen szempontból valóban az 5 év, sok élménnyel. Tehát egy nagyon egészséges, jó légkör uralkodott, amelyben a mi hibáink, erényeink, küzdelmeink, önképzésünk benne volt.
3: És van valamilyen személyes élménye, emléke ezekről az évekről? A szemináriumban eltöltött évekről? Amire mind a mai napig szívesen emlékszik vissza?
4: Igen, az elmélkedések, a csend, az átadott tudás, amikor az ember szívja magába, hogy de jó, hogy ezt megmutatta, hogy rámutatod, hogy milyen távlatai vannak, akár a világi tudománynak, amely része volt a szeminárium oktatásnak, akár a biblikus, vallási, teológiai tudományoknak. Azért volt ez számomra vonzó, mert meg akartam tanulni, meg is meg akartam ismerni, hogy tovább tudjam adni. És hát maga az első évfolyamon a Biblia olvasása, hogy minden nap rendszeresen olvastuk a Bibliát, elsősökként még hangosan, és utána pedig már mindenki egyénileg, valamint a lelki gyakorlatok, amelyek úgy kiváló papok, előadók jöttek, többek között Lukács László piarista atya, akkor Keszthelyi Ferenc atya, aki akkor nagyon intenzíven a hitoktatással foglalkozott, Hobbány Miklós bácsi, Csoba János bácsi, akik lelki gyakorlatot tartottak nekünk, valamint a parókiák látogatása, mert nyitotta a szemünket, hogy milyen körülmények között dolgoznak a papjaink, a idősebbek, és egy-egy kis betekintés volt a parókiákra, valamint egy hihetetlen nagy élményem volt 3. éves koromban, Mosolygó Tamás kispaptársammal egy római zarándokútra mehettünk el, a Szent Év kapcsán, az év szeptemberében Magyar Katolikus Püspöki Kar vonattal zarándoklatot szervezett, és 6. Pál pápa fogadott bennünket, nevelősi kongregációban voltunk, Assisiben, tehát egy hihetetlen nagy élmény volt a római zarándokutunk, és azóta is táplálkozom ebből az élményből, rátekintve szépségét, gazdagságát, hátterét látva. Ami még a szemináriumban sajátommá lett, a csend és az elmélkedés. Bármilyen hatásért jó vagy rossz, fel kell dolgozni, elmélkedve, nem harsogva, hanem csendesen, elraktározva, és úgy helyére téve magamban is, és hihetetlen ajándékokat kaptam azáltal is, hogy Szentlélek megláttatott összefüggéseket. Megláttatott olyan szépségét, gazdagságát, ami a hitünknek, vallásosságunknak, lelkiéletünknek sarkalatos pontja. És az embert meghatározza, mert hát belül dőlnek el a dolgok, hogy mi van az ember szívében, és hát köszönöm, hogy az Isten kegyelme formált, alakított, és én is hagytam magam.
3: Pályája alakulásában elérkezik az az időpont 1978. augusztus 6-án Rakacán pappá szentelésének helye és ideje.
4: Annak idején szülőfalumban Rakacán szentelt áldozó pappá dr. Keresze Szilárd püspök atya.
3: Ez bevett szokás a görögkatolikus papoknál, hogy a szülő helyén tartja pappá szentelési miséjét, ott mutathatja be a szent áldozatot?
4: 1975. február 8-án volt a püspökeink püspöki szentelése, és Timko püspök úr akkor nagylelkűen kijelentette, hogy vagyunk ketten, Keresze Szilárd püspök úrral, most már mindenkit falujában szentelünk áldozó pappá. Hát első évben így is volt, de nem mindenütt jó befogadó képességű a templom, nem oldható meg mindenhol a vendéglátás, és a második év után azért visszatértek Máriapócsra vagy a nagyobb helyekre, és én 3 év után következtem, és emlékeztettem a püspök atyát kérésemmel, hogy püspök atya, emlékszem, hogy tetszett mondani ezt, hogy én kérném szépen, hogyha lehet szülőfalumban szentelődjek áldozó pappá. Ebben besegített természetesen a falun papja és Kisfölös János atya, és lassan érlelődött, ez nem tudtam, hogy mi lesz a kérés, elhangzott. És egyszer csak bejelentették, hogy jó, és Rakacán lesz a szentelés Szónoszki János atyával együtt. Úgyhogy így került Rakacára, nagy-nagy örömünkre. Nagyon sokan voltak a környékből, mert ugyan volt már Múcsonyban, meg Miskolcon, de Rakacán még nem volt. Én majd 11. 12. pap vagyok a faluból, és hát egy nagyon nagy kitüntetés volt ilyen szempontból. A fényképeket őrzök még annak idején. Szabados Laci bácsi fényképész fekete-fehér felvételeket készített az egész eseményről, úgyhogy megörökítve őrizzük meg a szívünkben is ezt a szép emléket, és a szülőfalomnak is egy nagyon-nagyon szép ajándék volt püspök atya részéről, és nekünk pedig Szónoszki atyával szintén, hogy ott szentelődtünk.

0: papi jelmondatául választotta, nagy örömet hirdetek néktek. Miért ez lett a jelmondata?
1: Azért, mert egyrészt az evangélium örömhír, és örömhírt csak örömmel lehet hirdetni, és ha engem megérintett ez az öröm, akkor ezt tovább kell adnom. És gondolkodtam rajta, nagyon sok szép szentírás idézet van, de a lényege ez, mi örömhírt hirdetünk, és az örömhírben hát látjuk, hogy Jézus életében mi minden van, és ez a szép hang meg érzéssel teli üzenet kell, hogy megérintsen másokat is. Tehát ez motivált engem, hogy kicsit én is szolga vagyok, küldött vagyok, és nem magamat hirdetem, hanem Jézus Krisztus örömhírét. Ami az én szűrőmön is átjön, kell, hogy hozzáadja az én egyéniségem is azt a belső hozzáállást, amelyet először engem érintett meg, és ahogyan engem megérintett, úgy tovább akarom adni, nem a sajátomat, hanem a letéteményt, amit Krisztustól, az egyháztól, küldetésünktől kaptunk.
0: A görög katolikus egyházban köztudott, hogy ahhoz, hogy pappá szentelhessenek valakit, meg kell, hogy házasodjon. Önnek is az életében bekövetkezett ez a nagyon szép esemény.
1: Igen.
0: És feleségül vette Szabados Máriát.
1: Igen, nem kötelező megnősülni, hanem szabadon dönthetünk nős vagy nőtlen állapotban vagy szentelésnél. Tehát, hogy úgy szenteljen bennünket a püspök atya, de ezt előtte el kell dönteni. Természetesen az az egészséges, ha mindkét életformát átelmélkedi az ember. Nagyon fontosnak tartom, és a szentatyák is így mondták, nagy Szent Bazilis, hogy közösség nélkül nem tud tevékenykedni. Most a legkisebb közösség a család. És egy olyan hátteret tud biztosítani, ha a feleség is elkötelezett, vallásos, ugyanazon értékeket vállalja föl. Jó lehet, mi 5 évig készülünk, a feleség pedig hát az udvarlás kezdetétől kezd beletekinteni a papi sorsba, életbe és feladatba, vállalásba, vagy kívülről látta a parókián, vagy plebánia, ha görög katolikus, akkor a parókián, hogy a lelkész és családja hogyan éli meg, és hát természetesen én is döntöttem, hogy én nős állapotban szeretnék szentelődni, és hát utánba vezérelte a lendő feleségemet, Marikát, és Mucsonyban ismerkedtünk meg, és hát a döntés végül is érlelődött. Persze a miénk időhöz kötött, szentelés előtt kell a házasságot megkötni, sikerült jól felkészülni, és Mucsonyban volt az esküvőnk, 78. július 8-án, ugyanúgy kettős esküvő volt, mert akivel szentelődtem, ugyanúgy együtt esküdtünk a mucsonyi templomban, tehát 2 papi házasság köttetett akkor Mucsonyban, és Gulovics Bandi bácsi, Kisfalusi János atya és a pap barátaink, ismerőseink, kispaptársak jöttek el az esküvőnkre. Tehát 2 jubileumot tartunk mindig, minden évben, és örömmel, hálaadással emlékezünk mindkét eseményre, mert azóta telítődött úgy a magánéletünk, mint a közösség felé való küldetésünk, a papi szolgálatunk, mert együtt tudjuk ezt is végezni.
0: És Istennek hála, egy nagyon szép, nagy családja van, több gyermekkel és már unokákkal.
1: Igen, Isten megajándékozott bennünket 3 egészséges gyermekkel, 2 fiúval és 1 kislánnyal, már mind családosak, és született 8 unokánk. Illetve 10 unokánk, 2, de Isten hamar magához szorította, az első gyermekünknél volt, ezt földolgozták, és azóta van 3 gyermekük, nekünk ugye 8 unokánk, 6 kislány és 2 fiú.
0: Szívből gratulálok ehhez a szép családhoz, és természetesen gratulálok a papi évfordulóhoz is.
1: Köszönöm szépen, meglepetés volt ez, én csendesen szerettem volna ezt megünnepelni, és a felsőzsolcai hívek találták és kérdezték Marikától úgy háttérben, hogy tényleg most van a évfordulója papá szentelésen, igen, és akkor csendben úgy a templomit, mint utána a vendéglátást nagyon profi módon megszervezték. Számomra is meglepetés volt. Valamit sejtettem, hogy készülnek, és ugye aznap reggel megjelent a papfiunk is, mert a legidősebb gyermekünk Gergely szintén görögkatolikus áldozó pap lett, és jön, és még hoz proszforát, hogy többet tegyünk a előkészületi oltáron a paténába, talpas diszkoszban, mert többen leszünk a Szent Misén. És hát utána
0: ott pedig... már sejtette atya, hogy azért mi fog történni, már, ugye?
1: Igen, előtte is, és az egyik kisunokám úgy csendesen mondta, hogy de papa, megyünk vasárnap hozzátok. Sejtettem, hogy akkor valami kis meglepetés lesz, de ilyen nagyra nem gondoltam, és hálás szívvel köszönöm a felsőzsolcai görögkatolikus híveknek, míg az önkormányzat is ráfigyelt erre az eseményre, és egy nagyon szép nap volt a templomban is, és utána a vendéglátással is. Nagyon-nagyon kedvesek voltak a hívek, sok szeretetet kapok vissza tőlük is.

0: Jelenleg Felső Zsolcán beszélgetünk, de hát nem itt kezdte papi szolgálatát. Legyen olyan kedves, vegyük sorba, hogy melyek is voltak papi szolgálatának életének főbb állomásai. Kikerült a szemináriumból, és a nagybetűs életben hol kezdte meg szolgálatát?
1: Igen, a szemináriumban mindig olyan kis lázas várakozás van a szentelendőknél, hogy hova kerülünk, és én azt mondtam, hogy Jóisten tudja, hogy hova kell menni, ahova küldöd, amelyek örömmel. És már van, akik sejtették, nem is kíváncsiskodtam, hanem hazafelé menet a szentelés helyére Rakatszára szülőfalomba vitt minket Olán Miklós bácsi a trabantjával, és akkor mondta el, hogy hova fogunk

0: Budapest. Hát ez egy nagy kihívás volt. A budai oldalra kerültünk, és megismertük a fővárost. Hát annak minden előnyével és hátrányával együtt nagyon sokat kellett menni, mert szorvány egyházközség is volt a főutcai közösség, úgyhogy Esztergom, Szentendre, Tatabánya, Dunaújváros mind hozzánk tartozott, vagy 10-12 helyre kellett menni, úgy fölváltva természetesen, de hát reggel olykor Szentendrén kezdődött, főutca, Budafok, Budaörs, Budakeszi, vagy Érd, vagy Dunaújvás, valóban mindig kellett menni, tehát vasárnaponta 3-4 helyre mindenképpen kellett menni, és az egy nagyon nehéz időszak volt, de tudtam, hogy ez az építkezés, az alapozás. Elődeim nagyon-nagyon szép munkát végeztek, de volt, amikor 3-4 személyért mentünk ki, történetesen Tatabányára, vagy Dunaújvárosba. Azóta Dunaújvárosban önálló parókia van, Pomázon szintén, Esztergomban is, Érden szintén, Budaörsön szintén önálló parókia van. Annak idején mi azt ketten láttuk el dr. Bacsóka Pál kanonok úrral, azóta ennyi szervező lelkészség alakult azon a területen, és örömmel látjuk a növekedésnek a szépségét, gazdagságát.
1: Jó látni, hogy honnan, hova jutottak a kedves hívek.
0: Igen, az ő áldozatvállalások is inspirált bennünket. De mindig jelentkeztek, minden éven gyarapodott a közösségünk, mert elérhetőek voltunk, megszólíthatóak voltunk, ott voltunk, és kölcsönösen erősítettük egymást. De jó, hogy görög-katolikus mise is van, és a római katolikus testvérek, paptestvérek segítettek. Templomot adtak, időpontot biztosítottak, vagy küldték hozzánk a híveket. Hál' Istennek nagyon sok gyümölcsöző, jó papi, emberi kapcsolat alapozta meg, erősítette és adott lelki élményt nekünk is a szorványban, hogy ennyi sokat kellett menni, sokat kaptunk mi is ennek ellenére.
1: És itt álljunk meg egy szóra, kulcsfogalmakat említett atya, egy jó papnak akkor segítőkésznek, elérhetőnek kell lenni, rendelkezésre tudjon állni, mindig legyen egy kedves szava a hívekhez. Ezek azért olyan tulajdonságok, amelyekkel jó, hogyha egy pap rendelkezik.
0: Hát igen, ugye humorosan én is olvastam ilyen listát, hogy a jó papnak mi mindennek kell megfelelni, egyszerűen, hogy több helyen legyen, mindig megszólít, és magas színvonalon predikáljon, szépen végezze a liturgiát. Igen. A király Ernő atya mondott egy szép, kicsit derűsen megfogalmazott, hogy nem akarok szépen misézni, de nem tudok nem szépen misézni. Tehát persze, hogy ott vannak azok, ami minden embert, nem azért, mert pap vagy, vagy bármilyen hivatása van, hanem mind hozzáadja az egyéniségét azzal, hogy vonzóvá tegye azt, amit képvisel. Hát ha a mi esetünkben a személyek közötti kapcsolat alapvető feltétele, egyrészt jelenlét, megszólíthatóság, kedvesség, tisztelet, szeretet a másik emberinát. Ennélkül jó emberi kapcsolatot, jó papi kapcsolatot, papi és hívek közötti kapcsolatot nem tudok elképzelni. Mert akkor, ha nem kapjuk meg azt a szeretetet a másiktól, amelyet adhat, akkor azt mondja, hogy hát nem ápoljuk a kapcsolatot. Vagyunk, tiszteljük egymást, de igazából nem épül. Tehát mindenképpen kellett. Nagyon nagy élményt kaptam én is ott, sok élményt, nagyon sokat kellett menni. Nagyon sokat, tehát autóban is voltunk, de elérhetők, még mobil nem volt akkor.
1: Elérhetőnek, kedvesnek, jóságosnak kell lenni, és hála jó Istennek ön ilyen atya. Bárhova került, önhöz szinte vonzódtak az emberek, épültek a közösségek, mert önnek, hát azon túl, hogy jó pap, mindenkihez van egy kedves szava.
0: Küldetésünk van, hogy hová, azt nem én határoztam meg. Mentem, ahova küldtek, és akik fogadtak. Tényleg túl a néha kritikus megjegyzésen, amelynek lehetett volna nagy hangot adni, vagy élét kihangsúlyozni, de tudtam, hogy nekem nem azra kell figyelnem, hanem ők őszintén megfogalmaztak valamit. Csak egy ilyen érdekes történet, Pécsre kerülve parókusnak, a képviselőtestület egy nagyon tiszteletre méltó egyszerű tagja, amikor ismerkedtünk a váltásnál, elődöm ott volt, Szántai Miklós atya, meg a képviselőtet, és én, és hát olyan udvarias légkör uralkodott, és akkor ez a Sándor bácsi, aki kántor, gondnok, jó ember volt, azt mondja, hát tisztelendőr, megmondom úgy, ahogy magunk között beszélgettünk, Az idős pap rendbe rakta a templomot, a parókiát, és fiatal pap létére beleül a

0: kézbe. Elhallgatott a többiek, néma csend, mit fogok én erre lépni. És mivel ismertük egymást az elődömmel jó régen, mondom, nagyon-nagyon hálás vagyok az elődömnek, hogy mindezt megcsinálta, elvégezte. És ahogy körbenéztem még a templom meg a parókián, maradt még nekem tennivaló. És a legnagyobb tisztelettel vagyok az elődöm iránt, de ő is és én is a püspök atya rendelkezésének megfelelően kerülünk egyik helyre. A méregfoga ki lett húzva, és körülbelül egy év, másfél év múlva jön ez a gondok bácsi, aki az Dúli Sándor bácsi volt, hogy hát, parókus atya, megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy ennyit fogunk még együtt dolgozni. Én mondom, Sándor bácsi, én tudtam, amikor kimondta, és köszönöm az őszinteségét, tehát a legnagyobb szeretette. Következő vasárnap, ahogy már bemutatkoztam, ő nyitotta a templomot, ő harangozott, ő énekelt kántorként, és amit kimondott, nem bántani akart, nem sérteni, hanem megfogalmazta felém, hogy ilyen háttérhang van. Hát innen indultunk, és tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, fejlődtünk, gyarapodtunk Pécsett, és valóban jó közösség alakult. Tehát a stafétabotot jól vettem át, és jól adtam át, hála Istennek.
1: Tehát akkor Budapest után Pécsre került.
0: Igen. Igen. Az 13 év volt. Tehát egy nagyon szép 13 év, ott vált teljesen a családunk, mert ott született a lányunk. Két fiú után, akik Nyíradon és budapesti tartózkodásunk alatt születtek, és Eszter lányunk Pécsett született, és 13 évet ott töltöttünk. Egy nagyon termékeny, szép időszak volt. Akik látták, csodálkoztak, hogy mi nem vágyunk el Pécsről. Mondta, hogy a püspök úrnak terve van, szóljon, igen, mondja, és az építkezés kellős közepén, mikor a parókiát bővítettük, felújítottuk, mert hát még ez is belefért a repertoárban, nem volt közösségi termünk, és azért is szerettük volna bővíteni, hogy legyen, hol összejönnünk a hívekkel, beszélgetésre, hittanórákra és közös együttlétre. Na, lényeg az, hogy a kellős közepén kellett eljönnünk Pécsről. Az akkori polgármester Páva Zsolt, akit nagy szeretettel köszöntök, és továbbra is ez a virtuális barátság, mert ugye távol kerültünk azért egymástól, de tudunk egymásról, és nagyon nagy szeretettel volt irántunk, feleséggel évén görögkatolikus közösséghez is tartozott, de emberileg is nagyon szép gesztus gyakorolt, megszakította a szabadságát, és hazajött a Balatonról, amikor köszöntünk el. Tehát ilyen emberi, társadalmi kapcsolatok is, valamint a cserháti püspök úr azt mondta, hogy te nem beosztottam pap vagy, hanem barátom. Tehát ilyen gesztus volt a püspöktől a káplánökig a Római Katolikus Egyház megyében.
1: És 1998-ban pedig Miskolcra érkezett. Nem is gondolta, hogy Borsodaba Új-Zemplén megye ilyen hosszú-hosszú évtizeden keresztül meghatározó lesz az ön életében, mert Miskolc, ugye a búzatéri görögkatolikus templom, amely egy központi helyen található Miskolcon,
0: igen,
1: oda került.
0: Kérdezte annak idején a Pócsi parókus, mikor meglátogatott Pécset, mi a terved, hova szeretnél menni? Nincs ilyen. Mondom, senkit nem akarok, egyetlen hívő közösséget sem megsérteni azzal, hogy ide vagy oda vágyom. Teszem a dolgomat. Ha fölkérés jön, püspök úr részéről, vagy terv, elképzelés, akkor nyitottan állok, hogy igen, készülök. És hát elérkezett ez az idő is, a építkezés kellős közepén, Budapesten a püspökkari konferencia épületében felhívott, és köszöntöttem. Hát az a tervem veled, hogy Miskolcra kerülsz. Na, püspök úr, ez kérdés, vagy tényként mondja? Hát tényként, ez már másodszor történt, már Pécsnél is így történt, hogy az a terv, hogy Pécs, akkor csomagolunk és megyünk. Hát Miskolcnál is így volt, és amikor hazatelefonáltam Marikának Pécsre, hogy dispozíciót kaptunk, akkor a munkások letették a vakolókanalat, maltert, mindezt, akkor abba hagyjuk a munkát. De abban ne hagyják, hát én csak elkezdtem, lesz, aki folytassa. És befejeztük, ameddig pénzünk volt, aztán a munkát, a parókia bővítését, és kérdeztem püspök úrtól, hogy mikortól. Azt mondja, augusztus 1-től. Hát mondom, kellős közepén vagyok. Ez volt július 7-én. És másnap megkaptam már írásban kinevezést. És mondom, hát még tervezünk egy nyári kirándulást Erdélybe, esküvők lesznek a családba, a nálunk gyakorlaton lévő kispap Pacsai János esküvője lesz. Hát oda is kell mennem. Hát ez jó, augusztus 1-én én Búzatér. Hát itt kellett lenni, és ide jöttünk, kitüntetésnek tartom, vettem, értékeltem, nagyon nagy kihívás, pláne, hogy megismertem, hogy kik voltak és milyen áldozatot hoztak elődeim azért az egyházközségért, templomért, parókiáért. Nagy kihívás volt, és rögtön két káplánt is kaptam. Tehát mondta is a Szilárd püspök úr, hogy hát te is voltál káplán, most te vagy a parókus. Hát igen, mondom, emberfüggő. Parókus függő, káplán függő, hogy hogyan jövünk ki, hál' Istennek, 9, ha jól emlékszem, 9 káplán volt a 13 év alatt, mert itt is 13 évet töltöttünk Miskolcon, és nagyon jó emberi papi kapcsolat alakult ki, kivétel nélkül szinte mindegyik volt káplánommal, mert ők is kitüntetésnek vették, hogy Búzatérre kerültek, feladat volt, kihívás volt, munka volt, jó közösség volt, és hát közben megfelújítottuk a parókiát itt is.

0: 2011-ben pedig Felső Zsolcára került oda, ahol jelenleg is beszélgetünk. És itt sem tétlenkedik, mert szépen épül és szépül a templom, megújul, környezete mind belülről, mind kívülről.
1: Igen. Püspökség lett Miskolc. Tehát egy új kihívás, új helyzet jött, és akkor tulajdonképpen meg is érett a helyzet, 13 évet szolgáltam, én is tudtam, hogy előbb-utóbb megmondták, hogy ugye innen megyek nyugdíjba, annak kizárt dolog, hogy innen menjek nyugdíjba, és a 13 év itt is kísért, és 11 januárjában már tudtam róla, hogy el fog kerülni, akkor még Kocsis Fülöp püspök nem beszélt arról, hogy püspökség lesz, de ő tudta. Csak amikor kérdeztem, hogy mondaná valamit arról, hogy miért történik, és azt mondta, hogy nem beszélhet róla. Utólag visszagondolva az ember tudja, hogy már a püspökség új felállását készítette elő, természetesen. A legnagyobb szeretettel Felső Zsolcára, ebben volt egy személyes döntés is, hogy választhattam. Tehát fölkínált, most hadd ne soroljam, hogy melyik egyházközségek voltak, és akkor ide. Egészséges váltás volt, mint esperes volt állátásom a kerületre, Vatamány Albert atya aranyméséjét megtartva nyugdíjba vonul. Hát a legegészségesebb váltás, hogy ha elmegy valaki nyugdíjba, jön az utóda, és az egy utóda én lettem. Ez nagyon szép gesztus volt részéről is, hogy tudva, persze, hát mi fölvettük a kapcsolatot, ahogy én leszek az utóda, meghívott az aranyméséjére, azon is itt voltam. Tehát de a gyerekei életében is valamiképpen jelen voltam, mert a Viktória sokat segített nekünk a kántorizálásban, a Búzatéren, a Veje Koleszár Ákos nálunk volt gyakorlaton, tehát a családdal is minden gyerekével szinte nagyon jó volt a kapcsolatom, és ilyen egészséges váltás történt, hogy ide kerültem örömmel. Tehát egy nagyon jó egyházközség a Miskolc közelében, a maga csendességével, a maga átlátható közösségével, mert 800 és 1000 fő között tartoznak az egyházközségünkhöz, de hát itt is elérte az a elvándorlás munka utáni enés jobb fizetésért külföldre, Nyugat-Magyarországra, tehát fogyunk. Másik pedig az idős testvéreink elhaláloznak. De nem fogy a közösség, azért mindig valaki lép helyébe, és valakit sikerült mindig megszólítani. Ez a növekedés öröme, boldogsága, de még nagyon sokan vannak, akik még nem úgy érintetnek, hogy elkötelezzék magukat. Biztos, hogy ezt nekik kell helyére tenni. Mi mondjuk, ugye Pál apostollal, hogy én ültettem, Apolló öntözte. Tehát valaki elültette. És hát mindemellett, amit itt végzünk is, az elődeim is végeztek, hogy nagyon sok középiskolás Felső Zsolcai volt, és megtaláljuk most őket, vagy ők megtalálnak bennünket, esküvő, keresztelő és lelkipásztori feladatokkal örömmel vesszük, visszaemlékeznek ránk, tudják, meg a szüleik is, akik valamiképpen közvetve kapcsolatban voltak velünk. Természetesen itt is láttam azt, hogy mit kell még tennem, mert úgy a templom, mint a parókia és az udvar felújításra szorult a lelki életben is, tehát nem volt ismeretlen, nagy szeretettel fogadtak, tehát az egyházközség tagjai is, és az önkormányzat részéről is nagyon szép gesztusokat kaptunk. A közösségek, amelyek jelen vannak Felső Zsolcán, hál' Istennek az emberek jó közérzetét, élni akarását, tenni akarását erősítik. A nyugdíjasokban elsősorban látom, hogy kimozdítják otthonról, és örömmel jönnek el városi rendezvényre. Még jobban örülnék, ha templomba is ők is többen lennének, van kiből még, hogy eljöjjenek, de az, hogy minden szinten találkozunk, templomban, társadalmi, városi rendezvényeken, és ezt nagyon fontosnak, jónak tartom, mert nem csak a templomban hirdetjük az igét, hanem bárhol, ahol megjelenünk, egy utat, irányt mutatunk, és a szabadság megmondása mellett kell dönteniük, hogy vállalják-e, beépítik-e életükbe, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy felkínáljuk.
0: Tehát itt is van munka.
1: Arnót önálló lett. Hál' Istennek azon is munkálkodtunk annak idején, hogy önálló legyen, és lelkipásztor lakjon helyben. Nagyon nagy áldozatot vállaltak ők is. Természetesen filiája volt, de már én úgy örököltem, hogy ott lelkipásztor van, és maradt Alsó Zsolca. Alsó és Felső Zsolca. Onga Arnóthoz tartozik, meg a csatlakozó részek, amely a Hernád környékén van. Itt, mivel nem kellett annyi filiába menni, újra bevezettük az Utrenye végzését, a Vecsenye végzését, és Alsó Zsolca. Tehát vasárnaponként 3-4 szertartás van egy házközségünkben. Szívesen mennék Alsó Zsolcán is több alkalommal, amennyiben igény van rá. Ott körülbelül 200 görög katolikus van, ott is fogyó a létszámunk, mert elköltöznek a fiatalok munkalehetőség után, de van, aki meg kiköltözik oda. Tehát olyan is van, aki kiköltözik, tehát egy nagy kihívás. Ott vendégek vagyunk a Római Katolikus templomban.
0: És mindemellett, hogy a szolgálatát végzi, magánemberként gondolom ön is szeret kikapcsolódni. És nem meglepő módon, ha egy férfi emberrel beszélgetek, mi más is lehetne a kikapcsolódásának egyik tárgya, mint éppen a foci, a labdarúgás. Jól tudom én ezt, hogy ez az egyik hobbija?
1: Igen, igen. Fontosnak tartom. Ez elkísér gyermekkoromtól kezdve. És még motivál is a papi munkában. Hogyan? Ha én a fociért, amit szeretek, olyan áldozatot hozok, akkor a hitemért, vallásosságomért, hivatásomért még nagyobb áldozatot kell. Tehát egyik erősíti a másikat. És fontosnak tartom, hogy egy fárasztó nap után, amikor pszichikailag, szellemileg, vagy hát fizikálisan nem biztos, hogy annyira, de mégis ott van, és akkor letesszük, lezárjuk, és egy másféle elfoglaltsággal kifárasztjuk magunkat, amiben örömünk telik szintén. Tehát ha nem találom meg benne az örömet, akkor másik oldalon sem. Szoktam mondani, kicsit szeretve a futballt, és drukkolva mindazoknak, akik ezt a játékot szépen játsszák, hogy három dolog kell hozzá. Az egyik a belső motiváció, hogy én akarok, szeretek futballozni, a másik az erőnlét, tehát egy fizikai állóképesség, és harmadik a jó taktika, és csapatjáték, tehát nem egyedül, hanem mindig közösségbe megy az ember, amely tényleg befogad, erősít, játékot ad, és valamiképpen a játék örömét mindig megtapasztalva, megosztva jelen vagyunk, és egymást boldogítjuk azzal. Ha hasonló korosztály játszik, akkor az örömmel veszük, mert ott még partiba vagyunk. A 20-40 évvel fiatalabbaknál, hát a gyorsaság már ott, meg a rugalmasság, de azért ők is igénylik, hogy mi is jelen legyünk, azt a törvényszerűséget, amit ilyen közhelyként szoktak mondani, hogy a legjobb kondival a labda van, hát akkor rúgjuk oda, tegyük oda, jól helyezkedjünk, és akkor tényleg örömmel veszik a fiatalok is, hogy közöttük vagyunk.
0: Említettük már, hogy szép nagy családban él, kedves feleségével, két fiával, lányával, menyeivel, vejével és unokáival, és a gyermekei közül az egyik fia tovább viszi azt a szolgálatot, amit ön elkezdett. Ez gondolom egy édesapának nagyon nagy boldogság, hogy hát nem idézőjelben csak a híveknek tudott jó példával előjárni, hanem a gyermekei előtt is, hiszen az egyik gyermeke fontosnak tartotta, hogy tovább vigye mindazt, amit ön az édesapa megmutatott.
1: Igen. Hál' Istennek ez mindegyiküknél személyes döntés volt. Kérdésem merült fönn, és nem kellett erőltetni, hanem az ő személyes döntése volt. Többieknél is a hivatás választás, különbözően reagáltak rá a gyermekeink, két fiunk is. A papi hivatása pozitívan, vállalhatóan, a lányunk pedig hát kereste, hogy hol, merre menjen. Természetesen ugye a hátteret azt Marika biztosította, a feleségem, mindannyiunknak, és ahogy szoktam humorosan mondani, jó feleség áldás az Úrtól, csak azok kapják, akik megérdemlik, idézem a Szentírásból. Tehát igen, ott van. Ez fontos. Nagyon fontos. Szent Bazéltől idéztem azt, hogy közösség nélkül nem tud egy pap sem működni, vagy szerzetesi közösség, vagy családközössége legyen ott. Tehát most adok hálát azért, hogy mi a család közösségében, a családegyházban tudjuk megélni hivatásunkat, mert nem csak én evangelizálok, hanem a feleségem és a gyermekeim is, sőt az unokáim is. Természetesen azért a gyerekektől meg az unokáktól ne azt várják el, mint a paptól, hanem mint minden ember, pap gyerekei is és unokái is megküzdenek magukkal, környezetükkel, kihívásokkal, és éretten majd lépnek, amikor már személyes döntésük van, de addig hagyjuk meg, hogy tévedhessenek. Hibát követhetnek el, de álljanak föl. Kezdjék újra. Hát az Isten nem ilyen irgalmas irántunk, hát melyikünk nem követett el hibát, bűnt? az Isten nem azt nézi, hanem felállsz-e, mert ezt kínálja föl, és ajándékoz meg bennünket nagy-nagy kegyelemmel és szeretettel, irgalmasságával, keblére ölel. Tehát ha ezt megtapasztaljuk, és továbbadjuk, megéljük, akkor egy szép egyéni közösségi életet, magán és család életet, de a közösség fel is egy jó kisugárzást élünk meg.
0: Gulybán Tibor görög katolikus áldozópapnak, Felső Zsolcai parókusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, hogy én is szólhattam a rádió hullámain keresztül és a hallgatókhoz. Nagy szeretettel köszöntöm, és fontos, hogy jó hírekkel tápláljuk magunkat. Vegyük észre a rosszat, de ne hangsúlyozzuk ki, hanem tanuljunk belőle, és valóban legyen az örömhír mindannyiunk számára evangélium.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Kassinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!
2: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Több mint 480 millió forint visszanemtérítendő támogatásnak köszönhetően átfogó beruházás kezdődik Orosháza több pontján. A cél a település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, a belvíz és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. Raffai János polgármester a beruházás jelentőségéről elmondta, hogy a projekt az itt élők életminőségére pozitív befolyással lesz. A változó időjárási és éghajlati viszonyok között kiemelten fontos fejlesztésről van szó. Célja, hogy növelje a környezetbiztonságot, valamint csökkentse a helyi vízkárok kockázatát. A beruházás számos ingatlant érint, az áportározónál zajló munkálatok és a projekt meghatározó elemei. A nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelező már ismert, a munkálatok pedig már a múlt héten megkezdődtek. Kopp Márton, a kivitelező Kopp Export Import Kft. Képviseletében ismertette, a projekt keretében több mint 5,5 km hosszban újul meg, vagy épül át a város csapadékvíz elvezető rendszere több korábban problémásnak számító városrészben. Több helyszínen olyan megoldások készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a csapadék egy része elszikadjon a talajban. Ez egyszerre csökkenti a hirtelen kialakuló terhelést, és segíti a talaj vízháztartását is. Különösen fontos beruházás a lakótelepi záportározó fejlesztése. Ez egy olyan biztonsági puffer, amely a nagyobb esőzések idején ideiglenesen képes befogadni a hirtelen érkező, nagy mennyiségű vizet, majd azt később fokozatosan engedi tovább a rendszerbe. A Liget utca melletti záportározónál nádvágással tették meg a megvalósítás első lépését. Orosháza város önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretén belül az élhető települések tárgyú felhívásra, melyet a támogató az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból visszanemtérítendő támogatásban részesített. A projektre megítélt 480 millió forint teljes egészében elszámolható költség. A beruházás célja a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése annak érdekében, hogy a településrész természetes és épített környezetének védelme megvalósuljon. A csapadékvízgazdálkodási rendszer fejlesztése révén csökken a belterületek ár, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettsége. A projekt tartalma a dr. László Elek lakótelepi záportározó kapacitásának és vonzás körzetének vízgyűjtőjének fejlesztése. A kivitelezési munkálatokon túl szemléletformáló programok is megvalósulnak. A kivitelezőt nyílt közbeszerzési eljárás keretében választotta ki az önkormányzat. Az eljárás sikeresen lezárult, melynek eredményeként Orosháza város önkormányzata 2026. június 9-én szerződést kötött a Kopp Export Import Kft.-vel, mely társaság elvégzi a meghatározott munkálatokat. Több sikeres pályázat megvalósítása van folyamatban Pusztaföldváron. A TOP Plus pályázati lehetőségével élt az önkormányzat, és nyert 101 millió forint forrást. A TOP Plus projekt keretében játszóterek, kondipark, illetve egy sétány kialakítása valósulhat meg. A projekt kapcsán a közbeszerzés megtörtént. A kivitelezői ajánlatokat átvizsgálják, amennyiben megfelelnek az előírásoknak, kritériumoknak, a legjobb ajánlattevővel megkötik a vállalkozói szerződést. Játszótér épül a Jókai és a Táncsics utca sarkán és a Volt Dóraház Újfalu Szánkódon melletti téren. A Kondi Park az extrém pálya helyére kerül, parksétányt alakítanak ki a Pleskonics Park helyén. Fejlesztések zárultak le a közelmúltban, amelynek révén élhetőbbé vált Kötegyán település, számolt be Hajdúszics Mária Kornélia. Kötegyán polgármestere elmondta, parkolókat építettek a polgármesteri hivatalnál és az óvodánál, térfigyelő kamerákat szereltek fel szerte a faluban, megoldották a vízelvezetés kérdését az eddig problémás területeken. Erre több mint 66 millió forintot nyert TOP Plusz keretében az önkormányzat. A polgármester elmondta, hogy eddig hiány volt a parkolókból a kötegyáni intézményeknél, mindössze egy-egy leállót lehetett csak találni. A komplex projekt azonban lehetőséget adott a várakozó helyek számának bővítésére, így a polgármesteri hivatal udvarán 4, a polgármesteri hivatal előtt 3,
A Táncsics utcában az óvodánál 3 parkolót alakítottak ki. Munkagépek dolgoztak a közelmúltig a Széles és a Sarló utcákban. Az árok kotrása mellett kicserélték az átereszeket is. Bizonyos szakaszokon nyílt, bizonyos részeken pedig zárt csatornát alakítottak ki, összességében pedig megoldották a vízelvezetéssel kapcsolatos gondokat. A komplex projekt fontos eleme volt a közbiztonság erősítése is Kötegyánban. Annak érdekében, hogy figyelhessék a településre bejövő és onnan kimenő forgalmat, szerte a faluban szereltek fel térfigyelő kamerákat. A Vasút és a Zrínyi utcán, a Kossuth utca és Ady utca találkozásánál, az Ökopark és a Vágóhíd között, a temetőnél, a központi játszótérnél, a polgármesteri hivatalnál is. A versenyképes járások program keretében szintén több térfigyelő kamera felszerelését tervezik. Eseménydús június zárt a Töhötöm utcai Nyugdíjas Egyesület Platán csoportja. Erdélytől a Balkánon át egészen a hazai programokig számos emlékezetes élmény fűződik a csapat kirándulásaihoz, amelyek nem csak látványosságban bővelkedtek, hanem a közösséget is tovább erősítették. Elsőként Erdélybe vezetett az útjuk, ahol a Toroszkói Dunanapok rendezvényét látogatták meg. Toroszkó fehér házai és a székelykő látványa mindenkit lenyűgözött. Nagyenyeden a Betlen kollégiumot tekintették meg, illetve Gyulafehérváron a Székesegyházban tettek egy rövid látogatást. A Platán csoport 2 napot töltött el a montenegrói tengerparton. Hajókirándulást tettek a Kotoröbölben, ellátogattak Dubrovnikba, ahonnan páratlan kilátás nyílt az Adriára. A tengerparti kirándulás után hazafelé Szarvason is tettek egy megállót a Vízi Színházban, ahol Gac Éve és Hoffmann Richard előadása koronázta meg a júniust, a felejthetetlen kirándulások hónapját. Augusztus 31-ig ismét közlekedik a Dottó kisvonat Gyopáros fürdő és Orosháza belvárosa között. A délelőtti járatok 9 és 10 órakor indulnak a főtérről. A délutáni járatok pedig 18 és 19 órakor indulnak vissza a fürdő bejáratától. A jegyár 500 forint per fő. Orosházi lakcímkártyával az utazás díjmentes. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Debrecenben több útfejlesztés és csomópont átépítés vár kormányzati döntésre. Ezzel kapcsolatban a Médiacentrum Debrecen megkereste a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot, írja a Dehír. Debrecen közgyűlésén és a Józsai Lakossági Fórumon is napirenden volt a város közlekedés fejlesztése. Pap László polgármester ezekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, több beruházásnál is most kellene dönteni a minisztériumnak arról, hogy elindítja-e az engedélyes és kiviteli tervek megrendelését, közbeszereztetését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium válaszában azt írta, a Hajdú-Bihar megyei közlekedési fejlesztések kiemelten fontosak az új kormány számára, hiszen a térség gazdasági teljesítménye, fejlődése, valamint a lakosság biztonságos és kiszámítható közlekedése szempontjából egyaránt prioritást élveznek. A tárca kiemelte, jelenleg folyamatban van az előző kormányzattól örökölt gazdasági helyzet, valamint a folyamatban lévő beruházások átfogó felmérése. A tárca tájékoztatása szerint a felmérésekre azért van szükség, hogy pontos képet kapjanak az ország pénzügyi mozgásteréről, illetve az előkészítés alatt álló projektek szakmai, műszaki és pénzügyi helyzetéről. Vitézi Dávid minisztériuma azt közölte, az egyes projektekhez kapcsolódóan, amint bővebb információkkal rendelkeznek, azokról tájékoztatni fogják a lakosságot. 8 országos önkormányzati szövetség elnöke kötött együttműködési megállapodást, jelentette Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés és a megyei önkormányzatok országos szövetsége elnöke a Civishír értesülései szerint. Megállapodtak, hogy a jövőben az önkormányzatokat érintő országos kérdésekben rendszeresen tanácskoznak, közös álláspontot alakítanak ki, és együttesen képviselik az önkormányzatok érdekeit. Ezért első lépésként a szövetségek által elkészített önkormányzatokat érintő szakmai anyagokat összefésülik, és egy közös álláspontot alakítanak ki. Legfontosabb feladat az önkormányzatokat érintő azonnali intézkedéseket igénylő kérdések megoldása a biztonságos működés érdekében. Második lépés az azonos stratégiai irányok kijelölése, amelyek újra szabályozzák az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztást. A szövetségi elnökök közösen kezdeményezik az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának összehívását legkésőbb július végéig, írta Pajna Zoltán. Újabb mérföldkőhöz ért a Svetics bérház felújítása Debrecenben, olvasható a Dehíren. Utolsó fázisához ért a Svetics bérház felújítása, elkezdődött az épület utcafronti részének korszerűsítése. A mintegy 400 millió forintos beruházás az épített örökség felújítási program keretében valósul meg. Idén a város 10%-kal több forrást, összesen 220 millió forintot különített el történelmi jelentőségű épületek megóvására, ráadásul a társasházak mellett már magánszemélyek is pályázhatnak a támogatásra. A Piac utca 43 szám alatt álló Svetics bérház Debrecen egyik legnagyobb társasháza, amely 1930 óta meghatározó eleme a belváros látképének. A patinás épület a Svetics Mátyás és felesége vagyonából alapított római katolikus leánynevelő intézet beruházásában épült, azonban elkészülte óta nem esett át átfogó felújításon. A teljes rekonstrukció 2 évvel ezelőtt kezdődött, és mára a munkálatok jelentős része elkészült. Jelenleg az utcafronti homlokzat korszerűsítése zajlik, amely a beruházás utolsó szakaszát jelenti. A Svetics bérház felújítására a lakóközösség 200 millió forintos támogatást nyert, ami a beruházás teljes költségének felét fedezi. A fennmaradó összeget pedig a tulajdonosok biztosítják. Felújítják a Debreceni Egyetem kollégiumának 40 éves épület részét, tudta meg a HON. A közbeszerzési értesítő június 26-i számában jelent meg, hogy eredményesen zárult a Debreceni Egyetem eljárása. Az intézmény a Markusovszki kollégium 40 éves étterem épületének teljes felújítására keresett kivitelezőt. A beruházás részeként külső és belső korszerűsítést hajtanak végre, cserélik a burkolatokat, festenek, korszerűsítik a gépészetet és az elektromos hálózatot és új konyha technológiát is beszerelnek. Cserélik a nyílászárókat, új homlokzat burkolatot alakítanak ki, előtetős teraszt építenek. Mindezek eredményeként kávézórészt, külső vendégteraszt alakítanak ki a Markusovszki kollégium étterem épületében. A nyertes ajánlattevő egy hajdúböszörményi cég, amely mintegy nettó 343,8 millió forintért vállalta a beruházást.
Aranymisét ünnepelt Marosi József atya vásárosnaményban, írja a dnm.hu. Június 21-én ünnepi háladó szentmisére gyűltek össze a hívek, hogy együtt adjanak hálát Marosi József atya pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából bemutatott aranymisén. A jubileumi szentmisén nagy számban vettek részt a helyi egyházközség és a filiák hívei, valamint paptestvérek és meghívott vendégek. Jelen voltak a római katolikus és görög katolikus egyház képviselői, a helyi református gyülekezet lelkipásztora, továbbá a város polgármestere is. Az ünnepség meghitt és felemelő légkörét jól tükrözte Marosi József atya papi elmondata, legyen hála mindenért és mindenekért. Az elmúlt 5 évtized papi szolgálatára visszatekintve a közösség együtt adott hálát a Jóistennek mindazokért a kegyelmekért, amelyekkel tisztelendő atyát és a rábízott híveket megajándékozta, írja a dnm.hu. Emlékéremmel tüntette ki a Debreceni Egyetem a Szentendrei Skanzen főigazgatóját, olvasható a De Híren. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum szerint a kitüntetést Cseri Miklósnak, a Bölcsészettudományi Karon, valamint a Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetben végzett több évtizedes oktatói munkájáért, illetve a hallgatók szakmai fejlődését támogató tevékenységéért ítélték oda. A kitüntetett 2000 óta oktat szabadtéri néprajzi muzeológiát a Debreceni Egyetemen, 2019 óta pedig a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő alkalmazott muzeológiai tanulmányok kihelyezett tanszékének vezetője. A Debreceni Egyetem szenátusa 2019-ben hozta létre a kihelyezett tanszéket azzal a céllal, hogy a muzeológus hallgatók közvetlenül a skanzen szakembereitől szerezhessenek gyakorlati ismereteket. Cseri Miklós szoros együttműködést alakított ki az egyetem és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum között a muzeológus képzés fejlesztése érdekében. Partnerségük részeként a Debreceni Egyetem biztosítja a tudományos hátteret, míg a skanzen a gyakorlati képzési környezetet és a szakmai tapasztalatot. Az elismerést a Néprajztudományi és Muzeológiai Intézet, valamint a Bölcsészettudományi Kar dékánjának előterjesztése alapján a kari tanács döntését követően adományozták, áll a közleményben. Művészeti maraton hódította meg Debrecent, a hétvégén startolta a Psych Art 24 vándorkiállítás, nem csak vizuális, de páratlan zenei élménnyel is várja a látogatókat, olvasható a De Híren. Az alkotások különlegessége abban rejlik, hogy a kiállítás anyaga rendhagyó módon két helyszínen is megtekinthető. A műveket láthatjuk az elméleti galériában, valamint az élettudományi galéria falain is. A tárlat egészen augusztus 1-jéig elérhető. A rendezvény és a kiállítás látogatása mindenki számára teljesen díjmentes. Már elérhető a legújabb modern zárható kerékpártároló Debrecenben. Újabb fejlesztéssel bővül Debrecen kerékpáros infrastruktúrája. Átadták az első 8 zárható kerékpártároló szekrényt a városban, olvasható a Haonon. A debike.hu közösségi oldal tájékoztatása szerint a helyszínek kijelölésébe diákokat is bevontak, hogy a fejlesztés valódi igényekre reagáljon. Kiemelték, az elmúlt években mintegy 125 kilométernyi kerékpárút épült Debrecenben, most pedig a kerékpárok biztonságos tárolása is új szintre léphet. A bicikli tárolók a Debrecen kártya regisztrációjával a debike rendszerén keresztül ingyenesen használhatók. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a kerékpárokat a tárolók használata mellett továbbra is érdemes külön lezárni. A fejlesztés a jövőben folytatódhat, a lakosok ugyanis új tárolóhelyekre is tehetnek javaslatot. Világbajnak a Deac sportolója, írja a Haon, remek eredménnyel zárta a 2026-os ifjúsági sakkvilágbajnokságot Bíró Beáta. A Deac sportolója az U16-os lányok feladványfejtő versenyében világbajnoki címet szerzett. Múlt szombaton véget ért a 2026-os ifjúsági sakkvilágbajnokság az olaszországi Montesilvánóban. Bíró Beáta a nyílt feladványfejtő versenyben a 6. helyen végzett, az U16-os korosztályban pedig a lányok külön értékelésében a legjobbnak bizonyult, így világbajnoki címet ünnepelhetett. A Deac fiatal versenyzője ezúttal újabb rangos nemzetközi sikert ért el, írta a deac.hu. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Kölcsei Központban. A tárlat része az 5 évente megrendezett országos népművészeti seregszemlének. Debrecenben az észak-alföldi régió alkotóinak munkáit lehet megtekinteni. A Kölcsei Központ Bényi Árpád termében az Élő népművészet című kiállítás a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által meghirdetett országos pályázat regionális tárlata. A kiállítás megnyitóján Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója így köszöntötte az egybegyűlteket.
1: Köszönöm a fölkérést, a fontos kulturális értéket őrző népművészeti kézműves hagyományokkal kapcsolatos kiállításon való megszólalásra. Néprajzkutató számára hálás feladat egy népművészeti, népi iparművészeti kiállítás megnyitása, hiszen a reprezentatív tárgyak hagyományok talajában gyökerező világa jószerivel mindig érdeklődésre számíthat. Megtisztelő számomra, hogy szólhatok ennek az összetett, gazdag tematikájú kiállításnak a megnyitóján, ami az észak-alföldi régió népművészeti és kézműves tárgyalkotó kultúrájának metszetét hivatott bemutatni. Engedjék meg nekem, hogy ne elsősorban a kiállított tárgyak részletes bemutatására koncentrálva nyissam meg a tárlatot, hanem inkább a hazai népművészettel kapcsolatos, aktív szerepvállalást képviselő, hagyományos kézművesség jelentőségére hívjam fel a figyelmet. Világszerte, így Európában és Magyarországon is tapasztalható, a változó erővel és mértékben megnyilvánuló érdeklődés a népek, nemzetek kulturális öröksége, hagyományai iránt. A műveltségben nincs állókép. A hagyományos kultúra históriája a folytonos változások története. Érvényes ez a saját kultúránkra, műveltségi javainkra és más népekére egyaránt. Eltűnt a hagyományos paraszti közösség, életforma, amelyben a népművészet, a népi díszítőművészet létrejött, élt és virágzott. A világméretű modernizáció és expanzív kereskedelem következtében érvényesülő uniformizálódás, globalizáció, valamint nemzeti önbecsülésünk okán is mind nagyobb felelősség hárul azokra a tényezőkre, amelyek a fenti folyamatokra hatással lehetnek. Én ezek közé sorolom a hagyományos kézművesség értékeit megőrző, és alkalmazó közösségeket is. Talán a legfontosabb kérdés az, hogy mi lehet a szerepe, funkciója napjainkban a modern technikai civilizáció és globalizáció korában a kézműves hagyományoknak. Az, hogy a népi kézművesség vidékfejlesztési erő, nem új gondolat. A 19. és a 20. század fordulóján, sőt már a londoni és a párizsi világkiállítás idején a népi kézművesség, a népművészet beemelése a művészetbe, illetve a háziipar megerősítése mind-mind összekapcsolódott egy európai áramlattal is. Ezt az időszakot nevezhetjük a hagyományos kézműves mesterségek felfedezése első hullámának. A millennium idejére Magyarországon a népművészet már a nemzeti kultúra része lett, miközben iparfejlesztési, sőt, szociális ügyé is vált. Sok helyen már nem létezne népművészet, ha annak idején nem fedezik fel az értékeit. Gyarmati Zsigáné például Kalotaszegen a kihaló félben lévő hímzést mentette meg a feledéstől. Újra divatba hozta a kalotaszegi varrottast, a házipar felélesztésével megélhetést biztosított a helyi asszonyoknak. A hagyományos paraszti kultúra a népművészet felfedezésének kora óta megtermékenyítően hatott a magas művészetekre. Gondoljunk csak a szecesszió korára, a gödöllői műhely, a zsolnai gyár, kiváló építészeink, Kós Károly, Lechner Ödön és társaik munkásságára. És az Iparművészeti Múzeum, illetve a Néprajzi Múzeum létrehozását is közvetlenül érintették a kézművesség felfedezésének hullámai.
0: A debreceni kiállításon az észak-alföldi régió 104 alkotójának több mint 600 munkáját mutatják be.

0: Pálinkás Gergely muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm a hallgatókat. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át, a Kopaszigát térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között, javítva a délbudai városrészek, az Egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek kötött pályás közlekedési kapcsolatát.

támogatási szerződés hatályba lépése után az előkészítő munkák 2026 őszén elkezdődhetnek, a kivitelezés tervezett befejezése 2029 vége. Orbán Viktor, korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke arra hívott fel mindenkit, hogy vegyen részt a pártja által az önkény uralom ellen meghirdetett csütörtöki budapesti tüntetésen. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök mond beszédet, adta hírül az NTI. A demonstrációt a Magyar Péter kormány önkény uralmával szemben hirdetik meg, azt követően, hogy Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt, írta Orbán Viktor. Megérkezett Venezuelába a kínai kormány első humanitárius segélyszállítmánya, közölte kedden Maoning, a kínai külügyminisztérium szóvivője, a tárca pekingi sajtótájékoztatóján. A politikus elmondta, hogy a katasztrófát követően Xi Jinping kínai elnök részvédtáviratot küldött a venezuelai elnöknek, és ebben kifejezte együttérzését, valamint biztosította őt arról, hogy Kína kész segítséget nyújtani a mentési munkálatokhoz és az újjáépítéshez. Hozzátette, Peking a korábban nyújtott pénzügyi támogatáson felül további mintegy 4,5 milliárd forint értékű vissza nem térítendő gyors segélyt biztosított Venezuelának. Maxime Prévost belga külügyminiszter szerint a szövetségeseknek mindenek előtt egységet kell mutatniuk a kedden kezdődő kétnapos ankarai NATO csúcs találkozón. Jelentette a Le Soir című francia nyelvű belga napilap kedden. Hangsúlyozta, a világgal együtt a katonai szövetség is változik. Az európaiak felelősséget vállalnak a védelmükért, ami nem az amerikaiakkal való szakítás vagy a megosztottság jele, hanem éppen ellenkezőleg annak bizonyítéka, hogy egy modernebb, kiegyensúlyozottabb szövetség van kialakulóban. Az ország különböző pontjairól érkező 82 katolikus óvodában, iskolában dolgozó pedagógus vett részt a július 1-e és 3-a között tartott teremtésvédelmi nyári egyetemen. Adta hírül a Magyar Kurír. Udvardi György veszprémi érsek köszöntötte a résztvevőket, majd Szente Tormási Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese nyitotta meg a Közös Szív Cselekvő Remény címmel tartott nyári egyetemet. Magyar Földön július 10-én kezdődik a Fatemplom Fesztivál, közölte a Magyar Hírlap. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az ide látogatóknak. A Fatemplom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint szakrális előadásokat nyújtani a hármas határ térségében lakó vagy oda kiránduló közönségnek. Végül a hazánk időjárásáról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. Sok felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Szerdán 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fiai Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon és végül a karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéjé.

0: Johann Sebastian Bach D-moll koncertójának fináléja hangzott el Tom Koopman játékában. 5 óra 40 perc a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya a szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a Szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas...
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az amerikai püspöki konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén, a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és Georgia-i vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seton-t, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newman-t és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték a zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Kesztel Gándolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a szentatyának Kesztel Gándolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szent Atya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyala imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szent Atya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szent Atya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szent Atya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli úrangyalaimákat és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szent Atyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szent Atya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik, 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus. 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm a hallgatókat. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigát térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között, javítva a délbudai városrészek, az Egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek kötött pályás közlekedési kapcsolatát. A támogatási szerződés hatályba lépése után az előkészítő munkák 2026 őszén elkezdődhetnek, a kivitelezés tervezett befejezése 2029 vége. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke arra hívott fel mindenkit, hogy vegyen részt a pártja által az önkény uralom ellen meghirdetett csütörtöki budapesti tüntetésen. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök mond beszédet, adta hírül az MTI. A demonstrációt a Magyar Péter kormány önkényuralmával szemben hirdetik meg, azt követően, hogy Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt, írta Orbán Viktor. Megérkezett Venezuelába a kínai kormány első humanitárius segélyszállítmánya, közölte kedden Maoning, a kínai külügyminisztérium szóvivője, a tárca pekingi sajtótájékoztatóján. A politikus elmondta, hogy a katasztrófát követően Xi Jinping kínai elnök részvédtáviratot küldött a venezuelai elnöknek, és ebben kifejezte együttérzését, valamint biztosította őt arról, hogy Kína kész segítséget nyújtani a mentési munkálatokhoz és az újjáépítéshez. Hozzátette, Peking a korábban nyújtott pénzügyi támogatáson felül további mintegy 4,5 milliárd forint értékű vissza nem térítendő gyors segélyt biztosított Venezuelának. Maxime Prévost belga külügyminiszter szerint a szövetségeseknek mindenek előtt egységet kell mutatniuk a kedden kezdődő kétnapos ankarai NATO csúcs találkozón, jelentette a Le Soir című francia nyelvű belga napilap kedden. Hangsúlyozta, a világgal együtt a katonai szövetség is változik. Az európaiak felelősséget vállalnak a védelmükért, ami nem az amerikaiakkal való szakítás vagy a megosztottság jele, hanem éppen ellenkezőleg annak bizonyítéka, hogy egy modernebb, kiegyensúlyozottabb szövetség van kialakulóban. Az ország különböző pontjairól érkező 82 katolikus óvodában, iskolában dolgozó pedagógus vett részt a július 1-e és 3-a között tartott Teremtésvédelmi Nyári Egyetemen, adta hírül a Magyar Kurír. Udvardi György veszprémi érsek köszöntötte a résztvevőket, majd Szente Tormási Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese nyitotta meg a Közös Szív Cselekvő Remény címmel tartott nyári egyetemet. Magyar Földön július 10-én kezdődik a Fa Templom Fesztivál, közölte a Magyar Hírlap. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az ide látogatóknak. A Fa Templom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint szakrális előadásokat nyújtani a hármas határ térségében lakó vagy oda kiránduló közönségnek. Végül a hazánk időjárásáról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. Sok felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Szerdán 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Georg Friedrich Händel szerzeményét a Camerata Romana játszotta Alberto Lizio vezényletével. 7:15 van. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

az önmegfigyelésnek egyik esetében a szellemi élet elkülönítve áll a testitől. A szellemi világot önmagában zártnak látja, amely a testen belül, vagy talán helyesebben a testen túl van, s a testhez nagyon kevés vagy semmi köze nincs. A testet és lelket két olyan külön világnak gondolja, amelyek egymás mellett vannak, s közöttük van ugyan kapcsolat, de nincs meg a közvetlen folytonos együttműködés, és inkább ugrásszerűen érintkeznek egymással. Körülbelül ezt a lélektani elméletet vallja Leibniz Monadentana, s a lélektanban a pszichofizikai parallelizmus is. Világos, hogy így azután a testinek a lélekkel szemben inkább csak mellékszerep jut. A léleknek van ugyan vele kapcsolata, hiszen szüksége van a testre, de tulajdonképpeni életében nem sok a szerepe. Olyan ő a léleknek, mintha akadályozná vagy meghamisítaná az életét. A lélek az igazságot, erkölcsi ösztönzést, Istent s az isteni tisztán szellemi utakon akarja elérni. S ha tudja is ennek lehetetlenségét, mégis törekszik, hogy a tiszta szellemiséghez minél közelebb jusson. Számára a test csak idegen járulék, még meglévő tökéletlenség, amelytől szabadulni akar. Minden esetre külső jelentőséget tulajdonít neki, amikor például példaként vagy allegóriának, vagy a lelkiek szemléltetésére használja fel. De ilyenkor is érzi ennek helytelenségét. Ennek következményeképpen nem tartja az érzékelhető dolgokat alkalmasnak a benső élet hű kifejezésére, mert szerinte erre a kifejezésre nincs is szükség. A szellemi világ önmagában is meg tud állni, vagy legfeljebb egyszerű tettel vagy szóval ad életjelt létezéséről. Az ilyen lelkialkatú ember a liturgiában sok nehézségre talál. Természeténől fogva ugyanis szigorúan belső jámborságra hajlik, amely a külsőt mellőzni akarja. Minden mondani valóját a lehető legegyszerűbben, minden dísz nélkül szerkeszti meg, és a szavakra is csak azért fordít gondot, mert ez a szellemi gondolatközlés egyetlen formája. Ezzel szemben van egy másik lelki beállítottság is. Eszerint a lélek és a test közel állnak egymáshoz, sőt, összeolvadnak. Az előző típus a lelket és a testet el akarta egymástól szakítani, ez viszont egybeolvasztja azokat. Könnyen megtörténik azután, hogy a lélek a testnek csak belső oldala, a test pedig a lélek külső formája, annak látható alakja. Minden lelki működés azonnal átcsap a testbe, és a test mozdulataiban jut kifejezésre. A külső ténykedést pedig közvetlen lelkinek érezzük. A test és lélek együvé tartozásának tudatát azután a külső világra is kivetíti. Így a külső dolgokat könnyen összetévesztik különféle lelki elgondolások megnyilvánulásaival. Ebből kifolyólag saját belső világa kifejező eszközének is könnyen felhasználhatja. A különféle külső szerekben, ruhákban, emberi alkotásokban, természetben, sőt, a világ mindenségben is saját belső világát, vágyait, törekvéseit, küzdelmeit látja kifejezve. Első pillantásra úgy érezzük, hogy az ilyen lelkületet jobban fel tudjuk használni a liturgiában, mert az erőteljesebben érzi a liturgikus mozgások, cselekvések és eszközök kifejező erejét, s könnyebben fel is tudja ezeket a külső eszközöket használni saját lelki világának kifejezésénél. A liturgia szempontjából azonban mégis nehézségek támadnak. Ha az érzékelhető és a belső világot, mint nagyon egybefonódottat gondolja el, akkor nehéz a belső megnyilvánulást megállapított kifejezés formába zárni, és nehéz egy lelki tartalmat kimért formákhoz, mozdulatokhoz, szerekhez kötni. Belső világunk folyton változik. Ezért nem tud teremteni határozott és éles vonalakkal körülírt kifejezési formát. Ugyancsak nehézséget okoz ebben a lelkületben az, hogy nem tudja a változatokban gazdag lelki tartalmat helyesen felfogni, mert mindig más és más a lelki hangulata. Más szóval, akár a saját lelki világát akarja kifejezni, akár másét próbálja felfogni,
A test és lélek szoros együttműködése ellenére sem tudja a szellemi tartalmat állandó külső formához kötni, vagyis hiányzik belőle a jelkép kialakításához szükséges erő. Az első lelki alkat nem tudott jelképet alkotni, mert a testi és szellemi rész között nem volt megfelelő kapcsolat. Megkülönböztette őket, határt is szabott, de túlzásba vitte, s így végül az összeköttetés is megszűnt. A másik típusnál megvan ugyanez az összeköttetés, de itt a kettő egymásba folyik. Hiányzik az elkülönülés, pedig ez szükséges a jelkép kialakulásához.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 5. D-dur szerenádjának 2. Andante moderato tétele hangzott el. Előadta a Camerata Akadémika Salzburg Vég Sándor vezetésével. Kedves hallgatóink, köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. Hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
2: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük Önöket. Főpíreink röviden. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Elsötétült kedden ideiglenesen az M1 képernyője, új ideiglenes vezetője lett az MTVA-nak. A kormány benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amelyet demokráciára veszélyesnek neveztek az ellenzéki pártok frakcióvezetői. Bíróság elé került a több éves vita az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség között. Június 30-án hivatalosan is lezárult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kiemelkedő mintaprojektje, az RRF energetikai program, közölte a Magyar Kurír. A 2022. áprilisában indult projekt mérföldköveit és kiemelkedő eredményeit egynapos szakmai konferencián mutatták be Budapesten június 17-én. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének

keretében. 10,9 milliárd forint Európai Uniós és hazai társfinanszírozású, visszanemtérítendő támogatással megvalósított közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás elnevezésű projekt június végén hivatalosan is lezárult. A záró konferencián Moravcsik László energetikai szakterületi vezető ismertette a szociális naperőmű programot és a zöldfűtés támogatási program előkészítésének fázisait. Füvesi Ágnes projektvezető részletesen bemutatta a több mint 4 éves program célkitűzéseit és elért sikereit. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Alapítvány programja kiváló példája annak, hogyan fordítható a megújuló energia a leginkább rászoruló családok felzárkóztatására és támogatására. A 10. Csíkszeredai Kórház napok zárásaként Kovács Gergely gyulafehérvári érsek az egészségügyben dolgozókért mutatott be szentmisét július 5-én a Csíksomlyói kegytemplomban, adta hírül a Magyar Kurír. A szentbeszéd középpontjában a gyógyítás, gondozás, mint hivatás állt. A szolgálat terhei és annak enyhítése témák szerves részei voltak az egész hétvégés rendezvény sorozatnak. A kórháznapok záró szentmiséje egyszerre volt hálaadás az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáért és bátorítás, hogy szolgálatukat továbbra is szakmai felkészültséggel, emberséggel és Krisztusba vetett reménnyel végezzék.

0: A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után, adta hírül az MTI. Az érintettek körébe tartoznak többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, aki jogosult lehet erre a kedvezményre, hogy jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Magyar Földön július 10-én kezdődik a Fatemplom Fesztivál, közölte a Magyar Hírlap. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az ide látogatóknak. A Fatemplom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint komolyabb, szakrális előadásokat nyújtani a hármas határ térségében lakó vagy kiránduló közönségnek. A templomban egész hétvégén megtekinthető Csomortáni Gál László és Török Máté közös képzőművészeti kiállítása a Felhasadt bot kivirágzik címmel. A Magyar Földi templomot 2011-ben ökumenikus szertartással szentelték fel, azóta minden évben megtartják a Fatemplom Fesztivált, amelynek megálmodója Rátóti Zoltán, házigazdája pedig Grillus Dániel. A felvételizők július 9-ig pótolhatják, amíg hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. Közölték, a jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. Az ellenzéki képviselők a demokrácia szűkítésének és ingatagátételének veszélyét felvetve bírálták, míg a kormánypárti felszólalók az új rendelkezések bevezetésének szükségességét emelték ki az alaptörvény 17. módosításának általános vitájában, kedden az országgyűlésben, közölte az MTI. Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, az alaptörvény módosítás arról szól, hogy helyre kell állítani a fékek és ellensúlyok rendszerét. Most vannak átmeneti szabályok, majd jön egy inkluzívabb alkotmányozási folyamat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni, a Tiszájét nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, és a demokratikus versenyt is torzítja, emelte ki a politikus. Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy tiltakozniuk kell az önkény kiépítése ellen, Súlyog Tamás elmozdítása kapcsán éppen ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal jó kezdeményezés lenne, ha a jelenlegi kormány nem politikai bunkosbotként akarná használni. Torockai László közölte, hogy ebben a formájában a Mi Hazánk elutasítja az alaptörvénymódosítást. Orbán Viktor csütörtök estére békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. Olvasható a korábbi miniszterelnök közösségi oldalán. A demonstráción beszédet mond Áder János volt köztársasági elnök. A demonstrációt a Magyar Péter kormány önkényuralmával szemben hirdetik meg, azt követően, hogy Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján ideiglenesen a Bartók Rádió szól. Az MTV-a ideiglenes vezetője azonnali hatállyal megszüntette a közmédia korábbi formáját. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
1: Kedd napközben elsötétült az M1 képernyője. A Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora volt hallgatható. Az MTVA frissen megbízott idéglenes vezérigazgatója, Horváth András és az általa felkért idéglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette az általuk propagandának tartott műsorokat. Leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája kedden az MTI-vel. A Magyar Televízió 1957. május 1-én indult. Az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor így akkor is, amikor 1993-ban elhunyt Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke. A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia politikai hatalom befolyása alá került az új vezetés véleménye szerint, és elvesztette a legfőbb funkcióját, a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását áll a közleményben. Az M1 felületén átmenetileg az alábbi szöveg volt olvasható. A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Az összegzés szerint kedden 19 óra 56 perckor az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti. Az M4 Sport közvetítései, így a labdarúgó világbajnokság mérkőzései is változatlanul folytatódnak.
0: Az Európai Unió tanácsa ír elnökségének három fő prioritása Európa gazdasági versenyképességének javítása, az Európai Unió alapvető értékeinek védelme, valamint az uniós polgárok biztonságának megerősítése, jelentette ki Michael Martin ír miniszterelnök az Európai Parlament plenáris ülésén. Az ír soros elnökség programját ismertetve Martin hangsúlyozta, hogy Európának sürgősen javítania kell versenyképességén és termelékenységén, mert enélkül nem tartható fenn az európai életforma. Mint mondta, az egységes piac Európa gazdaságának alapja, ezért csökkenteni kell a belső piaci akadályokat és a szabályozási terheket. Bíróság elé került a több éves vita az RMDS és az Erdélyi Magyar Szövetség között. Legalábbis Nagyváradon. Szabó Ödön beperelte Csomortányi Istvánt. A részletekről Gáspár Sándor tudósít.
2: Az RMDS Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke Szabó Ödön, parlamenti képviselő, indított polgári pert Csomortányi István az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke ellen. Mindketten nagyváradiak. Az RMDS-es politikus bejelentette, ő évek óta Csomortányi valótlan állításainak és rágalmainak céltáblája. Ugyanakkor nem részletezte, hogy a kereset pontosan mely kijelentésekre épül. Csomortányi István, az EMS alelnöke, azt állította viszont, az RMDS és Szabó Ödön azért fordult bírósághoz, mert ő évek óta bírálja a Bihar megyei RMDS vezetését, ő továbbra is kitart korábbi kijelentései mellett. Csomortányi szerint a per célja az ő politikai elhallgattatása. Az RMDS pártállami reflexekkel próbál föllépni a kritikusaival szemben. Videója végén is elhangzik az RMDS egypártrendszeri diktatórikus állapotát bíráló politikai jelszó, soha többi RMDS. Ez a vita az elmúlt 20 évben meghatározta Bihar megye magyar közéletének alakulását is. Politikai ellentétek feszülnek a Tőkés László köré szerveződött Erdélyi Magyar Szövetség csoportja, valamint a Cseke Attila és Szabó Ödön vezette Bihar megyei RMDS között. A két tábor között voltak sikertelen együttműködési kísérletek, politikai viták és kölcsönös bírálatok. Az RMDS rendre azzal vádolta politikai ellenfeleit, hogy külön indulásukkal megosztják a magyar szavazatokat, és veszélyeztetik az erdélyi magyar érdekképviseletet a román parlamentben. Az EMS ezzel szemben azt hangoztatja, hogy valódi politikai alternatívát kíván nyújtani az RMDS-szel szemben. Nemrégiben Háromszéken Sepsiszentgyörgyön alakult ki belső vita az EMS megyei területi szervezetében, melynek lényege, hogy a parlamenti választásokra egységes listán jelentkezzen a romániai magyarság, és az önkormányzati választások legyenek az egymás közötti megmérettetésnek az alkalmai. Az RMDS listán parlamenti mandátumot szerző EMS pártelnök Zakariás Zoltán április végén kilépett a frakcióból, és függetlenként dolgozik tovább, mert hogy nem valósult meg az erdélyi magyar politikai pluralizmus, amelyben pedig megegyeztek. Szabó Ödön perindítása válaszlépésnek tűnik. Mindenképpen meglepő, hogy két magyar politikus a vitájukat román bíróságon igyekezzék rendezni.
0: A visegrádi négyek kormányfői megújítják álláspontjaik egyeztetésének képességét, akkor az Európai Unió úgynevezett nagyjátékosai is kénytelenek lesznek tiszteletben tartani. Ennek a több mint 60 millió lakost képviselő négy országnak a súlyát és erejét. Jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök. Rámutatott arra is, hogy a szlovák V4 elnökség a közös érdekek mentén megjelenő témákra összpontosít majd olyanokra, amelyeknél kilátás van az álláspontok közelítésére, tudatta az MTI. Ezzel összefüggésben említést tett az uniós csúcstalálkozókat megelőző, álláspontokat egyeztető V4-es találkozókról is. Volodymyr Zelenszky bejelentette, hogy Ukrajna tengeri légvédelmi vonalat épít ki Odessa védelmére. Ukrajna júniusban több hadászati rekordot is megdöntött. Nyíri Kata jelenti.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök odesszai látogatása alatt bejelentette, hogy Ukrajna a tengeren drónok segítségével légvédelmi vonalat kíván kiépíteni. A cél Odessa és a partvidék védelme, írja az Unión ukrán hírügynökség. Az államfő szerint az ukrán hadipar jelenleg több százezer elfogó drón gyárt évente, és azok felhasználásával alakítanák ki a tervezett tengeri védelmi rendszert. A koncepció szerint az elfogó drónokat tengeri platformokról közvetlenül a vízen indítanák, hogy légvédelmi lefedettséget biztosítsanak Odessa és a régió számára. A lap emlékeztet, hogy egy korábbi elemzés szerint a Shahed típusú drónok száma, amelyekkel Oroszország Ukrajnát támadja, a júniusi csúcsértéket követően csökkenő tendenciát mutat. Ez összefüggésbe hozható az ukrán légvédelem hatékonyságának javulásával. A nagyobb léptékű támadások gyakorisága is csökkent, ezek között az időköz jelenleg meghaladja a két hetet. Ugyanakkor az elmúlt hetekben a lelőtt drónok aránya valamelyest csökkent. Ennek egyik lehetséges oka, hogy Oroszország a Shahed drónok új, sugárhajtóműves változatait alkalmazza, amelyeket nehezebb hatástalanítani. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a védelmi erők 2026 júniusában több mint 200 ezer orosz célpontot támadtak, miközben jelentősen nőtt a logisztikai útvonalak és a megszállt Krimben található célpontok elleni csapások száma. A tárca közlése szerint csak nem kétszer annyi a frontvonaltól 50 kilométernél távolabb fekvő célpontot értek el, mint korábban. A minisztérium tájékoztatása alapján júniusban számos rekord is megdőlt. Minden eddiginél több orosz tüzérségi eszközt semmisítettek meg, közel 50 ezer ellenséges drónt fogtak el, valamint rekordmennyiségű katonai járművet iktattak ki. A közlés szerint a kiemelt hónapban csaknem 28 ezer orosz katona halt meg, vagy sebesült meg súlyosan, az adatokat pedig videófelvételekkel ellenőrizték.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig sávlezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt csatornát javítanak. A 2. kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt tart a vízvezeték javítása, itt egy sáv járható. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tér előtt lezárták a külső sávot elektromos közmű javítása miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron szintén lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányba sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni a villamospálya karbantartása miatt. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Siling Zsolt, BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalna vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján, sűrűbben induló járatok, több kerékpár hely várja az utasokat. Hétvégente a keleti országrészből közvetlen vonatok is indulnak a Balatonra. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Fontos változás, hogy augusztus végéig a G43-as vonatok is Kőbánya-Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár felé. Jelentősen módosult a menetrend a Ceglédi fővonalon. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Dolgoznak a szakemberek a Budapest-Veresegyház vasútvonalon. A vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek. Fontos, hogy a pótlóbuszok Budapesten az Újpest központ metró megállótól indulnak Veresegyház felé. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán. Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. A kényelmesebb eljutás érdekében Miskolc és Debrecen között is közlekednek közvetlen gyorsjárató autóbuszok. A Mezőhegyes Mezőtúr vonalon Orosháza és Kardos út között pótlóbusz szállítja az utasokat ugyancsak karbantartás miatt. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Hazánk várható időjárásáról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A hőmérséklet szerdán 26 és 32 fok között alakul. Főpilenk még egyszer, röviden. A 100 ezer forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Elsötétült kedden ideiglenesen az M1 képernyője, új ideiglenes vezetője lett az MTVA-nak. A kormány benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amelyet demokráciára veszélyesnek neveztek az ellenzéki pártok frakcióvezetői. Bíróság elé került a több éves vita az RMDS és az Erdélyi Magyar Szövetség között. Kedves hallgatóink! Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
6: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
7: 2026. július 8-a szerda van, Edgar, Jenő és Ellák napja. Isten értesse a névnapjukat ünneplőket. 1621. július 8-án született a nagy francia mesemondó Jean de La Fontaine. Írt elégiát, színművet, de népszerűségét állatmeséinek, fabuláinak köszönheti. Ezekben éles iróniával bírálta kora társadalmi erkölcseit, az emberi gyarlóságokat. Sokat merített a görög Ezópusz állatmeséiből, ám főművével, a 12 kötetben megjelent mesékkel mégis eredeti költészeti formát teremtett. 1896-ban e napon született Csonka Pál, Kossuth és állami díjas építészmérnök, a műszaki tudományok doktora. Csonka Jánosnak, a karburátor társ feltalálójának a fia. Csonka Pál tervei alapján épült Budapesten több gyárépület, a két ferihegyi ikerhangár, több műhelycsarnok és Taksonyban a templom ellipszis alakú héjszerkezettel készült kupolája. 80 éves lenne Veszelinov András, színművész, dobos, az Atlantis, a Metro, a Sirius és az Apostol együttes muzsikusa. 1676. július 8-án halt meg első Rákóczi Ferenc, megválasztott erdélyi fejedelem, második Rákóczi Ferenc apja. Bekapcsolódott a Veselényi féle összeesküvésbe és elvállalta a felkelés fővezérségét. 1670-ben fegyverbe hívta a felvidéki nemességet, de az összeesküvésben ugyancsak résztvevő Zrínyi Péter elfogatásának hírére letette a fegyvert és kegyelmet kért, amit 300 ezer forint váltságdíj lefizetése ellenében meg is kapott. 1916-ban e napon távozott e földi világból Ortvai Tivadar, történetíró, a történeti földrajz egyik magyar úttörője. temesvári teológiai tanulmányok után pappá szentelték, majd a Budapesti Egyetemen bölcsész doktori oklevelet szerzett. Később a Pozsonyi Jogakadémián a történelem tanára, illetve a Pozsonyi Orsolya rendi apácák tanítóképző intézetének igazgatója és tanára volt. Ortvai Tivadar fontos műve a kétkötetes Magyarország régi vízrajza, amelyben a Kárpát-medence vizeinek nevét dolgozza fel. 1946. július 8-án halt meg Lovassi Sándor, ornitológus, faunakutató. Sági Károllyal és Csák Árpáddal 1898-ban alapították a Balatoni Múzeum Egyesületet, amelynek eredményeképpen megépülhetett Keszthelyen a Balatoni Múzeum. 1548. július 8-án Fráter György levélben kérte a budai pasát, hogyha a Habsburgok megtámadják Erdélyt, nyújtson katonai segítséget. 1611. július 8-án Báthori Gábor erdélyi fejedelem Brassó mellett vereséget szenvedett Radu Serbán havasalföldi vajdaseregétől. 1704. július 8-án az erdélyi kurucrendek Gyulafehérváron fejedelemmé választották II. Rákóczi Ferencet. 1912. július 8-án bullát adott ki 10. Pius pápa, a hajdúdorogi magyar görög-katolikus egyházmegye felállításáról. 1998. július 8-án koalíciós kormány alakult Magyarországon, a Fidesz, az FKGP és az MDF részvételével, Orbán Viktor vezetésével.
6: A multidézőt Szikora József készítette.
8: Harangoznak a szívemben, a Jóisten szeret engem. Adott nekem új napot, s én neki hálát adok. Mikor este lefeküdtem, sötét volt. Most világos, bíborpiros az égbolt. A sötétben te őriztél, a reggelre te ébresztettél engemet. Áldott legyen, Uram, a te szent neved. Amen.

Kedves hallgatóink! Hamarosan szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gyurkovics István aszódi plébános. A szentbeszédet elmondja Horváth Zoltán diakónus. Orgonán közreműködik Csanádi Tádé kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, itt a Város Mari templomban is, mindazokat, akik a rádión keresztül bekapcsolódnak ebbe a szent liturgiába. Szent misénk szándéka elhunyt István, őért ajánljuk föl, de nem Szűk Marka, a mi Istenünk, ti is tegyétek ide az oltára a szándékaitokat. Most pedig valamennyien nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy egyházad szüntelenül újjongjon szent apostolai dicséretében, és azok kormányzása alatt éljen, akiknek tanításában és érdemeiben részesül. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Ámen.
2: Olvasmány Ózeás proféta könyvéből. A nép hibáit ostorozza profétája által az Úr. Lombos szőlőtő Izrael, gyümölcse méltó hozzá. Amilyen sok volt a gyümölcse, olyan sok oltárt emelt, amilyen bőségesen termett a földje, olyan bőségesen állított fel bálványoszlopokat. Szívük megosztott, de most majd megbűnhődnek. Az Úr maga töri majd össze bálványoszlopaikat, pusztítja el oltáraikat. Hiszen már is mondják, nincs nekünk királyuk, királyunk, az Urat sem féljük, a király pedig mit tehet velünk? Elveszett Szamária, királya olyan, mint a letört ág a víz színén. Elpusztulnak a bálványmagaslatok, ahol Izrael vétkezett, lapó és tövis nő majd oltáraikon, és ők majd így szólnak a hegyekhez, borítsatok el minket, s a halmokhoz omoljatok ránk. Vessetek magatoknak igazságot, és akkor szeretetet arathattok. Szántsátok fel a töretlen földet, itt az ideje, hogy az Urat keressétek, akkor majd eljön, hogy igazságra tanítson titeket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter. Azután a testvére András, Zebedeus fiai, Jakab és testvére János. Továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül a karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, szamaritánusok városába be ne térjetek, menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldom téged, Krisztus!
3: Testvéreim! A 12 apostolnak a kiválasztásánál hallhatjuk az Úr Krisztus felszólítását, kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. És ez bennünket lelkiismeret vizsgálatra késztet, amelyben az első kérdés, hogy vajon mi kérjük-e az aratás urát? Kérjük-e, hogy hívjon papokat? Mert úgy tűnik, hogy nekünk volt 50 esztendőnk, amikor a pap hiányra mentség volt, s magyarázat, hogy a diktatúra ateizmusának ilyen nyomása alatt nem lehet azon csodálkozni, hogy kevés volt a hivatás. Viszont megfontolandó, hogy tőlünk nyugatra, ahol szó sem volt az ateizmusnak, a diktatúrának a nyomásáról, éppen úgy fogynak a papok, mint nálunk. Sőt, világszerte csökken a papoknak és a hivatásoknak a száma. Mint ahogy mennybe menetelekor, meg a gyógyításokkal kapcsolatban fölmerülhet a kérdés a mi Urunk Jézus Krisztus felé, hogy Mester, nem lett volna jobb itt maradnod? Nem lett volna jobb, ha a papjaidra a gyógyításnak az adományát bízod rá? Vagy Mester, nem kellett volna folytatnod az ószövetségi hagyományt, amely szerint a papi utánpótlást a család biztosította. Nem volt vita, hogy egy pap családnak legalább az első szülöttje folytatja apja papságát. Vagy ha a templom papságát nem akartad folytatni. Ott volt a szórványnak a zsinagóga struktúrája. Nem lett volna jobb tenni egy csodát, s a rabbikat pünköstkor világszerte pappá szentelni, és ismét családi hagyományként származhatott volna tovább a papság. Mester, látod? Volna megoldásunk, nem is egy a pap hiányra. Mielőtt azonban tovább folytathatnánk az ötlet bőrzénket, eszünkbe kell jutnia, hogy mit mondott az Úr, amikor számon kérték tőle, hogy Mester, miért van az, hogy a farizeusok meg János tanítványai ekkor és akkor böjtölnek, a tieid pedig nem böjtölnek? És akkor mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy ez azért van, mert nem böjtölhet a nász nép, amíg velük van a vőlegény. És mint tudjátok, az új bor új tömlőbe való. Hát igen. Mester, igazad van. Ez így van. És ennek egyenes folytatása az, hogy az új szövetség vére új papságot igényelt. Melkizedek féle papság kellett, amelynek főpapja az égből jött Krisztus, papjai pedig azok, a csetlő, botló, gyarló emberek, akiket egyenként szólít meg az Úr, hogy te pedig gyere utánam. Hagyj ott mindent, apát, anyát, egyik másikotok a feleségét is, a gyermekeit is, a földjét, mindent. Gyertek utánam, s ti lesztek az az új kehely, amelyik szétviszi majd a világba az új szövetségnek a vérét. Elhallgatunk az ötleteinkkel, és megáll bennünk a lélegzet, mert ez azt jelenti, hogy ahol egy katolikus pap jelen van, ott van gyónás, van szentmise, ott jelen van az Úr Jézusnak a megváltó vére. Nem extra mosogatószer, amely minden szennyet leold, hanem vér, amely életet hordoz, elveszi a bűneinket, s adja a maga isteni életét a szentmisében. Hát, hogy ez hogyan fér össze a paphiánnyal, ez az isteni bölcsességnek a titka. De az új szövetségnek a vére árad, s élteti Krisztus titokzatos testét. Azért jó lenne meghalani az Úr Jézusnak a kérését, az aratni való sok, a munkás kevés. Kérjétek hát az Úr aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Amen. Isten kérdésünk.
0: Kérjük testvérem, Úrunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy az apostolok közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
4: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt István eljusson az örök boldogságba, apostolok boldog társaságában örvendezhessen. Hallgass meg, Urunk,
5: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesít reménységünket, hisszük és reméljük, hogy ami a javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
0: Áldott egy mindenség, Ura Istenem, mert a te bőkezőséget
6: fogadtad. Felajánljuk

0: legyen kedves színed előtt áldozatunk. Most el uram bűneimet is védjük. Imádkozzatok testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, árazd ránk szentelkedet, akit gazdagon kiárasztottál apostolaidra, hogy megismerjük mindazt, amit általuk nekünk ajándékoztál, és dicséret áldozatát rendeltetésed szerint mutassuk be dicsőségedre, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert nyájadat, örök pásztorunk, magára nem hagytad, hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén, fiat helyett, mint pásztorok. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Élek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, István szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal is, minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Élekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr béke legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veletek.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy

0: Krisztus lelkem, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztára engem, újságos Jézus, hallgass meg engem, szent cselvédbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől hatalmazz engem, halálom óráján hívjon el, én lejussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk. Add meg Istenünk, hogy örvendező lélekkel és szívünk egyszerűségében kitartsunk az apostolok tanításában, és mindig egyek legyünk a kenyértörésben és az igazságban, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldja meg veleteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála, Szent Mihály Arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános, a szentbeszédet elmondta Horváth Zoltán diakónus, orgonán közreműködött Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éve

0: aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: 7 óra 33 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Országos fokozott erdőtűz veszélyre figyelmeztető riasztást rendeltek el Szlovéniában a tartós hőség és csapadék hiány miatt, ezért szerdától az egész országban tűzgyújtási tilalom lép életbe, közölték a szlovén hatóságok. Az előrejelzések szerint a következő napokban 30-33 Celsius fok közötti hőmérséklet várható, bár helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, ezek nem hoznak tartós enyhülést, így az erdőtüzek kialakulásának kockázata továbbra is magas marad. Az idén nyáron már több szabadtéri tűzeset is történt Szlovéniában. Az MTV a sajtó és marketing irodája kedd délután közölte az MTI-vel, hogy elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth rádió helyén pedig a Bartók rádió műsora hallgatható. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette az általuk propagandának tartott műsorokat, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, írták. 1956 után 70 évvel szimbolikusan 19 óra 56-kor indult újra az M1 adása, egyelőre hírszolgáltatás nélkül filmekkel, közölte Magyar Péter kormányfő kedden a közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának, ezt Kapitány István a közösségi oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Mátrai Károlyt. Az új vezető a miniszter szerint felkészülten és felelősséggel tudja vezetni az MVM csoportot. Olvasható a bejegyzésben. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját, adta hírül az MTI. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország, 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, hangzott el a rendezvény keddi sajtótájékoztatóján. Az NKA mellett egyelőre a Szerencsejáték ZRT támogatja a rendezvényt. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon, tudatta az MTI. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21 és 26-a között, közölték a szervezők kedden a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Foki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Bóka István, Balatonfüred polgármestere elmondta, a szokásokhoz híven a helyi 18 éves lányok meghívást kaptak a bárra, közülük minden harmadik fiatal elfogadta az invitálást. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak. Végül a várható időjárásról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északi irányban, a Budaörsi úton a Nagyszülős utcai felüljárótól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányba sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert burkolatot javítanak. Az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtti szakaszon csatornaépítése miatt. A Szilágyi Erzsébet fasorban lezárták a külső sávot befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorban nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsából tudnak tovább haladni. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Lapszemle. Felsikít egy doziméter címmel jelentetett meg filmismertetőt Paksa Balázs a Magyar Kuriron július 7-én. A szerző esszéjében a Láthatatlan Veszély című minisorozatról értekezik. Sem szó szerinti, sem átvitt értelemben nem egy új Csernobil, de a Netflixen idén tavasszal megjelent Láthatatlan Veszély minisorozat tele van erős pillanatokkal, amelyeket ezúttal is a szörnyű valóság hitelesít. Bemutat, elrémiszt és emléket állít. Olvasható a Magyar Kuriron. Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a NOB, tájékoztatta Mandiner. Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói cortinai téli olimpián. A NOB végrehajtó bizottsága kedden döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022. februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést, ugyanakkor még nem született döntés arról, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve felcsendülhet-e himnusza a 2028-as amerikai olimpián. A lapszemlét Kelen Ágoston szerkesztette.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: július 8-a, szerda van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A technikai munkatárs Csák Éva, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor kezdődik a reggeli riport, melyben a Soul Exodus című film rendezőjét, Berecki Csabát Gőbel Ágoston kérdezte, ebből következik most egy rövid részlet.
5: A zene és a film nálam úgy kapcsolódott össze, hogy egy adott pillanatban ráéreztem arra, hogy a zenén keresztül tudom a legjobban kifejezni az emocionális részeit egy történetnek, amit mondjuk filmre viszek. Tehát a zene a legalkalmasabb és a legdirektebb módon eljutó művészeti ág, amit a nézők, hogyha az jól van megcsinálva egy filmet, azt nagyon jól veszik, és nagyon könnyen be tudnak helyezkedni az adott film történetébe, és magukévá tudják tenni.
3: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik, várja Önöket Gővel Ágoston. 8 óra 22 perckor Szabó Csillát várom ide a stúdióba, aki a mai házunk táján témáit ismerteti. Fél kilenckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk, majd ezt követően 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell ajánlóját hallgathatják meg. Végül 8 óra 45 perckor a Föld sója következik, Berta Kata összeállításában. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal és jobbnál jobb zenei felvételekkel várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben, ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Két magyar kiadvány, Kis Judit Ágnes, Tuja Szörny és Nyírfa Kobolt című könyve, valamint Márai Marian Elérhetetlen című csendes könyve is felkerült a 2026-os IBBY Honor Listre, közölte Berg Judit kedden a közösségi oldalán. A Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsa, a világ legnagyobb nemzetközi gyerekkönyves szervezete, mely több mint 80 ország nemzeti szekcióját fogja össze, azzal a közös céllal, hogy a minőségi gyermekirodalom minél több gyerekhez eljusson szerte a világon. Emlékeztetett az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár bejegyzésében. Mint mondta, két évente állítják össze rangos válogatásukat, amelyre a nemzeti szekciók az előző két év kiemelkedő gyerekkönyveit jelölhetik. Utak újulhatnak meg Dunaújvárosban, miután az önkormányzat 896 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plus keretéből belterületi közútfejlesztésekre. Azt írták, az útpályák burkolatainak javítása és az útalap megerősítése mellett kiemelt cél a forgalmi torlódások csökkentése, felújítják az érintett közösségi közlekedési megállóhelyeket és buszöblöket, valamint akadálymentesített járdákat alakítanak ki. Az útfejlesztések 2027 végére fejeződnek be. Igazi fesztiválvárossá alakult Tiszafüred július 9-e és 11-e között. Csütörtökön elindul a Tiszató Fest, pénteken és szombaton pedig a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjaira is várják a látogatókat, közölte a város önkormányzata kedden az MTI-vel. Közleményük szerint a három nap alatt koncertekkel, kerékpáros felvonulással, néptánccal, vásárral, gyerekprogramokkal, főzőversennyel, horgászversennyel és lampionos csónak felvonulással is várják a közönséget. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Annabálon, tudatta az MTI. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők. Foki Róbert, a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Bóka István, Balatonfüred polgármestere elmondta, a szokásokhoz híven a helyi 18 éves lányok meghívást kaptak a várra, közülük minden harmadik fiatal elfogadta az invitálást. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak. Budapesten a Szent István Bazilika előtt július 4-én már 29. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. A szervezők arra hívják a férfiakat, hogy a helyi plébániákon a plébánosok támogatásával tartsanak havonta férfi rózsafüzér ima alkalmakat, lehetőleg személyesen a plébániákon. Ajánlottan minden hónap harmadik hetében. A térdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő ima alkalmát augusztus 1-én tartják Budapesten a Szent István Bazilika előtti téren. Végül a várható időjárásról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Bobby McFerrin egyik legismertebb dala a Don't Worry Be Happy szólt itt a Magyar Katolikus Rádió zenés nap köszöntőjében. 8 óra 8 perc, következik a reggeli riport. Idén 125 éves a magyar film, ebből az alkalomból a Filmio online filmtár újabb és újabb magyar filmekkel, nehezen hozzáférhető mozgóképes csemegékkel bővül. A repertoárba a Soul Exodus című zenés dokumentumfilm is bekerült, amelyet Varsóban és Vágovban is díjakkal tüntettek ki a helyi nemzetközi filmfesztiválokon. Az alkotás szereplői hagyományos klezmer zenét játszó alkalmi formáció tagjai, akik a zenén keresztül keresik gyökereiket, önmagukat és identitásukat. A Soul Exodus rendezőjét, Berecki Csabát, Gővel Ágoston kérdezte.
2: A zene és a film nálam úgy kapcsolódott össze, hogy egy adott pillanatban ráéreztem arra, hogy a zenén keresztül tudom a legjobban kifejezni az emocionális részeit egy történetnek, amit mondjuk filmre viszek. Tehát a zene a legalkalmasabb és a legdirektebb módon eljutó művészeti ág, amit a nézők, hogyha az jól van megcsinálva egy filmet, azt nagyon jól veszik, és nagyon könnyen be tudnak helyezkedni az adott film történetébe, és magukévá tudják tenni. És a zenén keresztül való mesélés, ugye én ezt úgy használom a filmekben, hogy a zene nem aláfestő, nem kísérő, nem úgymond a képet segítő elem, hanem a zene a fő irány, tehát a fő dramaturgia, és azt kell, hogy mondjam túlzás nélkül, hogy ehhez forgatom a filmet. Ami azt jelenti, hogy a zene az első, és nem a kép. És ezt nem úgy kell képzelni, hogy mint a klip rendezők, hogy ugye egy zenei számot képesítenek, hanem itt konkrétan dramaturgiai és mesélő szerepe van a zenének, a dallamnak is, és a dalszövegeknek is. Jelen esetben a Soul Exodusban, ami ugye egy identitásfilm, abszolút kifejezi a zene is azt, ami egyébként szóban elhangzik, vagy képekben látunk. És számomra ez a legtermészetesebb mesélési mód, tehát ami legjobban fekszik nekem.
3: Mondta, hogy egy identitásfilm, egy identitás keresésről szóló film, vagy egy megtalált identitást kifejező film?
2: Hát igen, mind a kettő. Tehát ebben a filmben az elején van egy identitás keresés, és a végén van egy identitás bizonyosság. A megtalálást az azért nem merem mondani, mert szerintem nincsenek lezárt identitások. A legfontosabb, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy ő ki. Most, hogy lefordítsuk a hallgatóknak. Igazából a legfontosabb az életben szerintem mindenen túl, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy ki, hogy milyen személyiség, miben hisz, honnan jön, föl kell vállalni még azt is, hogyha az ember éppen úgy alakult az élete, vagy a születése körülménye, hogy éppen gyökértelen, hiszen ilyen ember is van nem egy, hanem több százmillió a világon, és hogy az is egy identitás, és az nem egy szégyen, és nem egy bizonytalansági tényező. A probléma az a világban szerintem, hogy a identitás nem tudás és az identitás zavar minden gondnak és nyomorúságnak, ami a világban van, ez a kiinduló pontja. Innen jön az irigység, innen jön a gyűlölet, innen jön a rasszizmus, innen jönnek a háborúk, hogy egy álidentitást vagy egy téves utat az ember megerősít azzal, hogy erőszakba, gyűlöletbe torkolik, és ez most a hétköznapokra is mondom, az egyén szintén, most nem egyáltalán a nagy politikáról beszélek, de az is ebből ered, hogy az egyén, illetve a kisközösségi szinten az identitás zavar ahhoz is vezet, hogy például a nagypolitika tudja manipulálni ezeket az embereket vagy tömegeket. De hogyha az embernek tisztában van az identitásával, akkor lehetetlen manipulálni, mert tudja, hogy ő ki, és legfeljebb legyint vagy mosolyog azon, hogyha megpróbálják. És ez ezért nagyon veszélyes, amit tapasztalok a világban, és egyáltalán nem magyar, sajnos nem magyar, csak magyar probléma, mert úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogy csak nekünk lenne ilyen problémánk, mert azt valahogy megoldanánk. De ez egy világ tendencia, nagyon régóta tart. Most egy olyan korban élünk megint, ahol a hit és a spirituális dolgok megint úgy tűnik, hogy ezek nem részei a mindennapunknak, és ez hozzátartozik. Tehát André Malraux mondta még a 60-as években, hogy a 21. század vagy vallásos, illetve spirituális lesz, vagy nem lesz. És hát meg kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy 50 évvel ezelőtt mondta, rettenetesen jól látta a jövőt. Erről is beszélek, amikor identitáskeresés és identitástudatról. Tehát az ember muszáj spirituálisan is egészséges legyen, és ezzel foglalkozunk a legkevesebbet az én tapasztalatom szerint. Ez viszont hozzásegít nagyon jó a zene, és mondjuk egy ilyen film, amit szerencsés módon nagyon jó szereplőkkel össze tudtunk hozni.
3: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy a filmmel ez volt a cél, ez volt az alapvető cél, vagy ez aztán közben alakult?
2: Ez volt az alapvető cél, mert engem, mint erdélyi születésű embert, ugye az én sorsomat is végigkövette az identitás probléma, hogy hol Romániában nem fogadtak el magyarként, aztán Magyarországon lerománoztak, aztán Franciaországban végre nem kérdezte meg senki, hogy honnan jöttem, hanem csak azt számított, hogy milyen vagyok és hogy dolgozom. Hogy én pontosan tudtam, hogy egy embert nagyon, nagyon rossz irányba tud elvinni, hogyha emiatt frusztrációk, és be nem gyógyult, vagy be nem kötött sebek kísérik az életét, mert onnantól kezdve ő is egy rossz útra tud térni. És úgy gondoltam, hogy ezzel a történettel, ami egy fordított exódus, tehát Amerikába jövünk visszafele a forráshoz, erről tudok, de jókedvűen és őszintén beszélni. Mert úgy gondolom, hogy a súlyos dolgokról is úgy kell beszélni, hogy befogadható legyen, és nyílt és őszinte. Ezért használom a zenét a filmekben, mert ez nagyon hozzásegít, mert kinyitja a lelket, hogy elérte a közönséget, és annak ellenére, hogy ez a film specifikusan egy zsidó identitás történet, de a zsidó-keresztény kultúrában az egy teljesen általános emberi történet. És ezt abszolút visszahallottam, visszamondták a nézők, akik civilek voltak, ismeretlenek, szimpla mozi nézők, és ennek örülök, mert tényleg ez volt a célom, ami nem volt evidens, hogy sikerül, hiszen azért ez egy dokumentumfilm, tehát nincs megírva a forgatókönyv, nincsenek megírva a dialógusok, mindegyik szereplő azt mondta, ami ő, tehát nekem az volt a dolgom, hogy olyan helyzeteket és olyan úton vigyem a filmet, hogy ez megtörténjen, hogy az igazi énjüket ki tudják adni. És az igazi énjük az volt, hogy ez mennyire fontos dolog, és hogy már mint az identitás tudat, és hogy örülni kell az életnek, ez az életigenlés, ez a legfontosabb dolog az életben. És ez a film, ez erről szól. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon életigenlő, nagyon pozitív és nagyon felemelő film a nézők szerint.
3: Életigenlés, én akkor éreztem leginkább, amikor egy spontán zenélés alakult ki, talán a Dunán jártunk. Igen. Éppen, és úgy tűnt, hogy mintha a forgatókönyvben nem is lenne benne az a zenélés, csak elkezdtek zenélni.
2: Hát sőt, olyannyira, hogy ugye kimentünk, valóban ez a film hajó utak sokasága, tehát ma Amerikából hajón jövünk, aztán Párizsban a Szajnán hajón érkezünk, aztán Dunán folytatjuk az utunkat kelet felé, és ez a jelenet, amiről beszél, ugyancsak abszolút spontán volt, hát kimentünk a Tatra, és elkezdtek zenélni, és ami fantasztikus, és hál' Istennek egyezőben benne a filmben, hogy a hajó kapitánya, akivel semmi nem volt megbeszélve, egyszerűen a hajó motorral ő elkezdte adni a ritmust, és ezt a zenészek közben észrevették, és elkezdődött egy közös zenélés a hajó kapitány, illetve a hajó motor, és ők közöttük. Ez látszik a film, hogy ez spontán, tehát ezért mindig szoktam mondani, mint filmrendező, hogy a vászon nem hazudik, tehát az ember manipulál, vagy nem őszinte, az a néző úgyis le fogja venni, mert a vászon az nagyon kegyetlen. Tehát egy embernek a nagy közeli képe, a mozin azért mágikus, mert ilyen nagyba arcot csak mozikba látunk. És az arcról mindent le lehet olvasni, és ebben a jelenetben is abszolút ez az életöröm van benne, és ez a fantasztikus spontanitás, hogy még az a hajó kapitány is, aki nem volt bevonva ilyen szinten a mi filmünkben, hiszen neki az volt a dolga, hogy a hajót vezessem, azért ez egy komoly, ne veszélyes üzem. Ő is felvette velünk ezt a ritmust, hogy itt valamit születik. Ő meg azt tényleg nem tudta, miről szól a film. De így beállt zenélni a motorral, mert akkor az volt az ő hangszere. És ez egy nagyon-nagyon szép és megható jelenet lett a filmben.
3: Egy másik nagyon erős momentum volt számomra, és az eddigieket megerősíti. Az egyik szereplő beszél arról, hogy nincs szükségünk földre, csak térre és időre.
2: Igen, nagyon erős és nagyon szokatlan mondat, ugyanis ezt ha rossz indulatúan interpretálják, akkor azt mondják, hogy tessék, a hazátlanok és a gyökértelenek oktatnak minket. De hogyha bele gondolunk, hogy ez mit jelent a saját életünkben, ez azt jelenti, hogy békén kell hagyni egymást, el kell fogadni egymást, ez azt jelenti, hogy van helyem és időm. És hogyha külföldre vet a sors, ugyanezt át kell érni, tehát ha tényleg odafigyelünk egymásra, akkor mindenkinek meg kell adni ezt a helyet és ezt az időt az élethez. Most konkrétan csak az életről beszélek, mert az a legfontosabb. És ez a film is arról szól, hogy az élet a legfontosabb. Nem a film, nem a zene, nem, hanem az élet maga, ami sajnos ma nem evidens, hogy ez ennyire fontos, és hogy szeressünk élni, és higgyünk abban, hogy nem véletlenül születtünk meg. És ez a hely és idő, ugye ebben a filmben is ez azt akarja kifejezni, hogy ha leegyszerűsítem azt, hogy hagyjuk békén egymást, a szó memes értelemben a béke, a békén hagyás, és hogy fogadjuk el egymást. Teljesen mindegy, hogy ki milyen származású, vagy honnan jött, vagy hová tart, elsősorban az embert kell nézni, és ez, ami a mai korban a nagyon sok tényezőtől fogva nagyon kritikus lett. De ez a történelemben mindig ez ismétlődik. Ha nem is ismétli magát a történelem, de mindig rímel magára. És most megint egy olyan korszakban léptünk, ahol megint rímel valamilyen múltbeli történésre, de a filmben konkrétan elhangzik az is, hogy olyan nincs, hogy történelem, mert most is a történelmet éljük, tehát a történelem ma is folyik, ezért kell nagyon-nagyon-nagyon érzékenyen és nagyon odafigyelve éljünk. Még egyszer mondom, elsősorban magunkra, és utána a másikra. Ha magunkkal jobban vagyunk, akkor a másik a embert is el tudjuk fogadni, és ezek a mondatok a filmben, meg ezek a jelenetek, ezt reményeim szerint ezt erősítik, de még egyszer mondom, a nézők visszajelzéséből is úgy érzem, hogy ez megtörténik.
1: A Soul Exodus című zenés dokumentumfilm rendezőjét, Berecki Csabát, Gőbel Ágoston kérdezte.

0: 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, élő műsorajánlóval folytatjuk. Itt ül már velem szemben a stúdióban Szabó Csilla, a mai házunk táján szerkesztője. Szia Csilla! Milyen témák várhatóak a mai műsorban, és ki lesz a vendéged?
1: Jó reggelt! A nyár, a nyári szünet a témánk, és nem csak a gyerekek oldaláról, hanem a szülők oldaláról is, hogyan legyen jó a nyár, a nyári szünet a gyerekeknek is, és hogyan éljék túl a szülők is, hiszen gondolom, hogy nagyon sokan vannak abban a cipőben, hogy a tanév végére elfáradtak, nem csak a gyerekek, a szülők is, és most egy újabb nehéz feladat következik, hogy mi legyen a gyerekekkel a következő hetekben, hónapokban. Ugye az óvoda az legalább egy hónapra bezár, az iskola viszont 2,5 hónapra. Ez nyilván követel bizonyos új rendet az életben, amellett, hogy mondjuk a szülők valószínűleg nem lehetnek 2,5 hónapig szabadságon, amellett ki kell találni, hogy a gyerekekkel mi legyen.
0: Én már nem járok iskolába, de én is nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy kire bízzam magam a nyáron, ezért eldöntöttem, hogy elmegyek a Kalotaszentkirályi Néptánc táborba, és azt beszéltük ismerősökkel, hogy csak ilyen jellegű tematikus táborokat, például népzene, néptánc táborok, az egész nyarat végig lehetne utazni, és azzal történni, hogy táborról táborra az ember jár. Nyilván erre idős lehetőség valószínűleg nincsen senkinek, de gondolom a szülőknek sem egyszerű ez, hogy... De viszont a kínálat biztos, hogy nagy, tehát biztos valamiből válogatni. Kérdés, hogy kit mi érdekel, és hogy mire van lehetőség, idő, pénz.
1: Na ez is fontos, igen, hogy kit mi érdekel, mert nyilván fontos, hogy a gyerek szeresse, vagy legalábbis érdeklődjön azután a téma után, hogyha tematikus táborba megy, és igen, a pénz azért az is egy nagyon fontos tényező, hogy egy ilyen tábor, az mondjuk, ha nem ott alvós, akkor legalább ilyen 30 és 50 ezer forint egy hét, ha ott alvós, akkor hogyha nem valami támogatott plébániai, vagy esetleg nem tudom, alapítványi tábor, akkor ugye még több. Tehát ugye az sem mindegy, hogy mennyit költhet egy család ilyen táborozásra egy nyáron, és nyilván az sem mindegy, hogy vannak-e rokonok, nagymama, olyan családtag, akinél esetleg jól érzi magát a gyerek.
0: Nagyszülőknél tábor.
1: Nagyszülőknél tábor. Ha vannak nagyszülők, és még olyan korúak, vagy már olyan korúak, hogy tudnak a gyerekekre időt szakítani.
0: Neked voltak egyébként, vannak tábori élményeid? Voltál régebben?
1: Én táboroztam sokat, igen. Én ilyen plébániai ottalvos táborokba jártam minden nyáron. Mondjuk az csak egy hét vagy 10 nap volt, de az nekem az egész nyaramat földobta, hogy a barátaimmal ott sátorozhattam. Meg erdőt járhattam. Úgyhogy remélem, hogy ez sokaknak megadatik, mert az biztos, hogy ez teljesen más, mint egy városi környezetben eltöltött nyár. Szerintem erről is fogunk persze beszélgetni, hogy milyen programot csináljunk a gyerekeknek, de elmondom, hogy kik a vendégeim. Iványi Viktória, aki a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője, és Jontek Gyöngyvér klinikai szakpszichológus jön hozzám, és igazából most nem konkrét programokat vagy táborozási tippeket szeretnénk adni a hallgatóknak, hanem arról fogunk beszélgetni, hogy mi lehet a jó megoldás, amikor nincsenek mondjuk jó megoldások? Mert pont gond az, hogy nincs esetleg pénz a gyerek táborozására. Lehet, hogy nincs nagyszülő, vagy mondjuk a nagyszülő nem szívesen fogadja a gyereket, a gyerek nem szívesen megy a nagyszülőhöz, mert ilyen állapot is előállhat. Szóval, hogy lehet ilyenkor a nem jó helyzetekben mégiscsak a gyereknek nyáron egy picit kisimítani a lelkét, megpihenni, kezelni ezeket otthon. Mit tud a szülő akár magának is megengedni, vagy magával kezdeni ahhoz, hogy túléljen egy ilyen nehéz időszakot, amikor mondjuk nem tud mindig kellemes, meg jó programokat adni egy gyereknek. Nyilván beszélgetünk majd a nyári unatkozásról, amit sokan mondanak, hogy nagyon hasznos egyébként, és nem kell mindig kitölteni az idejüket mindennel a gyerekeknek. Aztán arról is, hogy sokan nyilván valamilyen kütyűvel, eszközzel próbálják lekötni a gyereket, hogy ezt hogyan lehet érdemes keretek között tartani.

0: tippek, praktikák lehetnek, hogy ő ott jól legyen lelkileg, vagy...
1: Erről is beszélgetünk majd, igen, illetve arról, hogy ugye a gyerekek is elfáradnak a tanév végére, akár az óvodai tanévnek a végére is, hogy mi az, ami igazából pihentett például egy gyereket, és akkor ezeket a konfliktusokat is szeretném, hogyha megbeszélnénk, hogy amik nyáron lehetnek például egy táborban, gyerekek között, gyerekekkel, vagy a táborvezetővel, hogy kezeli a gyerek a saját konfliktusait, vagy a szülő, hogy kezeli ezeket, kell-e kezelni. Aztán, hogyha a szülő meg a gyerek között emiatt feszültség van nyáron, mert ugye nehéz ez a szünet, akkor azt hogy lehet kezelni, ilyesmikről is kérdezem majd, igen, Jantek Gyöngyvért.
0: Kedves hallgatóink, Szabó Csilla számít figyelmükre a 9 órai hírek után.
2: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Nyolc óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Igazi fesztiválvárossá alakult Tiszafüred július 9-e és 11-e között. Csütörtökön elindul a Tiszató Fest, pénteken és szombaton pedig a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjaira is várják a látogatókat, közölte a város önkormányzata kedden az MTI-vel. Közleményük szerint a 3 nap alatt koncertekkel, kerékpáros felvonulással, néptánccal, vásárral, gyerekprogramokkal, főzőversennyel, horgászversennyel és lampionos csónak felvonulással is várják a közönséget. Budapesten a Szent István Bazilika előtt július 4-én immár 29. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. A szervezők arra hívják a férfiakat, hogy a helyi plébániákon, a plébánosok támogatásával tartsanak havonta férfi rózsafüzér ima alkalmakat, lehetőleg személyesen a plébániákon, ajánlottan minden hónap 3. hetében. A térdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő ima alkalmát augusztus 1-én tartják Budapesten a Szent István Bazilika előtti téren. Végül a várható időjárásról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre többfelé fordul naposra az idő. A nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a Szentendre úton befelé a Mátyás Király út közelében sávlezárásra készüljenek, illetve tart még a helyszínen és a Nagykörösi úton a Hoffer Albert utca közelében. Lassan lehet haladni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban, a Szél Kálmán tér közelében, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tér előtt lezárták a külső sávot, mert elektromos közművet javítanak. Az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt tart még a csatorna építése. A Szilágyi Erzsébet vasorban befelé a Városmajor utcánál a külső sávot lezárták, mert gázvezetéket javítanak. A fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak. Sötétek a jelzőlámpák a 13. kerületben a Béketéren áramszünet miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják.

0: Irányítják Siling Zsolt, BKK Info.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalna vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Tart a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben induló járatok, több kerékpár elvárja az utasokat. Hétvégente a keleti országrészből közvetlen vonatok is indulnak a Balatonra. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Fontos változás, hogy augusztus végéig a G43-as vonatok is Kőbánya-Kispest helyett Kelenföldön fordulnak vissza Székesfehérvár felé. Jelentősen módosult a menetrend a Ceglédi fővonalon. A Budapest-Debrecen közötti Intercity a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Dolgoznak a szakemberek a Budapest-Veresegyház vasútvonalon. A vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek. Fontos, hogy a pótlóbuszok Budapesten az Újpest központ metró megállótól indulnak Veresegyház felé. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán. Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. A kényelmesebb eljutás érdekében Miskolc és Debrecen között is közlekednek közvetlen gyorsjáratú autóbuszok. A Mezőhegyes Mezőtúr vonalon Orosháza és Kardos út között pótlóbusz szállítja az utasokat, ugyancsak karbantartás miatt. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
2: Lapszemle. Felsikít egy doziméter címmel jelentetett meg filmismertetőt Paksa Balázs a Magyar Kuriron július 7-én. A szerző esszéjében a Láthatatlan Veszély című minisorozatról értekezik, sem szó szerinti, sem átvitt értelemben nem egy új Csernobil, de a Netflixen idén tavasszal megjelent Láthatatlan Veszély minisorozat tele van erős pillanatokkal, amelyeket ezúttal is a szörnyű valóság hitelesít. Bemutat, elrémiszt és emléket állít. Olvasható a Magyar Kuriron. Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a NOB, tájékoztat a Mondiner. Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói Cortinai téli olimpián. A NOB végrehajtó bizottsága kedden döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022. februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést, ugyanakkor még nem született döntés arról, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve felcsendülhet-e himnusza a 2028-as amerikai olimpián. A lapszemlét Kelen Ágoston szerkesztette.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 36 perc. Kedves hallgatóink, kulturális magazinunkat a délután 3 óra 4 perckor kezdődő akvarelt ajánljuk, amelyben kultúrmorzsák rovatunk mellett két témával is várjuk Önöket. Először a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum 50. születésnapja alkalmából nyílt időszaki kiállításon Tóth Zsófia beszélget Turán István múzeumvezetővel. Majd Móroc Viktort, a Balaton-Szemesi Pálos Örökség Alapítvány elnökét és Gadácsi Péter turisztikai szakközgazdást kérdezi a Balaton-Szemesi Pálos út kapcsán Fazekas Gyöngyvér. Ebből hallanak most egy rövid részletet.
4: A legősibb turisztikai forma gyakorlatilag az zarándoklás, ugye a zarándok utazás, a zarándok úton levés.
5: Gadácsi Péter.
4: És előrevetíti azt, hogy a motiváció az nem csak a szent helynek, a szentnek a felkeresése, megismerése, megtalálása, hanem ennél sokkal több egy belső utazás is. És ennek a belső utazásnak gyakorlatilag az igénye, az ugye évszázadokon, évezredeken megmarad az emberben, benne él, mint szellemiség és igény. És ahogy egyfajta wellness, az nem csak egy fizikai áztatás, hanem a lelkünknek is egy ilyen lelki wellnessként egy kényeztetés a bensőnknek. És ez az igény, ez valóban nem csak több ezer évvel ezelőtt, hanem most is virágkorát éli. Nem véletlenül az El Camino is ugye hasonló népszerűségnek örvend, mint szerencsére most a pálos utaknak ez a feltörekvő rendszere, amely egyre több látogatót és felfedező zarándokot hív meg. Alapvetően a modern korok eszközével, így a telefonnak a használatával, vagy az applikációknak a felhasználásával gyakorlatilag ugyanúgy utazásra hívjuk az embereket, állomások mentén, hogy megismerjék a pálos örökséget, a pálos lelkiséget. Az emberekben felértékelődött az az igény, hogy önmagában nem csak egy fizikai desztinációt szeretnének megismerni egy nyaralás vagy egy kikapcsolódás szabadság letöltésével, idejével, hanem valahogy egy találkozásra vágynak. Ez a találkozás lehet önmagunkkal, a természettel, a természet felettivel, nagyon sok kapcsolódási ponton lehet spirituális tartalmat és kapcsolódást keresni. És ebben a keresésben, ebben a találkozásban azt hiszem ott van a zarándoklásnak a lényege, hogy ez a belső utazás, ami minket meghív, felfedezni a problémáinkat, szembenézni a nehézségeinkkel, és erre megoldást találni, nem lesz fölírva a levélre, vagy a fatövében egy cetlire, hogy mit kell megcsinálni, de az elmélkedés, az önmagunknak a megismerése, a mindennapokkal való szembenézés, és a Jóisten kegyelme az, ami kisvártatva, kilométer után megjön erre az útra, és egy ilyen áldott út, egy áldással kísért útként megjelenik, és ebben mindenki meg fogja találni ezeket a válaszokat. Tehát ebben több, és ennek a felfedezése az, ami azt gondolom, hogy a 21. században újra él, hogy önmagában az ember kereső, és önmagát is keresi, önmagát is meg akarja találni.
2: A pálos utakról bővebben a délután 3 óra 4 perckor kezdődő Akvarelben hallhatnak még. Várja önöket az adás szerkesztője Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető Tóth Zsófia lesz. Tartsanak velünk akkor is!

0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: 8 óra 44 perc. Kedves hallgatóink, a Föld sója következik. A vértes búcsúja, a vértes somló és sarlós boldogasszony kegy templom ünnepe idén is egybehívta a környéken élőket, a távolról érkező zarándokokat, a gyermekáldásra váró párokat. Spány Antal püspök 12 új hála szívet áldott meg, azok nevével, akiknek születését a kegyhelyen imádkozták ki. 2017 és 2026 között több mint 100 ezüst szív tanúsítja a boldogságos Szűz Mária közbenjárását, az ima meghallgatásokat. A Föld sójában Pszisztere Zsuzsanna helytörténészt vértes somló történetéről, Spányi Antal püspököt a kegyhely jelentőségéről, Böhm Gergelyt és feleségét a hála szívekről, Berta Kata kérdezte.
5: Mit jelent a vértes somlóiaknak ez a hely?
6: Vértes somló első említése 1326-ból származik, viszont a mai történelmünk szempontjából az a legfontosabb momentum, hogy gróf Eszterházy József megvásárolta a vidéket 1727-ben, és mivel lakatlan volt a terület, német telepeseket hívott. Az elsők 1734-ben érkeztek, a köves forrásnál pihentek meg, és csengő hangot hallottak, így találták meg az utat a kis romos erdei kápolnához, ami mellett egy ferences rendi szerzetes élt, ő patronálta az újonnan alakult hitközösséget, és ő hozta el Moson-Magyaróváról a kegyképet is, és azóta beszélünk vértes somlóról, mint búcsújáró helyről. Eszterházy és az egyszerű pornép is mindent megtett azért, hogy bővítse és szépítse a templomot.
5: Beszélne nekünk arról, hogyan indult el ez a hagyomány, és most hogyan őrzik tovább?
6: Én egy lokálpatrióta vértes somlón voltam 16 évig alpolgármester. Már gyerekkorunkban emlékszünk arra, hogy hatalmas búcsút ünnepeltünk. 284 évvel ezelőtt került ide a kegytemplomba Sarlós Boldogasszony ünnepén a Mária kegykép, a szomorúak vigasztalója, és mi évszázadok óta hozzáimádkozunk és hozzájárunk, hogy köszönetet mondjunk. Nagyon nagy boldogság volt, mikor sikerült újraéleszteni ezt a hagyományt, hogy zarándokok érkezzenek, és együtt sétáljunk el a kegytemplomhoz.
5: Hogyan folyik ez az ünnepség, ez a körmenet, kik érkeznek ide, honnan jönnek?
6: A legtávolabbiak, akikről én tudok, Kisbérről, ők kétnapos zarándoklattal érkeznek, de az összes környező településről, tehát Környéről, Alsó, Felsőgalláról, Bánhidáról, Szárról, Várgesztesről, Környéről és Kecskédről, és természetesen a vértes somlóiak, a helyiek.
5: Miért jönnek ide a zarándokok hosszú-hosszú évek óta? Mit várnak a vértes somlói szűzanyától?
6: Sarlós Boldogasszony a gyermekeket váró patrónusa, tehát nagyon sokan jönnek imádkozni gyermekáldásra várva, de én úgy gondolom, hogy rengeteg imát meghallgat és rengeteg embernek segít, bármilyen problémánk van.
5: Ha szabad így mondanom, nem csak egy egyszerű búcsú ez a találkozások helye is a helyieknek.
6: Én úgy gondolom, hogy a falu az a település forma, ahol hagyományokat őrzünk, nagyon nagy boldogság, mikor megölelhetjük a távolra elköltözött rokonokat, a barátokat, akikkel zarándokutakon, imahelyeken találkoztunk, és örülünk egymásnak.
5: Két nyelven szól az ünnepség.
6: Mivel hűek vagyunk az ősökhöz, a német telepesekhez, és ezért megőriztük anyanyelvünket. Van egy gyönyörű nyelvjárásunk, mára azonban a többség csak a Hochdeutschot, a németet beszéli, és ezzel is tisztelgünk az ősök előtt és Mária előtt.
5: Van egy hagyományos imájuk is.
6: Igen, létezik egy somlói himnusz, ami minden alkalommal elhangzik.
5: Püspök úr, hogyan vált az egyházmegye szívévé ez a kegyhely, és áldást hozott ezeknek az embereknek, akik most itt együtt örvendeznek?
7: Évszázadokkal ezelőtt, amikor megérkeztek ide a sváb telepesek, hozták magukkal a hitüket, hozták magukkal a Mária tiszteletüket. Oda érkeztek, ahol semmiük nem volt. Mindent a szószoros értelmében előről kellett kezdeniük, és tudták, hogy ehhez kell az Úr áldása, kell Mária oltalma. Ezt a hitet az utódaik is megőrizték. Változtak a politikai körülmények, változtak az ideológiák, de ők a maguk hitében kitartottak és hűségesek maradtak. Megépítették ezt a csodálatosan szép templomot, amely kinőtte híveiben, búcsújában a falait, és most már kimegyünk a templomon kívül, ott gyülekezünk össze, mert azt a nagy tömeget, akik összejönnek Sarlós Boldogasszony ünnepére, nem tudja a templom befogadni. Időközben a búcsú új értelmet és új gazdagságot nyert. A Sarlós Boldogasszony Mária és Erzsébet találkozásának az ünnepe, a két gyermekét váró édesanya találkozik, akik Istentől ajándékba kapták a gyermeket, és akik tudják, hogy gyermeküknek isteni küldetést kell teljesíteni. Ők vállalják ezt, hiszen kimondták, legyen nekem a te igéd szerint, és az életüket így élték meg. A mai világban újra változott ez a világ, újra változtak ezek a körülmények. Nagyon sokszor éppen azért imádkoznak fiatal nők, feleségek, hogy az Isten adjon nekik gyermeket, adjon nekik áldást, legyen gyermekáldásban részük, mert nagyon szeretnének, nagyon vágyódnak gyermek után, és igaz szeretettel tudnák a gyermeket hitben, emberségben fölnevelni. Hát alkalmas hely, Sarlós Boldogasszony ünnepén ez a vértes somlói kegyhely, hogy itt imádkozzunk a gyermekáldásért. Hálát adunk azokért, akiket a szülők kiimádkoztak, és akik most elhelyezték a hála szíveket ezekben a tárlókban, ahol a gyermek keresztneve meg a születési dátuma van fölírva csak, de ő tudja majd visszatérve ide évek múlva, hogy ezt az én szüleim én értem adták, mert itt imádkoztak ki engem a jó Istentől, és akik reménykednek még, akik jöttek a hála szívek elhelyezése után, hogy kérnek külön áldást, bízunk benne, hogy a Jóisten meghallgatja a mi kérésünket, megáldja őket, segíti őket, és ad nekik erőt, hogy bár ugyanis alakul a sorsuk, mindig érezzék Isten szeretetét, mindig az életük Isten jelenlétében teljék el. Azt kívánjuk, hogy mindannyiunknak Isten jelenlétében élve tudjuk az ő szeretetét és békéjét hirdetni, vinni az emberek közé, adni a világnak.
5: Hogyan kapcsolódtok ti a vértessomlói szűzanyához? Mi a ti történetetek, ami idehozott benneteket hálát adni?
8: Böhm Gergely vagyok, születésem óta vértessomlón élek, 5 éves korom óta minisztráltam ebben a templomban, és ide jártunk az Isten áldásáért mindig is. A feleségem az Alföldről származik, 19-ben ismerkedtünk meg, 21. szeptemberében volt ebben a kegy templomban az esküvünk, utána imádkoztunk a gyerekért, hát kicsit nehezebben jött, Marcika 22. október 30-án született, Boldizsár meg tavalyi évben a búcsúkor, gyakorlatilag július 8-án van a születésnapja, úgyhogy tényleg érezzük a hely, a kegyhely és mindennek az áldását, és amiért itt könyörögtünk, vagy ami vágyunk, vagy álmunk volt, azért itt csak imádkozni kell és megvalósul.
9: Én a fiúkkal, ahhoz el szoktam jönni sétálni, és mindig hozok egy gyertyát, meggyújtom, és szoktam kérni a segítségét és a kegyelmét ránk. Ez a hála szív egy nagy csoda nekünk, illetve hát hogy először is ugye ők megérkeztek, mert nagyon vártuk őket, és ezzel a szívvel végül is meglett az ő áldásuk.
4: A Föld sója rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén Bryan Adams felvételével búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint a hangtechnikus Csák Éva nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
1: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
5: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Elindult a jelentkezés a Slagta Margit Kollégium 2026-27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nem csak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató, keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A kollégiumban egy és két ágyas, saját fürdőszobás szobák, tanulószobák, könyvtár, kápolna, előadóterem, közösségi terek, konditerem, valamint teljesen felszerelt konyhák állnak a lakók rendelkezésére. A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum 2 perces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slakta.hu e-mail címre várják. A jelentkezési határidő augusztus 1-e. Magyar földön július 10-én kezdődik a Fa Templom Fesztivál, közölte a Magyar Hírlap. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az ide látogatóknak. A Fa Templom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint komolyabb, szakrális előadásokat nyújtani a hármas határtérségében lakó vagy kiránduló közönségnek. A magyarföldi templomot 2011-ben ökumenikus szertartással szentelték fel, azóta minden évben megtartják a Fa Templom Fesztivált, melynek megálmodója Rátóti Zoltán, házigazdája pedig Grillus Dániel. Budapesten a Szent István Bazilika előtt július 4-én immár 29. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. A szervezők arra hívják a férfiakat, hogy a helyi plébániákon a plébánosok támogatásával tartsanak havonta férfi rózsafüzér ima alkalmakat, lehetőleg személyesen a plébániákon, ajánlottan minden hónap 3. hetében. A térdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő ima alkalmát augusztus 1-én tartják Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren. Két magyar kiadvány, Kis Judit Ágnes, Tuja szörny és Nyírfa kobolt című könyve, valamint Márai Marian Elérhetetlen című csendes könyve is felkerült a 2026-os IBBY Honor Listre, közölte Berg Judit kedden a közösségi oldalán. A Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsa a világ legnagyobb nemzetközi gyerekkönyves szervezete, mely több mint 80 ország nemzeti szekcióját fogja össze, azzal a közös céllal, hogy a minőségi gyermekirodalom minél több gyerekhez eljusson szerte a világon. Emlékeztetett az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár bejegyzésében. Mint mondta, 2 évente állítják össze rangos válogatásukat, amelyre a nemzeti szekciók az előző 2 év kiemelkedő gyerekkönyveit jelölhetik. Végül a várható időjárásról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, a nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 9 óra 4 perc. Következik a házunk táján.

0: Elkezdődött a nyári szünet. Gondolom, hogy most már az iskolások azok biztos, hogy szüneten vannak, a vakáció első két hetén már túl is vagyunk, és hát az óvodában pedig ugye felváltva van szünet, úgyhogy vagy most van éppen az óvodai szünet, vagy ha a másik csoportba tartozik a gyermek, akkor majd a nyári szünet vége lesz az, amikor körülbelül egy hónapig az óvodások is otthon vannak. És akkor megérkeztünk ahhoz a nagy problémához, ami szerintem minden gyermekes szülő előtt áll, és már szerintem az elmúlt hónapokban is készültek erre a szülők, hiszen tudjuk, hogy ahhoz, hogy a nyáron a táborba eljusson a gyerek, vagy megoldjuk azt, hogy mi legyen ezen a pár héten vele, ahhoz egy jó naptár kell, és jó sok képzelőerő, meg pénz is, hogy kitöltsük ezt a hosszú időt. Vendégeim Iványi Viktória, gyógypedagógus, a Budafok-Tétényi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, és Jantay Gyöngyvér, klinikai szakpszichológus, akikkel most nem csak arról fogunk beszélgetni, hogy na akkor tényleg mi lehet az a program, vagy hogy tölti el a gyerek a hosszú nyári szünetet, hanem arról is, hogy hogyan lesz jó neki ez, hogyan épül belőle, hogyan lesz egészséges, kipihent szeptemberre, és hogy a szülők hogy élik ezt túl. Szerintem azért sokaknak ez egy nagy kérdés, hogy remek tippeket kapunk újságban, interneten, hogy hú, milyen jókat lehet kézműveskedni, meg milyen táborba, meg milyen szabadtéri elfoglaltságra vihetjük a gyereket, hogy neki nagyon jó legyen, de hogy a szülő ezt hogy fogja túlélni, ezt a hosszú szünetet, azt kevésbé tárgyalják szerintem a médiumok. Szóval akkor az első kérdésem Jantay Gyöngyvérhez, akinek egyébként 4 gyermeke van, 4 kis gyermeke. 12 a legnagyobb,
1: igen, és most 12. És 3 a legkisebb, úgyhogy...
0: 3 a legkisebb. Igen, tehát akkor igen. Különböző intézményekben különböző korú gyermekek igen. járnak. Szóval hogy lehet túlélni egy ilyen nyarat sok gyerekkel, különböző érdeklődésű gyerekekkel, talán különböző nemű?
1: Igen, 3 fiam van ráadásul, igen. Igen.
0: Na. Hát lelkileg te hogy készülsz?
1: Lelkileg, hát hogyha most a személyes részt behozhatom, én nem annyira szeretem a nyári szüneteket, emiatt igazából. Biztos, hogy nagyon sokféle családon sokféle élmény van, tehát van olyan ismerősöm, akinek például megkönnyebbülés, hogy nem kell minden reggel 8-ra bebumlizni, mert egyébként mondjuk a kislányai tök aranyosan elszínezgetnek, alapvetően kevés instrukcióval, és még akár egy picit dolgozni is tud a szülő, de azért mondjuk, hogyha nem ez a helyzet, akkor általában az a szituáció áll elő, hogy a szülőnek ez nemhogy nem a pihenés időszaka, hanem hogy nagyjából ugye józan eszét próbálja sok ismerősön vele együtt talán néha én is megőrizni, mert ugye azt azért azt gondolom, hogy anyukák között nem kell nagyon magyarázni, hogy több gyereket ellátni egyedül egy teljes napon, héten, hónapon keresztül, az sokkal keményebb meló tud lenni, mint bemenni egy munkahelyre 8-tól 5-ig. Úgyhogy szerintem az igazán izgalmas kérdés az az, mert azt talán könnyebb lenne megoldani, hogy a gyereknek jó legyen, hogyha mi ilyen totális mártír üzemmódban mindent is a gyerekért csinálunk. Azért nehezebb kérdés, hogy mi hogyan ne égjünk ki ebben a 1-2-2,5 hónapban, kinek meg milyen hosszú ez a nyári szünet. Úgyhogy ilyen varázslatos tippjeim nincsenek. Néhány gondolatom van erről. Az egyik az az, hogy vajon kell, hogy ilyen hosszú legyen ez a nyári szünet, ami nyilván egy rendszerkérdés, hogy ezt hogyan lehetne máshogy csinálni, mert hogy ahogy te is a bevezetőben mondtad, azért valahol az egy privilégizált helyzet, hogy valaki el tudja küldeni táborba a gyerekét. Itt említetted, hogy például vannak kerületek, nálatok vannak ingyenes napközis táborok, de nem mindenhol vannak. Az is egy kiváltság, hogy valakinek van-e olyan családi hálója, hogy van nagymama, nagynéni, nagybácsi, valaki, akire rábízza a gyereket. És az is egy privilegizált helyzet valahol, hogy mondjuk egy keresetből el lehet tartani egy családot, és akkor mondjuk az egyik szülő folyamatosan otthon tud lenni. De mi a helyzet azokkal, akiknek ez mondjuk nem adatik meg egyik sem? És hát azt hiszem, hogy nekik a legnehezebb a nyári szünet.
0: Igen, beszéltünk itt ezekről a táborokról is, már így a műsor kezdete előtt, meg bennem is felmerült ez. Iványi Viktória ugye a Budafok-Tétényi Család és Gyermekjóléti Központban tart egész nyáron ingyenes táborokat, ahova valahogy be lehet jutni. Az első kérdés, hogy hogy jutnak be ide, kik juthatnak be?
2: Egyrésztről tudatosan készültünk már a nyárra, tehát kapcsolódva nyönyvérhez is, hiszen az óvodaiskola szociális segítés keretében mind az óvodákban, mind az iskolákban egy ilyen lelki egészségprogramot indítottunk 6 hónapon át, ahol tulajdonképpen olyan képességfejlesztésben részesülhettek a gyerekek, művészi munkákkal egyetemben, tehát készíthettek a bármit gyönyörű dolgokat, amikkel azok a képességek erősödtek, hogy amikben ők a közösségben sokkal könnyebben eligazodnak, és jobban tudják önmagukat kifejezni és megfogalmazni azt, hogy mire vágynak és mire van szükségük, ami nagyon fontos volt, és ennek egy különleges része volt a digitális detox, tehát hogy hogyan használják azokat az eszközöket, akár telefont, akár internetet, akárki számítógépet használ okosan, és esetleg milyen alternatívák vannak helyette. Ennek tulajdonképpen folytatásaként 8 héten át, illetve 9 héten át táboroztatunk kerületi gyerekeket. Tulajdonképpen, hogy hogyan lehet bekerülni, a kerületben kell lakni. Tehát ez az egyetlen egy kritérium van. A jelen pillanatban 75 gyermeket táboroztatunk hetente, és különböző nagyon érdekes táborunk van, amin már túl vagyunk, az a pályaorientációs tábor, ahol főként 7.-8-osokat vártunk, és mindenféle leendő munkahelyekkel ismerkedhettek meg. Az egészséges életmód tábor 8 héten át folyamatosan hozzáférhető, és ott az első segélynyújtástól kezdve mindenféle az egészséggel kapcsolatos dolgokkal ismerkedhetnek játékosan a gyerekek. Ezen kívül van élménytáborunk, énekzenei tábor, a Most Éd, a Színpad tehetséggondozó tábor, és az önkormányzatnak Akaliban van táborhelye, és oda viszont rászoruló gyerekeket, akik között még van olyan, aki még a Balatonon még nem lehetett, viszünk el táborozni.
0: Azt hiszem, hogy talán van valamilyen felelőssége is az önkormányzatnak, hogy kell, hogy legyen egy olyan tábor, egy olyan napközis tábor, ahova a kerületi gyerekek mehetnek, vagy nagyon olcsó ugye ez a tábor, vagy pedig, hogyha van lehetőség, akkor nyilván valamennyi szabad férőhely elejéig ingyenes is lehet. De azért én nekem az a tapasztalatom, hogy vannak biztos, ahol nagyon jól megoldottak ezek a táborok, de vannak olyanok, ahol hát ez egy ilyen gyerekmegőrző, tehát berakják a gyereket, ha van ott olyan, akinek van telefonja, akkor a többi körül üli, mondjuk ha nincs nagy mázliuk, akkor a tűzőnapon ülik körül, és amire értem, egy a szülő napszúrást kap, és a szeme meggolyózik a kuksolástól, a telefonba kuksolástól, tehát hogy vannak ilyen nagyon rossz napközis táborok, vagy ilyen gyerekmegőrzők is. És azért mondom most ezt a nagyon rosszat, mert hogy induljunk ki abból, hogyha a gyereket nem tudjuk sehogy sem jó helyre tenni, de muszáj valahol lenni, mert ha a szülő nem dolgozik, akkor semmi sem lesz, ugye? Hogy kezeljük utána ezt a helyzetet otthon. Tehát van erre egy jó megoldás, hogy szegény ott volt egész nap, neki se volt jó, nekem sem volt jó, hiszen tudom, hogy neki nem jó, és most együtt vagyunk dögfáradtan a baromi melegben délután, mi lesz velünk?
2: Hát egyrészt szerintem fontos a tudatos készülés, tehát amikor a család előtte beszélget róla, hogy lesz egy tábor, és hogy ott milyen, tehát mik történnek majd a gyermekkel, emiatt nagyon fontos szerintem a tájékozódás, tehát hogy előtte a táborra kapcsolatos akár élményeket, akár akik már voltak hasonló táborban, vagy akár a tábor szervezőket megkeresni azzal, hogy mi fog történni a gyerekkel. Másrészről pedig rengeteg erőforrás rejlik abban is, hogyha a gyerek rosszul érzi magát, hiszen meg lehet tőle kérdezni, és hogy éltett túl szívem ezt a tábort, mik voltak azok, amik segítettek abban, hogy. Tehát, hogy ebben abszolút lehetnek erőforrások is, hogy
0: a... Ezt azért ő nem fogja ennyire értékelni, szerintem, ahogy te most elmondod, hogyha nagyon rosszul érzi magát, nem csak egy-két nap, hanem mondjuk egy-két héten keresztül.
2: Abszolút igen, és mégis abban próbáljuk, tehát mivel ez a mi döntésünk, tehát ez egy felelős szülői döntés, hogy az ember kényszerdöntés sok esetben, hogy táborozni küldje a gyereket, és akkor hát kénytelenek vagyunk felerősíteni ahhoz azokhoz az élményekhez, amiket ott át fog élni.
0: De hogyan erősített fel?
2: Hát egyrészről én azt gondolom, hogy olyan esti programokkal, vagy olyan akár jutalmazási rendszerrel, például, hogyha olyan nehéz helyzettel találkozik, amit ő aztán jól oldott meg, és jól jött ki úgymond belőle, és akkor ezt este megbeszélve, mondjuk például egy ilyen nagy befőttes üvegbe bedobhat valami olyan közös élményt, amit majd a táborozás után akár szombaton vagy vasárnap megtörténhet a családdal, tehát mondom például egy jó sütizés a kedvenc cukrászdában. És akkor sok-sok élményt bedob, és a szülőnek az is izgalmas. Vagy akkor élmény lehetőségét, vagy igen, sok-sok kívánságot. És természetesen a kívánságba előre megbeszélve a szülővel, hogy ne kifejezetten egy anyagi jellegű kívánság legyen, hanem inkább élményszerű, tehát ezért is mondtam inkább az élmény szót, és akkor ezeket pedig, tehát a szülőnek is egy nagyon érdekes, hogy meg a gyereknek is, hogy akkor amikor kihúzza, ugye ezt megbeszélik, hogy mondjuk hétvégén egyet, kettőt, vagy akár hármat is kihúzhat a gyerek, akkor ezt közösen átélik, és akkor ez a közös élmény adhatja neki egyébként az erőt a hétre, például.
0: Gyöngyvér, hogyha mondjuk nem feltétlenül nagyon rossz ez a tábor, de például találkozik olyan gyerekkel, aki, hát ha nem is bántja, de nem zavartalan az élmény azért, mert valakivel nem érti meg magát, akár konfliktus is van, és még akár talán bántják is. Akkor ezt hogy tudjuk otthon utána kezelni, vagy mi a teendő?
1: Hadd ugorjak kicsit időben, tehát hogy szerintem, amikor a gyerek táborozni megy, ha a legeslegcsodálatosabb leírású táborba megy, előtte akkor is érdemes ezekre felkészíteni a gyereket. Szóval nekem is most a fiam például táborban van, egy zseniálisan jó tábor, van zenei tábor, de azért előtte így leültünk és átbeszéltük, hogy figyelj, ha mondjuk valaki a telefonján akar neked mutatni olyat, amin mondjuk felnőttek vannak messzelenül, akkor nem kell, hogy megnézd. Vagy ha valaki olyanra kényszerít, amit te nem szeretnél csinálni, vagy csúfol, akkor nyugodtan mondjál nekik nemet, kérjél segítséget. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket nyilván utólag is, vagy válaszolok a kérdésedre is, csak hogy szerintem ez a fajta ilyen prevenció, előkészítés, ez eleve meg tud óvni a gyerekeket bizonyos helyzetektől, mert ugye, ha úgy csöppen bele egy ilyen szituációba, hogy azt se tudja, hogy mi az a felnőtt tartalom, még ilyen szinten se, vagy azt se tudja, hogy jaj, vannak olyan gonosz, vagy csúnya gyerekek, nem gonoszak, de mondjuk, akik abban a helyzetben piszkálódnak, akkor sokkal kitettebb lesz ezeknek. De ha már előre leleplezzük, hogy figyelj, van olyan, hogy valakik csúfolódnak, meg bántanak, meg heccelnek, és még utána azt is mondják, hogy ne mondd el senkinek, képzeld el. Egyébként a gyerekkönyvemben van több ilyen fejezet, ahol ilyen nyaralásos helyzeteken keresztül, és utána feladatokon keresztül ezt segít átbeszélni a szülőnek a gyerekkel, de ettől függetlenül is ezeket szerintem érdemes előre behozni. És azt is mondani a gyereknek, hogy ha valami bánt téged, vagy rosszul érzed valami miatt, akkor szóljál. És ez lehet, hogy egy olyan apróság lesz, hogy figyelj, anya, egész nap apróság idézőjelbe, tehát nem egy ilyen bántó dolog, traumatizáló dolog, de hogy mondjuk egész nap a napon voltunk, és nagyon rossz volt, hogy azt is merje elmondani, meg azt is, hogy valaki rálépett a lábamra direkt ötször, meg azt is, hogy elkezdett csúfolni, vagy nem tudom én, ott fogdosott, ahol nem kellett volna. Tehát, hogy itt azért ott alvós táborok van, meg aztán sajnos azt is tudjuk, hogy nagyon sok szexabúzus is tud történni, és nem is mindig a gyerekek között, hanem akár a felnőtt gyerek kapcsolatban sajnos. Nem tudok erről statisztikákat, viszont történeteket igen. Tehát ilyen szempontból is azt gondolom, hogy a gyerekünket nem egy ilyen megfélemlítve semmiképpen, de egy ilyen jó erővel felruházva érdemes elküldeni.
0: Jantek Gyöngyvér ugye azon kívül, hogy klinikai szakpszichológus, író is, és a Pisztrángok, Szevasztok című könyvnek a szerzője. Erre hivatkoztál, vagy ezt
1: erre, említetted, igen,
0: hogy ebben?
1: Igen.
0: Akkor mi ez a könyv?
1: Ez alapvetően szól? A digitális térnek a kihívásaira készíti fel a 6-12 éves gyerekeket. olyan módon, hogy minden kihívást egy történeten keresztül jár körbe, legyen ez bullying, cyberbullying, felnőtt tartalmak, függőség, tehát igazából ez egy regény. Csak a családban lévő gyerekek mindig találkoznak valami olyan helyzettel, amivel a te meg az én gyerekem, meg a te gyereked is találkozhatna, és ez azért, az irodalom azért egy jó módszer, mert áttételesen éli át először a gyerek esetleg azt a helyzetet, hall róla, nevelesz, és több olyan történetet hallottam vissza szülőktől, hogy olvasták a könyvet, és mondjuk amikor a suliban került bullying helyzetbe, akkor elmerte mondani, mert tudta, hogy van ilyen, tudott mire hivatkozni, és igazából ezt csak azért hoztam be, hogy szülőknek nagyon nehéz ezeket a témákat általában megbeszélni mondjuk egy 10 éves gyerekkel. Most hogy a csodába hozzam be a gyerekemnek azt, hogy hát létezik olyan, hogy pornográf tartalom, hogyan, hogy beszéljek erről? Főleg akár egy keresztény családban, ott ezek még nehezebb témák, és ebben szerettem volna segítséget nyújtani igazából ez a könyv.
0: Talán azért is jó a könyv, vagy más könyvek is, mert mondjuk pont a 10-12, de 14-16 éves korig a gyerekek úgy záródnak be, hogy az, amit a szülő mond, az nagyon ciki. Tehát, hogy nem is akarja meghallani, amit mondasz, valószínűleg nem is hallja meg talán, amit mondasz, és jó, ilyenről ne veszél, anya, ne, meg ne ijeszges, meg én erről nem akarok hallani, és akkor lehet, hogy tényleg azért lesz felkészületlen, mert hiába akarsz bármit is te megtenni, nem engedi a gyereket, hogy te mondd el neki. Még ha mondjuk egy 12 éves gyereknek ott hagysz egy könyvet, mert ugye már nem lenne jó, te olvasnád föl, mert ez neki most igen, már igen, lehet, hogy ciki persze, lenne, persze. És csak belenéz, és beleolvas abba az egy-kettőbe, ami tudom, megragadja a figyelmét, akkor lehet, hogy ez használ így.
1: Abszolút, meg direkt úgy is van megírva, hogy a célkorosztály az ugye kisebbek, tehát pont ezért a 6-12 éves kor, és már ugye a 6 éves kornál is sokan így bíráltak, hogy 6 éves korban miért? Hát azért, mert csomó 7-8 éves egyedül mobilozik már, tehát hogy igazából a prevenció azért prevenció, mert megelőzünk valamit, de hogy a történetekben direkt vannak kamaszok, kamasz unokatestvérek. És az olyan problémák, ami nem reális, hogy feltétlenül egy 6 évessel előforduljon, a 6 éves a történetben azt a 13 meg a 15 éves unokatesó szemén keresztül éli át, és valóban így, ahogy mondod, bizonyos kérdésekről nehezebb már később beszélni, erre jó lehet egy könyv, meg erre jó az, hogy azt az időszakot érdemes kihasználni, amikor még kevésbé elutasítóak akár velünk a gyerekeim, mert azért egy 7-8 éves, egy 10 éves még abszolút befogadja azt, amit egy szülő mond.
0: Most a gyerekek szemszögéből néztük, hogy őket hogy lehet felkészíteni ugye egy ilyen táborra, de hogyan érdemes nekünk felkészülni arra, hogy el fog menni a gyerek egy táborba, nem feltétlen ott alvos táborra gondolunk. Tehát, hogy jó, megtöröljük a homlokunkat, hogy akkor semmi gondunk most ez alatt az idő alatt, vagy...
1: Hát ez nyilván nagyon függ a szülő-gyerek kapcsolattól, a szülőtípustól is. Tehát vannak olyan szülők, akiknek ez külön önismereti munka, hogy egyáltalán rábízza valakire a gyerekét. Mert azért itt nem az van, mint egy suliba, hogy már azért ismered a tanárt, hanem sokszor kvázi idegenekre bízod a gyerekedet, ami nagy dolog szerintem. Nagyon nagy bizalom kell hozzá, meg szerintem körültekintés is. Úgyhogy akinek ezzel a részével van problémája, hogy kicsit ilyen helikopter szülőként szereti mondjuk ott alvos táborba is még minden nap háromszor fölhívni a gyerekét, és akkor még a táborvezetőket is fölhívni, hogy fölvette az okniát, meg a nem tudom én, be van-e kenve naptejjel, nekik inkább talán az a dolguk, hogy próbáljanak meglazulni egy picit, és elfogadni azt, hogy más felnőtteknek is lehetnek kompetens döntései, oké, hogy ő az anyuka vagy apuka, de más szülő, vagy más táborvezetők is csak látják, hogyha az a gyerek már leégett, akkor segít neki, hogy a gyerekének is van olyan belső ereje, hogy bizonyos helyzeteket meg fog tudni oldani. Tehát szerintem ez az egyik csomag, mert valakinek ezért nehéz, lehet, hogy ez nem triviális, de sok szülőnek nagyon nehéz elengedni táborba a gyerekét. Nem tudom, ti mit tapasztaltok itt, hogy van-e ilyen élményetek, hogy vannak szülők, akik minden részletet is tudni akarnak, hogy mikor isznak a gyerekek, meg mikor mit esznek, vagy szerencsétek van, és nem találkoztok ilyennel?
2: Nem, abszolút. Minden típusú szülők szülővel találkozunk, mi próbáljuk ezt úgy megelőzni, hogy tényleg teljes körű tájékoztatást nyújtunk mindenről, illetve adunk egy olyan telefonszámot, amit akár 6-szor, 7-szer, 8-szor, 10-szer fel lehet hívni, és akkor a 12-nél akkor mondja a kolléganőm, hogy igen, rendben van, akkor mikor várhatjuk a következő hívást, kb. Így ebbe a beszélgetésbe vagyunk. Abszolút minden típusú szülő, és azt gondolom, hogy minden típusú szülőnek olyan a gyermeke, amilyen típusú a szülő, mivel minta alapján
1: meg pont az ellenkezője azért ilyen
2: pont az ellenkezője, igen, abszolút, tehát, hogy van köze a saját szüleihez, tehát ehhez mérten a gyermekeknek is ilyen nagyon különleges vágyai és gondolatai vannak ott a táborokon belül is, amire mi mondjuk táboroztatóként próbálunk választ adni, illetve próbálunk a szülőknek tanácsot adni abban, hogy hogyan lehetne ezt harmonikusabban intézni.
0: Mert nyilván, hogyha valaki ilyen nagyon nehezen engedi el a gyereket, akkor a gyerek sem fog tudni úgy beilleszkedni, ellazulni, belesimulni a környezetbe, hiszen benne is mindig ott lesz, hogy új anya izgul, vagy ez, hogy anya izgul, vagy ez, hogy hát hú, egy bajom lehet, mert igen, hogy ez történhet velem, meg az történhet, és akkor az anyának a szorongásai élnek ott benne a tábor alatt.
2: Hát ezért nagyon-nagyon fontos egyébként a kommunikáció, meg a saját arckifejezésünk, hogyha aggódva és félelemmel engedjük el a gyereket, akkor ő akkor is megkeresi azt, amin aggódni és félni kell, hogyha az egyébként ott nem létezik. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk önmagunkra.
1: Igen, amikor azt mondtam, hogy készítsük fel a nehéz helyzetekre, én nem erre gondoltam, hogy úristen, ez fog történni, az fog történni, inkább pont a belső erőnek a felébresztésére. Figyelj, vannak nehéz szituációk, de te hely tudsz ebben állni, ha így csinálod, akkor az fog segíteni, ha nem tudod megoldani, szóljál nekem, szólj egy felnőttnek, tehát hogy tényleg nagyon nagy különbség van a között, hogy ezt hogyan kommunikáljuk. Most még a bűntudat jutott eszembe mindkét oldalról, mert pont amit most mondtál, hogy ha egy szülő nagyon nehezen engedi el a gyerekét és szorong, akkor a gyerek azért sem biztos, hogy jól érzi magát, mert bűntudata van akkor, ha túl jól érzi magát. Mert ugye akkor kvázi tudat alatt, nyilván nem gondolja ezt így végig, de hogy akkor elárulom anyukámat, apukámat, hogy nekem hát majdnem, hogy jobb itt a táborban, mint otthon, azért ezt mégsem engedhetem meg magamnak. De a bűntudat megjelenik a másik oldalról is, hogy milyen szülő vagyok én, hogy a gyerekem táborban van, és nem velem. Tehát nagyon sok olyan gondolat van, meg akár ilyen kulturális sztereotípiák, hogy mit gondolunk, hogy milyennek kell lenni egy nyári szünetnek, mit gondolunk, hogy mikor vagyunk mi jó anyák, akkor, hogyha 2,5 hónapon keresztül minden reggel saját sütésű kaláccsal ébresztjük a gyerekünket, most így nagyon túlzok. Tehát a bűntudat az minden szempontból egy fontos kulcs dolog. Ha mi érzünk bűntudatot, akkor azzal is valamit kezdenünk kell, illetve a gyerekünk bűntudatát is érdemes oldani, mert az általában nem fog előre vinni, ha csak nyilván nem egy jogos bűntudatról van szó, szóval most inkább ezekről az ilyen nyomasztó, fájdalmat okozó és nem előrevívő érzésekről beszélnek.
0: Amit most mondasz, az lehet egy tovább görgetett bűntudat is, amit hozhat a szülő a saját szüleitől, vagy a családból hozhat, vagy mondjuk a környezetből hozhat, mert tényleg esetleg ezzel találják meg rendszeresen mondjuk a többi szülőtárs az iskolában, hogy fú, mi milyen jól csinál, te csak ezt csináltad, nem szoktatok otthon origamizni, pedig hát ha nem origamizol otthon, akkor a gyerek beteg lesz, az tuti, legalább lelkileg. Szóval, hogy vannak olyan tényezők, amiket nagyon nehéz azért kizárni ebből, hogy meghatározzák a mi gondolkodásunkat arról, hogy jó szülők vagyunk-e.
1: Igen, ez szerintem az anyaságban a legnehezebb dolog, én azt gondolom. És ugye nem véletlenül használjuk sokat ezt a kifejezést, hogy elég jó szülő, ami pont erről szól,

0: A Magyar Katolikus Rádió házunk táján című műsorában Iványi Viktória gyógypedagógussal és Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal beszélgetünk tovább. Mitől lesz pihenés a nyár? Ugye azt mondtuk, hogy lehet, hogy a gyereknek könnyebb a dolga, mert a szülő remélhetőleg valahogy megkísérli, hogy jó legyen ez a nyár, de közben a szülőnek a nehezebb a pihenés.
1: Igen, legalábbis én így tapasztalom.
0: Hogy lehetséges-e egyáltalán a szülőnek a pihenés, hogyha gyerekekkel kell pihennie. Hiszen mindig ott van az a felelősség. Hiába megyünk el mondjuk nyaralni, ami biztos nagyon jó lesz a gyereknek, hogyha van egy közös nyaralás, de azért nekünk az egyik szülőnek, hogyha van kettő szerencsés esetben, mindig a gyerekekre kell odafigyelni.
1: Hát azt gondolom, hogy olyan szintű pihenés nehezen elképzelhető, mint ami mondjuk gyerekek nélkül egy wellness szállodában történne, vagy egy tóparton, vagy akárhol. Úgyhogy itt inkább szerintem a relatív pihenés lehet elérni. Most mire gondolok? Pont egyik nap volt, hogy nem kellett dolgoznom, tehát egész nap a gyerekekkel voltam, vagyis hát akkor így dolgoztam ilyen módon, de hogy a gyerekeknek megengedtük este, hogy nézzenek mesét. Nálunk nagyon korlátozott a képernyőidő, úgyhogy ez mindig ilyen nagy dolog. Popcorn, nem tudom. És én ilyenkor legtöbbször azt szoktam csinálni, hogy gyorsan akkor elmosogatok, gyorsan akkor összesöprök, gyorsan még ezt-azt megcsinálom. És mondta a kislányom, a 6 éves kislányom, hogy anya, te miért nem ülsz le velünk soha? Miért nem együtt nézzük azt a filmet? És ez szerintem egy nagyon fontos üzenet nekünk, akik nyilván szeretnénk, hogy minden rendben legyen, és legyen főtt kaja meg. Hát a vasalást azt már nem is említem, mert az már amúgy 4 gyereknél az nem egy tényező, tehát olyan nincs, hogy tehát nem vasal az ember szerintem, vagy én biztos nem, csak a muszáj. De hogy mi van akkor, hogyha nekünk kell egy picit a fejünkben változtatni, és azt mondani, hogy igen, most elfogadom, hogy ez kicsit ilyen kaotikusabb időszak, és nincs minden toppon, vagy éppen, hogy úszunk a felszínen, de megvolt ez az élmény, hogy leülök a gyerekekkel, és átkarolom őket, és én is úgymond kvázi pihenek velük.
0: De mi van, hogyha te nem akarod 27-szer megnézni a Verdákat? Vagy nem tudom,
1: akkor ki lehet azt találni, nyilván, hogyha nem 2 éves gyerekről van szó, vagy 3, aki még totálisan rugalmatlan, hogy figyeljetek, ha szeretnétek valamit együtt nézni, akkor válasszunk olyat, ami nekünk neked is jó, meg nekem is. És azért általában valamilyen szintű nyitottság van erre a gyerekek ebben, vagy erre a gyerekekben. Tehát én például mutattam nekik olyanokat, amiket én szerettem gyerekként a 90-es éveknek, a Két Lotti, meg a nem tudom én, a Huncutka, meg ilyenek, tehát Apáca Show, meg ilyen, kicsit már ilyen filmes dolgokat is. És nálunk például ez működik, vagy értékelik. Vannak, tehát eleve mire mi filmet választunk, azért azt el tudjátok képzelni, ez nem egyszerű. Tehát,
0: 4 gyerek mellett.
1: Különböző igen. Korosztályban, de szerintem ez is egy jó folyamat.
0: Na, mi nálatok egyébként a taktika? A 4 gyereknek egyet kell érteni, vagy nem egyik kell. Nap az egyik választ, másik nap a másik választ?
1: Próbáljuk ezt, hogy mindenki választ. Az a legjobb, ha tudunk konszenzusra jutni, csak vannak olyan gyerekeim, akik rendkívüli meggyőző képesség

0: rendelkeznek, így hát a kislányom többnyire alul marad a királylányos kívánságaival, és akkor őt tudatosan erősítjük, hogy na most akkor ő fog választani, illetve hát a nagy korkülönbség miatt olyan is van, hogy ketté oszlunk, és akkor ő ezt nézi, ők meg ezt nézik. De hogy most inkább csak ezt szerettem volna ebből kihozni, hogy úgy nem lehet pihenni, ha azt várjuk magunktól, hogy minden tökéletesen, vagy legalább nagyjából is rendben legyen. Tehát lehet, hogy a pihenésnek az az ára, hogy a házi munka picit szalad, hogy nem most fogjuk kiválogatni a nem tudom én mit a kamrában, viszont a gyerekek erre fognak emlékezni, hogy összebújtunk és megnéztünk valamit. Nagyon érdekes ez a páciensemtől is sokat hallom, nőpácienseimtől is, meg férfiaktól is, felnőttekről beszélek most, hogy azok, akiknek ilyen nagyon magas mércéik vannak, sőt, könyörtelen mércéik vannak saját magukkal szemben, nagyon sokszor látták azt, főleg sokszor az anyukájuktól is, hogy sose pihent. És hogy ez például nőként hogyan épül be az identitásunkba, hogy olyan nincs, hogy én leülök, amíg nincs elmosogatva. És amúgy miért nincs, mert egész nap talpon voltál egyébként, és nem tudom, tehát hogy szerintem a pihenés enélkül nem elképzelhető, és ennek egy része az a jó, hogy fejben dől el, mert ez pont nem anyagi kérdés, nagyon sok minden az, meg lehetőségek kérdése, mert sokan azért nem tudnak pihenni, mert annyira szigorúak magukkal.
1: És ebben a férfiak meg a nők között van különbség, vagy ez
0: szerintem van különbség, bár nyilván férfiaknak is van nagyon sokszor szigorú mércéje, inkább csak az a különbség, hogy úgy vagyunk szocializálva, hogy ez a nő dolga. És ugye, amikor egy férfi hazamegy, nem biztos, hogy meg fogja látni azt a 32.200 feladatot, amit te, amint belépsz az ajtón, már látsz. Én azt is gondolom, hogy akkor tud jól működni egy több gyerekes, vagy akár hány gyerekes család, hogyha mind a két fél kiveszi a részét a feladatokból, mert azt sem tartom igazságosnak, hogy mind a két fél dolgozik, és utána még a nőn legyen az összes teher. Tehát azokban a családokban, ahol például nagyon eltolódik ez az egyensúly, és az egyik fél végez mondjuk sokkal több házi munkát, vagy az ő feladata az összes gyerekekkel kapcsolatos teendő, hát ő nyilván nem fog annyira pihenni.
2: Abszolút, én is kapcsolódnék ehhez, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy szülőként is ismerjük önmagunkat, hogy mitől tudunk pihenni, vagy mi az, ami örömet okoz nekünk, és ezt jól meg tudjuk mutatni a saját gyerekeinknek. Uh-huh. Hogy a gyerek is tudja és érezze, hogy most anya boldog, vagy most apa boldog, és most apa pihen, és akár az is előfordulhat, hogy aztán tudatosan fogja keresni a gyerek azokat a helyzeteket, hogyha örömet szeretne szerezni a szüleinek, amitől apa boldog, amitől anya boldog, vagy amitől ők pihennek.
1: És hogy a szülő is engedje meg magának ezt, hogy láthassa a gyerek őt boldognak, és nem mindig csak azt látja, hogy hú, anya most dolgozik, meg ezt csinál, meg azt csinál, meg milyen nehéz neki minket nevelni, megvinni. Mert azért nem csak szörnyűségek vannak az életben, hogy akkor lesz talán ő is utána olyan szülő, vagy olyan felnőtt, hogy tud magának is ilyet megengedni, hogy jól érezze magát.
0: Abszolút. És ez egyébként nem ilyen automatikus sokszor, tehát én szeretek például koncertekre járni, nagyon szeretem a zenét. És amikor mondjuk havi egyszer elmegyek egy koncertre a barátaimmal, akkor most is voltam nemrég, és akkor az egyik fiam, hogy nem mehetsz el, hogy anyukáknak otthon kell lenni nekünk rád itthon. Tehát, hogy érdekes, hogy szinte így belé programozva hozzák azokat az elvárásokat, amiket mondjuk konkrétan mi így nem tanítottunk nekik, meg nem is ezt látták. És ilyenkor én szoktam nekik expliciten azt mondani, hogy figyelj csak, anya is ember, anyának is vannak barátai, neked is vannak barátaid, nagyon-nagyon szeretlek, de én szeretek a barátaimmal is időt tölteni, és most elmegyek, és jól fogom érezni magam. És lehet, hogy ő még ott mondja a magáit, én ezzel akkor is tanítok neki valamit, hogy én is számítok például, tehát, hogy az is egy szempont, hogy én hogy érzem magam, mert azt gondolom, hogy az elmúlt mondjuk 30-40 év szülőségében egy nagyon érdekes arány tévesztés is kialakult, azt hiszem, hogy még mondjuk korábban a gyerekek majdnem, hogy bizonyos helyzetekben ilyen ridegtartásban voltak, tehát az, hogy a gyerek kapja utoljára a kaját, meg se szólalhat, ha mondjuk az apuka beszél. Mostanra eljutottunk odáig, hogy az van bennünk, mintha nekünk folyamatosan szórakoztatnunk kéne a gyerekeinket, és folyamatosan az lenne a dolgunk, hogy őket boldoggá tegyük. Ami amúgy se lehetséges így, de hogy azért ez egy nagyon extrém elvárás magunkkal szemben.
1: Hogyha most a szórakoztatásról beszéltünk, akkor nyilván van a nyárnak olyan szakasza, amikor nem lesz táborban, vagy nagyszülőnél, vagy akárhol a gyerek, hanem otthon lesz, és neki kell megtalálnia a napi elfoglaltságát, mert tényleg nem arról szól a felnőtteknek az élete, hogy ha most otthon van a gyerek, akkor én leszek a táborosztató, és viszem, és kitalálom, és ragasztom, és előkészítem, hogy neki milyen jó legyen. És nem hiszem, hogy nagyon tudnak, vagy elviselik a gyerekek, a mai gyerekek ezt, hogy unatkoznak, vagy nekik kell kitalálni, hogy mi legyen aznap a játék. Ez miért lehet így vajon? Vagy csak én nekem, van egy ilyen emlékem, hogy nekem ez nem volt gond, hogy én otthon egyedül voltam.
0: Ez szerintem ez ugyanez a kulturális különbség, hogy egyszerűen mostani gyerekek valahogy, én az összes környező gyereknél ezt látom, hogy van egy ilyen kimondott, kimondatlan elvárásuk. Ebben biztos, hogy benne van az is, hogy a nagyon ingerdús környezet és a képernyő miatt máshol van az inger küszöbünk.
2: Abszolút. Egyrésztről, másrésztről meg nekünk saját magunknak kellett megtalálni azokat az elfoglaltságokat, mert ugye a szüleink erre nem adtak se mintát, se lehetőséget, hanem lementünk a játszótérre, vagy lementünk a valahova, és ott önmagunknak kellett elérni azt, hogy ugye úgymond jól érezzük magunkat. És szerintem ez is nagyon fontos.
0: Igen.
2: Most rengeteg információ van a gyerekek között, tehát, hogy olyan sok a dologgal találkoznak, hogyha internetes felületet használnak, akkor azért, hogyha csak másodkézből hallják, akkor azért, hogy mennyi mindennek kellene, hogy velük történjen, de nem biztos, hogy ennyi mindennek kellene történnie, csak annyi, amennyi neki az, aki elég.
0: Uh-huh. Igen, szerintem ez egy fontos különbség, hogy korábbi időszakokban sokkal nagyobb tere volt a gyerekeknek az offline térben. Sokkal többet közlekedhettek egyedül, erről szól a Pál utcai fiúk, vagy a kemény kalap és krumplior, vagy egyebek. Tehát, hogy a gyerekek egymás között, egymás szórakoztatva hoztak időnként necces, veszélyes, akármilyen döntéseket, és ugye a mostani korszakban a gyerekeknek erre szinte nulla lehetősége van, ha csak a szülő nem teremti meg, vagy nem viszi el egy táborba, vagy nem tudom. Tehát nem nagyon látjuk azt, hogy mondjuk 12 éves gyerekek bandázzanak valahol egy értelmes módon. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik, hogy miért olyan nehéz lefoglalni magukat. Ebben nekünk van egy olyan személyes tapasztalatunk, hogy amikor váltottunk abban, hogy sokkal kevesebb képernyőt engedünk a gyerekeknek, a kezdeti elvonási tünetek után, pedig akkor se volt sok, csak minden nap volt esti mese, elkezdtek olyan dolgokat csinálni, amit addig nem, mert egyszerűen belekényszerültek. És szerintem a nyári szünetben egy nagyon komoly, hát ilyen picit csapda helyzet is, meg nyilván érthető is, hogy ha nincs segítségem, ha nem tudom táborba küldeni, ám de dolgoznom kell, hát nagyon adja magát, hogy akkor a képernyő fog ebben nekem segíteni. Én ezzel nagyon empatikus vagyok, mert tudom, hogy van, akinek tényleg nincsen más lehetőség, és muszáj pénzt keresnie. Tehát csak az van, hogy ez rövid távon segít, mert a gyereket leköti, de már középtávon az a helyzet alakul ki, hogy a gyerek egyre kevésbé fogja tudni lekötni magát, mert ugye nagyon magasan van a képernyő miatt az izgalomnak a szintje, amit nem fog hozni már annyira a legózás, az építőkockázás, egyebek. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha nem is origamizik a gyerekkel a szülő egész nap, mert én mondjuk például katasztrofális vagyok minden kézműves dologban, de azt például megengedem nekik, hogy bunkert építsenek. Tehát lazább vagyok azokban a dolgokban, hogy oké, akkor te találd fel magad, és én nem fogok raplizni azért, mert a kanapéről leszetted a párnákat. De az, hogy mondjuk, ha raplizok, és azt várom el, hogy minden rendben tökéletesen legyen, de találd is fel magad, meg képernyő sincs, meg én se szórakoztatlak, az egy nem jó kombináció szerintem.
2: És ebben szerintem nagyon fontos a pozitív kommunikáció, hogyha azt mondjuk a gyereknek, hogy mit csináljon. Tehát ne azt mondjuk, hogy ne vedd le, ne ezt csináld, ne azt csináld, hanem elmondjuk neki, hogy mi az, amit várunk tőle, és hogy pontosan mik azok a keretek, vagy mik azok a lehetőségek, amiket viszont csináljon, igen, mert hogy az úgy jó.
1: Na, hogy legyen a nyári képernyőidő, vagy egyáltalán ez az egész? Nézünk tévét, nem nézünk, ha még van, aki tévét néz, van mobil, laptop, akármi kisebb gyereknél, nagyobb gyereknél. Mit tanácsoltok ti erről?
0: Hát alapvetően az én orvosi ajánlások, azok nem térnek ki arra, hogy nyári szünet, vagy téli szünet, mert ugye az idegrendszerünk azért ekkorát nem változik pár hónap alatt. Szerintem összességében egy családi rendszernek kell jól működnie. Tehát, hogyha a nyári szünet úgy fenntartható, hogy a gyerek néz mesét valamennyit, és cserébe nem vagyok idegbeteg, mert meg tudtam inni a kávémat melegen esetleg, akkor a család rendszere jobban jár, tehát a gyerek is jobban jár. Vannak azért olyan limitek, amit szerintem nem érdemes túllépni. Tehát emellett a kvázi lazasság mellett, hogy ha gondolod, mondok egy pár számot akár, igen, hogy mondjuk a 3 éves kor alatt alapvetően nem javasolnak képernyőidőt. Van, aki azt mondja, hogy 2 éves kor alatt nem. Ugye ez szerintem egy nagyon fontos és jó irányelv, amit mondjuk egy nagyobb családban már nem tudsz betartatni, de ott
1: az, ha van nagyobb gyerek, akkor
0: mit csinálsz vele, bezárod a kamerába addig. Tehát ott ő fog látni képernyőt, azt lehet csinálni, hogy mondjuk neki külön nem kapcsolsz be. Tehát arra nem szoktatod rá, hogy nem eszi az ebédet, akkor odarakod elé, nyüglődik, akkor odarakod elé, hanem neki akkor az lesz az élménye, hogy ez egy közös családi program, hogy leülünk, és valamit.
1: Hiszen ő úgyse fog tudni annyit nézni egyébként, mint a többiek.
0: Általában megunja, arrébb megy, vagy akkor kiviszed, tehát hogy mi lehet ezt nagyon ideálisan csinálni, de a gyakorlatban azért az van, hogy egy többedik gyereknél már nem tudod ezt úgy megcsinálni. Óvodáskorban a napi maximum 1 óra képernyőidő az, amit így az orvosi ajánlások mondanak, és később sem mond a 2-nél többet. Tehát ott meg már azt mondja, hogy nem mond számokat, csak hogy minőségi legyen a képernyőidő, de hát azért egy kamasz a napi 6-7 óra képernyő, átlagos képernyő idejét azért nehéz elképzelni, hogy minőségi dolgokkal töltse el. Mm-hmm. Tehát nekem is sok a képernyőidőmben, nagyon sok tartalmat készítek, de a 7 órát nekem se éri el, messze nem. Tehát, úgyhogy valami ilyesmit mondanék, hogy azt a kérdést érdemes feltenni, hogy az a képernyőidő hozzátesz valamit a családunk életéhez, segíti esetleg a kapcsolódást, mert mondjuk utána beszélgetünk egy témáról, kiskamaszokkal, nagyon jó témafelvető tud lenni, nem csak egy könyv, hanem egy film is.
1: Uh-huh. Akkor azon belül, hogy képernyőidő, ugye nagy különbségek vannak, mert te is mondtad, hogy választhattok együtt valami filmet, igen, mesét, igen, vagy ilyesmit nézhet, de azért, hogyha van már saját eszköze, akkor ebből sokszor ez a pörgetés, amit persze, nem is tud már, hogy mi történt abban a akármennyi időben, amíg ott törtött. Szóval sokszor már ez a értelmetlen pörgetés az ő esetükben a képernyőidő.
0: Hát abszolút, ezért is érdemes limitálni. Tehát, hogy én nagyon annak a híve vagyok, van is egy ilyen oldalunk, várjatelefonnal.hu, ahol, aminek az a lényege, hogy arra bátorítjuk a szülőket, kisebb közösségeket, hogy ők egymás között egyezzenek meg abban, hogy nem vesznek a gyereküknek okostelefont. Ami azért lenne nagyon jó, mert a legtöbb szülő azért vesz okostelefont, ez a number one elv, mert kimarad valamiből a gyerekem. Mindenki ezt mondja, nem tudom, te mit tapasztalsz. Nálunk abszolút ez, ami a praxisomba beérkezik a barátaim között, nem azért vesz az elsősnek okostelefont, mert ő azt gondolja, hogy az jó, hanem mert nem akarja, hogy az ő gyereke más legyen.
1: Vagy már a gyerek kezdi elmondani, hogy de már ennek van, már annak van, ha nekem nincsen, akkor nem vagyok benne abban a Viber
0: csoportban. Amiben amúgy se történik semmi értelmes, de igen.
1: Amiről utána beszélnek az iskolában.
0: Igen. Tehát, hogy én ennek a híve vagyok, és ha viszont valaki mégis vesz saját okos eszközt, akkor meg vannak olyan szülői felügyeleti programok, amiket én nagyon-nagyon javaslok, hogy tegyen fel, mert egyszerűen mi felnőttek sem tudjuk ezt kontrollálni, valljuk be. Vagy nagyon nehezen, nagyon komolyan ismereti munkával. Azt elvárni, hogy egy 10-12 éves ez tudatos képernyő használó legyen, ez egy irreális elvárás. Ilyen nincsen. Nincs hozzá meg a frontális lebenyének az érettsége konkrétan.
2: Abszolút, és szerintem az is fontos, hogy ha már az okos eszköz megvan, akkor azt használjuk közösen. Tehát a szülők ismerjék meg azokat a tartalmakat, amit a gyerek használ, akár, ne adja Isten, együtt is játszanak néhány játékot, ahol a gyerek megtapasztalhatja azt, hogy a szüleje sokkal ügyetlenebb bizonyos helyzetben, mint ő, és akkor ott le is záródik ez a játék, és utána lehet beszélgetni róla, mert a legfontosabb az, hogy mi is önmagunk, akik képernyő használók vagyunk, vagy okos eszköz használók vagyunk, tudjuk ezt átvinni beszélgetésbe és egy közös családi aktivitásba.
1: Még nem beszéltünk egy szerintem fontos nyári kérdésről, hogy a nyárnak is van, vagy legyen-e rendje. Itt most arra is gondolok akár, hogy a napi rend, a nyári napi rend, de arra is, hogy az iskola végétől a következő iskola elejéig, vagy az óvoda végétől a következő óvoda év elejéig hogy jutunk el, minek kell beleférnie, vagy milyen legyen az íve a nyárnak?
0: Hát szerintem leginkább annak kell beleférnie, hogy mindenki kicsit spontánabb tudjon lenni, ha teheti, meg tudjon pihenni. Én nem vagyok ez a nagy fejlesztő párti, vagy fejlesztés párti, majd te elmondod, hogy te mit gondolsz erről. Tehát, hogy szerintem pont az hiányzik a gyerekek életéből, hogy csak úgy legyenek. Picit bambuljanak, egy picit sarazzanak, egy picit nem tudom én. Tehát, hogy emiatt én nem szoktam ezeket úgy feszegetni az én gyerekeimnél. Őszintén még olyan nagyon a kötelező olvasmány sem, de ez már tudom, hogy ilyen extrém hozzáállás. A napirendről viszont azt gondolom, hogy mindenki jobban érzi magát, ha valamiféle ritmusa van a napnak. Inkább én ezt mondanám, hogy egy ilyen értelmes ritmus, amit eleve már az étkezések is fognak keretezni, hogy végre le tudunk együtt ülni, enni. Azt, hogy mikor megyünk mondjuk ki a szabadban, hogyha valaki nyilván egy kisgyerekekkel, még ha van is udvar, ha az nem óriási, egy ponton túl el fogsz menni egy parkba, el kell, hogy menjél biciklizni, mert kell az a mozgás. Tehát ilyen szinten szerintem érdemes, hogy legyen valamiféle struktúrája a napnak, de az bele kéne, hogy férjen, hogy egy picit, nyilván nem is picit, tovább aludjanak a gyerekek, hogy ha valami ötletük van, akkor az behozzák, és változtassunk ezen a kialakult struktúrán. Úgyhogy szerintem egy ritmus az mindenképpen jót tesz mindenkinek.
2: Igen, ezt a ritmus gondolom akkor nehezebb tartani, amikor az embernek kamasz gyereke van, és egyre kamaszabb, amikor ugye az alvási idő teljesen áttolódik, tehát az aktivitási időszak inkább estére kerül, és akkor ettől ugye a reggelek a vállalhatatlanabbak, tehát hogy ilyen esetben azért az augusztus közepétől való készülés úgy az iskolára, az, vagy az óvodára is egyébként, mert az óvodáskorúaknál ez szerintem fontos, illetve hogyha vannak
1: mert olyan... például lehet, hogy nyáron kimarad az alvás, tehát hogyha például nagyobb a testvér, vagy több nagyobb testvér van, akkor nem fog aludni napközben a kisgyerek, viszont akkor ugye az óvoda éveleje az nehéz lehet, hogy majd aludnia kell, meg korábban fölkelni az óvoda kedvéért.
2: És hogyha esetleg egyébként vannak akár házi feladatok, vagy mondjuk olyan gyerek, akinek nem sikerült olyan jól az év, és esetleg mondjuk egy punktvizsga is becsúszik, mert azért a mi praxisunkban ilyen is becsúszik, vagy hogyha vannak kötelező olvasmányok, és mondjuk azért augusztus vége van, és már úgy a rendszer kezd egy kicsit szorosabbá válni, akkor viszont jönnek azok a helyzetek, hogy azokat a kötelező olvasmányokat, hogy is mint lehet jól elolvasni, vagy azokat a kis feladatokat, tehát például lehetséges, hogy a szekrénybe mondjuk egy szülő elrejti azokat a feladatokat, vagy akár a zoknik közé, és akkor a gyerekeknek úgy kell megtalálni, hogy hú, mi lesz a mai feladatuk, tehát hogy szülőként van egy csomó kihívás, ami elé állíthatja a tanulás, vagy akár kötelező olvasmányoknál is, mondjuk, hogyha beosztjuk, hogyha a gyerek olvas, és akkor mi lesz annak a kis jutalom következménye, hogyha ő mégis annak ellenére, hogy mi teljes lazulásban vagyunk, hogyha ő mégis teljesíti a kis feladatát.
1: Mondjuk, hogyha tényleg kell tanulni a gyereknek valami miatt, lehet ez akkor pótvizsga is, de mondjuk olyan is lehet, hogy iskolaváltásnál egy nehezebb osztályba kell, mondjuk akár 8 osztályos, 6 osztályos gimnáziumba megy át a gyerek, vagy iskolát vált, és valami miatt le van maradva. Tehát ilyenkor mi a jó, hogyha elosztjuk a nyárra azt a penzumot, amit meg kellene tanulni, vagy hagyjunk ki egy hónapot valamennyit, és a végére koncentráljunk.
0: Szerintem az gyerekfüggő. Tehát ez, mint hogy felnőttként is vagyunk olyanok, akik jobban szeretünk elő minden nap egy picit, és akkor úgy szépen beosztani. Van, aki meg azt szereti, hogy hadd legyen mondjuk 2 hetem, amikor semmi dolgom nincsen. Szerintem egyébként ez alapból nem egy rossz gondolat, hogy legalább 1-2 hét legyen, amikor teljesen ki tudja az agyából ezeket kergetni, mert mondjuk egy szorongóbb embernek, vagy egy szorongóbb gyereknek nem biztos, hogy ez örömet tud akkor okozni, hogyha minden nap azért úgy csak vissza kell térnem a matekra, amiből megbuktam. Tehát, hogy akkor lehet, hogy az egész nyári szünetem nagyjából el van szúrva.
2: Hát meg fontos, hogy egyáltalán emlékezzen rá, mert ha szünet elején elkezdjük, akkor elképzelhető, hogy már a végére nem is emlékszik azokra a tételekre. Itt szerintem a legfontosabb a motiváció, és ez sajnos ez egy ilyen szülőknek egy nagyon nehéz feladat, hogy megmotiválja a gyereket, tehát ne kényszerítse, és ne mondja, hogy na jó, akkor 2 óra van, és akkor üljél le, hanem próbálja azokat a motivációs hálókat kifeszíteni, amivel a gyerek azt mondja, hogy akkor tanulok, és akkor ebben, és ha a gyereknek sikerélménye van, akkor ez a sikerélmény, ha már a frontális lebenyről beszéltünk, tehát ez a sikerélmény, ő előre fogja.
1: Na, lehet, hogy nincsen
2: a...
1: neki, hogyha nyáron tanulnia kell, akkor most sem lesz valószínűleg túl sok sikerélménye. A motivációról meg az jut eszembe, hogy mivel mindent megadunk a gyereknek, még mivel motiváljuk. Mert ugye erről is beszéltél, Gyöngyvér, hogy a mai gyerekeknek minden van, meg őket előtérbe helyezzük. Még régen a gyerek várt, hogy apa befejezze, amit mondani akart. Most apa talán megszólalhat, hogyha sikerül a négy gyerek után szóhoz jutnia.
0: Hát nyilván ez akkor fog működni, hogyha mi is változtatunk, és nem kap meg mindent, bármilyen nehéz is ez. És egyébként ezzel kapcsolatban nagyon meg is osztanak a vélemények, hogy egyáltalán lehet-e a gyereket jutalmazni, vagy szabad, vagy nem szabad. Én is azon az állásponton vagyok, amit te mondtál, hogy ha valami nagyon-nagyon nem megy a gyereknek, nagyon nem motivált, és az életben magától nem venné elő, akkor például hozzá lehet kapcsolni olyan jutalmakat, amik mégiscsak exkluzívak a családunkban, mert lehet, hogy megvesszük a gyerekünknek a kiflit, pedig mi csak kenyeret ettünk gyerekként, de biztos van az a péksütemény, vagy most nem jó példa valószínűleg a kaja, de hogy mit tudom én, nálunk például a képernyő időnként a motivációs eszköz, mert annyira intenzíven érdekli az egyik gyerekemet, hogyha mit tudom én, egy órát olvas, akkor ennyivel növelheti meg a képernyő idejét. Tehát, hogy ilyenekkel azért szerintem lehet élni, de van az a fajta motiválás, amikor, most mondok egy példát, mi van akkor, hogyha mondjuk a kötelező olvasmányt, amihez semmi kedve a gyerekemnek, úgy olvassuk, hogy picit összebújjunk, és egy oldalt én olvasok kettőtől. Mi van akkor? Mi fog akkor történni a világa? Szerintem semmi. Az irodalom...
1: Bocsánat, elárulom, hogy nálunk ez úgy volt, hogy 10 oldalt olvasott az anyukám, és egyet én.
0: Ennyi.
1: Tehát, hogy tudok olvasni.
0: Így van, és itt vezeted ezt a műsort. Tehát, hogy szerintem ezekben nem érdemes belerokkanni ezekbe a helyzetekbe. Vagy mondjuk mi csináltunk olyat, a Pál utcai fiúk volt a kötelező, hogy elvittem őket az összes ilyen helyre, fűvészkerttől kezdve a Grundon át, elvittem a színházba őket, hallgattuk egy csomót a zenét, és akkor lett egy közös élményünk az egész körül, amiből az olvasás volt a legkevesebb.
1: Uh-huh. Ugye most közeledünk a műsor végére, úgyhogy szeretném még, hogyha a végébe egy kicsit arról beszélhetnétek mind a ketten, ami most ugye nyári szívügyetek szülőként is, vagy éppen a munkátokban gyógypedagógusként, pszichológusként, egy ilyen kis útmutatót kérek tőletek. Eddig csak én kérdeztem, most ti mondjátok, amire szívesen kitérnétek.
0: Szerintem ez az, amit én anyaként is tanulok, meg amit szeretek másoknak is így tanítani, hogy hogyan tudjuk megengedni magunknak azt, hogy jól érezzük magunkat akkor is, ha nem minden klappol. És hogyha ezt meg tudjuk tanulni, hogy elfogadjuk, hogy igen, ilyen anyák vagyunk, olyan, igen, hibáztunk, nem tudom, de alapvetően rendben van a kapcsolat, alapvetően szeretjük őket, ők is szeretnek bennünket, akkor valószínűleg könnyebben fogjuk elviselni őket is, meg magunkat is, meg az egész nyári szünet mizériát.
1: Viktória?
2: Én azt gondolom, hogy nekem elsősorban munkahelyi kihívások vannak, tehát igaziból arra készülünk nagyon a kollégáimmal, hogy a élményt nyújtsunk a 22. kerületi gyerekeknek, illetve azoknak, akik hozzánk fordulnak. Hát a magánéletben nekem egy kamasz gyermekem van, vagy egy kamasz lányom, és egy egyetemista lányom, hát ott is eléggé kihívás a nyár. Most már én inkább arra törekszem, hogy minél több időt velük tölthessek, hiszen ők most már inkább a barátaikkal töltik a legtöbb időt. Tehát, hogy itt egy kicsit megfordult.
0: Milyen jó az a perspektíva váltás,
2: nem? Mondom, hogy egy kicsit megfordult nálam, tehát annak örülök, hogyha azt mondják, hogy húha, menjünk.
1: És akkor gyorsan mész, hiszen ha nem vagy akkor ott, akkor elúszott az
2: abszolút
1: a hajló.
2: Igen, tehát ez egy ilyen, igen.
1: Velük. Köszönöm szépen Iványi Viktóriának, aki a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, és Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológusnak, a Pisztrángok Szevasztok könyv szerzőjének, hogy itt volt ma a Katolikus Rádióban. A mai műsort készítette Varga Ramona, Bójás János és Szabó Csilla. Viszont hallásra, és mindenkinek nagyon jó nyarat és vakációt kívánunk.

0: Elhangzott a házunk táján.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalom Tudományi Kara már meglévő színes képzési kínálata 2026. szeptemberétől új szakirányú továbbképzésekkel bővül. A Pázmány BTK képzési kínálatában kiemelt szerepet kapnak azok a gyakorlatorientált szakirányú továbbképzések, amelyek gyorsan reagálnak a társadalmi változásokra és a munkaerőpiac új igényeire. Ide tartoznak többek között a különböző segítő szakmákhoz, a mentálhigiénéhez, a fordításhoz és interkulturális kommunikációhoz, a régészethez, a művészeti menedzsmenthez, a politikai kommunikációhoz, valamint a szociális területhez kapcsolódó képzések. A 2026. szeptemberében induló szakirányú továbbképzésekre 2026. július 15-én este 20 óráig lehet jelentkezni. További információ a Pázmány BTK honlapján érhető el. Elindult a jelentkezés a Slagta Margit Kollégium 2026-27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nem csak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A kollégiumban egy és két ágyas, saját fürdőszobás szobák, tanulószobák, könyvtár, kápolna, előadóterem, közösségi terek, konditerem, valamint teljesen felszerelt konyhák állnak a lakók rendelkezésére. A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum 2 perces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slakta.hu e-mail címre várják. A jelentkezési határidő augusztus 1-e. Magyar földön július 10-én kezdődik a Fa Templom Fesztivál, közölte a Magyar Hírlap. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az ide látogatóknak. A Fa Templom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyű zenei produkciókat, valamint komolyabb szakrális előadásokat nyújtani a hármas határ térségében lakó vagy kiránduló közönségnek. A magyarföldi templomot 2011-ben ökumenikus szertartással szentelték fel, azóta minden évben megtartják a Fa Templom Fesztivált, melynek megálmodója Rátóti Zoltán, házigazdája pedig Grillusz Dániel. Július 1-én szerdán nyílt meg a Királyok porcelánja, Porcelánok királya című kiállítása Tihanyi Bence és Apátsági Múzeum galériájában, a Herendi Porcelán Manufaktúra alapításának 200. jubileuma alkalmából. A kiállítás szeptember 2-ig látogatható Tihanyban az Apátsági Múzeum belépőjegyével. A megnyitón Mihály Jeromos Tihanyi perjel szavai szerint a herendi porcelánok több, mint a használati tárgyak, meghívnak bennünket a valódi szépség felé. Végül a várható időjárásról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: 10 óra 8 perc. Következik a ténykérdés. A hagyományos kenyérsütés fortéjaival ismerkedhettek a résztvevők a KMKS Csapi szervezetének rendezvényén. A közösségi programon a nyugdíjas klub tagjai, helyi asszonyok és gyermekek együtt tanulták meg, miként készül a kemencében sült házi kenyér. Nyíri Kata összeállítása.
1: A hagyományos kenyérsütés első lépése a dagasztás. A teljes folyamatot a nagydobronyi Kupás Gizella mutatta be, akinek családjában több generációra nyúlik vissza ez a hagyomány.
2: Hát ez a legegyszerűbb folyamatja a kenyérsütésnek. Régen, ahogy édesanyámtól, nagymamámtól láttam, aztán én most úgy készítem, hogy először megszitálom a lisztet, 8 kiló lisztből szoktam, aztán a 8 kiló liszthez kell 4,5 liter víz, aztán egy jó félmarék só, az olyan 17-18 deka szokott lenni. A kovászt, azt a telőre még este beszoktunk kovászolni a régi tésztából, aztán reggel dagasztunk. Ez így ment ez a folyamat, ahogy én láttam gyerekkoromtól, olyan 60 éve figyeltem, vagyis benne éltem, mert régen mindig sütöttek. Még a boltban nem is lehetett kenyeret venni, hanem mindenki maga sütötte, szinte minden udvaron volt kemence, minden családba sütött. És a kovász is úgy volt, hogy amikor egy héten egyszer sütöttek, aztán mindig a szomszédhoz mentünk kovászért, kölcsön adtuk, úgy jön ki, és akkor megjöttek a kovászért, aki sütni akart. Meg az a fontos benne még az egész folyamatban, hogy például a só ne írja a kovászt, ugye az élesztőt, és ha befűlt a kemence jól, addig megköl a tészta, már a tepsibe vagy a szakító kosárba, és aztán bevettük, úgyhogy egy óra hossza alatt, mert mostan kisebbekre szakítjuk egy kilós, másfél kilós, régen nagy három kilós kenyereket sütöttek, aztán most, hogy kisebbekre szakítjuk, ugyanon óra hossza, mert háromnegyed óra kell neki, amíg megsül. Kézzel dagasztunk meg, hát benne van az embernek valahogy a szíve, vagy a szeretettel van csinálva, és az a szeretet az úgy megérezhető a kenyérézén is.
1: A gyerekek és a felnőttek egyaránt nagy érdeklődéssel figyelték a kenyérsütés minden mozzanatát, a dagasztástól egészen a kemencébe vetésig. Hurik Ilona, a KMKS Csapi vezetője kiemelte, a helyi közösségi térudvarán álló kemencét azért építették, hogy tartalmas programot adjon a helyi magyar közösségnek.
3: Nagyon nagy különbség van a házi és a megvásárolható kenyér között, különösen az utóbbi időben. Igaz, hogy rengetegféle minden kenyeret lehet venni, kemencében sültet is, amire az van írva, hogy kemencében sült, meg másfajta kenyereket is, választék nagyon nagy, viszont szerintem a kemencében sült kenyérrel nem lehet összehasonlítani. Teljesen más íze van a kenyérnek, más állaga van a kenyérnek. Gyerekkoromban sokat ettem házi kemencében sült kenyeret, mert azért most is sütünk kenyeret, csak ugye gázsütőbe vagy kenyérsütőbe, ami megint csak nem ugyanaz a kenyér. Nekem a rokonságban is volt kemence, gyakran ettünk házi kenyeret, és nagyon szerettük, mert más íze volt, sokáig el tudtuk tartani. Amikor gyerekek voltuk, akkor nagymama főleg mindig összekaparta tekenő aljáról a maradék tésztát, és abból készítette nekünk a vakarót, ami legelőször megsült a kemencébe, és a gyerekek azt kapták meg. Ezt vártuk mindig a legjobban.
1: Balog Lívia, a KMKS Ungváriára elnöke kiemelte, nem csak a sütés technikája fontos, hanem az is, hogy egy olyan hagyományt ismerjenek meg, amely generációkon át meghatározta a kárpátaljai családok mindennapjait.
4: Végre valóra válni látszik az az álom, amit ennek a székháznak az építésekor megálmodtunk, hiszen nem véletlen, hogy egy ilyen búbos kemence került ide a KMKS Ungvári Járási rendezvénytermének az udvarára, hiszen amikor elkezdtük itt Csapon az aktív tevékenységet és munkát a KMKS Csapi alapszervezetével, és a legnagyobb éves rendezvényünk az a gyermeknap volt, amiből 13 alkalommal sikerült nagyon nagy léptékű gyermeknapot szerveznünk. Akkor mi minden éven házi kenyeret rendeltünk Nagydobronyból, hiszen Nagydobrony egy tradicionális hagyományait őrző palusztelepülés itt az Ungvári járásban, csak hogy egyre nehezebb volt, minden évvel egyre nehezebb volt házi kenyeret süttetni, hiszen egyre kevesebb kemence, egyre kevesebb asszony volt, aki ismerte ennek a fortéjait. Már elmondhatom, sajnos ez a hagyomány gyakorlatilag meg. Szűnt. Sajnos egész Kárpátalján nagyon kevesen sütnek már házi kenyeret, így hát ezt a kemencét mi már használjuk egy ideje, hiszen a csapi közösségnek van egy 60 fős nyugdíjas klubja, és ők elkezdték a kenyérsütést ebben a kemencében, de távol van még attól a hagyományos íztől, amit egy igazi házi kenyér jelentett. Elsajátítjuk, megtanuljuk, és tovább tudjuk majd adni.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

Az elmúlt percekben Szabó Csilla, Komlós Péter, Németh Géza, Botvai Károly és a Csík zenekar felvételei szóltak. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, műsorajánló következik. A ma délutáni kerengő első részében a Katolikus Karitász magyarországi történetéről hallhatnak, amely három fő mérföldkőre osztható. A 95 évvel ezelőtti 1931-es alapításra, az 1948-as kommunista feloszlatásra és a 35 éve történt újjáalakulásra. 1931 végére országosan szervezetté válik a Caritas tevékenység. A szerkesztő Pécsi Krisztina Zagyvari Hárd országos igazgatóval beszélget. A vízhiány, a szárazság egyre nagyobb gond a hajdan bővízű Magyarországon is, de vannak, akik nálunk is nagyobb nehézségekkel küzdenek. Ki gondolná, hogy a bőséges monszunesők öntözte India a világ egyik legsúlyosabb vízválságával néz szembe. Az ország a globális népesség közel 18%-át eltartja, de ehhez képest a föld édesvíz készletének csupán 4%-ával rendelkezik. Éppen ezért sokféleképpen próbálkoznak állami és helyi szinten a víz tisztaságának, bőségének helyreállítására és megőrzésére. A kerengő második részében Posgai Nóra vendége dr. Wilhelm Zoltán geográfus, India szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, korábbi kulturális diplomata. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre a ma 17 óra 5 perckor kezdődő kerengőben.

0: Ravi Shankar és a londoni filharmonikus zenekar felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla. Brumi a Balatonon.

Tizedik rész, 17. fejezet, amelyben Mukinak fáj a torka. Horgászás. Vakkancs hozzánk szegődik, de nem is vakkancs, hanem morgó.

0: Szegény Mukinak fáj a torka. Nem nagyon, de fáj. Bár ne fájna, mert nem mehet be a Balatonba. Elhatároztam, én sem megyek be a vízbe, hanem Mukival maradok. Dagi pedig így szólt,
1: akkor én sem megyek be a Balatonba, mert mi barátok vagyunk.
0: Jócsont is kijelentette, ő sem megy be a Balatonba, hiszen barátok vagyunk, és ő egyedül nem úszkál. Aztán azt mondta, menjünk horgászni a mólóra. A móló szélén nagy kövek vannak. Leülünk majd a kövekre a horgászbotokkal, a horgot a zsineggel bedobjuk messzire a vízbe, és sok-sok halat fogunk.
2: De nagy kár, mondta Muki, hogy nincs horgászbotunk, se horgunk, se spárgánk.
1: Tudom, mondta Jócsont Mukinak, a te spárgád például, amelyen két nagy csomó volt, elveszett a vonaton. De várjatok!
0: Azzal Jócsont kiszaladt a kertbe, és négy hosszú, erős ágat hozott. Most már csak spárgát kellett kérni, és négy gombos tűt. Kaptunk a nénikémtől. A gombos tűket Dagi meghajlította horog alakúra, rákötöztük a vékony spárga végére, a spárgát pedig a botra. Még egy darab kenyeret is adott a nénikém, ebből kell majd kis galacsinokat gyúrni. A galacsinokat rátűzzük a horogra, ezt kapják majd be a halak a horoggal együtt. Mi pedig kihúzzuk a halakat, és kész.
1: Arra gondoltam, mondta útközben Dagi, hogy nem kell ennyi kenyér a csalétekhez, úgyhogy egy darabot megehetnénk belőle.
0: Nem engedtük meg Daginak, hogy egyen a csaléták kenyérből, hanem gyorsan kimentünk a mólóra. Elhelyezkedtünk a napsütötte köveken, és akkor Jócsont így szólt.
1: Most pedig, amikor bedobjuk a horgokat a vízbe, maradjon mindenki csendben. Még annyit sem szabad mondani, hogy mukk, mert a halak még azt is meghallják, ha valaki megmukkan, és akkor otthagyják a horgot a kenyérgalacsinnal, és elúsznak.
0: Szép gömbölyű galacsinokat gyúrtunk a kenyérbélből, és rátűztük a horogra.
1: Mikor azt mondom, három, szól Dagi, akkor mindenki dobja be a horgot a vízbe, de a botot jó erősen tartsuk, mert hát ha nagyon nagy hal akad a horogra, és kirántja a botot a mancsunkból.
2: Nem szeretném, szólalt meg Muki, ha például a hal király kapná be az én horgomat, mert amilyen erős, botostul együtt berántana engem a vízbe, és nekem ma nem szabad fürödnöm, mert fáj a torkom. Nem nagyon, de fáj.
0: Elhatároztam, szorosan Muki mellé ülök, mert hal király ugyan nincs, de egy erős nagy hal mégis beránthatná Mukit a vízbe. Én észreveszem, ha Mukit rántja a hal, és megfogom Mukit, nehogy beleessék a Balatonba.
1: Három,
0: mondta Dagi. Meglóbál

0: Tettük a botokat, és bedobtuk a horgainkat a vízbe. Pszt! Súgta jó csont, de olyan halkan, hogy a halak ne hallják meg. Meg sem ukkantunk. Ültünk csendben. Vártunk. Messziről egy kiránduló hajó közeledett. Hangosat dudált. Pszt! Súgta jó csont, és ránk nézett. Mi csak ültünk a bottal a kezünkben, és meg sem ukkantunk, mert akkor elriasztjuk a halakat. Csak vártunk, vártunk, lestük a vizet, de leshettük. A víz csendesen verődött a kövekhez, és a mi botjaink meg sem moccantak. Pedig Dagi megmagyarázta, ha halakad a horogra, egy kicsit megrántja a botot. Pszt! Suttogta jó csont, s ismét nagyon csendesen ültünk. Ekkor a mólóról egy kis fehér kutya szaladt oda hozzánk. Pszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszsz magad, mert mi horgászunk, s horgászni csak csendben lehet. A kutya nem vakkantott, hanem csóválta a farkát, azután a két első lábát a Muki térdére tette, és nyalogatni kezdte Muki mancsát. Éppen azt, amelyikben Muki a horgászbotot tartotta. Psz, suttogta Muki. Nagyon csiklandoz ez a kis kutya. Muki egyre feljebb tartotta a mancsát a bottal, hogy a kis kutya ne tudja elérni. De hiába. A kutyus felugrott a Muki ölébe, mire Muki gyorsan felállt, és ahogy felállt és a botot magasra tartotta, a zsineget is kirántotta a vízből. Hát ahogy a zsineget a horoggal együtt kirántotta a vízből, milyen meglepetés, látjuk, egy kis hal akadt a Muki horogjára. Egy ezüst színű kis hal. A horog belefúródott a szájába. Nagyon megsajnáltam a halacskát. A kutyus ugatott örömében, mi pedig jó csonttal és Dagival együtt csak néztük a halat. Nem volt nagyobb a félmancsunknál.
1: Hát, ez bizony nem cápa,
0: szólt jó csont, aztán hozzátette,
1: sőt, nagyon kicsi hal, mit csináljunk vele?
0: Ránéztem Mukira, aztán gyorsan azt mondtam. Szabadítsuk meg a horogtól, és dobjuk vissza a Balatonba. Dagi Mukihoz lépett, kivette a horgot a halacska szájából, és gyorsan visszadobta a vízbe a kis halat. Láttam Mukin, elszomorodott. Mukikám, mondtam neki, majd kifogsz te még nagy halat is. Ezért a piciért nem érdemes búsulni.
1: Igaz, hogy kicsi volt még,
0: mondta Muki szomorúan,
1: de ez nem lett volna baj. Sőt, arra gondoltam, hogy elszaladok egy lavórért, beleteszem, hogy ficánkoljon meg úszkáljon. Aztán hazavittem volna a lavórral együtt, és felneveltem volna. Aztán, ha szép idő van, a lavórral együtt sétáltattad volna, ugye?
0: Csúfolódott jó csont.
1: Majd én fogok egy jó nagy halat, szólt most Dagi Mukihoz, akkorát, mint a karod. Azt neked adom, Muki, te viszed haza, mintha te fogtad volna. A Brumi nénikéje pedig megsüti, és mi meg jó ízűen megesszük. Csak nagyon vigyázunk majd, nehogy szálkát nyeljünk.
0: Azzal hátba vágta Mukit. Nem nagyon, de hátba vágta. Ekkor a kutyus ugatni kezdett. Dagira vicsorította a fogát. Attól féltem, hogy megharapja Dagit, olyan mérgesen ugatta. Psst, mondtam neki, Dagi is a barátunk, úgyhogy nem kell őt megugatni. És Dagi mellé léptem, és megsimogattam. A kutyus most már engem is megugatott.
1: Szólj neki,
0: mondta jó csont. Muki lehajolt a mérges kis kutyához.
1: Nem tudom, szólt csendesen, hogy mi a neved, kiskutya, legyen a neved Vakkancs, tehát kedves Vakkancs, ne ugasd meg a barátaimat.
0: Ezután Muki megsimogatta Vakkancsot. A kutyus rögtön abba hagyta az ugatást, és nyalogatni kezdte a Muki lábát.
1: Van még egy barátunk, szólt Muki, ha halunk nincs is.
0: Psz! Szólt ekkor jó csont.
1: Most pedig folytatjuk a horgászást.
2: És addig horgászunk,
1: tette hozzá Dagi,
2: amíg nagy halakat nem fogunk, és a halakat otthon megsütik, és jó ízűen megesszük.
3: Tudom, mondta Jócsont, csak nagyon kell vigyázni, nehogy szálkát nyeljünk.
1: Dagi megfordult, már felemelte a mancsát, hogy hátba vágja Jócsontot. Nem nagyon, de hátba vágja. De azután ránézett Vakkancsra, és mégsem vágta hátba. Elhatároztam, hogy én nem folytatom a horgászást, mert nem akartam, hogy olyan szép kis hal akadjon a horgomra, mint a Mukié volt. Muki is letette maga mellé a horgászbottyát.
2: Három!
1: Vezényelt Dagi. Ők Jócsonttal ismét bedobták a horgot a vízbe. Vakkancs közém is Muki közé feküdt le, az első lábára hajtotta a fejét. Szundikált. Hol én simogattam meg, hol Muki? Ilyenkor kinyitotta a szemét, és kedvesen nézett ránk, szép dióbarna szemével. Bár lett volna nálam kocka cukor, a felét Vakkancsnak adtam volna, vagy talán az egész kockát. De nem volt nálam cukor. Sajnos. Ekkor Dagi nagyot kiáltott.
2: Bocsok, megvan a nagy hal! Nem is tudom kirántani, akkora! Gyertek ide gyorsan!
1: Felugrottunk mi is, Vakkancs is, és Dagi kövéhez léptünk. Dagi hátradőlt, teljes erejéből rángatta a botot. A zsineg megfeszült, de kihúzni nem lehetett.
2: A hal király!
1: Kiáltotta Jócsont.
2: Ez aztán a hal király! Kifogjuk, otthon megsütik, de nagyon vigyázunk, nehogy szálkát nyeljünk.
1: Azzal Dagi mellé ült. Megfogta mögötte a botot, és ráncigálni kezdte.
0: Milyen kár, szólt Muki, hogy egyikünk sem búvár, mert ha például Brumi búvár lenne, akkor most bemenne a vízbe, átölelni a nagy halat, és szépen kihozná.
1: Nagyon sajnáltam, hogy nem vagyok búvár, mert szívesen kihoztam volna Dagi halát.
0: Psszt, mondta Jócsont.
3: Bocsok, szó sincsen nagy halról. Sőt, hanem a Dagi horga beleakadt a víz alatt egy kőbe. Azért nem tudjuk kihúzni. Na, ne is ráncigáljuk tovább, hanem majd én lemegyek a legalsó kőre, amelyik a legközelebb van a vízhez, és egy másik bottal kipiszkálom a Dagi horgát.
1: És Jócsont már mászott is le a legalsó kőhöz. Most Dagi szomorodott el.
2: Nem akartam követ horgászni, mondta, hanem egy nagy halat akartam kifogni. Ha lett volna egy nagy halunk,
3: azt otthon megsütötték volna.
1: Vágott közbe Jócsont.
3: És csak a szálkára?
2: Jócsont,
1: mondta ekkor Muki.
2: Vakkancs rögtön neked ugrik, mert az sem szereti, ha Dagi valakit hátba vág, de az sem, ha kicsúfolod Dagit.
1: Megsimogattam Vakkancs fejét, mert nem akartam, hogy Jócsonnak ugorjék. Jócsont ekkor már ki is szabadította Dagi horgát a kő alól.
3: Folytassuk a horgászást,
1: mondta, de most már Daginak sem volt kedve hozzá, ezért csak Jócsont dobta be a horgát a vízbe. Jócsont látta, hogy mi hárman nem horgászunk.
0: Psst, szólt. A nézők is csendben maradnak. Nehogy elriasszák az én nagy halamat.
1: Elhatároztam, hogy csendben maradok. Dagi is szótlanul nézte a vizet, Muki is. Vakkancs pedig ismét lefeküdt mellénk.
0: Hosszú ideig csendben ültünk.
2: Most!
1: Kiáltott fel Jócsont.
2: Most aztán igazán megvan a nagy hal. Dagi, ezt hazavisszük.
1: Dagi izgatottan ugrott fel.
2: Most!
1: Kiáltott ismét Jócsont.
2: Biztosan bekapta a horgot, mert megrezzent a mancsomban a bot. Rögtön kirántom.
1: Azzal nagy erővel hátra vágta a botját. Oda néztünk Mukival, hát látjuk, valami hosszú leng a Jócsont horgán.
2: Angolnát fogott,
1: örvendezett Muki. Én is nagyon örültem, hogy legalább Jócsonnak sikerült a horgászás. Angolnát úgysem láttam még. Az angolna hosszú, vékony hal, mintha kígyó lenne. Olyan.
2: de azért hal. De azonnal kiderült, nem angolna, sőt, hénárcsomó akadt jó csont horgára.
4: Ezt nem visszük haza,
2: mondta Dagi. Aztán ránézett Vakkancsra, és nem folytatta. Vakkancs pedig jól megugatta a hínárcsomót. Neki sem tetszett.
3: Na, szólt Jócsont, a horgászást én is befejeztem.
2: Fogtuk a botokat, és elindultunk hazafelé. Vakkancs nem tágított mellőlünk. Eszembe jutott valami. Az, hogy ne menjünk egyenesen haza, hanem a falu felé, mert Vakkancs bizonyára eltévedt, amikor kiszaladt a mólóra. Bizonyára a faluban lakik, s ha arra megyünk, haza talál. Kísérjük el Vakkancsot, mondtam barátaimnak. De merre kísérjük el? Kérdezte Muki. Vakkancs hol előre szaladt, hol vissza hozzánk.
3: Majd ő megmutatja az utat,
2: szól Dagi, mert akkor már mindnyájan elhatároztuk, hogy elkísérjük Vakkancsot.
3: Mi leszünk? Az igen tisztelt, becsületes megtalálók,
2: mondta Jócsont.
3: De csak akkor, ha Vakkancs nem talál haza. Írunk egy hirdetést, amely így szól. Mi, igen becsületes megtalálók, őrzünk egy kis kutyát, amely most a Vakkancs névre hallgat. Másik nevét nem tudjuk. Éppen horgáztunk, amikor rátaláltunk. De nem fogtunk semmit, csak Dagi egy követ.
1: Hozzá kell tenni a hirdetéshez, szólt közbe Dagi, hogy Jócsont viszont egy hínárcsomót horgászott ki a Balatonból.
2: Nem kell hozzátenni semmit, mondta erre Muki. Az sem, hogy nekem volt egy kis halam, de visszadobtuk a vízbe. És az sem kell hozzátenni, hogy én szerettem volna a kis halat felnevelni. Ekkor Vakkancs ismét hozzánk szaladt, megnyalta a Muki lábát, majd hirtelen elfutott. Láttam, hogy beszalad egy házba, és befut a nyitott konyhaajtón.
3: Más hirdetést kell írni,
2: mondta Jócsont.
3: Ezt! Mi, becsületes megtalálók, találtunk egy kutyát, amelyet Vakkancsnak neveztünk el, de Vakkancs hazatalált, ezzel a hirdetés nem érvényes.
2: A ház előtt mentünk el, és kihallottuk az utcára.
3: Merre csavarogtál el, te kis morgó? Hát hol voltál? Hát mert mindenfelé kerestelek. Na, csak hogy hazataláltál.
2: Tovább ballagtunk. Se halunk, se kutyánk. Akkor Dagi ezt mondta.
1: Felejtsük el az egészet, mintha nem is indultunk volna horgászni.
2: A kis halat is felejtsük el? Kérdezte Muki.
3: Miféle kis halat?
2: Kérdezte Jócsont.
3: Mert én már elfelejtettem, hogy te fogtál egy kis halat.
2: Könnyű lesz elfelejteni, vigasztalta Mukit, mert igazán nagyon kicsi volt. Nagyobb halat nehezebb elfelejteni. Ahogy kotoráztam a zsebemben, mégis találtam egy cukrot benne. Mukinak adtam. Muki ránézett.
1: Azt mondtad, hogy ebéd előtt nem szabad cukrot enni, mert akkor nem lesz étvágyunk.
2: De ebéd után meg szabad enni, feleltem Mukinak. És azzal mancsoltunk. Tovább ballagtunk. Elől Dagi, vállán a horgászbot, aztán Jócsont, mancsában a horgászbot, utána mi ketten Mukival. Ezzel a fejezetnek vége, mert beléptünk a kertünkbe. Jó hétvágyat nektek is!

Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A tizedik rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendezte Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: Szalóki Ági és a Lighthouse felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22-e és augusztus 28-a között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Az általános iskolás gyermekek az erdélyi Erzsébet táborban megismerhetik egymás hagyományait, közösségként alkothatnak, sportolhatnak. Esténként koncertek, kulturális előadások várják a diákcsoportokat, megismerhetik a csillagászat alapjait, a tábor környezetében található gyógynövényeket, továbbá a helyi rendőrség és a hegyi mentők munkáját. A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők. Ne csökkentsék drasztikusan a piac által indokolatlanul a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben, közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a termelőket képviselő egyesület arra kéri a hazai áruházláncokat, üzleteket, hogy lehetőség szerint ne indítsanak dömpingáras dinnye akciókat. A dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei ugyanis nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne, hangsúlyozták. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalom Tudományi Kara már meglévő színes képzési kínálata 2026. szeptemberétől új szakirányú továbbképzésekkel bővül. A Pázmány BTK képzési kínálatában kiemelt szerepet kapnak azok a gyakorlatorientált szakirányú továbbképzések, amelyek gyorsan reagálnak a társadalmi változásokra és a munkaerőpiac új igényeire. A 2026. szeptemberében induló szakirányú továbbképzésekre 2026. július 15-én 20 óráig lehet jelentkezni. További információ a Pázmány BTK honlapján érhető el. Magyar földön július 10-én kezdődik a Fatemplom Fesztivál, közölte a Magyar Hírlap. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az ide látogatóknak. A Fatemplom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint komolyabb szakrális előadásokat nyújtani a hármas határtérségben lakó vagy kiránduló közönségnek. A magyarföldi templomot 2011-ben ökumenikus szertartással szentelték fel, azóta minden évben megtartják a Fatemplom Fesztivált, melynek megálmodója Rátóti Zoltán, házigazdája pedig Grillusz Dániel. Július 1-én szerdán nyílt meg a Királyok porcelánja, a Porcelánok királya című kiállítás a Tihanyi Vencé és Apátsági Múzeum galériájában, a Herendi Porcelán Manufaktúra alapításának 200. jubileum alkalmából. A kiállítás szeptember 2-ig látogatható Tihanyban, az Apátsági Múzeum belépőjegyével. A megnyitón Mihály Jeromos Tihanyi perjel elmondta, a herendi porcelánok több, mint használati tárgyak, meghívnak bennünket a valódi szépség felé. Végül a várható időjárásról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. A lélek hangja. A Mária Rádió összeállítása következik.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó János édesapa és gazdálkodóval Tóth Enikő beszélget.

0: A mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Szabó János, aki édesapa és gazdálkodó, jött, hogy meséljen nekünk az élet útjáról, élete nagy fordulópontjairól, illetve annak indulásáról és a jelenéről. Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban.
1: Szép jó napot kívánok!
0: Kérem, hogy meséljen nekünk a gyermekkoráról, hogyan indult a pályafutása, milyen családban nőtt fel.
1: Hát én ugye 82-ben születtem, úgymond a régi világban. Ugye édesapám építőiparban dolgozott, édesanyám az egészségügyben. Mellette ugye ilyen kis önállátó gazdaságot csináltak. Voltak tehenek, sertés, baromfi, ló, egyszerűen minden. Kert, minden, ami abban a korban, ami csak lehetőség volt. És én nekem sikerült egy nagyon természetközeli, ilyen szabad lelkületű gyerekkort a magaménak tudni, és én ebben nőttem fel. Nagyon szép gyerekkorom volt. Én még voltam, én elmutatom magamról, hogy még tehénpásztor is voltam. A nagy réten hajszoltam a szegény kis boszikat. És aztán jött a 90-es rendszerváltás, ugye rá egy-két évére jött a nagy változás az embereknek a lelkületébe, hogy az emberek elfordultak egymástól, elhidegültek, elidegenedtek egymástól. Az egymás segítését, tiszteletét, szeretetét átvette a pénz utáni őrült hajsza. És hát ez a mi kis mennyországunkra is rányomta a bélyegét. Hát itt szépen lassan elkezdett sorbanni a világunk, és aztán ugye az a kis gazdaság meg is szűnt. Ugye ez a szüleimet nagyon rosszul érintette lelkileg. Bennünket abban neveltek a nővéremmel, hogy amíg összetartás szeretet van, addig minden lehetséges. És aztán ugye jött ez a nagy fordulat, ugye ez az én életemre is rányomta a bélyegét. Ugye amikor kikerültem az ipari iskolából, úgy gondoltam, azonosulva ezzel a lelkülettel, hogyha lesz elég pénzem, akkor kivívhatom embertársaim, családom, tiszteletét, szeretetét, meg hát a szokásos ostobaság, és költői megszállottsága hajtottam a pénzt. De szószor sértelmében. Először próbálkoztam itthon, a szakmámban, és rájöttem, hogy itthon nem terem számomra a babér, majd később kimentem egy pár évre külföldre. Ugye akkor már volt feleségem, család, minden. Én hetente jártam haza. Azt jelenti, hogy szombat-vasárnap. Úgyhogy pénteken este megjöttem, és vasárnap délben már indultam vissza, mert elég messze mentem. A lelkem mélyén éreztem, hogy valami nem jó. Valami baj van. Tehát milyen az ember, ugye elhajtottam magamtól ezt az érzést, minden oké, van pénz, meg minden. Óriási hiba volt. És nem is értettem, nem láttam, hogy mi folyik, mi történik. És ez így ment. Elég sokáig. Még nem aztán egyszer történt egy balesetem ottkin, és haza kellett jönnöm. És akkor ebből a balesetből meggyógyultam, felgyógyultam. De hát ugye visszamenni már nem tudtam, mert a kinti főnököm portugálokat vett fel helyettem, és én itthon maradtam. És aztán szembesülnöm kellett azzal, hogy elvesztettem a munkahelyemet, elvesztettem úgymond a barátaimat, akiket jobb is, hogy elvesztettem, mert érdek barátok voltak. És egy napra, a másik napra azon kaptam, hogy szembe kellett néznem, így nagy hirtelenségbe, a nagyon régóta agyonhallgatott családi problémákkal. Csak úgy, hirtelen derültékből világcsapásként. És ez a dolog annyira földhöz vágott, hogy nagyon komoly egészségügyi problémáim lettek, műtét, rehabilitáció és minden. És ebben a teljesen vesztett helyzetben, amikor az ember a padlón van, és szószor sétlenében ott fetrengtem a fájdalomtól a padlón, amikor az ember a padlón van, akkor megkérdezi a teremtőt, hogy és mi ez? És mi történik? Segíts! És úgy képzelje el, hogy én kaptam segítséget. Ugye minden ember kap segítséget, aki kér, az kap segítséget. Először a teremtő egy nagyon kedves angyal küldött. Lépésről lépésre segítette ezt a dolgot megértenem, átlátnom, kezelnem, és utána meglátogatott Mária. És hát ugye a másik oldal sem lustálkodott. Egy alkalommal egy rettentesen hideg, gonosz entitás látogatott meg, hogy az egómra akart hatni. Ugye a haragra, a bosszúra, a gyűlöletre, indulatra sarkalt. És azon az éjszakán ugye felébredtem, és akkor értettem meg, hogy a szabad akarat mennyire fontos. Végigjártam a lakást, megnéztem a gyerekeket, a feleségemet néztem, hogy alszik. És elhatároztam, hogy bármi is történik, akármi is történik, akkor is visszafogom magam, és semmiféle megtorlás nem lesz. És ez így is történt. Az ugye a szabad akarat az a legfontosabb, hogy melyik utat válasszuk. Ugye a gonosznak az útját válasszuk, vagy pedig a teremtőnek az útját válasszuk. Én Győrtől 13 kilométerre laktam egy nagyon nagy házban. És aztán rájöttem arra, hogy hát én nem odavaló vagyok. És vettem egy nagyon apró kis parasztházat tőlem 15 kilométerre, majdnem egy ilyen kis zsákfaluba. Hát nem zsákfalu, de majdnem az, mert aztán visszakanyarodik a főútra. De nagyon csendes, nyugodt kis hely, természet közel, körbe az erdőben. Megvettem ezt a kis parasztházat, és hát felújítottuk a család összeállt, és megcsináltuk. Tudnák el is mesélni, hogy teremtő milyen hihetetlen csodát tett, hogy fantasztikus, amit ott dolgoztunk és csináltunk, és együtt gyerekeim és feleségem és barátok, rokonok, akik maradtak. És hát ugye van 4 saját gyermekem, illetve van 4 fogadott gyermekem, kihelyezett gyermekem. Az azt jelenti, hogy van most 8 gyermekem. És vannak állataim, lovak, kecskék, disznók, baromfik, minden, ami kell. Mi vagyunk egy kis földet, és ennyi a történet.
0: Mikor alakult így a válsághoz képest, amikor a mélypontját élte?
1: Hát én 2013. március 9-én jöttem haza. Ugye volt ez a kis balesetem, és akkor körülbelül a másik 2 évben tellett, az rettenetesen nehéz volt az időszak. Még egyáltalán eljutott a tudatomig, hogy most mi van. Mert hogy az ember visszaesik, és keményfejű, és gyarló, és én sem vagyok különb. Egy centivel sem. Nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy az ember ezen az úton végigmenjen. De ki kell tartani. Imádkozni kell. Sokat. Rengeteget. Meg azért kell az, hogy az, aki mellettem van, a feleségem, azzal átbeszéljünk mindent. 100-szor. Az kell hozzá, hogy amikor leülünk rélbe az ebédhez, akkor ott vannak a gyerekek, és boldogok, és nevetnek, és azt mondom, hogy igen, ennek van értelme.
0: És akkor így létrejött a sok beszélgetés nyomán egy új szövetség a feleségével?
1: Ez így történt. Mm. Ez így történt. De mondom, mindennek a megértése lényeg. Ok és okozat, mint egy puzzle. Amíg az ember a puzzle-nek az elején van, türelmetlen, és azt mondja, ezt nem tudom kirakni. De aztán ugyan kezdenek a darabok menni a helyére, beilleni, utána menni fog. Nagyon nehéz út, rettenetesen nehéz út. Nekem szerencsém volt, mert a feleségem olyan, a gyerekeim olyanok, megmondom, én kaptam segítséget, és minden ember kap segítséget, csak valamiért az emberek nem veszik észre, vagy nem merik észrevenni. Mert ebben a világban egy hatalmas nagy angyal seregít van. Az ő dolguk az, hogy azok az emberek, akik őt teremtően bíznak, őt szeretik, tisztelik, őt segítsék. Hogy azok az emberek esetleg, akik tévúton járnak, mint ahogy én is tévúton jártam, és vissza akarnak jutni, nyergelni és fordulni, azokat segítsék. Bármikor meg lehet tenni, akár ma is, akár holnap. De nem érdemes ezt sokáig halogatni, mert nagyon nehéz időket élünk. Rettenetesen, és csak nehezebb lesz. Úgyhogy szövetséget kell kötnünk a feleségünkkel, szövetséget kötnünk a feleségünknek a férjükkel, és a szövetséget kell kötni a teremtővel. Ugye a vallás téren nagyon érdekes helyzetben voltam. Az első emlékem ebből a világból, hogy a dénes szüleimnél ülök az udvaron, a dénes szüleim kinnülnek a régi házuknak a ternácán egy fonott székben, és énekelnek. Zsoltárokat énekeltek, imádkoztak, olvasták a Bibliát, és meséltek. 90-92 éves volt a dédi mama, meg hasonló korban volt a dédi papa is. És meséltek az életükről, a háborúról, az, hogy hogyan gazdálkodtak, hogy mit csináltak, és hogyan kell azt csinálni, úgyhogy minden az életről. És így visszanézve, ugye én 43 éves vagyok, visszanézve, ez nem mindegy aranyszál az életemben, mert az egész életemet végigkísérte. Mindent. Hihetetlen dolog volt. Ugye vallásügyileg mi az egész család református. Én 20 éves koromig hitű református voltam. És aztán amikor 20 éves lettem, összetűzésbe kerültem a helyi lelkipásztorral, és általa beleláttam ebbe az egész rendszerbe. Rendkívül botránkoztam rajta. Bevallom, nem csak az egyházat hagytam ott, a református egyházat, hanem hanem talán Istenre is, úgymond, rossz szemmel néztem, vagy nem tudom. És ugye itt teltek a hónapjaim, az éveim, és egy alkalommal Jehova tanúiba botlottam. És hát tanulmányozni kezdtem velük, 10 éven keresztül tanulmányoztunk is. És 10 év után azt mondták én nekem, hogy Helikám, hát neked akkora tudásod van, azt mondja, gyere, hát keresztelkedj át, legyél te is Jehova tanúja. És én mondtam nekik, hogy figyeljetek, én csak 99%-ban vagyok meggyőződve arról, hogy ez az utam. 1% még lóg a levegőbe. Tehát 99%. És mondnak, nem, én csak is azt a dolgot képviselem, amivel 100%-osan meg vagyok győződve, más nem. És ugye akkor már kint dolgoztam, munka után rengeteg szabadidőm volt, egyedül voltam egy 4 szintes házban. És az volt az elképzelésem, hogy ha beleásom magam a biológiába, a földrajzba, a történelembe, a régészetbe, akkor ha sejtenként vagy rétegenként megyek visszafele, akkor a végén megtalálom a teremtőt. És igazam lett. És megtaláltam. És tudja, a teremtő benne van minden szívvelésben, minden lélegzetvételben. Az, hogy ott kint csiribelnek a madarak, virágoznak a fák. Ez máshol, nem így, hogy elmennénk a holdra, vagy bárhova, vagy a Marsra, ez nem így történik. És ez a teremtőnek a alkotása. A teremtőt, aki a teremtett világba nem veszi észre, az vak. De találtam valami mást is, ahogy ástam. Egy erőt, amely pusztítsa ezt az életet teljes erővel. És most Magyarországon egy olyan helyzet van, ebben az apró, pici kis országban, hogy nagyon sok a szeretetlen hitét, reményét, önértékelését vesztett ember, depressziós ember, akik aztán alkoholba, kábítószerbe, erkölcstelenségbe, agresszív viselkedésbe menekülnek, ugye ezzel próbálja ellensúlyozni, árcázni az ő lelki hiányosságait. Azt, amit nem kap meg, vagy nem nincs az életében. De miért van ez? Hát azért, mert minden elhamisult körülöttünk, és semmi sem az, aminek látszik, és senki sem az, aminek látszik. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a jó és a rossz közötti küzdelemben a rossz áll nyerésre. De vajon mi? Mit tehetünk itt Európa közepén, Mária országában, úgymond Mária népeként, hogy gyermekeink, unokáink, embertársaikkal békességben, egységben, teremtőnkkel harmóniában élhessünk. Sokan azt mondják, semmit, mert kicsik vagyunk, aprók vagyunk, semmik vagyunk. Igazuk is van. Teljesen igazuk van. Kicsik vagyunk, aprók vagyunk. De én a saját életemből megtapasztaltam és megtanultam egy nagyon fontos dolgot. Ha összefogás van, akkor minden lehetséges. Minden. Nincsen lehetetlen. És van egy program, amelynek a jelszava nyergelj és fordulj. Nyergelj és fordulj vissza a teremtőhöz, amíg van idő és van lehetőség. Mert az a pusztító szél, amely napról napra pusztítsa az életünket, nehogy elfújjon bennünket, mint a nyári szellő az apró kis tolpihét. Nyergeljen és forduljon vissza a teremtőhöz, Mária népe, Mária országa, amíg van idő és van mód. Mert az a pusztító utálatosság kinyújtotta kezét felénk, és ha nem kérünk segítséget, az teremtőtől elveszünk. Miről van itt szó? Ugye ez a dolog a társadalmi és nemzetek közötti megbékélés zászlaja alatt született meg 11-néhány évvel ezelőtt, és a célja a megbékélés politikai, vallási, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. És mi lenne a módja? A Mária úton egy lovas zarándoklat lenne, az a terv, ez az elképzelés, és ezen a zarándoklaton kifejeznénk a teremtőnk iránti tiszteletünket, szeretetünket, kérésünket, úgymond szövetséget kötnénk vele újra, megint, hogy védelmet nyújtson nekünk, hogy segítsen nekünk az előttünk álló rettenetesen nehéz időkben. Sokan azt mondják, hogy ez lehetetlen, ez képtelenség, nem lehet megcsinálni. Van egy család, akik azon a zarándoklaton minden évben lovakkal mennek végig. Nekik sikerült. Sokan azt mondják, hogy ó, hát Isten, meg hát, jaj, hát ez egy túlzás, meg minden. De nem. Hogyha nem kérünk segítséget, mivel hogy a az országunk a padlón van, úgyhogy én is valamikor a padlón voltam, akkor jön Mohács. Ha segítséget kérünk, akkor úgy, ahogyan én annak idején egy teljesen vesztes helyzetből a teremtő győztes helyzetbe hozott. Napokat tudnák arról mesélni, hogy milyen hihetetlen csodákat hajtott végre az életembe. Úgyhogy mindenkinek el kell dönteni, hogy mit szeretne. Én nagyon remélem, és én azt kívánom mindenkinek, aki most a padlomban és vesztett helyzetben van, hogy bátran hívja a teremtőt. Jót lesz, segíteni fog, beköti a sebeit, megérteti vele, hogy mi miért történt. Csak legyen elég bátorság, elég ereje, elég kitartása ezt a dolgot véghez vinni. És azt kívánom ennek a népnek is, hogy igenis kérjen segítséget, mert nincs más mód.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallhatott. Köszönöm, hogy itt láttam.
0: Szabó János édesapa és gazdálkodóval Tóth Enikő beszélgetett.

0: Mánsági Viktória vagyok, 43 éves, látássérült.
1: Miről szeretnél tanúságot tenni?
0: Arról, hogy rossz indulatú, daganatos betegségem lett, és arról, hogy ezt hogy viseltem, hogy álltam helyt, mert azért ez egy nagyon nehéz dolog.
1: Ki az, aki segít téged?
0: A Jóisten segít.
1: Volt kapcsolatod vele, imáid által?
0: Volt. A nagymamám megtanított imádkozni. Minden este együtt imádkoztunk. Megköszöntük a Jóistennek azt a napot, amit megéltünk. Kértünk előtt a következő naphoz, úgy feküdtünk le, és ez nagyon fontos volt a számomra.
1: Ez az imádságos lelkület megmaradt egész gyerekkorodban?
0: Megmaradt. Amikor vakok iskolájába kerültem, akkor nem lehetett a hitet gyakorolni. Amikor vittek haza szünetekbe, akkor mindig elmentünk templomba, és természetesen minden este együtt imádkoztunk. Mindig mondta, hogy milyen fontos a hit, és milyen fontos az imádság. Amikor nyugtalan vagyok, nem tudok aludni, mindenféle bajom, bánatom van, imádkozom.
1: Mennyire vagy látássérült, és ez mikor alakult ki?
0: Születésem óta így van. A szemidegek egy része nem fejlődött ki. Van egy kis látásmaradványom, arcokat, arcvonásokat nem látok meg. Annyi kis látásom van, amit ugye a közlekedésben, de egy kicsit a mindennapi életbe fel tudom használni. Írni, olvasni, segítséget kell kérni.
1: Hogy élted meg gyerekként, hogy nem látsz annyit, mint a többiek?
0: Vakok iskolája előtt rendes óvodába jártam, és azaz sokat számított. Ott megtanítottak alkalmazkodni, beilleszkedni, beszélgetni, nagyon sokat számított. Ott együtt játszani a gyerekekkel, együtt labdázni, az olyan jó volt.
1: Nem volt benned irigység, hogy ők látnak, te pedig nem?
0: Nem, nem. Nem is irigység, hanem inkább egy ilyen belső keserűség van az emberben. Mert igyekszik ezen úrán lenni, meg ezzel együtt élni, meg azért az életnek a jó oldalát megtalálni, ugyanakkor belül a szíve mélyen tudja azt, hogy azért végül is ez milyen nagy baj.
1: Felvetődött-e benned az a kérdés, hogy miért történt ez veled, miért születtél így?
0: Felvetődött, igen.
1: Nem okoltad az Istent, hogy te így születtél?
0: Én nem. Van, aki igen, de azt mondom, hogy akkor viszont mindig békétlen lesz, hogyha az Istent okolja ezért.
1: Akiknél nem volt meg egy ilyen imádságos háttér, hogyan viselték el a vakságukat?
0: Nagyon nehezen, és meg is tudom érteni ezt.
1: Elvégezted az iskolát, utána?
0: Telefonközpontos voltam, aztán gyógynövészőr szerettem volna lenni, el tudtam végezni. Kórházba is és fürdőbe is tudtam dolgozni. Volt egy nagyon fontos esemény, akkor a református vakmisszióba bekerültem. Az a 2,5-3 év, az nekem nagyon-nagyon sokat számított. Utána később is még jártam, nagyon-nagyon sokat kaptam tőlük. Belső tartást és alapot kaptam egész életre.
1: Mi volt ott a feladatod? Mi az, amit te tudtál vállalni?
0: A vakmisszióban én nagyon sokszor segítettem kávét, meg teát főzni, meg mosogatni, és ez nagyon-nagyon jó volt, hogy nekem ezt hagyták. Nagyon sok gyülekezet látogatás volt, nagyon jó volt felolvasni, Rej Bibliából olvastam fel, vagy verset mondani, részt venni az alkalmon. Ugyanolyan értékű embernek éreztem magamat, mint a többi ember.
1: Múlt időben beszélsz erről a vakmisszióról. Mi lett a sorsa?
0: Már megszűnt, mert már egyik lelkész sincsen. Problémák vannak, amiket meg kéne beszélni. Őket bármikor föl lehetett hívni, meg lehetett velük mindent beszélni, amit tudtak, segítettek. Most nagyon örülök annak, hogy van egy olyan valaki, az egyik kezelő orvosom, neki nagyon hálás vagyok. Bármi van, meg tudom keresni, el tudok hozzá menni, megbeszéljük a dolgokat, és az a nagyon jó, hogy ahogy megmondja a véleményét, meg ahogy elmagyarázza a dolgokat, azt én el tudom fogadni, mert olyan stílusban mondja el, hogy egyáltalán nem sértő, nem bántó, nem lomboz le, nem keserít el.
1: Mi az, amivel szeretsz foglalkozni?
0: Szeretem a sportot, tornázni, úszni, szeretem a zenét, tanultam énekelni is rengeteget, jártam szerepelni, ha tehetem, még most is járok. Annyira jó, mikor utána oda jönnek, beszélgetünk, nagyon sokat számít, nagyon jó érzés.
1: Miről szoktál énekelni? Hol van alkalmad énekelni?
0: Annak idején a Német Nagykövetségtől kezdve, a Vakok Intézetétől kezdve mindenféle egyházi helyen is. Annak idején például a vakmisszióban karácsonyi kazettát csináltunk, amit ugye sokszorosítottunk, és azon is szeretem csinálni. Olyan nagyon sok éve csinálom, már több mint 20 éve, hogy ott nem is lehet azt mondani, hogy most ilyen helyen, meg olyan helyen, ami jött, meg ami adta.
1: Miről szoktál énekelni?
0: Mindenféléről. Mindig az alkalomtól függ meg attól, hogy milyen jellegű a műsor.
1: Néha azonban nem egyedül énekelsz?
0: Van egy kis közösség, mi már több mint 20 éve együtt zenélünk, 4-en vagyunk, a harmónia együttes, együtt szoktunk eljárogatni, szerepelni. Tavaly az onkológiára, Uzsokiba elmentünk, és adtunk egy kis műsort az uzsoki dolgozóinak, karácsonyi műsort. Azzal köszöntük meg a kórház dolgozóinak, amit tettek a látássérültekért.
1: Mondhatni azt, hogy a körülményekhez képest kiegyensúlyozott vagy.
0: Igyekeztem, hogy a nyugalmam, ugye a lelki békém legyen meg hogy ne legyen céltalan és tartalmatlan az életem. Mert céltalanul élni az borzasztó dolog.
1: Neked mi volt a célod? Mi az, amit el szerettél volna mindig is érni?
0: Az, hogy béke nyugalom legyen körülöttem, meg olyan család, de hát ez még mindig sajnos nem jött össze. Most van egy párom, de hát sok nehézségünk van, de azért az a lényeg, hogy szeretjük egymást.
1: Anyagilag megoldott a helyzeted?
0: Anyagilag sem igazán oldódott meg, mert a betegség most elég sokba került, meg már régóta nem dolgozhatok, de azért igyekeztem a körülményekhez képest nem elhagyni magam.
1: Utaltál a betegségedre. Mikor kezdődött, és milyen jellegű betegség ez?
0: Hát ez úgy kezdődött, hogy 2010-ben elmentem tüdőszűrőre, és akkor találtak el változást. Akkor befeküdtem az uzsoki kórházba, kivizsgálásra még mindig nem tudták, mi van. Hosszú-hosszú ideig csak kontrollok voltak, vizsgálatok. Aztán eljutottam a korányi kórházba. Végül is föl kellett volna nyitni a tüdőmet. Kiderült, hogy rossz indulatú daganatom van.
1: Hogy fogadtad azt a hírt, hogy rossz indulatú daganatod van?
0: Én akkor nem, hogy különösebben nem voltam elkeseredve, mert lehetett tudni, hogy ez valamilyen fajta sejtburjánzás, csak nem lehetett tudni, hogy mi az. És akkor nem voltam letörve, mert úgy voltam vele, hogy most ami jön, azt el kell viselni, meg azt

0: foglalkozni tudatba, gondolatba és lélekbe az élet-halál kérdéssel, akkor azért az emberrel egy nagy fordulatot vesz a föld, mert egy idegen, egy ismeretlen, félelmetes világba kerülnek bele, nem tudnak róla semmit, nem mernek kérdezni, nem mernek érdeklődni, ez borzasztó nagy baj.
1: Hogy téged nem érintettek ilyen keményen ezek a kérdések?
0: De érintettek keményen, csak én nyitott voltam és vagyok. Akikkel összehozott a sors, vagy azért, mert orvosok, vagy azért, hogy a vizsgálatokat megcsinálják, én beszélgettem, én tudni akartam, és tudni akarom még most is, hogy kik azok az emberek, akik én velem foglalkoznak, akik én értem tesznek. És én kérdeztem, mindent megértek, és nekem igenis mindent magyarázzanak el, és üljenek le, és mondják el nekem.
1: Megkaptad mindazokat az információkat, amik lehetővé tették ennek a jobb elviselését?
0: Igen, amikor arról volt szó, hogy engem meg kell műteni, az egyik pulmonológus doktornő keresett nekem egy sebészt. Hála a jó Istennek, akivel igazán mindig mindent meg tudok beszélni, aki mindig mindenben segít, és tényleg sokszor egy jó szó egy falat kenyérnél is többet ér. Amikor az ember a gondolatait, az érzéseit és a félelmeit el tudja mondani, és ki tudja magából beszélni, az fontos.
1: Mi lett a daganattal?
0: Nem lehetett ezt műteni. Kemoterápiát kaptam meg, sugarat. Most egyelőre nem kapok semmit, mert nagyon sokat kaptam. 9 nagy kemoterápiát, 70 sugarat, meg még a 70 sugár alatt 13 kemoterápiát. Úgyhogy azért ezt így elviselni nagyon-nagyon nagy erő kellett, főleg akkor, mikor mentem vérvételre, és volt olyan, hogy csak a kézfejemből tudtak venni vért. És akkor pont a jobb kézfejemből tudták venni, és utána bizony nehéz volt a botot megfogni és hazajönni.
1: Ezek a kezelések nagy fájdalmakkal is járnak.
0: A gyengeség, meg minden, ami a vele járója, azt ki lehet bírni. Ahhoz kell nagyon sok erő, sok-sok kezelés után, amit tud az ember, hogy ami vár rá, hogy tényleg igazán megmaradnak-e a barátaim, a család hogy áll hozzá, kik azok, akik az ember mellett maradnak.
1: A hited mennyiben segített mindezek elviselésében?
0: Annyiban, hogy első perctől fogva én ezt Istennek a próbatételének érzem és hiszem. Én hiszem azt, hogy ez egy nagy figyelmeztetés volt. Hogy az ember ilyenkor jó, ha megáll, és meg kell állni, le kell lassítani, és el kell gondolkodni, mert valamit nagyon-nagyon rosszul csinálhatott az ember.
1: Miért kellene, vagy miért kellett volna téged próbára tenni?
0: Mert mulandó, halandó, esendő emberek vagyunk, és mindenki hibázik, vagy jobban, vagy kevésbé, és lehet, hogy az ember észre se veszi azt, hogy milyen nagyot hibázott.
1: Te érzed, hogy hibáztál valamiben, ami próbatételt volna maga után?
0: Érzem, meg azt, hogy egy olyan élethelyzetbe kerültem, amivel nem tudtam megküzdeni, azt, hogy most mit hibáztam, még Isten igazából, bevallom őszintén nem tudom, de gondolkozom rajta, és előbb-utóbb rá kell, hogy jöjjek, mert az embernek ilyenkor az életét meg kell változtatnia. Ezt nagyon sokan nem hiszik el, de ilyenkor egy egész életet újra kell kezdeni. Az ember ilyenkor átértékel mindent. Átértékeltem én mindent. Most már sokkal fontosabbak a barátok, az emberi kapcsolatok, sokkal jobban vigyázok az emberi kapcsolatokra. Az apróbb dolgoknak sokkal jobban tudok örülni, sokkal jobban, mint az előtt. Akik nem voltak igazán a barátaim, azok lekopnak. Nekem hála Istennek, akik igazán barátok nem sok, de azok igazán megmaradtak. Van egy pár olyan emberi kapcsolatom, ami nem maradt meg, de nem is bánom. Ha nincs hitem, nem tudok tényleg abba kapaszkodni, akkor nagyon-nagyon nehéz, mert hiába van mellettem valaki, a férjem mellettem volt, de ebben a helyzetben még neki is nagyon nehéz volt megérteni azt, hogy én velem mi történik, hogy történik. Ami nagyon nehéz volt, a hajhullás. Az emberek nem mernek kérdezgetni, nem mernek beszélni.

0: erről. Nagyon nehezen értette meg a férjem ezt a dolgot, de mégis kitartott mellettem. Ha az ember egy valakihez tud tartozni, akkor az nagyon-nagyon fontos. Én nagyon robbanékonnyá váltam. Idegileg ugye az embert azért ez nagyon megviseli, és hogyha tényleg senki nincs az ember körül, aki megérti, akkor az nagyon nehéz. Nekem hála Istennek nem csak megmaradtak az igaz barátok, hanem vannak olyanok, akik már ezen a betegségen túl voltak. El tudtam mondani a gondjaimat, az nagyon sokat számított. De elsősorban egyedül kellett, meg kell túl lennem, meg túllépnem ezen az egész dolgon, és újra kezdeni. Vannak bizonyos olyan dolgok, amiken már nem keseredek el, mert egyszerűen megerősödtem. És nagyon sokat gondolkoztam ez alatt az idő alatt, és gondolkozom is az élet-halál kérdésen. A kemó alatt veszítettem el a nagymamámat is, aki felnevelt, úgyhogy nekem mindenféle téren nagyon nehéz volt, de azért csak igyekszem talpra állni, meg azért csak igyekszem nem elhagyni magam.
1: A betegséged közben hogyan változott az Istennel való kapcsolatod?
0: Nagyon fontos volt az, hogy minden este imádkozzak, beszélgessek az Úrral, és minden napot megköszönjek, és hogy hálát adjak minden megélt napért. Azért is, hogyha túl van az ember egy kezelésen, és haza tudott menni.
1: Említetted az előbb, hogy beszélgettél Istennel.
0: Hát, hogy kérlek segíts, hogy meggyógyuljak. És ami problémám és gondom van abban, erőt kérek tőle, hogy segítsen.
1: Miben tudod lelkileg erősíteni a hozzád fordulókat, már akikkel te kapcsolatban vagy?
0: Forduljanak az Úr felé, és hát amit én megtapasztaltam az életemben, menjenek el egy paphoz, nem csak gyónni lehet elmenni, el lehet menni egy paphoz, úgyhogy elmondani a bánatomat, a fájdalmamat, és imádkozni, mert akkor már van egy kapaszkodója. Én a segítséget, meg amit tesznek értem, mindig isteni ajándéknak fogom fel. És hogyha az ember ezáltal szerzett barátokat bárhol, akkor annak örülni kell, azt meg kell becsülni, és arra nagyon-nagyon kell vigyázni. Akik foglalkoznak velem, találtam barátokra. Az a jó, ha valaki el tud jutni odáig, hogy a saját sérülését mások javára tudja fordítani.
1: Jó hallgatni, hogy hálás tudsz lenni ilyen helyzetben is.
0: Hálát adok az Úristennek mindazokért, az emberekért, akiket elém adott, akik nekem segítettek, akik értem tettek, akiknek a barátságát megszereztem. Az Isten áldja meg minden lépését. Van egy gyönyörű szép vers, ezzel a verssel szeretném megköszönni mindazoknak, akik tettek értem és tesznek értem. Tóth Árpád, a láng. Eldobtam egy gyufát, s legott, hegyke lobogásba fogott. Lábhegyre állt a kis nyulánk, hegyes sipkájú sárga láng. Vígat nyújtózott, furcsa törpe, izgett, mozgott, előre, körbe, lengett, táncolt, a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart, piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget. De gőggel álltak fenn a fák, mosolygott minden virág, senki se rezzent fel a vészre, a száraz fű se vette észre, s a lázas törpe láng lehűlt, elfáradt és a földre ült, lobbant még egy-kettőt szegény, s meghalt a moha szőnyegén, nem látta senki más, csak én.
1: Kedves hallgatók! Bánsági Viktória tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.
2: Elhangzott a lélek hangja. A Mária Rádió összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, A következő percekben Antonio Vivaldi 127. zsoltárjának első 9 tétele csendül fel, az angol koncertkamarazenekar játszik, vezényel Trevor Pinnock.

Elhangzott Antonio Vivaldi 127. zsoltárának első 9 tétele. Az angol koncert kamarazenekar játszott, vezényelt Trevor Pinnock. Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-át 14-ét javasolja. A kabineti hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi. Az erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22-e és augusztus 28-a között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Az általános iskolás gyermekek az erdélyi Erzsébet táborban megismerhetik egymás hagyományait, közösségként alkothatnak, sportolhatnak. Esténként koncertek, kulturális előadások várják a diákcsoportokat, megismerhetik a csillagászat alapjait, a tábor környezetében található gyógynövényeket, továbbá a helyi rendőrség és a hegyi mentők munkáját. A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők. Ne csökkentsék drasztikusan a piac által indokolatlanul a dinnye árát, hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben, közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerdán az MTI-vel. Hangsúlyozták, a dinnye előállítási költségei és a fenntartható gazdálkodás feltételei nem bírják el az árletörő versenyt, amely hosszú távon a magyar termelői bázis széteséséhez is vezetne. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a www.ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni. Magyar Földön július 10-én kezdődik a Fatemplom Fesztivál, közölte a Magyar Hírlap. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus Isten tisztelet ad lelki feltöltődést az ide látogatóknak. A Fatemplom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyű zenei produkciókat, valamint komolyabb szakrális előadásokat nyújtani a hármas határ térségében lakó vagy kiránduló közönségnek. A magyarföldi templomot 2011-ben ökumenikus szertartással szentelték fel, azóta minden évben megtartják a Fatemplom Fesztivált, melynek megálmodója Rátóti Zoltán, házigazdája pedig Grillusz Dániel. Végül a várható időjárásról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az észak-nyugati szél. A nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fiai Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon és végül a karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéjé.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből az 1-től a 7. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját, július 4-ét ünnepelve, 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya a szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas...
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. Ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten Alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az Amerikai Püspöki Konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án Szűz Mária születésének ünnepén a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és Georgia-i vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seton-t, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newmant és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték az zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Kester Gandolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a szentatyának Kester Gandolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szent Atya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyalai imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szent Atya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem számított rá. Óriási meglepetés volt számomra, úgy értelmeztem, mint elismerést a mi pápai plébániánk részére. Még ha a jelenlévő vatikáni struktúrák itt önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szent Atya részéről az egész közösségünk felé, mondta el Tadeusz atya. A plébános szerint Leó pápa idei tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi volt. A pápa már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. A Szent Atya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli úrangyalaimákat, és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szent Atyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rozmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szent Atya a Villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus elmesélte, hogy Castel Gandolfó lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik. 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt, majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának előjárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12 óra 30 perc. Mai guzsiasunkban Anna Szájz zenekar felvételei szólnak.

0: Mai guzsajasunkban a Naszály zenekar felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a www.ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni. Az erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22-e és augusztus 28-a között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Az általános iskolás gyermekek az erdélyi Erzsébet táborban megismerhetik egymás hagyományait, közösségként alkothatnak, sportolhatnak. Esténként koncertek, kulturális előadások várják a diákcsoportokat. Megismerhetik a csillagászat alapjait, a tábor környezetében található gyógynövényeket, továbbá a helyi rendőrség és a hegyi mentők munkáját. Ismét a hagyományos és kortárs japán kultúrát bemutató manga nappal várja az érdeklődőket július 25-én a Néprajzi Múzeum, közölte az intézmény szerdán az MTI-vel. A közleményben kiemelték, a második alkalommal megvalósuló egésznapos programsorozat a Manga Hokusai Manga című kiállításhoz kapcsolódva várja az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint a tavaszi nagy érdeklődés mellett megrendezett esemény folytatásaként a látogatók ezúttal is előadásokon, kurátori tárlatvezetéseken és beszélgetéseken ismerhetik meg a több mint 200 éves hokusai örökség és a kortárs japán képregények, a mangák kapcsolatát, valamint a japán vizuális kultúra sajátosságait. Több mint 50 ingyenesen látogatható programmal, köztük színházi előadásokkal, koncertekkel, családi eseményekkel várja a közönséget július 15-e és 18-a között a 6. Dériné Fesztivál sátoralja Újhelyen és Zemplénben. Tájékoztatta a fesztivál szervező Dériné program szerdán az MTI-t. A négynapos rendezvényt Tamási Áron Csalóka szivárvány című darabja nyitja a Dériné társulat előadásában, Keresztes Attila rendezésében. A színházi programban szerepel még többek között a Falusi ízek folklórest, valamint Carlo Goldoni Kiocsai Csetepaté című vígjátéka is. A közlemény idézi Kisdomonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját, aki szerint a fesztivál a szervezet egész éves munkájának esszenciája és lehetőséget teremt a hazai és a határon túli magyar közösségek kapcsolatának erősítésére. Végül a várható időjárásról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván Önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma kaszálunk, vagyis Saludra megyünk a 33. kaszáló fesztiválra és versenyre. Elsőként régi ismerősömmel, Kormos Csaba plébánossal beszélgetünk, akitől megkérdeztem, hogy mi is történt.
5: Áldás volt, igen. Hát nagyon örültem neki, hogy a polgármesterasszony már hetekkel ezelőtt ideadta a menetrendet, és hát természetesen meghívott erre az aratónapra. Az a helyzet, hogy ugye az én vonatkozásomban, hogy augusztus 1-jéig a Korós Péter atya volt, tehát tavaly is úgy ilyenkor lehetett ez a nap, csak akkor még ő teljesített itt szolgálatot, de hát augusztus 1-től én váltottam, tavaly augusztus 1-től, és akkor már azóta ezeken a rendezvényeken, akár a templomi eseményeken, hát például tegnap előtt ugye szentségimádási nap volt, ilyen vándor szentségimádás, ott is azért voltak a településről, meg hát ugye a polgármesterasszony is gyakorló katolikus, a Gyöngybeáta, és hát jó az önkormányzattal a kapcsolat, az előző polgármester úrral is, aki most a világi elnökünk, a Tilcsik Istvánnal is nagyon szépen együtt tudunk működni. Most, és akkor azt nagyon fontosnak tartom, hogy itt a hagyományoknak, a sarudi hagyományoknak az ápolását, a sarudi gyökereknek a tisztogatását, erősítését, azt nagyon a szívükön viselik az emberek, nem csak a mindenkori vezetőség, hanem az egész lakosság is boldog. És hát visszatérve, hogy tényleg nekem is egy boldogság volt, amikor ismételten mondom, hogy amikor hetekkel ezelőtt, tényleg nagyon szépen időben megkaptam a meghívást arra, hogy ezen a mai napon, aminek az egyik legkiemelkedőbb eseménye itt ez az aratóverseny, de hát lesznek más programok is, más elfoglaltságok is, de nagyon sokszínű ez a nap, hogy részt vettek úgy, mint a mostani plébános, és hát megáldottam és megszenteltem a búzát, ezt a gabonatáblát, és hát és azokat, mindazokat az embereket, akik ennek a mai napnak az előkészítésében, a munkálataiban részt vettek, akik erre az aratóversenyre beneveztek, illetve akik jelen vannak.
4: Még Szent László búcsú lesz Mezőkövesden, de tulajdonképpen ez az a Péter Pál napi aratás. Úgymond, amikor felszakad a búzatövön, régen azt mondták, hát már elkezdődött máshol, másabb az idő, másabb az időjárás, másabb az éghajlat is, de egyébként úgy azért az emberek, akik ide jönnek, azok nem másabbak, igaz, hogy nem kaszálnak, nem szednek markot, nem kötnek kévét, csak versenyre, ami nem igazából mindennapos esemény, mint régen volt, de végül is ez egyházi szempontból is az egyik legfontosabb ünnep. Jó, nem azért, mert Péter vagyok, de Péter Pál azért a jövő. Meghatározza a mindennapi kenyerünket.
5: Pontosan.
4: És akkor ez büszkeség lehet egy papnak is, pontosan, hogy itt lehet.
5: Pontosan. Említettem is az áldásnak a kezdetén, ezt semmiképpen nem akartam kiadni, ugye, hogy Szent László királynak a napján vagyunk. Tehát ilyen több az ünnepeknek, a liturgikus egyházi ünnepeinknek is, és a templomban ugye tartott vagy tartandó ünnepeinknek is, Szent László királynak, Szent Péter és Pál apostolnak tényleg ezek a búcsuk van, most ugye a hétvégén, ezen a hétvégén, hát akár szombat este, meg vasárnap is, és hát az, hogy László király ugye a magyar kereszténységnek a megtestesítője, hogy proászkodtok át, gyönyörűen elmélkedik róla, magyar keresztény uralkodó, a Szent Istváni eszmének a folytatója és a megerősítője, és hát az nagyon fontos, hogy itt a búza, mint a mindennapi kenyérnek a földi életünk fenntartásának az egyik feltétele, illetve hát jelképe, ilyen összefoglaló fogalma, ugye, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, nyilván összekapcsolódik az egyházi élettel, mert itt nem csak a földi élet fenntartásáról van szó, hanem, sőt elsősorban, az örök élet kenyeréről, és tehát az nagyon fontos, hogy csak a búza örleményéből és a búza örleményéből sütött kenyérből kovásztalan kenyérből lehet az ostya, ami aztán szent ostyává válik az oltáron. Zárójelben jegyezzük meg, hogy a bor pedig csak a szőlőtő terméséből nyerhető, és az válik aztán Krisztus vérévé az oltáron. Tehát valóban és én gyerekkoromtól kezdve nagyon boldog vagyok, és büszke vagyok arra, nyilván ez a családi neveltetésből is adódik, tehát a Kormos család az édesapai részről, aztán hát a Bodonovics család is az édesanyai részről, hogy a hagyományainknek azért a kultúránknak túlnyomó többsége, mert én azt szoktam mondani, vagy hát okos emberektől olvasom mindig, meg tájékozódik az ember, hogy jó, persze vannak ős magyar elemek is, meg kereszténység előtti elemek is a kultúrában, de azért a 90%-a a hagyományainknak úgy a kereszténységhez kapcsolódik. És igazából az, hogy például, tehát ezek belevésődtek az embereknek a lelkébe, olyan világot élünk, hogy valaki, vagy sokan nem gyakorolják úgy a közösségben a hitüket, de azért az otthoni imádságokban, a mindennapi gesztusokban, megnyilvánulásokban, például abban, hogy most itt a polgármester asszony is ugye tartotta a már elkészült szép sült kenyeret, hogy mielőtt azt elkezdenénk fogyasztani, jó, most már vannak szeretett kenyerek is, keresztet rajzolunk rá. Tehát annyi, de annyi mozzanat van, ami azt mutatja, hogy hát igenis a kereszténység, és hát azon belül a katolikus egyház az egész életünket átszövi.
4: Olyan régen ismerlek, hogy szinte majdnem minden gondolatodat tudom előre, hiszen azért mondtam az előbb, hogy 24 éve Erdőkövesden volt, amikor sikerült a kocsi világítását megjavítani, nekem vagy megmutatni, hogy kell. Tehát azért a régi kapcsolatunk van. Na, de azért ez, amit még itt tartasz, ez egy gyönyörű szedet.
5: Csodálatos, igen. Ugye a telt búzaszemek a galászon, tehát egy összekötött szép kis gabona ez, ugye a búza telt szemek a galászon összekötözve, és hát ez egy nagyon-nagyon szép jelképe, meg összefoglalója mindannak, hogy itt ez a földi életünknek a lényeg az, hogy tényleg a személyes, meg a közösségi boldogulásunk, a házasság, a család megbecsülése, az egymásért való áldozathozatal, de mindezek teljesen értelmetlenek lennének, hogyha nem lenne egy olyan végtelen távlat, amiben el tudjuk ezeket helyezni, hogy van örök élet. És éppen ez az, hogy itt Sarudon is, ezen a településen nagyon örvendetes, hogy úgy élnek az emberek, meg úgy munkálkodnak, akár tudatosan, akár kevésbé tudatosan, hogy mindazzal, amit teszünk, a saját életünk szépítése, jobbítása, a családon belüli vagy a családon kívüli áldozathozatal, az szervesen hozzákapcsolódik ahhoz a csodálatos áldozathoz, ami a világot megváltotta, és ami így az egész világnak, benne Európának, benne Magyarországnak, benne Sarudnak is megnyitotta mennyország kapuját.
4: Köszönöm, Atya, azt hiszem, egy tárgyi valóságból azért egy feljebb valóhoz eljutni általad könnyebb. Érezd jól magad itt.
5: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm is, és Isten áldását kívánom én is neked. Nagyon örülök, hogy egy negyed százada ismerjük egymást, és szeretettel köszöntök minden tisztelt rádióhallgatót is.
4: Kormos Csaba plébánost hallották Sarudról.

0: Folytatjuk a Zarató Fesztivált, mégpedig a domoszlójakkal.
1: Harmat István.
2: Molnár Istvánné.
1: Már ugye gépesítve van. Ilyen kézi kaszálás nagyon fordul elő. Általában kombájnokkal, meg nagyobb gépekkel aratnak.
3: Sejtettem.
1: Mert ilyen nagy gazdák vannak már, csak ilyen kis tarlók nincsenek, amit úgy kellene kézzel művelni.
3: Na de hát ahhoz, hogy azért le tudja tenni a kaszát pont oda, hogy levágja normálisan, rendet vágjon. Igaz, hogy azt mondták, hogy nem időre megy, de hát, hogyha időre menne, akkor körülbelül egy órája már biztos, hogy nem lennénk itt, ugye?
1: Igen, csak ugye a kaszák se azok, amik régen voltak, hagyományos, régen verték a kaszákat, most csak köszörülik, fenik, és hát éle van neki, ugye, de ezek a fiatalabb nemzedék már nem szokta ugye az aratást, ugye a mamáktól, amit elláttunk, hogy csinálták valamikor, és hát próbáljuk csinálni ezt a régi nép művelő dolgot, hogy jobban átadjuk az unokáknak is, meg őrezzük a hagyományokat, igen.
3: Megmondjam őszintén, én utoljára kaszát kolopálni körülbelül 40 éve próbáltam, nem volt türelmem. Ahhoz érteni is kell, meg türelem is kell hozzá, lassan pengetni, meg nem is biztos, hogy egyforma volt akkor még. A Szent Gotthárdi kasza jó volt, de amit már a csehektől hoztak, az már a puhább, hamarabb kiment az éle, és akkor tenni kellett. A tenés pedig megint egy külön művészet, ugye?
2: Nekem nagyon ügyes kaszásunk van, ő nagyon tud fenni és kaszálni is.
1: De még a régi nemzedékkel magába szívta ezt a kaszáló módot. Voltak neki felmenői, akik még művelték ezt a szokást, de ugye hát lassan kimegy a divatból, meg a kaszák is úgy, ahogy vannak, tönkre mennek, mert ha nem használják, elszáradnak, elkopnak, erosdásodnak, és utána
3: akkor lejön a rossz, de éle nem marad, de hát végül is ahhoz még. Ugye azért egy kaszásnak kellett azért eleve tudomány is, hogy kell, a másik erő is, mert hogyha hajnalban 4-kor fel kell, kiment, mondjuk 11-ig kaszálta, utána pihenő volt, utána jött a marokszedés, kévekötés, behordás, hogyha akkor éppenséggel úgy volt. Más a világ, a kombány szépen fogja, igen, elpergeti, igen, a szemet, jövőre majdnem ugyanannyi kell ki. De jó, nem kell a modernet szidni, de azért ilyen már kevés helyen van, ahová valaki kell mennek. Hát a domoszlóról, hát a nyugdíjas klubban nem ezt csinálják.
2: Nem. Ott minden más csinálunk.
1: Ott minden más
2: csinálunk. Énekelünk, táncolunk, főzünk, sütünk.
1: Igen, és mondjuk arra jobban a szőlőművelés ment felénk, mert arra a hegyekbe jobban a szőlőművelés.
2: Így van. Adjuk át a fiatal gyerekeknek a mi tudásunkat, hogy ők is valamit elsajátítsanak belőle.
1: És ugye tartjuk ezeket a falu ünnepségeket, ahol megint próbáljuk fiatalokat bevonni, macoksütő, meg lángost, meg...
3: Nekem lapcsánk a macok, de...
1: Igen.
3: Tájék, annyi fajta.
1: Igen.
3: Egyébként, hogy kerültek ide?
1: Hát ez az idősek klubja, a szövetség, az rendezte ezt a percent valamikor, és utána átvette a falu, és régi hagyományok már körülbelül vagy 30 éve, vagy 20 éve, amikor még ez a korosztály nem volt, hanem mindenkünk a szüleink voltak még ebbe benne. Sokszor első helyet vittünk el innen, a Kilenószki János például 3 aranyérmet vitt el innen a Sarudi Fesztiválról, ahol ő nyerte ezt a kaszáló versenyt, mert ő még ugye nagyon tudott kaszálni valamikor is. Benne volt a vérébe szinte ez a...
3: Hát, ahogy látom, nem lényeges, hogy ki hanyadik lesz a gerebjét. Kölcsön kérik, kölcsön adják a tisztításhoz. Egyébként is az, hogy milyen magasra váltják, azt a zsűri majd eldönti.
1: Igen.
3: Mondjuk 5 centippel lett, már nem jó alatta, már megint nem tudom. A részvét, az, hogy itt egymással, aki itt van, az mind barát.
1: Jó összetalálkozni a tavaly előttiekkel, akik már visszajárunk ide, sokszor már most úgy fogadjuk egymást, meg integetünk egymást, hogy itt vagytok ték, és megint jók vagytok, egészségben vagytok. Az a lényeg, hogy tényleg még mindig itt vagyunk.
3: ugye a kaszálás, akkor a rendberakás, ott a kévekötés, hát megrázom, ha szétesik, akkor már baj van. Mellette a megjelenés, ugye a csapatnak ez a...
2: Énekelni,
3: fellépünk. Ja, közben nem volt?
2: Nem.
3: És mellette a terítés, ugye?
2: Igen, terítés, van, tessék valamit választani.
3: Nem választok én, mert nem választásoknak vége. Mostan mit csináltok?
1: Egy kis sajtos.
3: Jó, köszönöm, akkor nem tudok beszélni.
1: Ja.
3: Nehéz lenne. Tehát mi volt?
1: Sajtos pogácsa, kakaós kalács,
2: langzis
1: kalács, akkor kakastaré.
3: Ja, szalonna az a kakastaré.
1: Sült kolbász, vörös hagymával.
3: Na most ez úgy mondom, nagyon szép szóval, hogy autentikus-e. Ilyet vittek-e ki annak idején a kaszáláshoz?
1: Hát valamikor ilyet vittek ki, igen, mert ez nem romlott meg, ezt tehát...
3: Hát a szalonnát melegítette legalább.
1: Így van,
3: akkor.
1: Így van.
3: Kolbásszal se volt gond különösebben.
1: Újra melegtik, és ezt hát elfogyasztották is.
3: Be van a miska kancsóvászva a földbe?
1: Hát már az a baj, az is szétszáradt, és elfolyik a...
2: Ott a kulacs.
1: Elfolyik a
2: vízben. Ideje múlt.
3: De ugye, mert régen...
1: Az... Valamikor ezt vitték ki, igen.
3: Na, szóval azért olyan, mintha értenének hozzá önök is. Én kevésbé, bár hát korban ugye, ott vagyok én is.
1: Igen, igen. Szóval az a lényeg, hogy együtt legyünk, együtt tartjuk a népszokásokat, és próbáljuk vinni a fiatalabb nemzedéknek ezt a összetartozást, ezt a hagyományt.
3: Itt énekelgettek, de bent majd lesz a
1: igen,
3: fellépés.
1: Igen, bent lesz egy fellépés, igen. Hát a, van egy ilyen népdalcsoportunk, ahol...
3: Egy csokrot énekelnek?
1: Egy csokrot, igen, négy nótával. Mert ugye időhöz is vagyunk kötve, és mindenki előad egy négy nótát, és akkor eltelik az idő, akkorra megjönnek az eredmények, és akkor lesz eredményhirdetés.
0: Elhangzott riportunkban a domoszlóiakat hallották.

0: míg nem leszek a fia felesége. Dinnye, dinnye, görög, dinnye, hajja.
1: Ezt a legény!
0: Ezt

0: Ezt most összehozott csapatból hozták össze, vagy?
1: Nem, ez egy megszokott csapat. Már 3 éve együtt vagyunk.
0: Egész télen-nyáron aratnak.
1: Télen-nyáron aratunk.
0: El is hittem.
1: Hol kukoricát törünk, hol aratunk, igaz János? Hol kukoricát törünk, hol aratunk?
0: Hol aratunk? Covid-nál kezdtük a...
2: A
0: Covid-nál, vagy?
2: Jó,
0: látom, egy kézma is van abban. Ilyenben arattam.
3: Megragasztom én neked.
2: Megragasztál, sógorom.
0: Ki volt a kaszás?
3: Én.
4: Gál János!
0: Jó, van.
2: Egyek vagyunk, vagy kettő?
0: Ki tudja. Kikötő egy a kasza, az pihen.
3: Nem, az tartalék.
0: Itt
3: a kasza.
0: Ja,
3: ott van támasztva a kasza, azt tudom.
0: Ja, látom. Milyen kasza ez egyébként?
3: Úgy, barátunktól kaptam. Miklós barátom, Tudás Miklóstól kaptam.
0: Hú, annak már alig van éle.
3: Nagyon jó éle van neki.
1: Az éle jó?
0: Ja, az éle jó, de hát a lapja már a elfogyott, hogy... Úgy látszik, de hát... Úgy látszik, hogy... Kikötő az a... Mit jelent itt ebben az esetben? Csak sarut, ugye?
4: Csak sarut.
0: Ugyan sarut, igen. Hát ugye be kell jelentkezni, csinálni. Azt látom, hogy le van gyalulva szépen, annyira, hogy majdnem a földig. Itt ugye a minősítésnél valószínű, hogy ezért ez számít valamit.
1: Igen.
0: És amit készítettek, ez sarudi cipó az?
1: Sarudi cipó és sarudi kolbász, köszönöm, én nem kérek sört.
2: Egy kis szalonna és
1: egy
2: hagyma.
1: Egy kis szalonna, hagymatepertő, paradicsom és a csizmám a végén.
2: Vagy egy kis borovicska.
1: És egy jó pálinka. Nincsen poharunk sem.
0: Nem baj, hát bele lehet inni, aki akarja. Tehát az aratóknál. Tehát azért úgy látom, hogy ezt tegnap este készítették, gondolom.
2: Mindent is.
0: És
2: tegnap este.
1: Így van. És még pogácsát is sütöttünk, ami az ötös... Hol van a pogácsánk?
0: Elvitték hát már.
1: Az ötösnél van. Mert két csapatunk van.
0: Hármat látom, lehet, hogy kettő van.
1: Kettő csak... kikötői csapatunk van.
0: Na, de sarudi akkor van másik. Na, várják a zsűrizést, vagy már vége?
1: Nem tudom. Vége van a zsűrizésnek?
2: Igen, azt mondták, mehet.
1: Próbáljunk megfelelni?
2: Igen,
0: azt mondták. Segítsek.
1: Szép lenne.
0: Segítsek.
4: Fog ez menni.
2: Miért is?
0: Na.
1: Itt vannak a mi párjaink.
0: Jó, van majd az ő dolguk akkor.
1: Így van. Köszönjük.
0: Ó, ügyesen fel tud végelni. Nekem már nehezebben.
1: Csak találjam meg a...
0: Tehát akkor kikötő kettő.
1: Kikötő kettő.
0: Nevek
1: kikötő
0: vannak?
4: Egy.
0: Jó.
4: Kikötő egy.
0: Nevek is vannak?
1: Így van. Patkós Marian.
4: Gál János.
2: És Madarász Beatrix.
0: Az egyik sarudi csapatot hallották a fesztiválról. Kaszállás után.
5: Túl a tiszt!

0: Miután azért a hőségről bementünk, Gyöngy Beáta polgármester asszonnyal beszélgettünk.
1: Igen, nagy létszámmal vannak most is résztvevők. 10 aratócsapat indult, ez a 33. Péter Pál napi aratófesztivál itt Sarudon. Úgyhogy önmagában már az, hogy ezt ennyi éven keresztül, tehát évtizedeken keresztül tudjuk ezt a rendezvényt minden évben megrendezni, az önmagában egy hatalmas dolog. És az is, hogy a lelkes csapatoknak mindig vannak új tagjai, tehát az arató csapatok is most már egy-két fiatalabb generációs versenyzőkkel bővülnek ki, és még annak ellenére is, hogy most ilyen extrém meleg van, és nagyon-nagyon magas hőmérséklet, ennek ellenére is eljöttek, és nem kellett, hogy lemondjuk a rendezvényt, meg tudtuk szervezni, és állták

0: Országosan is van biztos hasonló, de ez egy ilyen nem túl nagy település, hogy megszervezi, hát ehhez bizony kell összefogás, erő is nektek, bőséggel, helyi támogatás is.
1: Ez így van, és egyébként a Nyugdíjasok Szövetségén keresztül ugye nagyon sok hagyományőrző csoportot tudunk mozgatni. És ez a rendezvény ugye áll egyszer az Arató versenyből, ez a fő attrakció úgymond, az Arató csapatokon kívül pedig hagyományőrző csoportok fellépése zajlik, tehát a délutáni program az, hogy megmutatják egymásnak gyakorlatilag a hagyományőrző csoportok az ő repertoárjukat. Ez tényleg egy nagyon nagy szervezés, tehát azért hónapokkal ezelőtt elkezdtünk egyeztetni, illetve mindig van váratlan esemény, most is volt olyan Arató csapat, aki az utolsó pillanatban mondta vissza, ők nem vállalták be a Hőséget. De egyébként nagyon lelkes mindenki, és én úgy gondolom, hogy akik korábbi években is részt vettek ezen a rendezvényen, ők ugyanolyan lelkesedéssel, hagyományt tisztelve, és tényleg a hagyomány őrzésre, és ennek a tiszteletére vannak mindig jelen ezen a rendezvényen.
0: Ugye már számítanak rá, nálatok biztos, hogy meg lesz. Ez a biztonság, ez azt is jelenti, hogy olyan szakemberek segítenek, illetve olyan emberek vannak körülötted, akiket hát muszáj volt olyanokat magad köré szedni, mert egyébként úgy nem lehet dolgozni, hogy állandóan figyeljem a másikat, hogy mit csinál. Itt mindenki tudja a dolgát, úgy látom, jönnek, mennek, de te meg, hát néztem, hogy a kilométer óra lenne a lábadban, vagy a kezeden az óra, már a 20-ason felül vagy biztosan nem korba, hanem a kilométerbe.
1: Korban is, és kilométerben is. Egyébként igen, egy nagyon jó összeszokott brigád van úgymond mögöttem, vagy mellettem. Mint ahogy mondtam, már hónapokkal ezelőtt elkezdtünk szervezkedni. Itt azért mind a mellett, hogy maga az ünnepség menete ugye rendben lezajoljon. Egyrészt ezért vannak felelősök. Vannak felelősök nyilván az étkeztetésért, tehát azért ennyi embernek az ebédet elkészíteni is nagyon nagy munka és felelősség, illetve maga az, hogy minden csoport érezze azt, hogy vele itt igazán törődve és foglalkozva van, ehhez is azért csoportonként legalább egy embert oda kell, hogy állítsak. Úgyhogy nagyon nagy munka, nagyon nagy háttérmunka, és az, hogy a Nyugdíjasok Szövetségén keresztül kapunk azért támogatást, meg segítséget, hiszen a csapatokat ugye ők szervezik le, ez egy kicsit levesz a mi vállunkról a munkából, de itt a helyszínen lefolytatni ezt a rendezvényt, ellátni a vendégeket, tehát a vendéglátást megszervezni, ez egy óriási feladat, óriási munka, de mindig ugyanolyan lelkesen, évről évre ugyanolyan lelkesen próbáljuk azért kivitelezni ezt a dolgot, hogy tényleg jól sikerüljön, tényleg legyen híre ennek a rendezvénynek, és ezáltal Sarudnak is, hogy vigye az összes többi település a jó hírünket, akik itt ma részt vesznek, és akkor talán jövőre még többen össze tudunk jönni.
0: Hát mondjuk nem csak ez a rendezvény viszi Sarudnak a jó hírét, elég sűrűn vannak rendezvények, ugye Gyula sok mindent megpróbált még felvállalni, persze, hogy a ti segítségetekkel, tudom, igen. András is sokat tesz érte, nem most kezdtem én a sarudi ismerettséget itt megalapítani. Érdemes ránézni, interneten mindig ott van, hogy mi lesz, és hát milyen színvonalú. Tehát ezek nem egy színvonaltalan rendezvények, úgy néz ki.
1: Törekszünk arra, hogy azért mindenkinek megfeleljen, és tényleg ne egy úgymond falusi buli legyen, hanem méltó legyen például ahhoz a stílushoz, vagy ahhoz az irányhoz, ami a rendezvény, tehát az Arató Fesztiválhoz is nyilván nekünk úgy kell megszervezni a csoportokat, az előadásokat, a versenyt, magát az Arató versenyt, és például most ugye a cigány zenekar, vagy zenészek kísérték a felvonuló menetet, ami szintén a rendezvény jellegéhez passzol. Úgyhogy nagyon sok segítséget kapunk egyébként a vállalkozóktól, a helyi vállalkozóktól. Ők minden rendezvényünket támogatják. Szüksége is van egyébként az önkormányzatnak arra, hogy egy picit bevonjuk a vállalkozók támogatását, de törekszünk arra, hogy mind minőségben, mint színvonalba hozzuk a rendezvénynek azt a jellegét, amit elvárnak tőlünk például az ide látogató vendégek is.
0: Úgy látom, hogy rendben van a település, itt nem lehet azt mondani, hogy szemét van, vagy nincs levágva megfelelően a fű, de rendben van olyan szinten, hogy egy élhető településé vált,

0: Hát nem azt mondom, hogy mindig az volt, de azért most úgy tűnik, hogy van gazdája a területnek. Ugye nem csak a polgármester dicséréhez, mert hogyha csak téged dicsérnélek, hát azért segít a család is, meg hát mások is.
1: Segít a család, segítenek az ismerősök, és mindenki egyébként, a lakosság is nagyon partner, tehát több csatornán is kommunikáljuk azt, hogy mennyire fontos például a parlagfűmentesítés a településen, illetve azt is, hogy a település képrendezett legyen. Sok esetben ugye a helyi, tehát az önkormányzaton keresztül oldjuk meg például egy-egy közterületnek, vagy adott esetben, ha éppen olyan gazdátlan ház áll a főutcán, akkor biztos, hogy az előtte lévő területet azt nem hagyjuk elgazosodni. Tehát nagyon sok féleképpen próbáljuk azt elérni, hogy egy élhető rendezett település képe legyen Sarudnak, hiszen ugye itt a nyári szezonban azért nagyon megnövekszik a vendégszám, a látogatószám, és nem mindegy, hogy milyen látvány fogadja. Például, ha végig megy az egész falun, mert a főutcánk a leghosszabb utca, és a Tiszapartig bizony ezen a főutcán kell végig menniük, akkor azt a benyomást keltsük, hogy igen, ez egy szép rendezett falu, ne pedig azt, hogy egy gazdátlan és nem törődön falu, mert akkor nem szívesen érkeznek ide a vendégek, de hál' Istennek népszerű Sarud a turisták körében is. Most is a rendezvényen azért látok idegen arcokat, sőt, inkább az ide látogató, illetve a nyaraló vendégek közül vannak itt többen, mint a helyiek közül. Ezzel még azért szeretnénk egy kicsit majd finomítani, hogy a helyieket is bevonjuk a rendezvényekbe, de egyébként más jellegű rendezvényeken nagyon szívesen vesznek részt, és eljönnek a település lakói is. Úgyhogy a közösségünket is próbáljuk, a faluképet is próbáljuk építeni, mindenben arra törekszünk, hogy tényleg élhető és egy jó benyomást keltő település legyen.
0: Ugye viccelődök, magas hőfokon beszélsz, természetesen körülbelül 37-38 fok van kint itt hűvösebb egy kicsit. Picit most lehűlhettél, de hát menned kell, folyamatosan úton vagy. Itt az udvaron dolgodban keresnek. Úgy meg vagy elégedve néha-néha mostanában magaddal?
1: Én úgy gondolom, egy településvezető soha nem lehet elégedett magával sem, az apparátusával sem. Egy településvezető mondjuk úgy, hogy jól nyugtázhatja azt, hogyha a céljainak, vagy a kitűzött céloknak legalább az 50%-át eléri adott ciklusa alatt, illetve ha oda tud figyelni tényleg a település összes lakójára, tud azonosulni például a problémáikkal, megpróbál egy olyan megoldást találni helyzetekre, ami nem biztos, hogy mind a két félnek jó, de azért arany középutat keresünk. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk vezetőbeosztású embereknek azért az elégedettség az nagyon-nagyon távol álló cél, hiszen mi mindig arra törekszünk, hogy jobb legyen, szebb legyen, és mindig van valamilyen probléma, amivel meg kell küzdenünk, vagy napi szinten szembe kell néznünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen örökös szolgálat, és a legjobb, amit tehetünk, hogy kihozzuk magunk a legtöbbet, és bevonjuk ebbe a lakosságot is, amennyire csak tudjuk, és közösen próbáljuk megoldani azokat a problémákat, vagy azokat az ötleteket együtt valósítani meg, ami például kintről, a lakosok részéről is jön felénk.
0: Köszönöm szépen, úgy látszik, még nem fáradtál el, még összeszedted magadat egy kicsikét, de hát azért sok erőt kívánok neked. Köszönöm. A családodnak is azban, amit műveltek, nélkületek más lenne Sarud.
1: Igen, valószínűleg, így köszönjük szépen mi is. Azt is, hogy így látod ezt a dolgot Sarudon. Igen, nagyon sokat dolgozunk valóban azért, hogy próbáljuk maximalistán eljárni dolgokban, és próbáljuk azt az összefogást vagy összetartást kialakítani az emberek között is, amivel ugye a jövőképünket is tudjuk formálni, illetve a kitűzött céljainkat megvalósítani, hiszen ahhoz az emberek is kellenek, akik itt élnek.
0: Elhangzott riportunkban Gyöngy Beátát, Sarud polgármesterét hallották.

0: Végezetül a főszponzorral, a zsűri elnökével beszélgetünk.
1: Cseh István vagyok, helybeli gazdálkodó.
0: Zsűri elnök, 33. de hanyadjára vagy már zsűri elnök?
1: 31 egyszerre vagyok, tehát itt az Arató versenynek, az Arató ünnepségnek a zsűri elnöke, és nem biztos, hogy a legelején annyira profi voltam a zsűrizésben, de aztán az öregek megtanították azokat a nézőpontokat, fogásokat, amik tehát nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy gyönyörű szép versenyt tudjunk csinálni, és nem csak verseny, mert ez nem verseny, hanem hagyományőrzés, és tulajdonképpen az ősök tiszteletének a megemlékezése.
0: Ahhoz, hogy valaki zsűri elnök legyen, mondhatod, hogy tanultál, de hát a korba is benne kell lenni. Én utoljára 62-ben láttam kézikasszállást a szüleimtől, akkor még én csak összeszedtem a toklást szépen a markomba, de ez azért egy komoly munka volt akkor.
1: Kétségtelenül, tehát tulajdonképpen tehát mindig azt mondták, hogy az aratás és a búza az az élet, ugye? Mert hogy tulajdonképpen, hogyha valakinek van kenyere, és a családjának tud kenyeret adni, az már nem fog éhezni. Ez a munka azért a gépesítésre és a technika előrehaladásával azért valamivel könnyebbé vált, csak hajlamosak vagyunk azt mondani, amikor a kombány beleáll, hogy milyen könnyű az aratás. Csak el kell addig jutni. Tehát addig ápolni kell a növényt, a magot el kell vetni, azt dédelgetni kell, kezelni kell, ápolni kell, hogy abból kalász legyen, a kalászból búzaszem legyen, a búzából meg kenyér legyen. És az a folyamat, hogyha összességében nézzük, sokkal, de sokkal összetettebb, mint hogy kívül állóként azt mondjuk, hogy hát ma már a technika mindent megold.
0: Hát a technika addig jó, amíg ugye az embert szolgálja. Ez természetes, de azt is mondta nekem valaki már, sajnos nem emlékszem a nevére, hogy 40% a tudásunk, 60% pedig a jóisten akarata. Ugye esőtől kezdve nem sorolom végig. Úgyhogy aki a mezőgazdaságban van, az minden kor ott van a természetben.
1: Így van. Nos, hogyha a csapat megfigyelte, amikor én a játékszabályokat kihirdettem, úgy köszöntem mindenkinek, hogy dicsértessék a jóisten, mert nélküle nincs semmi. Tehát kétségtelenül a tudásunkat hozzáadjuk, de a természet az tulajdonképpen nagymértékben befolyásolja, hogy mit aratunk. Tudásunk is nagyon fontos hozzá, hogy időben kellő mértékében, tehát próbáljuk ápolni a növényt, de azért a jóisten, hogyha ránk tekint és rám kacsint, bár néha az egyik kezével ad, a másik kezével meg elvesz, de ezt tulajdonképpen hosszú távon kell értékelnünk, és akkor tulajdonképpen elégedett emberek leszünk.
0: Ugye kombájnnal, illetve más gépekkel, vetőgépet régen vetették, szétszórták a búzát, utána behengerelték, és stb. Most azért megvan ennek a módja, akár génmentesen is ugye, teremhetne 6-8 tonnát is, mostan 2-3-ra mondják, hogy az időjárás ezt adta, de tulajdonképpen ez a fajta dolog, amit úgy művelnek az emberek itt kint versenyre. Ugye már ez hagyományőrzés, mondta, ugye, hogy levágják, marokba szedik, tévébe kötik, keresztbe
1: kötik, és akkor keresztbe rakják. Ugye ennek mindnek megvolt a sorrendisége, mert annélkül tehát nem működik. És a legvégén meg a cséplőgép, mert ugye annak idején tehát nem volt kombájn, annak idején ugye keresztbe rakták, és akkor jött háztól házig a cséplőgép, és a cséplőgépből tehát volt az értékesítés.
0: Ezt be kellett szállítani.
1: Így van.
0: Oda, ahol a cséplőgép. Ott etetni kellett a gépet szépen. Néha lángot is kapott, azért volt ott a tűzoltó is most. Hogyha valaki nem tudja, hogy ott a kenyér szépen, 10-féle, 15-féle kenyér a pulton szépen, azt nem becsüli, hogy ott van, megizzadt ezért. Egy gazdálkodó is, még te is pedig, hát mostanában nem kaszálsz, de azért állandó gond az, hogy mi lesz.
1: Kétségtelenül az az igazság, hogy mi a második szövetkezeti törvénynek a értelmében visszakaptuk az őseinknek a földjének egy részét, és bizony már most már aktívan 94 óta gazdálkodom, és mindenféle iskolai végzettséget megcsináltam hozzá, tehát van némi verejtékem abban, hogy tulajdonképpen a tudást hozzá tudjuk tenni az értékehez. Mi már az idén megkezdtük, Péter pár nap előtt egy nappal megkezdtük az aratást, hát bizony nem olyan gyönyörű szép a termésmennyiség, bár még azt sem mondhatom, hogy rossz. Az országos átlagtól remélem, hogy egy picivel több lesz, de ez nem elégíti ki azt a várakozásunkat, amit mi belefektettünk, de az idén az így alakul. Majd reméljük, hogy a többi növényből a tavaszi kapás növények majd kárpotolják esetleg ezt a hiányzó összeget, ami van. Elégedettnek kell lenni, mert hogyha nem vagyunk, akkor sem tudunk mit változtatni rajta. Ha a lelkünkben béke van, akkor minden megy szépen előre.
0: Hát meg egyik év hozhatja a másikat, meg ugye mindenkori környezettől is függ, milyenek a piaci viszonyok, az átlövőhelyek, és a többi, és a többi. Ebben nem megyünk bele, de abba a kaszálásba, ami itt volt, és bírálat alá esett, abba már bele lehet menni. Mi volt a jó kaszálás?
1: Igazából a kaszálásnak aranyos volt, a kaszáló emberek azok mind, szerintem inkább 60 pluszosak voltak, vagy nagyon sokan voltak 70 pluszosak. Gyönyörű szépen befektették a kaszát a földre, tehát nagyon kicsit arrót hagytak, és bizony az idősebbek, tehát érezték azt, hogy a kasza suhintásával a testükkel is mozogtak benne, tehát nem erőből kaszáltak, nem kapáltak a kaszával, hanem suhintották, és akkor ugye a testmozgásukkal erőt tudtak adni arra, hogy tehát tudja húzni, tehát és a szalmát, tehát egy kupacra tudja fogni a kasza. Csodálatosan szépen, de mondom, kevés fiatal volt, a többi az mondhatni azt, hogy szépkorú volt, de élményszámba ment az a kaszálás, amit csináltak, és ha ne adj úristen, szóvá tettem, hogy egyenletlen a tarló, akkor azt mondták, hogy a tala is egyenletlen. Mondtam neki, hogy ha a földön csúsztatod, akkor tulajdonképpen rendben van, tehát így van egy ilyen, hogy sokan vagyunk, sokfélék.
0: Milyen magasságig? 5 centiig elmegy a tarló. Ami már alatta van, egy kicsit a földet vágja, ami fölötte van, akkor meg sarabolta ott a tetejét.
1: Igazából megint csak azt tudom mondani, hogy a hagyományőrzésnek az a csodálatos dolga, régen a parasztembernek nem volt hulladék. Tehát mindent felhasznált, és a régi gondolkodás egy olyan pragmatikus gondolkodás volt, hogy annyit kellett kint hagyni a tarlón, ami nagyon szükséges, mert a többiből a jószág alá tett almot, és egyáltalán, tehát ugye, tehát a legvégén, mikor összekaszálták, akkor a nagy bőgővel, ugye, tehát ezt mondjuk ezt a nagy gerebjével, összehúzták a szemet is, azt sem hagyták ott, mert nagyon fontos volt, hogy az apró jószágnak, tyúkoknak, egyéb dolgoknak hazavitték. Tehát a régi paraszti világban nem volt hulladék, mert mindent felhasznált. Ma az urbánus lelkeknél van igazából kukaürítés minden héten.
0: Igen, és akkor, amikor összeszedték a markot a hölgyek, tehát kicsikéket, régebben azért igyekeztek, mert ugye a nap, hogyha feljött, akkor utána már pihenni kellett, 11 után már azért bevonultak az árnyékba, kévét kötöttek itt, ugye nem sodortak előre, ott kellett meg sodorni ezt a kötelet, nem nádból, meg sásból, hanem a
1: szalmából
0: ami hát már kicsikét ilyenkor, kérdeztem is ilyenkor, nem nedve. És ilyenkor nehezebb megkötni, de azért megkötötték rendesen, úgy tűnik.
1: Úgy van, úgy van. Igazából ennek is praktikuma van, mert amikor a cséplőgép alá ment, tulajdonképpen, tehát ugye felakadt volna a cséplőgépnek, vagy megfogta volna a szalmát, a töreket megfogta volna, tehát innentől számítva megint csak visszatérünk a hagyományőrzéshez, mert a parasztember mindig logikusan gondolkodott, tehát mindent felhasznált. Ha ő ebbe segítséget vett, az a másik munkahelyén, vagy a másik munkafázisnál már akadályozott tényező volt. Ragyogó szépen. A fiatalok nem tudták, de az idősebbek tudták, hogy a kalászt össze kell fordítani, és úgy kell kévekötéshez tulajdonképpen, tehát előkészíteni az anyagot. Az volt még az érdekes ezen a versenyzésen, hogy különböző méretű kévéket csináltak, ugye nagyon sokfajta volt, természetesen attól függően, hogy milyen kévekötést tudtak kialakítani. Hát voltak kisebbek, nagyobbak is. Természetesen megint ezt tudom mondani, hogy ettől érdekes, hogy mindenki másképpen csinálja.
0: pár éve kérdeztem, hogy mi az, ami jól meg van kötve. Az, amit megrázunk, nem esik szét. Ugye? Volt, ami szétesett most?
1: Pontosan így van. Ezt nem néztük meg, mert azért ennyire már zsűriség nem vagyunk. Igazából azt nagyon néztük az, hogy ha tulajdonképpen a kévét raknak, hogy az ne befelé lejtsen, hanem tulajdonképpen, hogyha később eső van, akkor az le tudjon csurogni róla. Meg nagyon fontos dolog, hogy volt, aki így megkérdezte, hogy merre van észak, vagy legalábbis betájolták, hogy én az utolsó kévét, a paptagot, annak tetejére. Hívják, a tetejére kell tenni, és mindig a széllel szembe kell, a uralkodó széljárással szembe kell tenni, azért, hogy ne tudja szétbontani az egész bogját, tehát a kévé utolsó felhelyezése nagyon fontos dolog.
0: Hogy ettől sokkal nagyobb kereszteket raktak, mert kint maradt egy jó darabig, amíg be nem szállították, amíg sorba nem kerültek, ugye, a cséplőgép, mert az vagy udvarról udvarra ment, vagy a cséplőgéphez vitték, attól függően, hogy egyeztek meg, és nagy kereszteket raktak, és szépen úgy, hogy az esőtől, amint ahogy mondtad, hogy megvédje, hogy csurogjon lefelé, mert azért hál' Istennek ma nincs eső, de nagyon fontos az eső ilyenkor is, mert a búzára már, meg a kalászosokra már azt hiszem, hogy nem kell, de a többire még igen.
1: Hogyne. Szokták is mondani azt a népi közmondást, hogy ha az arató pihen, akkor a kukorica csövel. Tehát ugye, tehát minden esetben tehát elérte ezt az időjárás változást, tehát a július közepén mindig van egy front, amikor tehát a kukoricát napraforgott a Jóisten meg öntözi. Igazából a régi kézimunkával történő aratás, ugye hosszú időt vett igénybe, és bizony akkor egy nagyon picit már, amikor már viaszos volt a búza, tehát akkor kezdték el aratni, hogy a végére érjenek, mert ugye tehát a kévébe is tehát érett tovább a búza, tehát nem úgy van, mint manapság már, hogy megnézzük a nedvesség tartalmát, és akkor engedjük neki a kombájnak. Régen még erre is kellett figyelni a gazdának, hogy azért learasson, de azért még a betároláshoz meg kellő mértékű szárassága legyen, mert a cséplőgépek ment házóházig, tehát körbejárt.
0: Lassan már megtanulok mindent, de azért még nem mindent, úgyhogy jövőre is marad egy kis tudás még, amit majd elmondasz, ugye?
1: Igazából a lelkemnek nagy öröm az, hogy tehát részt vehetek ezen a rendezvényen, és igazából a tapasztalatomat, vagy egyáltalán a gondolatiságomat meg tudom osztani azokkal, akik meghallgatják. Adja a Jóisten, hogy minél többen visszagondoljunk a régiekre. Én manapság azért sokszor szoktam mondani a szakmának más területén is, hogyha nem tudsz valamit, ne anyádat kérdezd meg, hanem nagyanyádat és nagyapádat kérdezd meg, mert ők az életnek azon a részén voltak, akik gondolkodtak és pragmatikusan megtalálták a probléma megoldó képességét.
0: Hát köszönöm szépen, jó egészséget, és szép időjárás. Én nem azt mondom, hogy esőmentesebb, olyan időjárást, ami kell a mezőgazdaságnak.
1: Igazából tulajdonképpen el kell fogadnunk azt, amit a természet tehát tulajdonképpen számunkra ad. Minden további nélkül tehát azt tudom mondani, hogy az emberek lelkében legyen béke, és egészség legyen, mert ha egészség van a vidéki embereknek, de nem csak a vidéki embereknek, tehát minden magyar embernek a szorgalma kellő mértékében megvan arra, hogy maga körül tudjon gondoskodni. Köszönöm a lehetőséget.
0: Testi lelki egészség.
1: Ez így igaz, és köszönöm a lehetőséget.
0: Cseh Istvánt, a zsűri elnökét hallották a 33. Sarudi Kaszáló Fesztiválról. Ezzel a műsorunk véget ért. A munkatársak Németh Tamás zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: A nap imája.
1: Add meg, hogy ugyanolyan lélekkel fogadjak mindent, ami történni fog. Mert mi nem tudjuk, mit kell kérnünk, és előítélet nélkül nem tudom eldönteni, hogy ezt kérjem-e, vagy inkább amazt, és nem tudom megítélni, mi a jobb, hiszen nem láthatok előre.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Papp Péter és Németh Tamás nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Fogolyán Kristóf felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök kedden. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben két oldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt szerda reggel. Magyar Péter kijelentette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába. Magyar Péter elmondta, a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5%-át. A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videóban kifejtette, az ukrán elnökkel folytatott rövid megbeszélése során arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten, vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászba. Magyar Péter elmondta azt is, kedden informális vacsorával kezdődött el a NATO csúcs értekezlet Törökországban, és azóta több bilaterális tárgyaláson is részt vett. Közölte, szerda reggel a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és a kanadai miniszterelnökkel volt külön megbeszélése. Orbán Viktor a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István jobboldali influencer mellett, akit felesége Facebook bejegyzése szerint szerdán reggel házkutatást követően elvittek a rendőrök, adja hírül az MTI. A volt miniszterelnök az önkény uralom szint lépéseként értékelte a történteket, és a csütörtökön 18 órakor a Sándor palota előtt tartandó tüntetésre invitált, utalva arra, hogy a Fidesz és a KDNP demonstrációt hirdetett csütörtök estére, az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozva. A volt miniszterelnök posztjában megosztotta Szakács István egy korábbi videóját, amelyben az influencer Magyar Péter kormányfőnek azt üzente, hogy az arany konvoj ügyben meg ne próbálja Orbán Viktort elvitetni a pribékjeivel, mert ha ez megtörténik, 500 ezer magyar fog menni, és kiszabadítják akárhonnan. Szerda reggel Cunyiné Bertalan Judit, fideszes politikus, a Védvonal vezetője azt közölte az MTI-vel, hajnalban értesültek Szakács István őrizetbe vételéről, akinek biztosítják a jogi védelmet. Megkezdődött szerdán a nyári felvételi időszak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetemen, ahol alap- és mesterszakon 1505 helyre várják a jelentkezőket, és idén doktori iskolát is indítanak, jelentette be Tonk Márton rektor szerdán Csíkszeredában. Az Erdélyi Magyar Magánegyetem vezetője hangsúlyozta, az 1505 hely több mint fele 784 tandíjmentes. A többi tandíj hozzájárulásos, de a többi romániai egyetemhez képest alacsonyabb, 300 és 900 euró közötti éves tandíjjal számolnak. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, néhol helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
0: A hangárium következik. A szerkesztő Csúcs Judit.
4: Kicsivel több mint két hét múlva nyitja kapuit a 35. jubileumát ünneplő Művészetek Völgye. az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja július 24-e és augusztus 2-a között várja közönségét. A Balaton felvidék mára már jól ismert települései, Kapolcs, Taljándörögd és Vigánd-Petend tehát már több mint 3 évtizede válik 10 napra a kulturális élet vibráló központjává, közösségeket összefonó háromszöggé, ahol a legfiatalabb korosztálytól az idősekig mindenki megtalálja a kedvencét. A mai hangáriumban a fesztivál zenei vonalából ajánlunk néhány kiemelt programot, hiszen lehetetlen lenne mindet végigsorolni. A részletes programot a Művészetek Völgye közösségi oldalain vagy weboldalán böngészhetik át. Különleges alkalomnak ígérkezik július 27-én a Völgy Szimfonik 35, amit kifejezetten erre az évre álmodtak meg. Az est során a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói a Danubia zenekarral közösen állnak színpadra. Saját dalaikat teljesen új szimfonikus hangszerelésben adják elő. A Völgy Szimfonik 35 a fesztivál történetének egyik legnagyobb szabású együttműködése, ami kizárólag ekkor lesz látható a Cirque du Thon kertben. A fesztiválnak zenei szempontból egyébként a Panoráma színpad a legnagyobb helyszíne, melyet Kapolcs legmagasabb pontján állítanak fel, és ahol a magyar könnyűzenei élet színe java megfordult már az évek alatt. A 35. kiadásra ez a színpad is ünneplőbe öltözik, itt is lesz különleges egyedi felállású este, de világhírű külföldi előadót is kínál, méghozzá José González személyében, aki a kortárs zene egyik leglenyűgözőbb énekes dalszerzőjeként egyetlen hanggal és egy gitárral képes teljesen betölteni a teret. Ezentúl lesznek még nagy visszatérők és első völgyezők is a gyönyörű kilátással bíró színpadon, ahol 10 napon keresztül egymás mellett szerepelnek a hazai zenei élet meghatározó alakjai. Itt lesz például Betonhoffi, élőzenekarával érkezik az underground hip-hop egyik legfrissebb hangja Kóli is, és először lesz a fesztivál vendége, az ország egyik legnépszerűbb előadója Jude Law. A népszerű zenekarok közül készülhetünk még többek között a Bagosi Brothers Company, a Pornograst, a Carson Kóma, a 30Y, az Analóg Balaton, és nagy visszatérőként a Kispál és a Borsz koncertjére. Akadnak olyan fellépők is, akik szintén kerek évfordulót ünnepelnek. Az Au Revoir után ad koncertet például a 35 éves Quimby, míg a 20. születésnapját ünneplő Esti Kornél az Elefánttal egy napon ad koncertet. A Völggyel szoros kapcsolatban álló 25 éves hagyományok háza is különleges programokkal készül a dupla jubileumra, együttműködésüket a Völggyel a Folkarcok Hagyományok háza 25 Völgy 35 című nagy koncerten mutatják meg július 29-én. Az est házigazdái, Szalonna és Bandája, akik meghívott vendégeikkel állnak majd színpadra, név szerint Szabó Balázzsal, Grillus Dániellel, Grillus Vilmossal, Kubinyi Julcsival, Agócs Mártonnal és Agócs Gergellyel, valamint erdélyi zenész és énekmesterekkel, továbbá az idén 75 éves magyar állami népi együttes táncművészeivel. A Panoráma színpad tehát a 35. Művészetek Völgye idején július 24-e és augusztus 2-a között minden nap várja a közönséget. A hangárium hátralévő részében a színpad fellépői közül a Bagosi Brothers Company, az Au Revoir, a Pornograst, valamint Szalonna és Bandája felvételeiből válogatunk, maradjanak velünk!

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Csút Judit volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Kafka Margit. Beleznai.

0: Végre!
1: Mondogatták a gyásznépben, s fel a toronygombik az egész városban mindenütt.
0: Most már csak lesz valami ezzel a szerencsétlen Lórival.
1: Vártak egy hónapot, kettőt. Vártak egy fél esztendőt. Végre összenéztek, de ilyet. Csak keresztanyán tudta a helyes magyarázatot.
0: Megígértette vele a halálos ágyon, megátkozta a fiát, hogy elvehet akárkit, ezt az egyet, zebegény Lórit nem szabad elvennie, soha.
1: Sokan meg se lepődtek már, csak legyintettek a kezükkel. Mindig sejtették, hogy semmi jó nem lesz ebből.
2: Beleznai Pistát a mákos tészta fejével megint megpróbálták lányos házakhoz hívogatni. Kedvén tölt fiatal asszonyok is biztatóan nézegettek rá. De Pista is hű volt a maga módján. Úri leánnyal, asszonnyal sohasem kezdett számba vehetőn. De ha kánikulában vándorszínész had érkezett a kaszinókerti arénába, minden esztendőben élvezhették a színyériek, hogy kucsíroztatja végig a megye utcán a mindenkori szubrettet, a szőke vagy barna karcsú vagy molett szépre pingált kis színésznőt. Az ebegényék szorosra zárt zsalus ablakai alatt is. Igen, mert Fáseri volt köztük ilyenkor. Oda benne mélyebbek lettek a karikák valakinek a szép szemei alatt. Éjszakánként sírt is valaki, de azért oly biztosan tudta, hisz annyi szezonban végig próbálta már, hogy csak végit kell várni az ilyen bolondságnak. Még mielőtt a trupp odébb állna, föl fog hangzani az ő zsalus ablaka alatt egy holdas éjszakán a cigánynóta, epedőn, bocsánat kérőn, vagy szilaj, követelő szerelemmel, s jön Beleznai másnap délután, jön a szép, férfias megtérés, szerelmes alázkodás, jöhet az asszonyos duzzogás, délután hozhat a vizitszoba díványán, maga kéretés, lassú engedés, okos lelkire beszélés, és aztán megint szent a béke. És megint a holdfényes séták a veteményes kert útjain, fulladtak csókolódzások a lugasban, s ó, néha már csak ugyan túl forrók voltak ezek a bennük égett a mindent eldobásnak, a teljes magafelejtésnek édes keserű íze, dacos, generózus, önrontó, egyszeri és nagyszerű úri könnyelműsége. De lényegében semmi sem változott. Ha új ember vagy idegen került a városba, suttogva mutogatták neki a nevezetességet. Ez az a lány, akinek 10 esztendeje udvarol egy fiatal ember, nem veheti el, azt mondják, mert sújtja az apajátok.
1: Zebegény közjegyző meg Beleznai közt is feszült lett a viszony az utolsó időkben. A Lóri nagybátyját addig zavarták ezzel a buta históriával, míg végre formálisan kitiltotta a cimboráját a húgáik házukból. Na hiszen jókor. Ettől kezdve csak utcán s ablakon keresztül rejtve és titkon szólhattak egymással a szerelmesek. Iskolából jöve sokszor láttuk Lórit kihajolva az ablakán. Az arca elébe fehér pálma legyezőt tartott szegényke, mintha az megóvná titkát a kíváncsi szemek elől. Beleznai ott állt előtte az újonnan öntött aszfalton, mely a déli nap hévségében meglágyult a talpa alatt. Bizony, ilyennel cserélték meg a régi jó járda kövezetet, miután 10 esztendeig koptatta egy zsarus kis ablak előtt. A tarkója fölött egyre világosabb szürkében játszott a mákos töltelék színe. Mi iskolások figyelgettük viszonyogva,

de egyéb nem változott. Miért? Miért is? Már a varjuk sem tudakolták a toronygomban. Keresztanyám is egyebekre volt kíváncsi. Hát miért kérdezte volna éppen Beleznai Pista önmagától?

0: Ivászott volt egy szép kora őszi éjszakán megint. Nem csak beleznai cselekedte. Ami lapos filoxér adult a vidékünkön, a férfi életek egyetlen időszakos élménye volt ez, egy-egy kártyán kezdődő, cigánnyal folytatódó éjjeli muzsikán, kis ablak alatt végződő mámoros éjszaka. Ezek tartották fenn a hímnemű emberben a távoli lehetőségek ízét, az egyéni szabadság tudatát. A vidéki hivatalnok élet csúnya unalmú posványa ellen egyetlen orvosság és menedék volt ez. Beleznai Pista már az éjjeli zenénél tartott. Neki dült a falnak a zsarus ablak alatt is. Azt mondta.
1: Keserves úristen itt! Hát így vagyunk már!
0: A cigány primás felesége, aki vályog tűz helyett tud rakni, később úgy mesélte a keresztanyámnak, hogy sírt is Pista úr, zokogott, mert a lóri függönyei mögött csak nagyon későre és neheztelőn kurta pillanatra gyulladt fel a szokott és kötelező gyufaszál. Pista úr aztán szemébe vágta a kalapját, átölelte a nagy bőgőt, cifrát, keserűt, mély jelentőségűt káromkodott, aztán az árnyékához fordult. Ott döcögött mellette a ház, holt sütötte falán. Tömzsibben, zömökebben, mint tavaly. Tavaly előtt.
1: Gazember vagyok én. Ugye az vagyok.
0: Az árnyék nem felelt, de ő elértette az ezer keserű szemrehányást. A hivatalát is végleg elhanyagolta már. Tisztújítás közeledik. A hajdúvárosi házra tavasszal vette fel Lipiszenzától az első ezrest, és tudta, hogy egy kedves lélek sokat sír miatta a homályban. Kurtán fizette, hazaküldte a bandát. Tétován bódorgott a hűvösödő hajnalban. Az úri kaszinó előtt eszébe jutott, hogy itt jókor helylevest kapni. A szellős üvegteremben Zebegény Feri a közjegyző ült magában, a másik özvegylegény. Két könyökére támasztott állal, kesernyés nézéssel bámult el az üres üvegek, a borfoltos szivar hamutól mocskos tegnapi abrosz fölött. Beleznai egy pillanatra megállt. Valami döbbenésféle fogta el. Ez édes nagybátyja ennek a szegény, apátlan árvának. A szíve... Boros szíve furcsán összeszorult, hogy segítsen rajta, nyeglén hangosan rikkantott oda. Szervusz! Sógor! A közjegyző rámerett egy percig zavaros szemével, mintha nem értené, aztán nagyot csapott az asztalra, hogy megtáncoltak rajta az üres poharak.
1: Úgy? Mókázni mersz velem? Hát úgy tud meg, ebatta kölyke, hogy ha mához három napra igazándi sógorom nem leszel, ott lőlek főbe, ahol talállak, mint a kutyát!
0: A szemük nézése összeakaszkodva maradt egy percig. Akkor váratlanul, sután, a részeg ember téveteg látságával illant át Beleznai képén egy fáradt mosoly. Közelebb lépett. Hogyan, pajtás, ne izé. Mit izélsz, Feri? Nem köszönsz én nekem az utcán? Hát ezt érdemlem én tőled, pajtás. Hát mi bajunk mi nekünk egymással? Hát igazában nem lehetnék is én tenéket sógorod. Hát miért is ne lehetnék? Ki tiltotta ezt meg én nekem? De bizony Isten, senki nem tiltotta azt meg. De megállj, megmutatom a kutya istenit. Még máma estig a sógorod leszek, ha addig élek. Akkor beszélj aztán!
2: Kifordult, odakin fiákerbe ült. Már tudatosan, elszántan cselekedett. A piarista pátert akarta felvenni izébe rögtön hajnalok hajnalán. Három színszalagos házassági hivatalnokra nem volt szükség még akkor.
1: Szent atyám, mennyi idő alatt érkezhet meg a püspöktől egy diszpenzáció?
0: neked, fiam? Hát sürgőnyileg egy-két óra alatt.
2: Közel van, buzgolkodott alig ébredten az öreg. Lórika régi gyóntatója, minden városi lében kanál, értő, résztvevő, kedves vénpap.
0: Csak maradj a lakásodon, fiam, de okvetlen ott maradj, ha megjön, mindjárt értesítelek.
2: Mikor a sekrestyés délelőtt 10:30-kor bekopogtatott Beleznai ajtaján, mély, egyenletes horkolást hallott belülről.
0: Tessék ébredni! Tessen jönni!
1: Hová az Istenbe?
0: Házasodni kérem alássan. Isten rendelése szerint házastársul venni Zebegény Lórika tisztességes hajadon kisasszonyt.
2: Pista nem mindjárt emlékezett. Felült a díványon, két keze közé fogta nehéz buksi fejét, úgy tűnődött, kérette magát egy darabig.
1: Nagy úgy,
2: mondta végre felocsúdva.
1: Hát, akkor nincs mit csinálni. Menjünk.
2: Nem esküszöm az életemre, hogy mindez szóra így volt, és a továbbiakra sem. De keresztanyám így mesélte, és ő csak tudja.
0: A varjúk is tőle tanulják a toronygombom.

0: Még a kezét sem mosta meg esküvőre Beleznai. Azon gyűröttem, vörös kilumpolt szemekkel, jól kise aludva, hajtatott a menyasszonyos ház elé. Lórika éppen a portörlőt verte ki az ablakon. Jézus Mária, Pista!
1: Jöjjön, jön ide mellém, viszem.
0: Adjon nekem békét, ne bántson engem, Pista!
1: Isten úgy segély, nem tréfálok, viszem esküdni, itt a diszpenzáció, itt a két tanú is, az egyházfi, meg a szógám.
0: Lórika szabódni akart. Asszonyi kis gőgje, sok lányos ábrándja, lázadozott. Nem így képzelte ő az esküvőjét. Fátyolosan, mirtuszosan. De legalább venne magára valamit, egy poros kartonblúzban álltott. De egy hang a szomszéd szobából, az anyja hangja, kurtán és sürgetve utasította. Levette hát a kontyáról a baboskendőt, feltette piacra járó kis kalapját. Úgy ült be a párja mellé. Úgy ment a templomba. A jó páter várta már a sekrestye ajtóban, maga is izgatottan, nehogy megmásuljon a vőlegény szent szándéka. Egy-kettőre készen voltak a gyónással, esketéssel. Két varjú ült a toronygombon, mikor a házasok kiléptek a reggelbe. Ezek már a nagyanyjuktól ismerték ezt a hosszú történetet. Korán keltél, Pista, csúfolódott a fiatalabb, de a másik, egy öregasszony varjú, huncutkán sandított a szemével, s azt kérdezte finoman. Úgy. Itt már nem is kell átélni azokat az izgalmakat, mint más fiatalasszonynál. Úgy értem. Mondjam-e, kinek az eperfáján lebzselt ez a varjú befőtt kötözéskor?

A házasságról azt mondják, példás lett. Mikor Pista 3 hét múlva először kirúgott a hámból, reggelig lumpolt. A felesége szemrehányás nélkül gyengéden fogadta, lefektette, ápolta, becézte, mint egy torkos, elrontott gyomrú kisgyereket. De később azt mondta, miért nem hívjuk ide inkább a maga cimboráit, szívem? Van itt bor, lesz vacsora, feketét korhelylevest is különbet főzök, mint a kaszinó fogadósné. Így lett. Minden 2 hétben. Jó vacsora, bor, csinos szobalány. Lórika diszkréten elvonult éjfél előtt. A fiúk istenítették, az ura büszke volt rá. Most derült ki, hogy milyen okos kis perszóna. Micsoda kincs. Sose látták Bereznait kocsmázni, házon kívül mulatni többet. Lórika jó darabig szépült is még. 3 pompás nebuló anyja lett. Most is élnek, ha meg nem haltak. Csak éppen a keresztanyám nem tudta soha hová tenni azt az elmulasztott 1 tucat esztendőt. Ő meg a varjuk a toronygomb.

Kafka Margit, Beleznai. A második befejező rész hangzott el. Felolvasta Selmeci Roland, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, rendező Elromán Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Kubai Jenő D-dur romantikus szonátájának első allegro tételét Szecsődi Ferenc és Kassai István játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Rövid megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök kedden. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben két oldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt szerda reggel. Magyar Péter kijelentette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába. Magyar Péter elmondta, a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5%-át. A miniszterelnök a Facebookon később közzétett videóban kifejtette, az ukrán elnökkel arról állapodtak meg, hogy találkozójukra vagy Budapesten, vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászba. Kövér László a Fidesz választmányi elnöke, az országgyűlés korábbi elnöke szerint mindaz, ami történik, valójában egy önkény uralmi rendszer kiépítésének egyik kulcsmozzanata. Véleménye szerint gyermekeink, unokáink érdekében muszáj kiállnunk a diktatúra kiépítésével szemben, fogalmazott Kövér László az Orbán Viktor Facebook oldalán megosztott videóban. Kövér László szerint a köztársasági elnök hivatalából való eltávolításának semmilyen politikai jelentősége nincsen a most hatalom gyakorlók szempontjából, ellenben óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából. Úgy vélekedett, nem csak erkölcsi és emberi kötelesség kiállni Sulyog Tamás köztársasági elnök mellett, hanem muszáj kiállni azokkal a hatalmi törekvésekkel szemben, amelyek romba döntenék azt, amit a rendszerváltozás óta elértek. A bejegyzésben Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a csütörtök 18 órától a Sándor Palota előtt tartandó demonstráción, amely során a Fidesz az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik. Szakács István jobboldali influencert terror cselekmény elkövetésével fenyegetés büntettének megalapozott gyanúja miatt állította elő a rendőrség július 8-án szerdán. A gyanút korábbi Facebook bejegyzésére alapozták. A videóban Szakács István egyebek mellett azt fejtegette, ha Orbán Viktor a Tisza politikai bosszújának áldozata lenne, és elvinnék Magyar Péter pribékjei, legalább 500 000 ember az utcára vonulna, és akárhonnan kiszabadítaná a volt kormányfőt. Orbán Viktor a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István jobboldali influencer mellett. Szerda reggel Cunyiné Bertalan Judit, fideszes politikus, a Védvonal vezetője azt közölte az MTI-vel, hajnalban értesültek Szakács István őrizetbe vételéről, akinek biztosítják a jogi védelmet. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délutáni, délnyugati, nyugati, valamint az észak-keleti vidékeken maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő, helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az észak-nyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos lökések. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben elsőként egy kiállításra invitáljuk Önöket, majd egy lelki és turisztikai útvonalra hívjuk fel a figyelmüket, végül a következő napok eseményeiből válogatunk. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róla.

0: Fennállásának 50. születésnapját ünnepli a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum. A jeles évforduló alkalmából időszaki kiállításon mutatják be a közúti szakgyűjteményként induló intézmény történetét, az alapító Lévárdi Imre munkásságának kezdetétől, a múzeumot közel 30 évig irányító Szászi András tevékenységén át egészen napjainkig. A tárlat része lett a múzeumok éjszakáján megnyílt kortárs festészeti válogatás is, amelyben Rainer Márk alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum időszaki kiállításán Turán István múzeumvezetővel Tóth Zsófia sétált végig.
1: Évente hagyományosan két nagy rendezvényünk van, az egyik a múzeumok éjszakája, ami ugye az országos rendezvényhez próbálunk vele csatlakozni, a másik pedig helyi jellegű, inkább itt Kiskörös környéken, ez az őszi szüreti napok kapcsán, ott általában egyfajta gépbemutatót szoktunk az udvaron tartani, és minden évben van egy vagy kettő időszaki kiállítást is nyitunk. Ez a múzeum 50-et bemutató időszaki kiállításunk, ez már tavaly november óta nyitva van, hiszen akkor ünnepelt az 50 éves fennállást, és akkor jelent meg egyébként a múzeumunknak a sorszám szerint 7. évkönyve. Általában 5-7 évente adunk ki valamilyen hasonló kiadványt, ennek egyrészt a múzeumtörténet, másrészt pedig szakmatörténeti tanulmányok találhatók benne. Na most ez egy ilyen jubileumi kiadvány volt, ugye az 50 év kapcsán összefoglaltuk az addigi történéseket, és ab urbe condita kezdetektől fogva igyekeztünk elmesélni a múzeumnak a történetét, kisebb részben pedig a szakmának a történetét. És ez alapján állítottuk össze ugye ezt a kiállítást is, itt padlómatricák, illetve kártyaként elhelyezett tablók segítségével mutatjuk be ezt az 50 évet.
2: Igen, ez egy egészen érdekes megoldás, hogyha belépünk ebbe a térbe, akkor a plafon felé fut fel ez a talajon induló kiállítási rész, ami egy újságlap is lehetne akár, amelyen számos újságcikk található, ami az Úttörténeti Múzeumhoz kapcsolódik. Milyen szempontok alapján válogatták éppen ezeket a képeket és ezeket az írásokat?
1: Ugye az évkönyv kapcsán azt fontosnak tartom kiemelni, hogy az évkönyvnek a szerkesztője ugyan én vagyok, de az összes kollégám, mind a 13-an részt vettünk ennek az évkönyvnek a megírásában. Nyilván mindenki a saját szakterületét emelte be, és kreatív szempontok alapján döntöttünk a végső forma mellett. Na most nekünk van grafikusunk is, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az egyik múzeumpedagógusunk, ő egyben grafikus is, úgyhogy a nyomdai szerkesztési munkálatokat is meg tudta csinálni, és az ő kreativitására bíztuk rá magunkat. Kis Anitának hívják egyébként, a szabad említeni a nevét, kiváló kollega és kiváló látásmóddal is rendelkezik. Itt például az első tablón, hogyha megnézzük, itt a múzeum megalakulása, és hát az évkönyvben, amik képek találhatók, azokat igyekeztünk csoportosítani. Itt még látszik a régi épület, mert nyilván a látogató, aki ma érkezik hozzánk, az eredeti régi épületből tulajdonképpen nem lát semmit, hiszen a négy falát ugyan meghagytuk, 2011-ben épült ez az épület, de a régi épületnek a négy fala az ma a büfének a négy fala. Beépítettük az épületbe, ennyi igazából.
2: Sétáljunk közelebb egy kicsit, hogy akkor én is láthassam ennek az épületnek a képét. Itt van a közúti szakgyűjtemény új épülete, ugye? És akkor a régi útmesteri telep helyén épül a közúti szakgyűjtemény, ez a két cikk, amit itt látunk.
1: Ugye tudni kell, hogy nekünk a leánykori nevünk, ma ugye úttörténeti múzeum vagyunk, de a leánykori nevünk az a közúti szakgyűjtemény. Ez minősítés tekintetében ugye múzeum, ahhoz, hogy múzeum legyen egy intézményezés, sokkal több feltételnek meg kell felelni, és mi 2017 óta rendelkezünk múzeumi ranggal, azóta részei vagyunk ugye az országos múzeumi hálózatnak tematikus múzeumként. Előtte hosszú évtizedeken át közúti szakgyűjtemény volt a nevünk, és hát itt látszik ugye az eredeti útmesteri épület, ami aztán átalakításra került, és ott nyílt meg a közúti szakgyűjtemény. De itt mellette például egy másik fotón még látszódik, Lévárdi Imrének, ugye az alapítónak az egykori mini múzeum abban a kis épületben ott volt berendező.
2: Hát egy egészen kis ajtó látszik egyelőre ebből ezen a képen, de hát ugye itt az épületen belül is kaphatunk ízelítőt abból, ami Lévárdi Imre gyűjteménye volt eredetileg. Lépjünk tovább, ugye a rendszerváltás korszakáról is egy külön kártyalapnyi tabló emlékezik meg.
1: Ugye itt láthatjuk a felújítási munkákat, láthatjuk ugye a területbővítési munkákat, illetve láthatjuk a nagy gépeinket, amik a 80-as években, jellemzően a 80-as években kerülnek ide a múzeumba. Például egy életképet láthatunk, társadalmi munka. Ugye társadalmi munka a 90 előtti világban ez egy elég hagyományos dolognak számított, és a kiskörösi üzem mérnökségnek, illetve az ott dolgozók családjai végezték mondjuk a gépeknek a fenntartását, újrafestését, állagmegóvó festését ebben az időszakban.
2: Igen, és itt éppen egy hölgy végzi ezt a festést, hogyha jól látom ezen a képen.
1: Igen, elég veszélyes munkát végez, mert ha jól látom, valamikor nyáron készítette, ez egy bitumen melegítő üst egyébként, amit éppen festeget, amit rettentően szeretnek a darazsak, úgyhogy óvatosan kellett vele bánni.
2: Micsoda kulisszatitkokat tudunk meg, hogy melyik az a gép, amit bizonyos rovarok előszeretettel látogatnak.
1: Hát ugye a darázs a meleget szereti ugye a szaporodáshoz, és hát a bitumen melegítő az jellemzően fekete, úgyhogy még szívja is magába a napot, vasból is van, úgyhogy első rangú célpont a számára.
2: A Keszthelyi kiállítás 1988-ban feliratú kép az, ami előtt most állunk. Ugye ez egy konferenciához kapcsolódik.
1: Így van, ugye a mi múzeumunk, mint említettem, ugye a Magyar Közút Nonprofit ZRT, illetve a közút kezelőnek a fenntartásában működik, és működött. Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk szakmai rendezvények vannak bárhol az országban, akkor mi nagyon sokszor viszünk oda időszaki kiállításokat, sőt olyanok is vannak, hogy valamelyik gépünk állandó kiállításként le van telepítve. Ilyen van Szegeden, van Miskolcon, van Budapesten is, és hát ezen a Keszthelyi kiállításon itt éppen a Magyar Aszfaltút építésnek a 125 éves fennállását ünnepelték, erre készült egyébként Tóth László múzeumvezető jóvoltából egy kétkötetes kiadvány, illetve egy időszaki kiállítás is.
2: És hogyha tovább sétálunk, akkor láthatjuk azt is, hogy ugye Szászi András vált a gyűjteménynek a vezetőjévé, aki utána, hogyha jól számolom, akkor 30 évig vezette a gyűjteményt.
1: 28 évig egészen pontosan, nem sok híja volt neki, és az az érdekesség egyébként, Szászi András, hogy az alapító Lévárd Imrének az unokája volt, úgyhogy őt ilyen családi kapcsolatok miatt találták meg először, de hát ő egyébként közlekedésmérnökként végzett, úgyhogy teljesen szakmába vágott neki a feladat. Tóth László Laci bácsi már a 90-es évek derekán nagy beteg volt, úgyhogy gondoskodni kellett az utódjáról, és akkor vette föl ugye a társaság Andrással a kapcsolatot. Ő 1996-ban érkezett ide. Az akkori új kiállítást 95-ben azt még tulajdonképpen tematikailag Laci bácsi állította össze, de már András idejében nyitották meg. Illetve András idején rengeteg infrastruktúrális fejlesztés valósult meg, ugyanis mi azt mondjuk, hogy úttörténeti múzeum vagyunk, de ez mellett, hogy muzeális gyűjteményt mutatunk be a látogatóknak, nekünk van egy több mint 14 ezer kötetet számláló szakmai könyvtárunk is, ami ugyan nem nyilvános, de bárki, általában kutatók szokták, bejelentkeznek, keresnek valamit, kifejezetten úthídépítés történetében. Könyvtár és irattár is tartozik hozzánk, úgyhogy ilyenben is lehet gondolkodni. Illetve itt látszik az egyik képen, ugye Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban, ugye a millennium idejében épült egy útkaparóház, ami a mai napig a mi fenntartásunkban működik. Ez azért érdekes, mert amikor ugye az osztrák-magyar monarchia idején először elkezdenek hosszabb, nagyobb utakat építeni. Az első ilyenre egyébként 1894 és 99 között kerül sor. Bajától indul, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, utána Csongrád, Szentes, Gyula és Erdélyig, Kisjenőig tart ez az első alföldi transzverzális kövesút. Szóval itt épültek ennek mentén például ilyen útkaparóházak. Ma ugye nyilván a közutas kollégák kimennek és fenntartják az utat, akkoriban ez egyértelmű, hogy nem így működött, és úgynevezett útőröket, útkaparókat alkalmazott az akkori állam, akik számára lakást is biztosítottak. Tehát mondjuk 5-8, inkább 8 kilométerenként ilyen kettős útkaparóházakat építettek, ami azért volt fontos, mert egy útőr jellemzően a társadalomnak az alsóbb osztályaiból, szegényebb rétegeiből került ki, tehát érdekében állt pályázni erre az állásra, nyilván a feladatot ellátni, hogyha el tudta, az egy fontos szempont volt, de innentől fogva neki nem csak rendszeres jövedelme, hanem a lakhatása is biztosított volt.
2: Sétáljunk tovább, az új múzeumról is láthatunk terveket, illetve képeket, ez amiben már most is állhatunk, illetve a szakgyűjteményből Múzeum fókuszban a rendezvények című tabló is számos érdekes képet rejt.
1: Igen, ez már ugye az utóbbi időszaknak a bemutatása, itt egyrészt Andrásnak a nyugdíjba vonulása, illetve a Covid-válságnak az időszakai, ami bizony, hát azt hiszem nem túlzás, minket is nagyon súlyosan érintett, nem csak az ország többi intézményét, hosszú időre be kellett zárni. Annyi előnyünk volt egyébként, hogy itt van ez a másfél hektáros parkunk, szóval amikor engedélyezték ezeket a szabadban tartott rendezvényeket, akkor mi ki tudtunk nyitni, mondjuk nyári időszakban táboros gyerekeket tudtunk fogadni, ez azért sokat számított, de például a rendezvényeink látogatottságát tekintve, hát 24-re talán visszatornáztuk magunkat a 2019-es szintre.
2: Ebbe energiát is kellett tenni, tehát hogy nem magától jött vissza ugyanaz a látogatószám, hanem számos újításra volt szükség.
1: Fogalmazunk úgy, hogy éles volt a kontraszt mondjuk egy 2019-es év, meg egy 22-es év között, hogy mennyi munkával és mekkora látogatószámot tudtunk produkálni. Valóban embert próbáló munka volt.
2: És hát ennek az időszaki kiállításnak egy egészen kivételes része is van, ahol festményeket láthatunk, méghozzá modern, kortárs festményeket közlekedési eszközökről.
1: Igen, vannak itt sportautók, vannak itt kerékpárok is. Ez Rainer Máté, budapesti festőművésznek a gyűjteménye, az ő alkotásai. És ugye említettem, hogy a múzeumok éjszakáján minden évben azért igyekszünk valamilyen időszaki kiállítással kedveskedni a hozzánk betérőknek. Idén az ő gyűjteményét mutattuk be. Egy része a gyűjteménynek már magánkézből került vissza, szóval ezek nyilván értékesítés alatt állnak, ő piaci körülmények között dolgozik, de igyekezett ezt a tematikát újra összegyűjteni, és aki mondjuk ismerősénél voltak a festmények, azokat addig kölcsönözte, hogy itt egybe láthassa a közönség nálunk.
2: Egy kicsit mutassuk be, hogy milyen képek vannak még itt, ugye különböző személyi gépjárművek, kerékpárok, illetve kicsit szürreális megoldások is.
1: Annyiból kifejezetten szürreális, ő a megnyitón azt említette, hogy nyilván igyekezett olyan gépjárműveket, gépkocsikat megjeleníteni, akár grafikaként, akár festményként, amik emblematikusak, mondjuk ez a Rolls-Royce, vagy ez a Ferrari, vagy ez a Mercedes sportautó, ezek kivétel nélkül mindegyik egyedi darab. De aztán ő is rájött, hogy hát önmagában a képen a gépkocsi az azért nem annyira mutatós. Úgyhogy igyekezett mögé rajzolni, mögé megfesteni valamilyen olyan hátteret, ami szervesen kapcsolódik ehhez a gépjárműhöz. Például a Ferrarihoz azt a bizonyos versenypályát, és ott a versenypályát meg azért festette pirosra. Nyilván a Ferrari lenne piros, de ő ezt mint művészi eszközt alkalmazta, hogy a versenypálya legyen piros, a Ferrari pedig szintelen, de ott legyen a versenypálya a háttérben.
2: És hát olyan járművek is szerepelnek, amelyek hát nem is annyira a mai kornak a darabjai.
1: Hát szerintem ők kifejezetten a 30-astól mondjuk a 70-es évekig meg lehet ezeket nézni, és még egyszer mondom, ahogy ő említette, az elsődleges szempont az volt, hogy a megjelenés is különleges legyen, meg maga a gépjármű, maga a gépkocsi is valamilyen egyedi darabról legyen szó.
0: A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum 50. születésnapja alkalmából nyílt időszaki kiállításon Tóth Zsófia beszélgetett Turán István múzeumvezetővel. A tárlat augusztus 31-ig látogatható.

0: Turistajelzések, pihenőhelyek, információs táblák, kísérőkötet és QR kódok. Közösség erősítő kezdeményezés a természetben, avagy hogyan mutatható be a középkor pálos öröksége a ma emberének? Hogyan segítik letölthető alkalmazások és lelkiségi tartalmak a túrázókat és a zarándokokat a Pilisben, a Mecsekben és Balatonszemes környékén? A nemrégiben átadott balatonszemesi pálos út kísérő kötete kapcsán erről is beszélget Móroc Viktorral, a Balatonszemesi Pálos Örökség Alapítvány elnökével és Gadácsi Péter turisztikai szakközgazdásszal Fazekas Gyöngyvér.
1: A pálos utakat már ismerjük, és most egy újabb, sőt nem is egy, hanem két újabb úttal gazdagodtunk, méghozzá Balatonszemes környékén, de a pálos utaknak egyáltalán a megalkotása is egy izgalmas dolog, mert azt hiszem, hogy ugye egy nagyon olyan világba vezet minket, amelyikről úgy gondoljuk, hogy hát ez valami nagyon középkori dolog, a zarándok útjárás. Közben még mi itt vagyunk a 21. században, és ezek az utak egyáltalán nem teszik meg velünk azt, hogy kiszakítanának úgy az életünkből, hogy akkor ennek semmi köze az én mindennapos életemhez, ez valami teljesen más, ami egy kis zárvány, hanem a kettőt össze simítja. Egyszerre érezzük azt a spirituális, mély, akár történeti tartalmat is, ami mondjuk visszavezet minket akár néhány évszázaddal korábbra is, de közben nagyon praktikusan akár megtehetjük azt is, hogy a 21. századi technológiát is felhasználva, meg egyáltalán a 21. századi tudásunkat is, akár egy turisztikai tudásunkat is felhasználva, valami nagyon olyat alkossunk, ami itt is van, meg ott is van. És azt hiszem, hogy ez lehetett az igazi kihívás benne, hogy zarándokutat csinálni az itt is, meg ott is.
2: A legősibb turisztikai forma gyakorlatilag a zarándoklás, ugye a zarándok utazás, a zarándok úton levés.
3: Gadácsi Péter.
2: És előrevetíti azt, hogy a motiváció az nem csak a szent helynek, a szentnek a felkeresése, megismerése, megtalálása, hanem ennél sokkal több egy belső utazás is. És ennek a belső utazásnak gyakorlatilag az igénye, az ugye évszázadokon, évezredeken megmarad az emberben, benne él, mint szellemiség és igény. És ahogy egyfajta wellness, az nem csak egy fizikai áztatás, hanem a lelkünknek is egy ilyen lelki wellnessként egy kényeztetése a bensőnknek. És ez az igény, ez valóban nem csak több ezer évvel ezelőtt, hanem most is virágkorát éli. Nem véletlenül az El Camino is ugye hasonló népszerűségnek örven, mint szerencsére most a pálos utaknak ez a feltörekvő rendszere, amely egyre több látogatót és felfedező zarándokot hív meg. Alapvetően a modern korok eszközével, így a telefonnak a használatával, vagy az applikációknak a felhasználásával gyakorlatilag ugyanúgy utazásra hívjuk az embereket, állomások mentén, hogy megismerjék a pálos örökséget, a pálos lelkiséget.
1: De egyébként, hogyha ugye az ember arra gondol, hogy oké, akkor csináljunk egy zarándok utat, vagy egy zarándok útvonalat, inkább így mondanám, ugye nagyon érdekes az, hogy jó, és akkor van egy-két helyszín, és ezeket hogy kötjük össze? Mert hogy turisztikai szempontból is meg kell talán gondolni azt, hogy mi a legpraktikusabban bejárható út, van-e itt egyáltalán járható út, mennyire lehet megközelíteni, olyan helyről induljon, olyan helyre érkezzen, ahonnan aztán nem lesz borzasztóan nehéz majd tovább menni. De közben meg azt is végig kell gondolni, hogy oké, de ez egy zarándokút, tehát hogy ez egy majd lelkileg kísért tartalmakat fog vinni magával, ugye a köteteknél, aki olyan bátor, hogy a kötetekre hagyatkozik, az ugye rögtön egy nagyon komoly lelki vezetésbe fog belecsöppenni. Tehát, hogy ennek a kettőnek az érdekessége, mint valami nagyon régi tudás, de közben szerintem a 20. században nagyon elfeledetté vált, és most a 21-ben kezdjük igazán visszahozni, hogy hát, de hogy ebben mégiscsak volt valami. Szóval, hogy mi van ebben, ami mondjuk turisztikai szempontból, szakértői szempontból izgalmassá teszi a kihívást, hogy jó, akkor ezt most úgy adom át, hogy ez is ott legyen, ez a régi, jól bevált tudás, de hogy azért mégis ott legyen az, hogy ez most valami újfajta igényre is úgy tűnik, hogy válasz.
2: Az emberekben felértékelődött az az igény, hogy önmagában nem csak egy fizikai desztinációt szeretnének megismerni egy nyaralás vagy egy kikapcsolódás szabadság letöltésével, idejével, hanem valahogy egy találkozásra vágynak. Ez a találkozás lehet önmagunkkal, a természettel, a természet felettivel, nagyon sok kapcsolódási ponton lehet spirituális tartalmat és kapcsolódást keresni. És ebben a keresésben, ebben a találkozásban azt hiszem ott van a zarándoklásnak a lényege, hogy ez a belső utazás, ami minket meghív, felfedezni a problémáinkat, szembenézni a nehézségeinkkel, és erre megoldást találni. Nem lesz fölírva a levélre, vagy a fatövében egy cetlire, hogy mit kell megcsinálni, de az elmélkedés, az önmagunknak a megismerése, a mindennapokkal való szembenézés, és a Jóisten kegyelme az, ami kisvártatva, kilométer után megjön erre az útra, és egy ilyen áldott út, egy áldással kísért útként megjelenik, és ebben mindenki meg fogja találni ezeket a válaszokat. Tehát ebben több, és ennek a felfedezése az, ami azt gondolom, hogy a 21. században újra él, hogy önmagában az ember kereső, és önmagát is keresi, önmagát is meg akarja találni.
1: És praktikus szempontból, amikor az ember úgy dönt, hogy oké, akkor mondjuk valami ezen a környéken, a Pilisben, a Mecsekben, Balaton mellett, a Börzsönyben, fognak érkezni a Börzsönyi utak. Lenne okos dolog megalkotni ezeket az zarándokutakat. Na jó, de hát az ember, vagy legalábbis én úgy képzelem, hogy oké, van egy néhány adott helyszín, de én nekem az első gondolatom az lenne, hogy te jó ég, hogy kössük össze ezeket.
2: Adja magát, mert egyrészt van egy kulturális kötődés, minden helyszínnek van valami kulturális kötődése, és ezeket gyakorlatilag fel lehet fűzni. Emellett pedig önmagában a természeti értékek is jelen vannak, tehát egy szép fa, vagy egy kő, egy kilátópont, amely nem feltétlenül a szakrális jelenlétet közvetíti, hanem valahogy a természetet hozza hozzánk közelebb. Kiegészíti nyilván a szakrális értékkeresés, az értékkincsek, amelyeket felölelnek ezek az utak, és hát hálózatba kell rendezni. Egy idő után az ember látja maga előtt, hogy akkor mi hogyan kapcsolódik egy úttá, és hogy hogyan lesz egy egység. Ami nagyon fontos, és a legnagyobb nehézség talán mindig a beszállópontok, hogy az emberek hogyan jutnak oda, és hogyan fognak hazajutni. Ennek a megkeresése talán még kihívás, de ez is a mai világban nagyon jó különböző infrastruktúrákkal ellátott helyszíneken, ez is most már megoldott.
1: Szóval kitalálja az ember, meg utána néz, meg utána olvas, meg minden, de azért valószínűleg le kell ezt csekkolni személyesen, feltételezem.
2: Természetesen, és ezért nagyon jók a helyi erdészek, vagy erdőt járók, helyi önkéntesek, akik ebben nekünk segítenek, akik úgy ismerik az erdőt, mint senki más, vagy mint mi biztosan nem, és ők látnak ott is utat, ahol esetleg nincs, vagy látnak olyan értékeket is, amiket a külvilág kicsit nehezebben fedez föl. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt láthatóvá tegyük, és megmutassuk a világnak.
1: Na hát erre is például jó kapálos utak. Általában ugye azt szoktuk mondani, hogy járt utat a járatlanért ne hagyjunk el, de ebben az esetben már nem kell ettől félnünk, mert ez egy olyan járatlan út, ami mégiscsak járt, és ez egy paradoxon, de ugyancsak paradoxonnak mondhatnánk azt, hogy a természetben a természet felettit ismerjük meg, ami ugye a pálos utaknak a jelmondataként is azonosítható, és ráadásul egy nagyon régi fajta, mondjuk így, hogy turisztikai lehetőséggel élünk, miközben nagyon modernul is, tehát mindent is összekapcsolhatunk a pálos utakkal, és ebben Gadácsi Péter nekünk nagy segítséget jelenthetett, aki segített megalkotni ezeknek az utaknak egy részét, vagy hát turisztikai szempontból felügyelte ennek a megszületését, és reméljük, hogy akkor a következő Börzsönyi utakat már előre fenhetjük a fogunkat rá. Balatonszemes mennyire izgalmas része lett tulajdonképpen a pálos utaknak és a pálos kolostorok hálózatának is, mert hogy egy olyan izgalmas kolostor merült fel, hogy így mondjam, az erdőből, az erdő mélyéből egyszer csak megmutatta magát, amelyről azt hiszem, hogy nagyon kevesen gondolták volna, hogy itt ez egy fontos kolostor, maradvány kolostorom. És ráadásul Balatonszemesnek most az életének a, mondjuk így, hogy horgonya lett egy bizonyos értelemben, vagy nagyon fontos pontja, ami körül egészen mássá vált az ő életük is. Mit jelent az, hogy Balatonszemes a pálos utak kísérő köteteiben rögtön a harmadik helyre kerül? Azt hiszem, hogy azért ez egy izgalmas helyezés.
4: Valóban ez egy kiváltság, hogy mondjam, hogy rögtön bekerülünk itt a harmadik úthálózattal pálos utak körébe.
3: Móroc Viktor,
4: Balatonszemes ugye a déli part közepén helyezkedik el, és az egy mendemondához, vagy egy történeti fűszerként volt megjelölve, hogy Balatonszemes életében korábban évszázadokban a település

0: Péter Katolikus Egyetemnek a régész csapata végezte és végzi a mai napig. Az elmúlt éveket úgy jelölöm meg, hogy sajnos nem minden évben sikerült ásatást létrehozni ezen a helyszínen, de ami tőlünk telt az elmúlt időszakban, nyilván volt benne egy Covid is, ezeket az ásatásokat finanszírozta az önkormányzat, megtette is szép eredményekkel, bővül egyébként a leletanyag. Az erdő ezen foltja tisztul, gyakorlatilag a teljes templomnak a hossza az kirajzolódik, és hát nagyon szép leleteket és eredményeket mutat meg, többek között ezt az említett alapkövet is, amit ugye megtaláltunk évekkel ezelőtt. Ez a szentélyzárodásnak legalsó külsorában van, 4 gót betű van bevésve ebbe a kőbe, ez egy kuriózum, de nagyon szép egyéb leleteink is vannak, velencei üvegpohár töredékünk van, velencei aranydukátunk van, és hát vannak kevésbé látványos leleteink is, de fejlesztjük meg, fejlődünk. És hát erre az egész objektumra létrejött 2022-ben egy tanösvény, amit az önkormányzat által kivitelezett tanösvény, és ehhez pedig most társult a tavalyi évben ez a pálos utakhoz való, tematikus utakhoz való kapcsolódás, és ott pedig ez a két kör, ami létrejött, a lélek és a lángok útja.
1: Igen, és hát ráadásul ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen ez az egész úgy tudott igazán beindulni, hogy volt valamiféle, és ezt nagyon fontos azt hiszem sok szempontból kiemelni, hogy nagyon sokszor azért indulnak el ezek a dolgok, mert van valaki, aki számára ez fontos, vagy vannak valakik, akiknek számára ez fontos, és akkor mennek, és addig próbálkoznak, amíg sikerül megtalálni. Ön is említette ugye, hogy itt is egy idős hölgy, vagy idősebb korú hölgy volt már az, aki a fejébe vette, hogy már pedig ő valahogy utána jár, hogy mégiscsak van-e egy kolostor ebben az erdőben, amelyik teljesen egyértelműen egy átlagos erdő volt, nem igazán mutatta nyomát annak, hogy na itt rejtőzködne egy épület, és mégis így történik, és ugye aztán az önkormányzat is, és aztán még ugye a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is úgy gondolta, hogy oké, akkor szálljuk oda az időnket, energiánkat, figyelmünket, legyen ebből valami, és lett ebből valami. Tehát az én számomra talán az a legizgalmasabb ebből a szempontból, és a pálosok lelkületéhez is hozzátartozik az, hogy civil kezdeményezésből a legkisebbek által is megtalálható sokszor egy nagyon fontos vagy érdekes helyszín, vagy akár mondjuk így, hogy kincs.
0: Igen, hát amit tetszett említeni, néhai Sebestyén Erzsébet volt ez idős asszony, aki nem adta fel ennek a történetnek a lényegét, és kereste az erdőben ezt a helyszínt. És amit még meg szeretnék említeni, az két nagyon fontos dolog, és nem csak ennek a tavaly létrehozott és az idei évben átadott pálos tematikus útnak az átadása kapcsán kerül a figyelem központjába, az pedig a partnerség, mind a magyar pálos renddel, az önkormányzattal, civilekkel, de kiemeltem most az erdészettel, a SEFAG, faipari és erdészeti részvénytársasággal, illetve a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal van egy nagyon jó kapcsolat és egy partnerség, amiből ilyen dolgok születhetnek. Itt az előadás vagy a beszélgetés kapcsán erre nem tértünk ki, de ezek a tartalmak, amiket ezeken a QR kódokon le lehet most olvasni, ezeken az állomásokon, ezeket ugye lelki tartalmakként kezeljük, de nagyon sok esetben például a településen végigjárva ott olyan kultúrtörténeti adalékokat is kap az ember, amiket például helyi történészek írtak, illetve a Nemzeti Park bekapcsolódott egy nagyon szép munkával, ők pedig például az erdősült tájról, vagy éppen a szőlőkultúráról írtak hozzá adalékokat.
1: És hát így lehet eljutni ugye a természeten keresztül a természet felettihez, hiszen ez is a mottója a pálos utoknak, úgyhogy érdemes megszerezni a 3. kötetét, a pálos utakat kísérő spirituális kis könyveknek, amely Balatonszemesre viszi el az embert, és rögtön 2 úton is bejárhatja, egy rövidebb és egy hosszabb úton ezt a környéket is megismerheti valóban magát a települést is, meg természetesen a kolostornak a helyszínét is, és a onnan elvezető utakat is.
2: Az elmúlt percekben Móroc Viktort, a Balatonszemesi Pálos Örökség Alapítvány elnökét és Gadácsi Péter turisztikai szakközgazdást kérdezte a Balatonszemesi Pálos út kapcsán Fazekas Gyöngyvér.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat a figyelmükbe.
1: Július 9-én este 6 órakor a Csányi utca 5 szám alatt a Csányi 5-ben Gershwin koncert a Tálas trióval Budapesten. Az est folyamán George Gershwin legismertebb és kevésbé ismert darabjaiból hallhatunk egy válogatást, hol részben, hol teljesen új köntösbe bújtatva. A Junior Préma Gramofon és Artisius díjas, a hazai jazz szaklapok olvasói által is több ízben az év zongoristájának ítélt Tálas Áron sokoldalúsága közismert. Dobolt már Lionel Luckével, zongorázott Jorge Rossivel, a Borbély Mihály Kvartett állandó tagja, szólistaként, zeneszerzőként közreműködött a Danubia zenekarral, a Philharmonia Társaság zenekarával és a Budapest Sound Collective-vel. A klasszikus és jazz határmesdjéjét érintő programokban. Legfontosabb zenekara a Tálas Áron trió teret ad zeneszerzői tevékenysége elmélyítésében, melyen tetten érthetők a népi, komoly és különféle könnyű zenei hatások is a jazz harmóniái, ritmikai elemei mellett. A sokszínűség ellenére mégis egy karakteres, egységes képet kapunk. Remekül ötvözi a klasszikus zenei elemeket a mai jazz áramlatokban tetten érhető páratlan metrumokkal, vagy éppen a hirtelen tempó és lüktetés váltásokkal. Zenei világának lírai oldala is erős, harmónia világának gazdagsága pedig pazar, írta róla Bágyi Balázs. Tehát érdemes meghallgatni a Gershwin koncertet a Tálas Áron trióval a Csányi 5-ben, a Csányi utca 5 szám alatt Budapesten, július 9-én, este 6 órakor. Július 10-én, 17 órakor a Szép Művészeti Múzeumban egy igen különleges eseményen vehetünk részt. A címe Türelemjáték, és ez valójában egy úgynevezett slow vezetés, vagyis lassú vezetés. Vajon mennyire vagyunk türelmesek önmagunkkal szemben? Milyen a viszonyunk a csenddel és a tudatosan megélt idővel? A júliusi slow vezetésen szobrászati alkotások között gyakorolhatják a megfigyelés elmélyült és személyes lehetőségeit. A lassú vezetést Cser Judit múzeumpedagógus művészettörténész tartja majd. A program a múzeum bármelyik kiállítására érvényes belépőjegy mellé vásárolt kiegészítő jeggyel látogatható, aki pedig olyan szerencsés, hogy szép mű állandó bérlettel rendelkezik, annak csak ezt a kiegészítő jegyet kell megvásárolnia, hiszen belépője már van. Érdemes megjegyezni, hogy július 10-én a Szép Művészeti Múzeum megszokottól eltérően meghosszabbított késő estén nyitvatartását tartja, ezért ez a lassú vezetés valóban megadja az időt arra, hogy mindent alaposan megfigyeljünk. Akit érdekel a Türelemjáték című slow vezetés a Szép Művészeti Múzeumban, az július 10-én 17 órától teheti ezt meg. Érdemes kicsit korábban érkezni, hogy legyen idő megvásárolni a jegyünket. És végül július 11-én 17 órától a Francia Intézet előtt a Főutca 17 szám környékén utcabált rendeznek. Méghozzá ez már egy hagyományos esemény, hiszen a Francia Intézet minden évben megrendezi hagyományos utcabálját a francia nemzeti ünnep alkalmával. Erre ismét színes programokkal készültek, melyek között lesznek majd francia népi játékok, mini koncertek, dobműhely, valódi nagy koncertek, méghozzá több is francia, illetve magyar előadókkal, és az egész ünnepség egészen éjfélig tart majd. A színes programok mellett az épület előtti téren sokféle finomsággal várják a bálozókat. Lesz olvadó sajtos meleg szendvics, különleges pizzák és gazdag italkínálatot, meg harapnivalókat is találhatunk, sőt, fagyispult is lesz. A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várnak a Francia Intézet elé és köré a Főutca 17 szám alá, július 11-én, 17 órától egészen éjfélig az utcabára.
0: Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Charles Aznavour énekelt, 15 óra 50 perc, műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. Itt ül velem szemben a stúdióban Posgai Nóra, a 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő szerkesztője, aki az adás témáját fogja a hallgatók figyelmébe ajánlani. Köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szervusz Zsófi, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nem tudom, tudod-e Zsófi, hogy mik azok a tankák?
0: Tankák?
1: Nem a fehér neműre gondolok, hanem tanka, nem tanga. Olyanok is vannak, hogy kundik, meg baorik.
0: Ezek, nem tudom, mik
1: hát
0: ezek.
1: Hát ilyen érdekes, egzotikus hangszernek hangzanak, de nem azok, hanem egy nagyon aktuális témához érdekességek, ugyanis ezek évezredes indiai vízmegtartási módszerek, különböző ilyen épületek, installációk, a baurik azok egészen csodálatos művészeti alkotások, érdemes rá keresni én az internetre. Az
0: de hogyha azt mondod, hogy vízmegtartó, víz akkor megtartás. Hogy lehet művészeti alkotás?
1: Hát úgy művészeti alkotás, hogy például ezek a baurik, ezeket régi maharadzsák építették a nép jóléte érdekében, és ezek ilyen lépcsőzetesen mélyülő medencék, ilyen elképesztő lépcsőrendszerrel, tehát hogyha fölülről megnézed, akkor valami gyönyörű formájuk vannak, ezek hatalmasak is. Vannak, amik szobrokkal vannak díszítve, közben a népnevelés is, annak is adóztak, és mivel ilyen lépcsőzetesen mélyülő, tehát ahogy a vízszint nőtt vagy csökkent, mindig hozzáfértek a vízhez, és akkor jöttek az asszonyok vizet
0: olyan,
1: venni.
0: Olyan, mintha a kútból vennének vizet?
1: Olyan, mintha a kútból vennének vizet, de nem csak ez van, tehát ez a szépségre így utána néztem, érdemes megnézni interneten, mert hát lenyűgöző, hogy miket tudtak építeni.
0: Ezeknek tényleg mi volt a neve?
1: Ezek voltak a baorik, vagy baolik, de voltak a kundik, azok meg ilyen felfordított csésze-szerű, ilyen tányér csésze alátéten felfordított csésze alakú tulajdonképpen ilyen építmények, 10-20 méter átmérői, és akkor azok ráfolyt az esővíz, ez a tányér összegyűjtött, és bement a föld alá. És még egy csomó jó példa van, hogy miért érdekes most ez a figyelemfelhívó része volt, és ezt nem magamtól tudom, ezt a sok okosságot, hanem a vendégünk dr. Wilhelm Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem oktatója, aki hosszú éveket élt Indiában, ugyanis ő ott kulturális diplomata volt Új-Delhiben, meg hát bejárta az egész országot, és pontosan ezeket a vízmegtartási módszereket tanulmányozta. Nem sokára angol nyelven könyve fog erről megjelenni, fölkérték, hogy erről. Ugye ez annyira aktuális téma egész Európában, és hát nálunk meg most sajnos az utóbbi években különösen.
0: Igen, hatalmas az asszály.
1: Igen, és ő geográfusként is, mert ő geográfus, tehát ő különösen is tájékozott ezekben az ügyekben, témákban, úgyhogy vele beszélgetünk a kerengőben, és nagyon érdekes, hogy arról is beszélgetünk, hogy Indiában mi a helyzet. Azt hinnéd, hogy ott monszun esők, vízbőség.
0: Hát igen, hogy ott nincs ilyen probléma.
1: Nagyon sok probléma van, tehát ott még nagyobb problémák vannak, mint nálunk Magyarországon. Van olyan hely, ahol az aszállyal, de ugyanúgy a talajvízszinttel, a vízkészletek kizsákmányolásával, ugye hihetetlenül nagy népességű ország, igen. És ahhoz képest, a lakosság arányához képest nagyon kevés vízzel rendelkezik. Tehát hiába
0: igen,
1: a sok
0: arányosan
1: eső,
0: biztos, hogy kevés. Igen.
1: És hiába van a sok eső, ugye itt is beszélünk vízmegtartásról, azt meg is kellene tartani, vigyázni kellene rá, ott nagyon probléma, nem csak a kimerülő talajvíz, hanem az extrém szennyezettség, erről is hihetetlen érdekes dolgokat mesél Wilhelm Zoltán, szóval érdekes hallgatni a műsort, hogy a világ legszennyezettebb, egyik legszennyezettebb folyója a Ganges, a Szent igen. folyó, és mégis tömegek füllenek, van, aki még iszik is belőle, hogy a csodába élik ezt túl, és elmondja Wilhelm Zoltán ezt is, nem akarok minden poént lelőni, mert tényleg
0: még az adásra is meglepetés.
1: Hát nagyon sok van, nagyon sok van, hihetetlen izgalmas dolgokat mond, számokat is, meg adatokat is, és hát nagyon sok kulturális vonatkozást, hiszen ő kulturális diplomata is volt, és hát nagyon tájékozott művelt ezen a területen is. Úgyhogy azért is gondoltuk azt, hogy érdemes erről az érdekességen túl, mert ugye mindig érdekes, hogy nekem legalábbis lenyűgöző, hogy máshol, hogy élnek, mit csinálnak,
0: főleg ilyen távoli kultúrák.
1: De az is érdekes, meg most jöttem Csehországból, egy hetet voltam ott, és nyugat Csehország, hát lenyűgöző.
0: Az annyira nem távoli.
1: Igen, de borzasztó jó pofa megismerni. Ott is olyan madarakat láttam, amik itthon kevésbé vannak, vagy csak téli vendég. Tehát, hogy az emberek is, a sörök, a minden, de most nem ez a téma, hanem a ma délutáni kerengő.
0: Maradjunk a vízmegtartásnál is Indiánál.
1: Igen, India és a vízmegtartás. És hogy nagyon-nagyon aktuális, annál is inkább, hogy hazajöttem szabadságról, és mi fogad, hogy még nagyobb aszály van, nekem is a kutamban lejjebb ment a víz, majdnem egy méterrel, nem tudok öntözni, pusztulnak a gyümölcsfáim, sárgulnak a levelek, és nem úgy vagyunk berendezkedve, nem úgy építkeztünk, nem úgy vagyunk berendezkedve, hogy a vizet megtartsuk, nem olyan növényeket ültetünk, nem olyan házat építünk, hogy a klímája jó legyen. Tehát, hogy ez érdekes, hogy ott pedig azért sok száz éves, vagy évezredes hagyományokkal rendelkeznek. Ők is most kezdik tönkretenni, amiük van, de azért tudnánk tőlük tanulni,
0: igen,
1: és
0: ezt
1: hát lehetne együttműködni.
0: Hogy vajon tudnánk-e átvenni tőlük módszereket, ezt úgy látom.
1: Hát ezt meg fogom kérdezni a műsorban, úgyhogy hallgassák meg, és nagyon sok érdekesség többek között ez is ki fog derülni.
0: Köszönöm szépen, Kerengő tehát 17:30 perctől Pozsgai Nórával.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 16 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Elmondta, a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5%-át. Arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel arról állapodtak meg, hogy találkozójukra a közeljövőben vagy Budapesten, vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászba. A készpénz használat teljes védelmét sürgette szerdai közleményében a Mi Hazánk Mozgalom gazdasági és turisztikai kabinetjének elnöke. Fiszter Zsuzsanna azzal érvel, egyre többször tapasztalható, hogy hibák miatt meghiúsulnak a kártyás fizetési tranzakciók. A nap folyamán például az OTP rendszere akadozott, egy belső rendszerükben keletkezett probléma miatt egy ideig. A politikus szerint a készpénz védelme egyenlő pénzügyi szuverenitásunk védelmével, amit nem szabad feladni a globalista nyomás ellenére sem. Nem véletlen, hogy a Mi Hazánk harcolta ki a készpénz alkotmányos védelmét, írja. Hangsúlyozva, nem szabad hagyni az elektronikus pénz és az elektronikus fizetés kizárólagossá válását. A politikus arra szólítja fel a kormányt, hogy a lehető legszélesebb körben védje meg a készpénz használatot. Már otthon van Szakács István, jobboldali influencer, akit korábban őrizetbe vettek, számolt be Cunyiné Bertalan Judit, fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerdán a Facebook oldalán. Cunyiné Bertalan Judit kiemelte, egy Facebook poszt miatt, ami vélemény nyilvánítás volt, Szakács Istvánt büntető eljárás alá vonták. Szerda reggel tudatta az MTI-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbevételéről. A jobboldali influencer jogi védelmét a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani, közölte a Védvonal vezetője. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írta a Hungaromet ZRT szerdán. A balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplán járatok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztetés. Rendszer létrehozása. A végső lökést az 1931-es és 33-as több halottat is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Ma a tó körüli automata szélmérők, a Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság vízközepi mérő platformjai, a Hungaromet több mint 100 állomásból álló hálózata, radarok, műholdak, valamint a Siófoki Obszervatórium lidar berendezése együtt segítik a gyors és pontos figyelmeztetést. Közlekedési hírek következnek.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után, szintén a külső sávban. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Szép Csilla, BKK Info.
2: Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb tájak, elsősorban itt fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, délutánra 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. Következik az embernek maradni.
4: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, Müller Márk vagyok, ez pedig az Embernek maradni podcast. 4 hete találkoztunk utoljára, és ma egy olyan vendégül itt a stúdióban velem, aki ennek az Embernek maradni műsornak mindkét témáját szerintem ki tudja meríteni egymaga. Ő nem más, mint dr. Velkei György János, aki férj, édesapa és nagypapa. Szakmáját tekintve csecsemő és gyermekgyógyász, anesteziológia és intenzív terápiás, valamint csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápiás szakorvos, egészségügyi szakmenedzser. 23 éve a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházának főigazgatója, ezt megelőzően 5 éven keresztül orvos igazgatója is volt. A Betesda gyermekkórházban 9 éven át vezette az anesteziológiai és intenzív terápiás osztályt. Dolgozott a Debreceni Egyetem gyermekklinikáján, a Református Egyház Mosdósi Tüdő és Szívkórházában és a Kaposi Mór Oktatókórházban is. Elnöke volt a Magyar Gyermekanesteziológia és Intenzív Terápiás Társaságnak, a Keresztény Demokrata Néppárt Egészségügyi Szakbizottságának, a Fővárosi Önkormányzat Egészségpolitikai és Szociális Bizottságának, valamint főtitkára majd elnöke a Magyar Gyermekorvosok Társaságának. 20 éve a Magyar Kórház Szövetség elnökségének tagja, kétszer volt ennek elnöke, jelenleg elnök helyettese. Emellett most a Magyar Egészségfejlesztési Egyesület elnöke és az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, valamint a Magyar Gyermekorvosok Társaságának vezetőségi tagja. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkársága kabinettjének tagjaként részt vett a Semmelweis terv megalkotásában. Több száz előadás, valamint könyvrészlet és tanulmány szerzője. Legfőbb érdeklődési területei a hazai kórházügy és a gyermekegészségügyi ellátás szervezése, a súlyosan beteg gyermekek gyógyítása és ápolása, az egyházi egészségszervezés, a családok egészségértése, az egészségügyi dolgozók egészségfejlesztése és a határon túli magyar gyógyítók támogatása és összefogása. Több elismerés, több díjban részesült, köztük egyet emelek most csak ki, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovak keresztjének és Tiszti keresztjének is díjazottja. Orvos-pedagógus, nagy családban nőtt föl, orvos feleségeivel 5 gyermeküket és 10 unokájukat kísérik és nevelik. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Gyuri.
5: Én is köszöntelek téged és a nézőket, hallgatókat egyaránt.
4: Ugye megbeszéltük, hogy ismeretségünk okán tegeződni fogunk, és köszönöm szépen.
5: Örülök neki.
4: Ugye most már kollégiális viszonyban is vagyunk. Amiért most itt ülünk, ugye, az igazából az Embernek maradninak az egyik fő témája, és a másik fő témája is, ugyanis te kettőt is megtestesítesz, ugyanis ide olyan vendégeket hívok, akik elsősorban segítő szakemberek, és vagy vezetők, tehát értenek a people management, ez az emberek szervezéséhez, az emberek kezeléséhez. De hogy, mielőtt rátérnék...
5: Hogy én mihez értek, az nem tudom. Ezt minden esetre nyomasztó volt hallgatni ezt a felsorolást, mert tényleg annyi mindent csináltam, de ez így egybe túl sok a hallgatóknak, nézőknek is, nekem is. Uh-huh. Teszem a dolgom mindig ott, ahol vagyok. Talán ennek az egésznek az a veleje és a lényege.
4: Ez lett volna a kérdés, hogy milyen volt ezt visszahallgatni, meg hogy volt-e benne olyan, ami esetleg tévedés, vagy pedig esetleg kimaradt? Van-e hiányérzeted, vagy mi az, amit hozzátennél, ha ugye nem csak szakmai oldalról, és nem csak az, hogy van 5 gyermek és 10 unoka, hanem kicsit tágabban nézzük Velkei Györgyöt, mi az, amit így hozzátennél most itt?
5: Igen,
4: és
5: ez egy érdekes dolog, hogy mi is vagyok, ki is vagyok, sokszor van különböző műsorokban, meg helyzetekben, hogy úgy be kell mutatkozni, vagy magamat ilyen szempontból valahogy egy-egy szóval helyre kell tenni. Én legegyszerűbben azt tudom mondani, hogy orvos vagyok. Tehát talán ez a legerősebb identitásom, hogyha mondjuk úgy az életemnek már így 65 éves korhoz közeledve az ember próbálja megfejteni az értelmét, a legfőbb küldetését, akkor a másik szó, amit ide tudok tenni, az, hogy Betesd, arról is fogunk nyilván beszélni. Ide hívott az Úr, vagy ez a küldetésem, ez ilyen húzás, megvonás, ez a kihívás, küldés, és ez nagyon magával ragadott. Egyébként gyerekorvos, gyerekintenzív orvos voltam, vagyok a lelkem mélyén most is nagyon, most már gyerekekhez nem igen nyúlok, inkább csak kicsit távolabbról végzem az orvoslást a kollégáimmal való napi konzultációkban. Uh-huh. Ezek a legfőbb identitásom a családom mellett, amiben pedig újszülött korom óta nagy családba élek, a családi közeg, és hozzáteszem egy nagyon jelentős baráti és ilyen sorstársi erős közösség az a része minden nap az életemnek.
4: Hogyha visszamegyünk az időben, és ott vagyunk a kis Gyurival, akkor milyen Gyurit látunk ott mondjuk a 0 és 10 éves kor között? Tehát milyen gyermek vagy? Hogy látod magadat visszafelé?
5: Ez nagyon érdekes most abból a szempontból ez a kérdés, hogy éppen ezekben a napokban 50 éve, hogy az általános iskolás életünket befejeztük, ahol egy nagyon összetartó jó közösségünk volt Miskolcon, és ezért a múlt hétvégén együtt voltunk a 31 nehányból 20-an, és egy teljes hétvégén át nagyon mélyet és nagyon jót beszélgettünk az akkori világunkról, életünkről, tehát ez a 70-es éveknek az ideje nekem is nagyon tanúságos volt látni az akkori önmagamat az ő szemükkel is, meg önmagunkat együtt, mint csoport is. Valójában talán a mai hallgatóknak inkább csak az idősebb generációja tudja azt az élményt visszahozni, azt a szűrt kádári kommunizmust, amiben éltünk. Nekünk nagyon sajátos családi helyzetünk volt, egy nagyon összetartó meleg család, nőttem fel, ahol az a különös helyzet volt, hogy az anyai nagyapám, illetve az édesapám is a kommunizmus üldözöttjeként börtönben voltak előtte, illetve nagyapám alatta is az én gyerekkorom első éveinek. 56 miatt, illetve a háborút követő koncepciós perekbe kerültek ők börtönbe, édesapám így viszonylag idősebb korban is nősült, és tulajdonképpen ez azt jelentette a mi vonatkozásunkban, láttam aztán sok sorstársukat, ahol ez máshogy csapódott le, hogy az egész családban egy nagyon erős Istenre való ráhagyatkozás, és egy nagyon élő, szabad szellemű, de ugyanakkor nagyon világos keresztény elkötelezettségben való családközpontú életet alakítottak, tulajdonképpen levetkőzve, úgy levetve, kényszerűen, de aztán belülről megélve ezt azokat az elsősorban anyagi és formális kötöttségeket, amik a világban való boldoguláshoz, meg szokásos életutakhoz megjelölődnek, és megjelölődtek akkor is. Tehát tulajdonképpen egy orvosi szobában édesanyám gyerekorvos, és a teljes vagyonelkobzások mind a két oldalon után, nem mintha nagyon sok vagyontól szabadított volna meg a kommunizmus, de megszabadította mindentől őket. Egy orvosi szobában neveltek még három gyereket, köztük engem is, aztán jött a másik három nagyon sűrűen, és akkor már kiutaltak nekünk egy kis lakást, ahol az egész gyerekkorunkat eltöltöttük 70 négyzetméteren, 10 eleinte, aztán ahogy a nagyszüleim elmentek akkor 8-an. Ez egy nagyon meleg, nagyon erős, nagyon derűs és nagyon értékközpontú családi közeg volt a testvéreimmel, akik máig nagyon szorosan közel vannak hozzám és egymáshoz, meg aztán a saját gyerekeink is. Ezt nagyon jó hagyatéknak éljük, meg édesanyám máig él, és vele is nagyon egy hurran pendülünk, így tudom mondani.
4: Testvéreid, ugye jól tudom, hatan vagytok testvérek, igen, de hányadik vagy a sorban?
5: Én a második vagyok, de mi nagyon szorosan vagyunk egymás mellett, 7 év alatt születtünk hatan, úgyhogy tulajdonképpen a sorrendiség az majdnem mindegy, és összefolyik.
4: És azért 70 négyzetméteren ilyen sokan élni az bent.
5: Igen, én ezt úgy fogom fel, hogy ez egy szociális kohó volt, ahol minden és mindennek az ellenkezője megtörtént az alatt,
4: mondj
5: a gyerekkor alatt.
4: Hát, mondj egy példát. Ami...
5: Fedeztük egymást, de közben a szüleim nagy bizalommal is voltak velünk mindenben. Hát a legkülönbözőbb sérülések, meg a gimnazista csínytevéseknek a közös korrigálásai.
4: Csak azért kérdezem, most mondok egy példát, ha megengedem, édesapám, még 4 fiú testvérek élnek, mégis azért ott, amikor egy teljes köcsög valakinek a fején landolt, majd a másik úgy gondolta, hogy konyhaollóval válaszol, ott voltak érdekes jelenetek, és nem sérült senki, hát nyilván az durant az a fejen.
5: Hát mondok valamit, mi nagyon szerettünk focizni a 3 szobás lakásnak, az egyik sarkában, az egyik szoba végébe volt a konvektor, az egyik kapu, és 2 szobával arrébb a másik kapu, és akkor a 4 fiú akkor ott a szobákon keresztül messziről rálőve a kapukra, és ott nyilván közben voltak vázacsörömpölések, meg minden. Amikor ezt megtehettük, mert nem annyira voltunk felügyelet alatt, akkor mondjuk így ment az élet, de hát ez hasonló.
4: És akkor 4 vagytok fiúk és 2?
5: 4 fiú, 2 lány, igen.
4: Szóval ez egy jó gyerekkor volt, tehát ezt szűröm le, és hogy akkor ti Miskolcra
5: kerültünk, ugyanígy, hát tulajdonképpen az üldöztetések miatt mindenben nagy sztorik vannak. A 2 ilyen értelemben kommunista üldözött család, vagy hát az emberek, édesanyám és édesapám ott landoltak, egy jótevő miatt mind a ketten ők egy, meg is mondom a nevét, Kostyán Lászlónak hívták, gyerekgyógyász főorvos volt Miskolcon, és különböző családi ismerettségek révén ő volt az, aki ezeket a börtönből szabadult, vagy az apja börtönben levő embereket befogadta oda, és adott nekik menedéket, mert azért ez nem volt evidens, hogy hol tudnak ők akkor valamilyen életformát kialakítani, és így találtak ők egymásra. Semmi közünk előtte őseimnek nem volt Miskolchoz. Sokféle nagyon izgalmas értelmiségi családok voltak ezek. És aztán Miskolcon nőttünk mi fel, és nagyon szerettük, és máig 2 testvérem és édesanyám ott él. Úgyhogy ez volt a közeg, amiben nőttünk. Én azt hiszem, hogy ez abban a világban egy búvóhely is volt. A család szerepe akkor nagyon felértékelődött, nem csak nálunk, hanem a környezetemben, ezekben a keresztény elkötelezett, tulajdonképpen a történelmi múltat, a nemzeti hagyományt őrző családokban a család egy ilyen nagyon fontos identitás megőrző búvóhely volt. Nekünk is az volt, amellett, hogy nyitottak voltak a szüleim barátokkal, és mi is a gyerekkorunkban elég sok mindenkit bevonzottunk.
4: Tehát szociálisan gazdag közösségi életet éltetek, nem csak a szűk család, hanem a kapcsolatok által, még ezekben a nehezebb időkben is.
5: Igen, és egy ilyen nagyon...
4: Összetartás volt, közösség volt, és ez a hit köré szerveződött, az nyilván értékek köré, de hogy egyébként
5: nem,
4: ezek,
5: nem
4: vagy a,
5: feltétlenül.
4: Vagy a szakma felé...
5: Ez mindegyiknek volt benne helye, de nem... Én azt látom, hogy egy olyan elég, így ahogy visszatekintek, egy ilyen elég, azt mondanám, hogy sokoldalúan nyitott közeg volt, ami ott kialakult. Befogadó emberek voltak a szüleim, akik szerették a környezetükben az embereket, és szívesen, akit ez érdekelt, akinek erre volt nyitottsága, azokat szívesen fogadták. Szóval eléggé ilyen nekem is a barátaim, osztálytársaim, mivel ez egy izgalmas közeg volt mindig. Jöttek, és akkor ott voltak, akkor ott kaptak vacsorát, akkor ott ment az élet, ők is bekapcsolódtak ebbe.
4: És ugye, amit itt kihallok, az 2 dolog, az egyik, amit még egy korábbi interjúból olvastam veled, és említed, az ugye az a nagy szabadság, de most is kiemelted, hogy nagy bizalommal voltak felétek a szüleitek, és ennek volt egy szabadsága, és én azt szűrtem le abban az interjúban is, meg amennyire most már téged ismernek, hogy ez egy egészséges szabadonlevés, vagy egy szabadonhagyás volt, valami fajta felhatalmazó lét, vagy felhatalmazottsága arra, hogy tedd azt, amit jónak látsz. Ez az egyik kérdés, hogy jól érzékelem ezt. A másik pedig, hogy a közösség az nagyon fontos neked, ezt jól tudom-e, és hogy ez ebből a családi közegből és élményből jön.
5: Igen,
4: és akkor ez két kérdés, tudom.
5: Igen, mind a két kérdés nagyon izgalmas és fontos nekem. A szabadság, illetve a bizalom kérdés az valahogy belepecsételődött. Nyilván ez a közeg is, meg utána az élettapasztalatom különböző közegekben való nagyon hamar vezetővé válásom tapasztalatai is tulajdonképpen ahhoz vezettek, hogy most már azt mondanám, hogy ilyen nagyon világosan kikristályosodott vezetői alapelvem lett az, és a tapasztalatból leszűrődött ideám lett az, hogy az emberek a környezetemben, a rám bízott emberek, azok akkor tudnak alkotni, ha van kellő terük, szabadságuk, bizalom feléjük, és akkor lép ki az innováció az emberekből, akkor történik, akkor lesz egy alkotóközeg, egy orvosnak, egy menedzsernek, egy ápolónak is, vagyis hogy meg kell teremteni azt a levegőt, ahol alapvetően ez a szellemiség van, és mellette rá kell tenni nyilván azokat a szükséges munkahelyi kontrollokat és rendszabályokat, amiket muszáj alkalmazni és kell is, de ezek nagyon nem szabad, hogy meghatározók és gúzsba kötők legyenek. Szóval szabályok, minőségirányítási rendeletek mentén innovatív alkotó a változásra, az újra nyitott munkahelyi légkört, illetve egyáltalán életet élni komplexebben sem igazán lehet. Ez így van, és a másik eleme valóban ennek is a hozadéka, de nyilván aztán nagyon sokrétűen az életem elején közösségekben, akár különböző ilyen osztály és évfolyam, meg aztán különösen a későbbi ilyen-olyan családi túl a keresztény közösségek, gyülekezetek, egyházi közösségeknek a szerepe is ebben nagyon jelentős volt, hogy azt tanuljam, meg éljem, meg váljon a belsőmé, hogy miközben egyénileg egy autentikus, bizonyos értelemben független életet próbáljak élni, amiben a környezetemnek a hatásait tudjam leszűrni, és attól bizonyos távolságot is tartani, de minden cselekvésnek és a tevékenységeknek a közösségi térben lesz értelme, van értelme, és abban tudjak harmonikusan jelen lenni, alkotóan, cselekvően, elfogadóan, bizonyos értelemben a csendeket is megtartva, tehát nem túl dominálva a helyzetet. Ez azért egy hosszú érési, belső önismereti folyamat is, ami mindig zajlik, ma is zajlik, de valahol így tudom ezt a két kérdést, ugye így ilyen sok évtizeddel az indulások után összefoglalni.
4: Hát, hogy ennek a gyökerei, akkor jól érzékem, hát nagyon is onnan jön, amiben te nevelődtél.
5: Igen,
4: tehát
5: ez
4: nagyon-nagyon kaptál egy nagyon-nagyon jó útra valót.
5: Igen,
4: vagy csomagot.
5: Ez egy nagyon-nagyon fontos.
4: És mit jelentett akkor még egy picit maradni így a te fiatal korodban, tehát már mehetünk 18-ig, meg akár az egyetem elejéig, de még azért mielőtt te családapává válsz, meg így megszilárdul az orvosi hivatásod. Mit jelent ez, hogy tehát mi, tudsz mondani egy példát, ahol tényleg azt élted meg, hogy hát igen, én nagyon, nagyon szeretnek a szüleim, nagyon jó közegben vagyok, jó ez a család, adni akarok vissza, jó. Tehát az a szabadság, amit tényleg úgy érzem, hogy jellemzi a te környezetedet és a te kisugárzásodat is, hogy az ott hogy élte meg azt a fiatalabb Gyuri?
5: Nagyon sok pillanat, helyzet volt, ami valósan jelenlét, megélés volt. Nagyon szerettünk együtt lenni, nyaralni, volt abban is egy jó spontaneitás, úgy nekiindultunk a kocsival sokszor, sokfelé.
4: Egész család? Úgy kell érteni?
5: Egy mikrobuszunk volt az országban először, a szüleim rámenősek voltak, és ezt kiharcolták, és akkor nekiindultunk a környező országoknak, de Nyugat-Európának is, mikor már lehetett, és akkor úgy spontán sokszor egy-egy szénakazalba aludva, szóval így megvolt ezeknek a nagyon erős, közös, ilyen ráhagyatkozó, élvezetes hangulata. Tehát én csak ezt akarom ezzel mondani, hogy a hangulata nem annyira a kiemelt események, hanem inkább ezek a a közös hangulatok, amik leginkább megadták ebbe az útravalót. Egyébként hát kamasz én is voltam, és jócskán.
4: És jó fiú voltál, vagy rossz kamasz? Igazi kamasz?
5: Igazából nagyon szerettem a szüleimet, és ezért nem kevés dolgot, most mondtam az előbb a bizalmat, a testvéreimmel volt is ezzel kapcsolatban különbség köztünk, amit meg is vitattunk sokszor. Én szerettem nagyon őket, és igyekeztem megkímélni bizonyos információkat.
4: Csak az ő érdekükben.
5: Így fogtam fel, és ezt magamban helyre tudtam tenni. Ma nem biztos, hogy ezt tartanám a legjobb módszert annak, nem minthogyha ilyen égbe kiállt baromságokat elkövettem volna, de megvoltak a magam ügyei. És tulajdonképpen ebben a kamaszkorban nyilvánvalóan volt egy leválás. Azt hiszem, hogy nagyon jól. Tehát a szüleimmel utána egy nagyon társszerű kapcsolat alakult ki. Tehát ez a fajta függőbb viszony, amit én nagyon sok kortársamon láttam, ahogy felnőttem, hogy bizonyos kényszerek, elvárások mentén kellett berendezni az életét, életüket. Nálunk ez ebben is a szabadság nagyon erős volt.
4: El tudtak engedni titeket a szüleitek?
5: Nagyon jól
4: tehát, önállóságra neveltek titeket?
5: Így van, és utána mi egyszerűen a jó érzés meg a kapcsolat erőssége miatt váltunk aztán mégis szoros kötelékűvé egymás felé, testvérekkel is, meg igen, a szülőkkel igen is. Tehát ebben volt egy ilyen reorganizáció spontán, igen, azt lehet mondani. Máig a édesanyám fantasztikus ilyen szempontból, megint látom a többi embert, hogy 93 éves, szellemileg nagyon tiszta, és nem vár el semmiféle kapcsolatot. Tehát ha én esetleg úgy adódik, nehezemre esne, de nem hívnám hetekig, akkor sem volna gond, hanem
4: és a természetes kérés, igény.
5: Igen, természetes igény, hogy beszélgessünk nekem is, mert egy bölcs ember, aki ismeri a történeteimet, és jó vele megbeszélni, és kíváncsi vagyok az ő történeteire. Szóval ez nekem egy nagyon nagy áldás, hogy ilyen viszonyra tudtunk aztán. Volt egy idő az, mikor egyetemre kerültem, amikor nagyon tudatosan építettem fel azt, hogy én ki is vagyok, kerestem ezt, és akkor távolodtam egy kicsit tudatosan. Mekkor is megvolt a szívemben a kötődés, igen, de úgy éreztem, hogy ebben az életfázisban nekem magamat kell látni, igen, egy kicsit kívül már ezen a körön, és aztán ebből visszamenni.
4: Jó, hogy ide tértél, bocsánat, azért kerekíteném egy kicsit, mert pont ez a kicsit még ez az időszak a te életedben, tehát akkor te úgy döntesz valamikor, hogy orvos leszek. Ez mikor született meg benned? És egyébként akkor gondolom följöttél Pestre, itt tanultál.
5: Erről Debrecenben tanultam.
4: Ja, Debrecenben?
5: Igen. Hát Miskolchoz az volt közel, és az volt a természetesebb út.
4: Nem is akartál volna a sútéra?
5: Nem, én Pestre sose vágytam. Ez egy különös történet, hogy én a Betesda miatt kerültem kifejezetten
4: Pestre. Arról majd beszéljünk, igen, de hogy itt akkor, itt vagyunk még a tizen vagy kamaszkori Gyurinál, hogy ott születik meg benned az orvosivatás, vagy ez korábban?
5: Ez érdekes, ahogy mondtam, a kamaszkor engem is mindenkit megráz, valamennyire engem megrázott a maga módján, megéltem a kamaszkorom, hogy mi is legyek, hogy is legyek, rengeteg minden vibrált bennem, nem is érdemelnek ezek szót, hogy most színész vagy, esetleg pap vagy, mit tudom én, mi legyek.
4: Érdekes felvetés.
5: Ezek úgy jöttek a különböző módon. És akkor tulajdonképpen van ennek egy technikai része, hogy is lettem orvos, és vagy van egy ilyen kamaszos része, három, erről emellett tudok mondani, meg egy ilyen nagyon erős ráérzés része, amiért nagyon hálás vagyok, mert most nagyon orvosnak érzem magam, hogy erre vagyok kitalálva, teremtve. A technikai része az volt, hogy én két tantárgyat szerettem nagyon a gimibe, és abba voltam otthonos és jó, volt egy-kettő, amit még igen, meg aztán beleért, de alapvetően a irodalmat, magyart, művészeteket, meg a matematikát, és akkoriban, hogyha lett volna olyan szak, hogy ezt a kettőt egyesítsem, akkor szerintem oda mentem volna, csak azt mondanám, hogy ilyen praktikusokból, hogy ezekből játék lett volna az egész, és élvezett. Így éltem meg akkor. Nem voltam egy ilyen biológia-fizika fan, amiből felvételizni kellett, És úgy, mivel nem volt matematika magyar szak, ezért el kellett kezdenem gondolkozni, hogy mit is csinál, mit is akarok magammal. Volt ennek egy olyan eleme, hogy a szüleim jó szemű emberek lehettek ilyen szempontból is. Kisgyerekkoromban azt mondták, hogy én orvosnak vagyok való, és természetes ez a kamasság, ez ellen lázadtam, és azt letiltottam ezt a gondolatot magamban a gimnazista korom elején, hogy én orvos legyek. És aztán a harmadik elem pedig az, hogy egyszer csak ebben a vívódásban, ahogy közeledtem ahhoz, hogy valamit választani kell, akkor nagyon élesen, és emlékszem a környezetre mindenbe, hogy egy ilyen magányos pillanatban beugrott, hogy hát én engem az rohadtul tudna motiválni, hogy segíteni tudok. Az a direkt visszajelzés, mert ha közgazdász vagyok, jogász vagyok, ez vagyok, az vagyok, az olyan indirekt kapcsolata az én agyamba, az én egyéniségembe a cselekvésem értelmének a visszahatását kerestem.
4: Igen,
5: vagy ha tanár vagyok, az is már egy indirekt. A tanárság nálunk nagyon erős a családban, testvéreim közül is. Négyen pedagógiai végzettségűek, és valahol tanárok, ketten orvosok vagyunk, és ez egész nagy családban ez a vonal van. Tehát az nagyon erős vonzás volt. De egyébként nem lennék jó tanár egyáltalán. Tehát a jó Istennek nagy vezetése, hogy erre vitt. És akkor ez a direkt hatás, hogy hát figyelj, így mondta, eszembe jutott magamnak, ezt mondtam, hogy ott van egy szerencsétlen beteg ember, amit ha megtanulod ezt normálisan és mélyen, és beleérzed magad abba a helyzetbe, amiben van, ennek azonnal értelme van. Minden este azt fogod érezni, hogy értelme van az életednek, és ez akkor egy olyan katarzis volt, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez végigvitt aztán az egészen. Tehát ezt úgy mindig beigazolva láttam. Már utána az egyetemre mentem, ott volt bennem ilyen szempontból egy nagy váltás, mert odáig is úgy el voltam, tanultam, nem volt ilyen szempontból nagy baj bennem, de akkor úgy mentem oda, hogy én mindent tudni akarok ahhoz, hogy gyógyítani tudjak normálisan. És akkor hirtelen az egyetemen kitűnő voltam. Tehát odáig azért egyáltalán nem.
4: Aztán,
5: igen. Mert én akkor meg akarom tanulni. És
4: szóval
5: akkor
4: nagyon nagy motivációd ilyen, volt. Nagyon láttad magad előtt azt, hogy merre kell menni.
5: Igen,
4: ez hozott nagyon egy nagyon erős víziót.
5: Igen, és adott egy ilyen erős küldetést, ami hát nagyon sok szerepbe voltam, nagyon sokat változott, hogy mi az, ami a cselekvési terem, de azt kell, hogy mondjam, ahogy így visszagondolok aktív életemre, hogy ez a katarzis, ez megmaradt, és ez a motiváltság, hogy ebbe érdemes lenni, ebbe érdemes élni.
4: Azt visszajelezném, hogy ahogy mesélsz róla, ez átjön. Tehát látom, és itt vannak ezek az érzések, és ezt nagyon köszönöm, és igen, ez nagyon, nagyon, ez nagyon megható így. Mit jelent akkor így neked ebből a mélységből az orvos? Hogy miért? Mi a te orvos?
5: Igen,
4: orvos,
5: ez
4: orvosságod.
5: Megint egy lényeges kérdés, mert az orvosról sokféle kép van, és ezzel én sokszor voltam zavarba, és le kellett magamnak tisztázni azt, hogy mi nem, és mi igen. Mert az orvosban én ezt, amit az előbb így eldadogtam, ezt tartom a fontosnak, tehát az ember-ember kapcsolatot, a minden áron való legjobb tudást a törekvéssel, az ember-ember kapcsolatban való, a személyességben való gyógyítást, és ez nagyon ki kell egészíteni azzal, hogy ez közös, ez megint közösség, nagyon közösség, tehát az

0: pontosan meg kellett értenem és látni. A másik eleme az, hogy az orvos az gyógyít. Tehát, hogy alapvetően ez a legfontosabb szerepe, hogy gyógyít. És most itt el kell mondani azt, hogy nem az a legfontosabb szerepe, hogy kutat, és nem az a legfontosabb szerepe, hogy oktat. Ezek hozzátartozhatnak a tevékenységéhez és a szükségletekhez, és az oktatás az inkább, mert a közösségben természetes az utódnevelésben, hogy át kell adni a tudást, erre a nyitottság roppant fontos, aki ezt nem teszi meg, az önző és nem a közösségnek valós része. Tehát az oktatás ilyen szempontból, úgy mondanám, hogy az információ átadás és erre való nyitottság minden szempontból elemi szükségletű. Tehát ez egészben egy hálózatszerű működés ebben a közösségben, de elválasztanám ezt a tanárságtól, az oktatástól, mert megmondom őszintén, minden ilyesmi elvonja a figyelmet valahol a közvetlen gyógyításról, ami végtelen időt és energiát igényelhet. És a másik eleme az, hogy az orvos az nem következetesen kutató, sőt, mindenkinek egy élete van, bizonyos értelemben vagy kutató, vagy orvos. Hogyha én látom a fiatalokat, akik elkezdik a tudományos kutatási pályát, és arra fókuszálnak, és laboratóriumokba is, és hát az életüknek jelentős részét a betegágytól távol töltik, és az a megfigyelésem a 40 éves orvosi pályám alatt, hogy ő nekik tapasztalathiányuk van az ágy mellett. Egyszerűen azért, mert egy nap 24 órából áll, és nagyon becsületes, és nagyon tisztességes, és az orvos tudományhoz helyenként sokat hozzátevő emberek, de tudomásul kell venni, hogy egy életünk van, aminek minden percének megvan az értéke is. És én azt gondolom, hogy a gyógyítás az egy alkalmazott természettudomány ilyen szempontból, és egy művészi tevékenység, amiben rengeteg intuíció, a jelen pillanatnak a teljes megélése, és egy borzasztóan erős, személyes interakciósorozat. És ezek behúzzák az embert, egyébként fantasztikus, mert térből, időből ki lehet esni. Én gyerekintenzív gyógyász voltam, a lelkemben vagyok is, és az fantasztikus dolog, hogy az ember beleáll egy súlyos gyerek gyógyításába a társaival reggel, és egyszer csak azt veszi észre, hogy tök mindegy, hogy az élet mit produkált aznap, akárhol, ad abszurdum még a családomba is, kiment el a gyerekért, vagy neki nem ment el, egyszer csak késő este lett, és a gyerek mondjuk meggyógyult. És én észre se vettem azt, hogy így az idő telt. Legfeljebb valaki elém rakott valami kaját. Nagyon sokszor ez
1: kicsit a flow élményhez.
0: Ez nagyon ami visszaigazolja, hogy ez flow
1: hát
0: élmény.
1: És visszaigazolja a te jó döntésedet, hogy ez a te utad, mert ott van flow élményünk, a helyünkön vagyunk.
0: Igen, vagy az ember beáll egy ügyeletbe szombat reggel, és akkor vasárnap reggel azt veszi észre, hogy valamit ettem, talán valamit aludtam is, de hogy is volt, gyógyítottam egész éjszaka, és ettől, meg egész nap, és ettől nincs rossz érzésem. Lehet, hogy hullafáradt vagyok, de nincs rossz érzésem, hanem azt érzem, hogy a helyemen vagyok. Szóval valahol ez az időtlenség is hozzátartozik ehhez a dologhoz, és a kompromisszum, azt mondanám, hogy a kompromisszum képtelenség ebben, hogy én nem akarok abba a kompromisszumot arra ráfordítható időben, hogy most én nekem most be kell fejeznem, és akkor most a laborba kell kutatnom, és most nem akarok az orvostudományi kutatások elmeszélni, csak világosan látni kell. Nekem ez az orvoslás.
1: Igen.
0: Én ezt gondolom az orvoslásnak, és nagyon sokféle ember és sokféle karrierút van, és nagyon sok nagyon szép orvos egyéniséget látok, akik erről máshogy gondolkoznak, vagy más életutat futottak el. Én ezt a szummázatot tudom elmondani arról, ahogy én ezt látom.
1: Igen, ez, hogy ami bennem így motoszkál, hogy gyógyító, mindig ez jut eszembe, gyógyító, és ugye erről már volt szerencsém olyan körben ülni veled, ahol ugye, vagy akár csak többen is ott voltunk a Simon András épület átadásánál, mert ugye, akik nem tudják, hallgatók, a Betesda gyermekkórházban együtt dolgozhatok veled, és veletek, és ugye ott is ott elővetted ezt a Simon Andrásnak a gyönyörű grafikáját. Hát ez az egyik, ami nekem eszembe jut, a gyógyító, hogy ezzel így hogy vagy, ugye ez, hogy ki az igazi, és hogy van jelen ez a gyógyító.

0: A másik, hogy van-e neked ilyen orvosi mottód, vagy egy nagy elv, már beszélsz róla, tudom, csak hogy van-e, ami így szűkíthető, így akár egy mondatba, vagy egy példaképbe, hogy így, ami igen. Neked vezérfonalad volt.
1: Igen.
0: Tehát ez is két kérdés, bocsánat.
1: Nehéz dolog egy ilyen podcast.
2: Annyi sok kérdésem
1: lenne. Most nem is az, hanem egy képről beszélni, hát de igen, ez a kép, ez igen, fontos.
0: Szimbólum.
1: Lehet, hogy szóval ezt meg tudja bárki nézni, hogy ez Simon Andrásnak a általa is legjobbnak tartott képe, amikor az evangéliumnak arra jelenetére utal vissza a kép, amikor a padlásnak a padláson nyílást válva a beteg embert Jézus elé engedik le négyen, a kép szerint négyen a tanítványok, akik egy vonalból vannak arctalanul megrajzolva, igen, és a betegnek és Jézusnak van arca. Hát igen, szóval ez egy arszpoetikus kép nekem, ez így van. A közösség, az egyvonalúság, az arctalanság ilyen értelemben, tehát a cselekvésben való elveszés a közösségben, a praktikus, jól meghatározott, valós cselekvésben a pontos kötéltartás jelenti nekem azt a tudást és azt a tapasztalatot, amit ebbe belevisz az ember. Hogyha így erre a részére kell válaszolnom, hogy mi a mottóm, akkor leginkább ez a kép a mottóm, ami nagyon megütött, és ami meg tudta mutatni azt, ahogy, ami hozzám eljutott az életem alapján, hogy mi a gyógyítás, vagy én hogy akarom ezt megélni, vagy a Betesdát, milyen szellemiségre, gondolatra, cselekvési útra szeretném vinni, tartani. Ez mondja erről a legtöbbet, azt hiszem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a kép, ez ott van kinn a Betesdának az egyik fő bejáratánál. A másik része, hogy a gyógyítás ebben a dimenzióban, mi is most beszéltem arról, hogy nekem emberként és az életutamban ez, hogy alakult, és aztán ebben társakra, hogy is leltem, erről is indirekte volt mód, de és talán ebben az én szakmám, hivatásom, a gyerekintenzív ellátás sokat segített, hogy ugyanakkor a folyamat végén, közben egy bizonyos ponton megfogalmazni nekem nagyon meg kellett tudni, hogy most így mondom a római levélből az igét, hogy nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené, a gyógyítás is. Tehát nem, én megtehetem, amit bírok, az a pillanatnyi legjobb formám és tudásom szerint akarhatom a gyógyulását a rám bízott esetemben gyereknek, de a végső döntés, a gyógyító erő, a gyógyítás az én eszközként való használatommal és a közösségem elsősorban használatával az a könyörülő Isten, és időnként meggyógyul, és időnként nem gyógyul meg, és ezt elviselni és elfogadni nagyon nagy alázat kell, kellettek harcok is ehhez, belső küzdelmek, vívódások, hisztériák, hogy miért most igen, és máskor meg miért nem, de ezen a folyamaton, főleg egy ilyen nagyon kiélezett szakmában, mint a gyerekgyógyítás, át kellett, és máig át kell menni. Ezekre nincsenek is nekem pontos jó válaszaim. Azt tudom, hogy a gyógyítás a könyörülő Istené, és ez megnyit egy másik dimenziót, azt, hogy ezzel a fajta, talán nem pontos szó, de rezignációval legyek jelen a gyógyításban. Egyfajta ráhagyatkozás is ez, és ez megnyitja azt a vonalat, az életemnek egy nagyon fontos vonalává vált, egy valóságos ima élet. Most nem is konkrétan a betegekért, hanem egyszerűen erre, ezért az isteni dimenzióban való létezésért.
0: A jelenlét.
1: Egyfajta jelenlétért, de hát a betegekért és a kollégáimért, és a küldetésért, és a Betesdáért, és a világért, ami persze hát nem jelent egy szent életet, tele vagyok ezerféle gonddal, bajjal, hibával, nyomorúsággal. De szóval, hogy ezt a dimenziót ez megnyitja, hogy ebben a dimenzióban is folyik az élet és a gyógyítás, és hát ez egy megint egy nagy keresés.
0: Igen. Ez egy nagyon, nagyon nagy téma, nem is akarom most jobban kinyitni, mert még szeretnék egy-két praktikus dologra is rátérni, de itt egyet még, ha megengedsz, hogy egy élmény, egy ilyen élmény, ahol ezt érezted, hogy ez a dimenzió, ez igenis ott volt, és megosztható.
1: Igen, ez az az igazság, vagy... hogy van nagyon konkrét élményem, és nagyon nehezen tudok róla beszélni.
0: Jó, akkor...
1: Sok ilyen van, tudatosan, egy-egy szóval néha már leírtam, el is mondtam, azt tudom mondani, hogy van olyan élményünk, nem csak nekem, igen, közösen, mondjuk hármunknak, két orvos kollégámmal, amikor teljesen reménytelen esetben, nagyon odafigyelve minden szakmaiságra, egy rövid időre kilépve együtt imádkoztunk egy gyerekért, és az, hát nem tudok más szót mondani, és nem akarom túlragozni, de csodaszerűen meggyógyult, teljesen nulla racionális eséllyel. Ilyen élményeim voltak, én ezekért végtelenül hálás vagyok, és csak ilyen nagyon, hát azt mondanám, hogy bátortalanul mondom, mert ezek nem elmondható élmények.
0: Tehát amikor itt tényleg találkozik az ember a határaival, ugye ez az Embernek maradni műsor, ahol ugye úgy indítottam el ezt, hogy nézzünk rá, hogy milyen világban vagyunk, ahol már AI-jal akarnak mindent is megoldani, vagy vannak ilyen szándékok, ahol nagyon felgyorsult élet van, egy városi élet, meg egy kórházi élet, meg egy menedzser élet, meg egy vezető élet, hogy hihetetlen sok információ, nagyon sok minden történik, körülöttünk, bennünk, terheltek vagyunk, sokszor túlságosan. És akkor ott vannak ilyenek ebben a kórházban is, ugye ezt gondolom a Betesdában történik, igen, több igen, ilyen, hogy igen. Ott vagyunk egy Betesdában, de lehetünk egy Uzsokiban, vagy egy Nyírőben, ahol meg megtörténik valami határtapasztalat, és ott megtörténhet valami több.
1: Igen, de hozzáteszem azt, hogy részint óvatosnak kell ebben lenni, és ráhagyatkozónak, tehát elvárni semmit. Tehát nem azért, aki akarja, visszatérve az igéhez. Ez az egyik, amit mondani akarok. A másik pedig az, hogy az eszközök, a modernitás, az innováció, az új, arra való nyitottság, a technológia roppant fontos.
0: Na tehát erről mondj erről pár szót, légy, hogy miért fontos? Igen. Tehát te kórházvezetőként főigazgató vagy, és jó pár tagságod van, tehát benne vagy ebben az egészségügyi szakmában, és hogy látod ezt?
1: Azért, mert...
0: Hogy kell szerinted ehhez jól hozzáállni, ha adhatunk most egy üzenetet a hallgatóknak, akik esetleg ebben dilemmáznak, vagy akár vezető ember hallgatja, hogy te hogy állsz ehhez?
1: Úgy, hogy az orvoslásnak egy nagyon fontos arca az az alkalmazott természettudomány, ami egy nagyon világos módszertannal, és most nem akarom azt a kis elemet itt túlragozni, hogy vannak etikátlan tudományok és módszertanok, de alapvetően ez a rendszer nagyon világos racionalitással, a kutatás az előbb elmondott az én életemben a helyét megmutatott, nagyon, azt mondom, egy résnyire egészen kicsi, de összességében a kutatásoknak, annak a belső logikája, ellenőrizhetősége olyan eljárásokhoz vezet, amik, hát hogyha felülről nézzük, akkor csodák. Az, hogy ma meg tudunk gyógyítani genetikai betegségeket, ott szalad a gyerek előttem, aki még aki a szakmai pályafutásom első éveiben néhány hónapos korban meghalt volna. Nem tudtunk vele mit kezdeni. Az, hogy ki tudunk védőoltásokkal fantasztikus módon betegségeket védeni. Nekem is voltak olyan, megint mondom, betegeim, epiglottitiszes, az ilyen gégefedő gyulladás, aki belefulladt a bajába, és sorba lehet mondani azokat az eseteket, akik ma már nincsenek, mert az oltással kivédjük őket. És ez még csak 40 év, amit most így elmondok, mióta én a szakmát, és mennyi mindent tudnék mondani a lélegeztető gépeknek a szofisztikált állíthatósága és a dialízis kezelések napi elérhetősége is. Szóval fantasztikus a világ, az a technológia, amit be tudunk állítani, és az emberiségnek, a világnak hogyha emberséges, most makroszinten, igen, akkor ezekre költeni kell. Uh-huh. És közben nyilván ráépül egy egészségipar a maga szokványos kereskedelmi logikájával, uh-huh, amiből meg lehet remekül gazdagodni, és ki lehet bizonyos értelemben zsákmányolni, az a világ működése. De ezeket a technológiákat alkalmazni minél szélesebb hozzáféréssel, és itt egy kicsit áttérünk a másik definíciómra, hogy bizonyos értelemben egészségpolitikus lettem. Igen. Sok és olyan menedzser. Közegben voltam, és menedzser. Szóval, hogy ez erre egy forráselosztásnál erre sokkal nagyobb teret kell adni, akár egy állami költségvetésben, meg hát különböző makroszinteken, mert ez emberséges, ez így emberséges, csak hogy most a műsorodnak a
0: címéhez. Ez nagyon jó. Ezt a szempontot így még nem érintettük így az elmúlt vendégekkel. Nagyon jó. Nagyon jó. Szóval, hogy igazából egy hatalmas, tehát úgy tekintesz rájuk, mint egy hatalmas támogató eszközpark, amely precízebbé, meg még gyorsabbá, hatékonyabbá teheti az orvoslást, vagy a gyógyításnak a módszertanát.
1: Igen, igen, és közben tudnunk kell, látnunk kell, amit az előbb is mondtam, hogy ez ugyanabból a versengő gazdaságpolitikai és uh-huh, kereskedelmi világból nő ki, annak az összes tortságával, és látni kell azt, hogy sajnos semmi sem tökéletes a világban, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol, ahogy József Attila mondja, fölfeslik a tudomány szövedéke is sokszor valahol, és amit mi nagyon jónak gondolunk, nem biztos, hogy mindig olyan jó, ezt mindig vissza kell ellenőrizni, de az idő ezt is rendbe teszi. Szóval kell igen.
0: De tudod, mi az jön be nekem, csak ne lépjenek a gépek, vagy a robotizáció, vagy az ilyen innovációk az ember és az ember közé. Igen. Tehát, hogy erre látsz veszélyt? Igen, most csak, hogy abszolút, keressük egy kicsit igen, a kákán is csomót.
1: Egy ilyen minőségbiztosításos, kontrollált, rendszerű, technológiailag magas egészségügy önmagában, mint működési rendszer el tud idegeníteni. Ebbe az ember és az ember-ember közti gyógyító kapcsolat, ami létezik, és az orvosnak a művészi mi volta, az intuitív és nem pontosan megrajzolható elemekből, nem pontosan leírható elemekből levő érzéke el tud veszni. És de hála Istennek azt tudom mondani, hogy az ember az ebben felkiált és kiált, és azt fogja értékelni, és azt keresi, mert pontosan érzi a bensőjében, a lelkében, hogy neki szüksége van a gyógyító emberre, és látjuk azt, most megint egy egészségpolitikai dilemmát hozok elő a magánellátás és a közellátásnak a kvázi versenyében, azért keresi a magánellátást, nagyon sokszor nem a technológia miatt, az jóval erősebb általában, persze vannak nagyon jó kivételek a közellátásban, hanem az emberséges bánásmód a kommunikáció miatt, a személyes kapcsolat.
0: Az időpont, az időgazdálkodás.
1: Ezért találja meg a szolgáltatási színvonalak miatt, igen, amiben ez nagyon erős, igen, a személyesség. Igen. Tehát igen, a személyességért kiállt.
0: De még ott se biztos, bocsánat, én dolgoztam magának, és igen, tudjuk, világos. Ott se biztos, mert
1: de
0: ott is lehet olyan ember,
1: nem azt mondom, hogy mit talál, igen, hanem hogy valószínűleg ezt keresik ezt nagyon sokan.
0: Igen.
1: És a személyesség és az ember a gyógyításban szerintem egyszerűen most így mondanám, hogy a piac miatt sem fog kiesni, mert ezt fogja keresni a beteg, persze, mert erre tudja pontosan, hogy van szüksége. És egyébként az orvos sem fogja magát a rendszerben jól érezni, mert valahol én a saját motivációmat elmondtam, de hát ismerem az orvos társadalmat töviről hegyire, és az orvosi motivációban, hogy miért válunk orvossá, ennek a személyes segítő szándéknak, ennek az altruizmusnak alig-alig is merek olyan embert, hogy ne lenne döntő de szerepe. Tehát ezt ki akarja élni az orvos, igen, a beteg meg vágyik rá. Ennek egymásra kell bármilyen technológia mellett találni.
0: Műsorunk vége felé közeledünk, még van pár percünk, és ebben a tényleg 2-3 percben még azért szerettem volna kitérni arra, hogy a Betesda gyermekkórháznak vagy most már 23 éve?
1: Hát főigazgató.
0: Főigazgató, és hát orvos igazgató voltál, igen, és ott kezdtél dolgozni. Na hát ez külön podcastot érne meg, hogy Debrecenből aztán hogy kerültél ide. Ugye picit tudom a hátterét, de nem ez lenne most a záró kérdés, hanem hogy hogyan valósul meg az emberségesség, meg az embernek maradni szerinted, hogyha keressük ehhez erőltetés nélkül a Bethesda módszertanát, te mint igazgató menedzser?
1: Kialakult, megkértük azokat az alap leszögeléseket, elveket, hogy amiket aztán nagyon szeretnénk, nagyon sokan, ez egy nagyon erős közösségi megélés életre váltani, az, hogy közösségben tudjunk valóban gyógyítani, az, hogy holisztikusak legyünk, a betegnek minden szempontja számítson, ne csak az adott antibiotikum, az nagyon célszerűen és nagyon pontosan, vagy műtét, hanem emellett az, hogy milyen az ő családi háttere, milyen oktatásra szorul, milyen spirituális igénye van neki és a családjának a betegségben. Családközpontú is legyen ez a gyereke. Nem lehet máshogy látni, csak a családjában és a szociális környezetében. Szóval, hogy ezeket láttuk meg, hogy nekünk erre van, és hogy tudjuk mindezt letenni néven nevezve az Úr elé. Tehát, hogy azt, amit itt az előbb megpróbáltam elmondani, hogy ki hogy gyógyít az ember és az Isten viszonyrendszerében, ezt is éljük meg. Ehhez nekem nagyon remek társaim vannak, és nagyon örülök, hogy erre kaptam én hívást, hogy ebbe vehetek részt, és ez egy nagyon egyedi út. Ebben nekünk vannak az egyházi kórházak között, meg nagyon sok gyógyító csoportban, kisebb-nagyobb csoportban társaink, de mi ezt nagyon, nagyon tudatosan és számomra nagyon szépen keresve csináljuk. Ez nekem egy borzasztó, borzasztó katarzis.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy röviden is velősen erre is kaptunk választ. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Gyuri, és hogy kicsit beleláthattunk a te életutadba, és hogy onnan hogyan vezetett az út egészen a Bethesdáig. Azt hiszem, hogy tudnánk folytatni ezt a beszélgetést is, mindig így zárom, hogy lehetne még tovább is, remélem lesz rá még alkalom. És most nagyon köszönöm a nézőknek és hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. 4 hete találkoztunk utoljára, 4 hét múlva újra találkozunk. Köszöni figyelmüket a technikai munkatársak nevében, Urbán Péter és Polc Péter nevében is, Müller Márk műsorvezető és szerkesztő. Ne feledjék, hogy embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is. 4 hét múlva találkozunk. Addig is minden jót.
2: Embernek maradni. Az elhangzott beszélgetést csütörtökön hajnalban 3 órakor megismételjük. A zenei szerkesztő Varga Ramóna volt. Adásunkat megtalálják a Spotify-on, videós változatban pedig a YouTube-on, valamint még 1/2 évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Johann Stamitz B-dur klarinét versenyének részletét Sabine Meyer és a St. Martin in the Fields kamarazenekar szólaltatta meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Elmondta, a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5%-át. Arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel arról állapodtak meg, hogy találkozójukra a közeljövőben vagy Budapesten, vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászba. A készpénz használat teljes védelmét sürgette szerdai közleményében a Mi Hazánk Mozgalom gazdasági és turisztikai kabinetjének elnöke. Fiszter Zsuzsanna azzal érvel, egyre többször tapasztalható, hogy hibák miatt meghiúsulnak a kártyás fizetési tranzakciók. A nap folyamán például az OTP rendszere akadozott, egy belső rendszerükben keletkezett probléma miatt egy ideig. A politikus szerint a készpénz védelme egyenlő pénzügyi szuverenitásunk védelmével, amit nem szabad feladni a globalista nyomás ellenére sem. Nem véletlen, hogy a Mi Hazánk harcolta ki a készpénz alkotmányos védelmét, írja. Hangsúlyozva, nem szabad hagyni az elektronikus pénz és az elektronikus fizetés kizárólagossá válását. A politikus arra szólítja fel a kormányt, hogy a lehető legszélesebb körben védje meg a készpénz használatot. Kereszténydemokrata politikusok az alapvető jogok biztosához fordulnak, kérve annak vizsgálatát, hogy a budapesti parkoló automaták leszerelése sérti-e a jogbiztonság, az egyenlő hozzáférés és az esélyegyenlőség követelményeit. Latorcai Csaba és Simicskó István országgyűlési képviselők a KDNP közösségi oldalán szerdán közzétett videóban arra kérik a döntéshozókat, vizsgálják felül a vonatkozó döntést, és őrizzék meg a parkoló automatákat. Simicskó István elmondta, szeretnék az alkotmányos alapjogot érvényesíteni, hogy továbbra is lehessen az automatáknál akár készpénzzel is fizetni. Értékelése szerint a digitális parkolás, burkolt díj emelés, a mobiltelefon használat után is fizetni kell óránként, csak azért, mert azon keresztül váltják meg a parkolást. Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendeztek kibocsátó ünnepséget szerdán Pápán, a Magyar Honvédség 47. bázis repülőterén. Az Ohio Nemzeti Gárda Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi kiképzési gyakorlatát július 13-a és 22-e között tartják Michigan államban, amerikai, szerb és magyar részvétellel. Az Amerikai Egyesült Államok 1993-ban indította el állami partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Magyarország esetében a program szerinti együttműködés 1993 óta az Ohio Nemzeti Gárda és a Magyar Honvédség között áll fenn. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-ás autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, nagyrészt a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél munkavégzés folyik, a 74-es kilométernél forgalom korlátozásra és 4-5 kilométeres torlódásra kell számítani. végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, néhol helyenként zápor zivatar előfordulhat. Sokfelé megerősödik, és viharossá is fokozódik az északnyugati szél. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc. Kerengő, közéleti beszélgetések.

0: A Katolikus Caritas magyarországi története három fő mérföldkőre osztható. A 95 évvel ezelőtti, az 1931-es alapításra, az 1948-as kommunista feloszlatásra és a 35 éve történt újjáalakulásra. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Zagyva Rihárd országos igazgatóval beszélgetünk. 1931 végére országosan szervezetté vált a Caritas tevékenység.
1: Nagyon fontos mérföldkő volt a 20. században az egyház életében, hiszen már az 1900-as évek elején az egyházi elit részéről egy nagyon komoly törekvés volt az, hogy egy szervezett Caritas központ legyen a katolikus egyház szervezésében, olyan, mint a német Caritasban 1897-ben megalakult a Deutsche Caritaswehrban, és az összefogta az egyházmegyei központokat, azok pedig összefogták a plébániai Caritas.
0: Már akkor bámulatos eredményeket hoztak létre.
1: Óriási hatalmas eredményeket, intézményeket működtettek, szociális programokat, és szervezetté vált néhány év alatt az egész országban, és ezt tekintették mintának a világon, sorba jöttek létre a Caritas központok, és a magyar egyház is megfigyelte ezt, és Proász Kottokár volt ennek az egyik vezére, rengeteg rádióbeszéd, újságcikk, tanulmányt írt erről, és felszólalt prédikációkon mindenhol. A gondolat egyébként fogékony volt, hiszen nagyon sok kezdeményezés irányult arra a 20. század elején, hogy tényleg legyen egy ilyen országos központ, ami összefogja az addig is működő szerzetesi, karitatív tevékenységeket, vagy például az egyházközségi Caritas munkát, vagy bármilyen, ami az egyház nevében karitatív tevékenység volt. És ennek sok kezdeményezése volt, például létrehozta 1900-es évek elején a Szociális Missziótársulatot, vagy kezdeményezte, hogy valami központi szervezet, például az egyházközségek országos szervezete létrejött. De egyik se töltötte be azt a szerepet. Aztán 1920-as évek végén ugye híres lett az EGRI norma, hogy szegény gondozónővérek alakultak, ferences szegény gondozónővérek, akik az állammal együttműködve egy ilyen szociális szegény gondozó programot működtettek, de az sem vált a valódi ilyen átfogó szervezetté. És akkor a gazdasági világválság volt az, amikor egy fordulópontot jelentett, és összetalálkozott az igény, az egyházi szándék, és a most már késtelhetetlenné vált igény, hiszen óriási szegénység nyomor tört be Európába, és Magyarországra is. Budapest egy ilyen nyomor gyűrűben volt, a szép tündöklő belváros körött minden irányba nyomortanyák voltak. A gazdasági világválság idén két nagyon komoly pápai enciklika jött ki, a Quadragesimo Anno és a Nova Impendet, és mind a kettő már ezt előidézte, hogy az egyháznak tenni kell valamit a nyomor ellen, és a magyar egyház erre reagált, kiadott körleveleket, kinevezték Mihalovics Zsigmond atyát, egy Hermina mezői plébánost, aki a saját plébániáján már működtetett karitatív munkát, hogy legyen a Caritas érseki biztosa, Budapesten Caritas központ alakult, és még 1931 őszén a püspöki kar azt mondta, hogy jó, akkor országosan is alakuljon ez meg, és legyen ez a budapesti Caritas központ az az összefogó szerv, ami az egyházmegyei Caritas munkát is összefogja. Így ki lehet mondani, hogy a budapesti Caritas egy országos Caritas szervezetté vált, és innen datáljuk, hogy elindult ez a Caritas munka szervezett Caritas központtal.
0: Lépjünk egy nagyot előre, mégpedig 1950-re, amikor a kommunista diktatúra a legtöbb egyházi szervezetet, egyletet, egyesületet és szerzetes rendeket feloszlatta.
1: Igen, ez egy folyamat volt, hiszen 1945 után, háború után folyamatosan tolódott el a hatalom átvétel irányába a politika. 1948 volt az az év, ami a fordulat évét jelentette, és a Magyar Dolgozók Pártjának a megalakulásával gyakorlatilag a kommunista hatalom átvétel megtörtént. Egy fél év leforgása alatt nagyon komoly változások történtek tekintetben, és az egyház felé irányuló nyomás óriási lett. Az egyházi elit eltávolítására rengeteg kísérlet volt, és az Akció Katolika, aminek szintén Mihalovics Zsigmond volt a vezetője, és a Caritas, ez két olyan szervezet volt, két olyan mozgalom, ami a társadalmi felelősségvállalásért volt felelős, és célponttá vált természetesen. Hiszen ez a 31-től 48-ig terjedő időszakban a Caritas virágzott, rengeteg programja, intézménye volt. Az Akció Katolikának Szociális és Karitatív Bizottság az egész országra kiterjedt. És a 2005-től kezdődő években pedig, amíg ezt kiegészítette a nemzetközi segítségnyújtás, amerikai katolikus segélyek tömkelege érkezett Magyarországra a Caritáson keresztül. És ez azt eredményezte, hogy ez a két szervezet, az Akció Katolika és a Caritas kiemelt célponttá vált, a vezetői felé is támadások indultak, és például Mihalovics Zsigmond, az Akció Katolika perben őt is elítélték, még a per előtt külföldre emigrált, de a többi vezetőjét is a szervezetnek elítélték, és az intézményeit lepecsételték, lezárták, átvették a különböző minisztériumok. Tehát egy év leforgás alatt a Caritas és az Akció Katolika központja megszűnt tényleges feladatot ellátni, és névlegesen maradt csak meg pecsétjeiben, de már a minisztérium munkatársak felügyelete alatt, és valóban, ahogy a felvezetésben szerepelt, az 1950-es év volt az, amikor befejeződött ez a felszámolás, hiszen az utolsó sejtjei a karitatív munkának a szerzetes rendek szociális feladat ellátása, az azzal szűnt meg, hogy 1950. szeptemberében feloszlatta a kommunista államhatalom a szerzetes rendeket, és ezzel együtt minden karitatív tevékenységet, tehát mindössze 4 olyan rend maradt, akik összesen 6 iskolát működtethettek, de minden más tevékenysége, így az összes szociális intézmény program is megszűnt.
0: Megint ugrunk egyet, mégpedig a rendszerváltás utánra, amikor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elhatározta, hogy újjászervezi a Caritast, és hozzálát a hálózat kiépítéséhez.
1: Egyébként az 1991 előtti időszak az egy nagyon érdekes időszak volt, hiszen szervezetileg nem működhetett, ellehetetlenítették a Caritast, de illegalitásban, vagy az egyháznak a hívői között azért a szeretet szolgálat megmaradt, és így fű alatt tovább végezték, erre sok-sok példa volt, de szervezetileg nem tudott működni. És 1991-ben, a rendszerváltás után, júniusban jött el az az idő, pont 35 évvel ezelőtt, hogy hivatalosan is szervezetté tudott alakulni, de már 90-től elkezdődött a szervezkedés, Frank Miklós atyát bízták meg azzal, hogy szervezze újjá a Magyar Caritast. Egyébként neki egyébként nagy előélete volt a nemzetközi Caritasban is.
0: Münchenben élt, amikor megbízta a püspöki konferencia a Caritas újjászervezésével.
1: Így van, és Németországban a Caritasban is betöltött pozíciókat, valamint korábban a 70-es években a Caritas Internationalisnak is alelnöki tisztségét is betöltötte, tehát jól ismerte ezt a nemzetközi hálózatot és annak szervezeti fölépítését.
0: 1995-re kialakult az országos Caritas hálózat Magyarországon. Mi volt a fő tevékenysége?
1: Egyértelműen azzal a szándékkal alakult újjá, hogy az egyházközségekben a Caritas munka fellendüljön, és azokat fogják össze az egyházmegyei Caritas központok, és ez pedig alkosson egy nagy országos hálózatot, és a püspöki konferencia az országos Caritas központot is megalakította. Tehát ezzel a hármas egységgel plébániai egyházmegyei országos központi jelleggel alakult, de elsősorban az önkéntes csoportok ködésének az összefogását jelentette ez az első években. És nagyon ritka volt, amikor emellé szociális intézményeket vállalt egy-egy egyházmegyei Caritas, főként kiegészítő jelleggel. Így jött például Német Caritas támogatással a szenvedélybeteg segítő szolgálatoknak a létrehozása, de főként az önkéntes Caritas munkára támaszkodott.
0: A püspöki konferencia a Magyar Caritas nevét is megváltoztatta 2001-ben.
1: Szorosabbra szerette volna fűzni azt a kapcsolatot, hogy világosabbá tenni, hogy a katolikus egyház hivatalos segélyszervezetéről van szó. Egyébként nemzetközi gyakorlatban ez a mai napig Caritas Magyarországnak nevezik, és így a többi országnál is hasonló az elnevezés, de több országnak a szervezeti nevében benne van a katolikus szó. Így alakult ez hazánkban is, és ezzel nyomatékosította az egyház, hogy hivatalos segélyszervezetként működik.
0: A Caritas már a 2000-es évek elejétől részt vesz határon túli segítségnyújtásban. Gondolok itt például a földrengések áldozataira.
1: A nemzetközi Caritas küldetés az egyház általános küldetéséből is fakad, hogy igyekezünk segítséget nyújtani határunkon túl is, Főként, hogyha arra nemzetközi segítségkérés is van, és a nemzetközi Caritas hálózat is egy egységet alkot, tehát ahogy a magyar egyházi Caritas szervezetek egy mozgalmat, egy hálózatot alkotnak, így a világ 162 országban működő Caritas szervezetek is, és egymásra támaszkodnak, ha baj van, ha katasztrófa helyzet van, háborús helyzet van. Első ilyen akció, jól emlékszem, 1994-ben volt, amikor a magyar Caritas egy ilyen nemzetközi segélyprogramba vett részt a ruandai hututuszi polgárháborúnál, és aztán sorra jöttek azok a humanitárius helyzetek, amiben segítségnyújtást indított, például a kárpátaljai árvizek, vagy erdélyi, lengyelországi nagy árvizek, és azóta talán felsorolni se tudom, hogy mennyi földrengés, árvíz és katasztrófa helyzet volt az, ahol a magyar Caritas is bekapcsolódott.
0: Az egyik legnagyobb kihívás 2010-ben volt Haiti fővárosában. Több mint 10 000 ember halálát okozta a földrengés.
1: Igen, ezt katasztrófák évének szoktuk így a Caritason belül nevezni, azért, mert valóban évelején a Haiti földrengéssel indult, és egy nemzeti adománygyűjtés indult a Caritas és az egyház körein belül is. Akkor azt gondoltuk, hogy ez az év legnagyobb karitatív humanitárius eseménye lesz, de ez gyorsan megdőlt, mert tavasz végén, nyár elején ugye a felső magyarországi, észak-magyarországi nagy árvíz történt, 44 településen borsodi árvíz, ként emlegetjük, de júniusban az árvíz követően óriási viharkárton volt Észak-Magyarországon, és ősszel pedig októberben az ipari katasztrófák körében a vörös iszap katasztrófa tombolt ugye Devecser-Kolontár térségében, tehát abban az évben 4 olyan humanitárius helyzet volt, ahol a magyar Caritas is be kellett, hogy avatkozzon, és helyszínre ment, segét küldött, vagy folyamatosan részt vett, és mind az árvíz, mind a vörös iszap katasztrófa olyan volt, ami nyomot hagyott a szervezet életébe, hiszen hosszú hónapokig vett részt mindkét eseménynél, krízis helyzeti beavatkozáskor és az újjáépítésnél is.
0: Te mikor kezdtél el tevékenykedni a Caritasnál?
1: 2007-ben kapcsoltam be a Caritas munkájába, még Veszprémbe, a Veszprémi Egyházmegyei Caritasnál. Ott is nagyon sok mindent tapasztaltam a Préványi Caritas csoport élettel kapcsolatban is, de néhány évvel az én bekapcsolódásámat követően ugye ott a vörös iszap katasztrófán az egyházmegye területén volt, én személyesen is ott részt vettem, és az országos központ is engem kért akkor meg, hogy segítsem koordinálni ezt az országos Caritas munkát.
0: 2008-tól Écsi Gábor atya látja el a szervezet igazgatói feladatát. Vezetésével kidolgoztak egy úgynevezett krízisprogramot, amelyben segítették, vagy korábbiaknál nagyobb mértékben támogatták a válsághelyzetben kerülő családokat.
1: Igen, az Écsi Gábor atyának ez nagyon fontos törekvése volt, hogy az egyházmegyei Caritasok egy egységet alkotva közös programban tudjanak részt venni, és az első ilyen krízisprogram volt, amit az országos központ finanszírozott, közös elvek alapján valósított meg az egyházmegyei Caritas, vagy a plébániai Caritas szervezetek többsége. Ennek mintájára sok hasonló szociális program és időközi Caritas kampány akció is elindult, ami mind-mind ezt az egységet szolgálta.
0: 2005 a migrációs krízis ideje. Nagy szerepet vállalt a Caritas.
1: Nagyon fontos esemény volt. 2015 előtt is volt már olyan helyzet, amikor a menekült ügyi tevékenységét kifejtette a Caritas, főleg itt a délszláv háború tekintetében, ott a Pécsi Egyházmegye területén, de ez volt az az év, amikor ezt a tevékenységet nagyon aktívan kibővítve kellett végezni, és hirtelen szakadt rá az országra, és 2015 nyarától az országos Caritas is belépett ebbe a feladatellátásba, mind itt a budapesti érkező menekültek ellátásában, mind pedig a határmenti Röszke és Tompai határnál, és ott személyesen is részt vettem, nagyon megérintő volt, hogy a termőföldeken, a mezőn oda érkeztek a menekültek a határ mentén. Ott vertek sátrat, ott kellett ellátni mindenféle szolgáltatás, ellátás víz nélkül. Tehát 2-3 000 ember tartózkodott olyan helyen, ahol semmiféle ellátás vagy szolgáltatás itt. És ezért a segélyszervezeteknek nagyon aktívan sátorral, szociális jelenléttel, étkeztetéssel, egészségügyi sátorral jelen kellett lenni. Ez számomra és egy nagyon komoly tapasztalat volt a tekintetben, hogy a Caritasnak készen kell állni, hogy ilyen humanitárius helyzetben azonnal tudjon reagálni.
0: Ezt bizonyította az orosz-ukrán háború kirobbanása, ahol szintén már a határ mellett teljesítettetek szolgálatot.
1: 2022 előtt is, ugye már 2014-től voltak ilyen konfliktusok két ország között, és már akkor is több segélyszállítmányt indítottunk, és rendszeresen mentünk Kárpátaljára segélyszállítmányokkal, azonban 22 a háború kirobbanásának idején ez egy különös időszak kezdődött számunkra is, hiszen a korábbi tapasztalatok szerint arra készültünk, hogy egy gyors segélyezésre van szükség itt az érkező menekültek ellátása a határ mentén Budapesten, és azt gondoltuk, hogy néhány hónap alatt levonul ez a helyzet, és visszatérhetünk a normál kerékvágásba. Azonban nem így történt, és kialakult az, hogy a krízis ellátás után egyrészt az hosszabb időre nyúlt, tehát például másfél évig voltunk jelen a határon egy segítőponttal, de hogy emellett az integrációs feladatok ellátása, Magyarországra érkező menekültek hosszú távú ellátása egy komoly feladattá vált, és egy komoly szükséget jelentett, amire úgy kellett reagálnunk, hogy 22. májusában megalakítottunk egy integrációs központot itt a Katolikus Caritas székházának a földszintjén, ahova azóta is érkeznek a menekültek.
0: Beszéljünk a szociális intézményekről. Gondolok itt például a szenvedélybetegek ellátására, vagy a hajléktalanok ellátására, sőt, még az időseket is lehetne említeni.
1: A szociális feladatellátás nagyon fontos, hiszen egyszerre a Caritas az egyszerre egy hálózatmozgalom, ami önkéntes tevékenységet végez, és a karitatív feladatok, szeretett szolgálati feladatok vannak, és egyszerre professzionális szociális intézményrendszer, ahol az állami ellátórendszer mellett nyújt kiegészítő tevékenységet, ahol szükség van. Ilyen volt a 90-es években a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálatnak az elindulása, hiszen akkor reagálni kellett erre a hiányra. És a Caritas az elsők között volt a szereplők között, aki ilyen jellegű szociális tevékenységet indít, és azóta is ez egy meghatározó mind a szakmában, mind a szervezet életében, ami ott kialakult, hiszen manapság már alacsony küszöbű közösségi és nappali ellátást is végzünk, és 9 helyen működik az országban ilyen RÉV szenvedélybeteg segítő ellátás, ami egy hálózatot is alkotva egy komoly szakmai erőt jelent a mai napig.
0: Milyen sikereket értek el az úgynevezett modellprogramok? Gondolok az öngondoskodó háztartásokra, a szép otthonokra, az akarom programokra.
1: 2010 után, a nagy katasztrófák után indult el az a gondolat, hogy mindazokon a területeken, ahol jelen vagyunk ilyen humanitárius krízis ellátással, hogy a hosszú távú segítségnyújtásnál szükség lenne az öngondoskodás kialakítására, de ez egy fontos terület volt, például a Kréváni Caritas csoportoknál, vagy országosan más területen is, hogy hosszú távon ne csupán alkalmi megoldásokat tudjunk kínálni, valóban hálót tudjunk adni a rászorulók kezébe. És az öngondoskodó háztartások programcsoport ez ezen a gondolaton indult, de egyébként ez az egyház szociális tanításából is jön, a részvétel elvéből, hogy igyekezzünk bevonni a másik szemét és komplex segítségnyújtást előidézni, ami azt jelenti, hogy amikor mi adunk valami lehetőséget, ő ragadja meg, és együttműködve változtassunk az életén közösen, akár hónapokig, évekig együttműködve. Ilyen volt például a Zöld Előkertek program elindítása, ahol vetőmaggal támogatunk, ha ők felássák a kertet és megművelik, vagy építőanyaggal, festékkel, stb. Segítünk, ha ők kifestenek és kialakítanak olyan helyiséget, ami szükséges, például a gyerek ellátásához, vagy alkalmasabb lakás lesz a végén. Ilyen volt például az Akarom program, ahol mi tudunk bizonyos támogatási rendszereket, élelmet, utalványt biztosítani, képzéseket a számára, ha ő vállalja, hogy változtat például a háztartási szokásokon is, megtanulja, hogy hogyan lehet a bevásárlást, a gyermeknevelés gazdaságosabban, vagy naplót vezet a költségeiről, eljár ezekre a képzésekre, és igyekszik takarékoskodni. Tehát mindenképpen ezeknek a lényege az volt, hogy a család együttműködésével egy közös vállalás történjen.
0: Közben a határon túli tevékenységet is bővítette a szervezet. Arra is gondolhatunk, hogy 2017-ben életre hívta az orvos missziós munkacsoportot.
1: Igen, a 8 nagy, sokat emlegetett tevékenységi kör mellett vannak olyan feladatok is, amik nem annyira egyértelműek, de ugye az egyház, az, és nagyon sok pápon, ez folyamatosan felhívta erre a figyelmet a Caritasnál is, hogy a perifériára szorult embereket találjuk meg, milyen nehézséggel küzdenek és reagáljunk. És ilyen volt ez, hogy amikor a 2010-es évek elején elkezdtünk Gábor atyával, Écsi Gábor atyával Kárpátaljára járni, akkor ott mutatkozott egy igény, hogy a kórházakban nem elégséges az ellátás, az emberek nem tudnak eljutni, nem tudnak hozzáférni ezek a szolgáltatásokhoz. Elindult egy kórházmissziós feladatunk, eszközöket igyekeztünk vinni ezeknek a kárpátai kórházaknak, és aztán gyorsan jött az igény, hogy igen, de egy még erősebb segítségre lenne szükség, és ekkor jött az orvosmisszió gondolata, és akkor Vojcek László tanár úrék, Kecskés Lászlóval megalakították az orvosmissziós csoportot, ami most már 9 éve működik, és több mint 80 tagja van, akik rendszeresen látogatják ezeket a területeket.
0: 2025-ben változás történt az igazgatói tisztségben. Écsi Gábor atya szolgálatát befejezte, utódja pedig te lettél. Hogyan jellemeznéd az elmúlt egy évet?
1: Nagyon fontos időszak volt az azt megelőző 9 év. Szerintem 2015-ben kerültem föl Veszprémből Budapestre. Gábor atyának az igazgató helyetteseként szolgáltam itt az Országos Caritast. Ez a 9 év alatt nagyon sok minden tapasztaltam, láttam, de együtt igyekeztünk Gábor atyával fejleszteni, és én ezt az utat szerettem volna tovább folytatni, hogy ezt a fejlődés, amire ráálltunk, a Caritas bővülése létszámban, tevékenységben, hogy széles körű társadalmi felelősségvállalást tudjunk indítani, hogy ez tovább tudjon fejlődni, és ugye ez mind a Gábor atya alatti időszakban ez látható volt akár az infrastruktúra, programok, a munkatársi létszám tekintetében. Én ezt a fejlődési pályát szeretném tovább vinni és tovább erősíteni.
0: Beszélgetésünk végén időzzük fel, hogy a segélyszervezet kiemelkedő karitatív tevékenységének elismeréseként számos díjat kapott.
1: A Caritas több ilyen díjat kapott, például korábban a fővárostól is, de sok-sok díj voltán kiemelkedik a Magyar Örökség díj, amit 2025 tavaszán kapott meg a szervezet, ami ezt a hosszú távú szolgálatát ismerte el a Caritasnak. Nem csak egy-egy akcióját, hogy az orvosmisszió is kapott korábban ilyen díjat, nem csak egy-egy programját díjazták, hanem az egész Caritas történeti jellegét, ezt a történeti szerepvállalását, és ez nagyon komoly benchben tartott díj nálunk.
0: Kedves hallgatóink, Zagyva Rihárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

A vízhiány, a szárazodás egyre nagyobb gond a hajdan bővízű Magyarországon is. De vannak, akik nálunk is nagyobb nehézségekkel néznek szembe. Ki gondolná, hogy a bőséges monszunesők öntözte India például a világ egyik legsúlyosabb vízválságával küzd. Az ország a globális népesség közel 18%-át eltartja, és ehhez képest a Föld édesvízkészletének csupán 4%-ával rendelkezik. Éppen ezért sokféleképpen próbálkoznak állami és helyi szinten a víz tisztaságának, bőségének helyreállítására és megtartására. A jó gyakorlatból pedig akár ötleteket is meríthetünk. De van-e kapcsolat? És milyen jó gyakorlatok vannak, amik esetleg Magyarországon is megvalósíthatók? Vendégünk dr. Vilhelm Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem docense, volt Delhi kulturális diplomata, aki hosszú éveket töltött Indiában.

0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Kezi csókolom.
0: Arra kérem, hogy mielőtt a megoldásokról és az érdekes példákról beszélnénk, vázoljuk fel, hogy milyen problémái lehetnek Indiának a vízzel, hiszen ott monszunesők vannak, vannak bővízű folyók, de azért nem olyan rózsás a helyzet.
1: Igen, hát India az egy több mint 3 millió négyzetkilométerre kiterjedő ország, ebből fakadóan természetesen rendkívül sokszínű. Ha arra gondolunk, hogy itt találjuk a világ legmagasabb hegységének számos csúcsát is, tehát a Himalája 8000 méteres csúcsai közül is legalább a határon előfordul néhány, de ugye találunk itt trópusi esőerdőket is, és trópusi sivatagokat is. Sőt, Indiában mérték a világ egy év alatt lehullott legnagyobb csapadékát, tehát azt mondhatjuk, hogy itt található a világ legcsapadékosabb helye. Ez Cherrapunji település közelében van. 26.461 millimétert mértek egy évben, ami ugye több mint 26

0: A világ legszennyezettebb helyei közül is sajnos Indiában néhánnyal találkozhatunk. A felszíni vízfolyások jelentős része elszennyezett, hiszen gondoljunk arra, hogy ez a másfél milliárdos népesség, amely szeretne egyre inkább nyugati színvonalon fogyasztani, ennek a népességnek a növekedésével nem tartott lépést az infrastruktúra fejlődése. A gazdasági növekedés hajszolása természetesen azt eredményezte, hogy a gyárak, az üzemek hát lazább környezetvédelmi szabályozással dolgoznak, mint mondjuk a világ nyugati területein. A bányák, a mezőgazdaság szintén sokkal lazább körülmények között működik, hiszen minden politikusnak az a legfontosabb, hogy hány százalékkal nő a GDP, és bizony a környezetvédelemre jóval kevesebb figyelem fordult. Ugyanakkor természetesen vannak jó gyakorlatok is ebben a tekintetben Indiában, hogyha csak arra gondolunk, hogy a hit az milyen immunrendszerre tudja felvértezni az embert, akkor gondoljunk például a Gangesben elvégzett szent fürdőzésekre. A Ganges a világ egyik legszennyezettebb folyója, de a hinduk meggyőződése szerint Ganges anya nem lehet koszos, és ők fürdenek ebben a vízben. Néhány biokémikus kimutatta azt, hogy olyan baktérium összetevői vannak, és olyan ásványanyag összetevői vannak ennek a víznek, amelyek megakadályozzák a különböző fertőzések tovaterjedését. Tehát az emberek nem betegszenek meg tömegesen egy-egy ilyen gangeszi fürdőzést követően. Illetve a legfontosabb nagy vallási ünnepek ideje az mindig téli hónapokra jut, amikor a víz viszonylag hideg, nem tudnak benne szaporodni ugye ezek a mikróbák, és így az emberek is hát ugye kevéssé fertőződnek. De ugye a különböző városok, milliós városoknak a népessége.
1: Igen, a megapoliszokban.
0: Így van. Kalkuttáról, hogyha gondolunk, ugye 10 millió fölötti népessége rendelkezik, ugye a Ganges mellékfolyójának partjára települt Delhi, melynek térségében nagyjából 30 millió ember él. Most gondoljunk arra, hogy mindenféle közműellátottság nélkül a szennyvíz tisztítatlanul ömlik ezekbe a felszíni vizekbe, elszennyezve ezeket, de Indiának lépnie kell ebben a tekintetben. A Swachh Bharat, tisztítsuk meg Indiát program például erről szól, vagy az Okos Városok program erről szól, hogy minél inkább ugye a közműveket hozzá tudják igazítani a 21. századi kívánalmakhoz.
1: Külön minisztérium koordinálja az ivóvízellátást és a víztisztítási programokat Indiában.
0: Így van, tehát a kormányzat igyekezett azért a szervezetében is alakítani annyit, hogy a szennyvíz probléma és a környezetszennyezés problémája megoldása találjon. Nagyon nehéz ez a dolog, aminek történelmi okai vannak. Ugyanis Indiában nagyon-nagyon sokáig mindent szerves, lebomló anyagokból készítettek, tehát a evőeszközökről beszélünk, pedig tulajdonképpen a legfontosabb evőeszköz az a kéz, amit ugye a kézmosással leginkább tisztán lehet tartani, és ugye már is megakadályozzuk azt, hogy mondjuk valamilyen fertőzést kapjunk, hogyha csak a saját kezünket használjuk étkezésre, és a saját személyes higiénénkkel múlik, hogy mennyire mossuk meg. Hát mondjuk elmegyünk egy menzára, és mondjuk 80 ettek már azzal a kanállal, amivel mi eszünk, és esetleg a konyhásnénik nem voltak nagyon figyelmesek, akkor egyből valamilyen problémába ütközhetünk. De például a tányér Indiában hagyományosan banánlevélből készült. Az ételmaradékot pedig ezen a banánlevélen kitették az utcára, és az arra járó szenttehén, vagy bármely más állat, vagy egy éhes ember ugye ezt el tudta fogyasztani. A ivópoharak, ilyen égetetlen agyagpoharak, amiből ugye a teját szürcsögetik például az indiaiak. Ez is évszázadokon keresztül egy egyszerű mozdulattal, ha eldobták, ez néhány nap alatt ismét a természet szerves részévé tudott válni. De a műanyag az nem így viselkedik. Ugyanakkor az indiaiak megszokták azt, hogy bizony mindent kihaigálnak és elhaigálnak. Ugye ez a hatalmas mennyiségű műanyag hulladék, ami így felhomozódik, hát az nem éppen díszére válik az országnak.
1: Az iparnak a vízfogyasztása mennyire jelentős? Itt Magyarországon szóba került ugye az akkumulátorgyárak kapcsán is, de akár az autógyárak kapcsán. Korábban pedig volt szó arról, hogy mondjuk egy üdítőitalgyár vagy a textilipar micsoda eszméletlen túlméretezett vízfogyasztással rendelkezik. Ez mennyire probléma?
0: Egyre jelentősebb, de Indiában elsősorban a mezőgazdaság az, amelyik a és a lakosság, amely a legnagyobb

0: vízfogyasztó, tehát ellentétben mondjuk Kínával, ahol ugye a zöld és barna mezős beruházásokkal egy óriási ipari potenciál jött létre, és Kína ugye a világ műhelyévé vált, kis túlzással ugye a világ mindent Kínában gyártat. India ezzel szemben nagyon érdekes módon kihagyta a saját ipari forradalmát, és egyből szolgáltatás vezérelte gazdaságot épített. De azért még mindig a lakosság 50%-a alapvetően a mezőgazdaságtól függ. A mezőgazdaságban talál munkát. Úgyhogy a mezőgazdaság számára nagyon-nagyon fontos a víz. Hiszen Indiának, ahogy az elején említettük, vannak olyan területei, ahol bizony vízhiány alakul ki, a monszun esők ellenére is. Indiának az északnyugati területei, Rajasztán, Gujarat, részben Punjab tagállamok, Haryana tagállamok területén nagyjából olyan csapadék viszonyokat találunk, mint hazánkban, ugyanakkor az éves középhőmérséklet jóval magasabb. Tehát, hogyha egy picit eljátszunk a gondolattal, ugye napjainkban szembesülünk a globális éghajlatváltozással, alapvetően felmelegedési folyamatokat tapasztalunk. Lassan-lassan itt a Kárpát-medencében is olyan viszonyokkal fogunk találkozni, kis túlzással, mint Indiában. Tehát a rendelkezésre álló vizet, azt nekünk gyűjtenünk, tárolnunk, és ugye amikor szükség van, rá felhasználnunk kell. Indiában erre évezredes módszerek alakultak ki.
1: Milyen módszerek? Ugye ez nagyon érdekes számunkra, mert keressük a lehetőségeket a víz megtartásra. Most pár éve kezdtünk ezen gondolkodni egyáltalán. Ők meg már ezer éve tudják.
0: Hát nem akarom magam fényezni, de nagyjából 20 évvel ezelőtt nyertem állami ötös ösztöndíjat arra, hogy az indiai hagyományos vízkezelési módszerekkel foglalkozzak, hiszen akkor már világos volt, hogy az éghajlatunk változik, mégpedig nagyon gyorsan és drasztikusan, és hát mindannyiunk számára világos kell, hogy legyen az, hogy ezt az ember okozza. Tehát persze ezzel lehet vitázni, és vannak, akik ezt cáfolni igyekeznek, de egyértelműen, hogy ez antropogén hatású ez a folyamat. És engem nagyon érdekelt, hogy Indiában milyen megoldásokat használnak évszázadok, évezredek óta a vízhiány áthidalására. Több mint 50 ilyen hagyományos módszert sikerült összegyűjtenem. Természetesen ebben vannak olyanok, amelyek számunkra irrelevánsak, nem hasznosíthatóak, hiszen a Himalájához kötődnek, hát nekünk nincsenek az ilyen 6-7-8 ezer méteres hegyeink és gleccsereink.
1: Hó és jégolvadás?
0: Így van. Nagyon-nagyon ötletes módon használják a ottani emberek a gleccserek vizét. Sajnos ugye ezekből is egyre kevesebb van, és a gleccserek visszahúzódnak, ugye ezek a területek nagy bajban lesznek. De Észak-Kelet-Indiában, ahol tulajdonképpen trópusi esőerdei viszonyokat találunk, ez a bambusz csöpögtetéses technológia, amit alkalmaznak, az is zseniális, és a különböző bambusz rudakkal juttatják el a földjeikre a vizet, az átmérő és a távolság függvényében tudják a mennyiséget szabályozni. Nyilván ezekkel nagyon nem tudunk mit kezdeni, tehát nekünk India száraz, meleg területeiről kell példákat hoznunk, vagy olyan területekről, amelyek némiképpen hasonlítanak a Kárpát-medence egykori képére. Ugye mindenki előtt talán ott van az a térkép, ami a Kárpát medence árvíz járt a területeit mutatja. Ezt talán az iskolában látta mindenki, ugye világos kékkel és sötét kékkel az állandóan vízborította, illetve árvíz járt a területek, és erre mindenki ilyen katasztrófaként tekintett, mert mindenki azt vizionálta, amikor ezt a térképet nézte, hogy úristen, jön az árvíz és letarol mindent, de hát ez nem erről szólt itt a Kárpát-medencében, hanem a foggazdálkodásról szólt, és bizony a hagyományos magyar népi kultúrában ezt a plusz vízmennyiséget, ezt gyönyörűen hasznosították. Csak éppen ez a kapitalizmus útjában állt, mert szántóföldekre volt szükség, és gabonatermesztésre volt szükség, és bárki bármit mond, az árvízmentesítést elsősorban ezért kezdeményezték, pedig az emberek, a vidéki emberek egy életkamraként tekintettek erre a modellre.
1: Így van,
0: erre
1: hát a rengeteg pálkász, csíkász, én beszéltem még olyan halásszal,
0: gyümölcsfák
1: aki
0: tömkelege, legelők tömkelege, a faizás, tehát a tűzifának a gyűjtése.
1: És nem beszélve az elképesztő madárvilágunkról, még pelikánunk is volt annak idején.
0: Hát a biodiverzitás már rendkívül magas volt. Ugye francia szerzetesek, akik a középkorban Magyarországon jártak, azt írták le, hogy Magyarországon a vizek két rész halból és egy rész vízből állnak. Tehát olyan fajgazdag volt ezeknek a vízi élőhelyeknek a világa.

0: Az indiai víz megtartási megoldásokról beszélgetünk dr. Wilhelm Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományi Egyetem docensével. Na most visszatérve Indiára, tehát hogyha azt a régiót vesszük, ahol a mi mostani időjárásunkhoz, éghajlatunkhoz hasonló viszonyok vannak, nekik milyen tapasztalatuk van, és hogyan próbálkoznak a víz megtartással?
1: Tehát a foggazdálkodáshoz hasonlatos területeket Bengálban, illetve a Ganges-síkon találunk, Északnyugat-Indiában pedig, ahol már ilyen száraz félsivatagi térség uralkodik, csodálatosan összekötötték a műalkotásokat a víznyerési lehetőségekkel, mégpedig elsősorban is a lépcsős kutakkal. Baoliknak vagy baoriknak hívják ezeket a lépcsős kutakat. Ugye Indiában az év jelentős részében szárazság uralkodik, majd ugye amikor megérkezik a monszun, akkor egy hirtelen vízbőség lép fel. Ennek megfelelően a kutaknak a vize is egy jelentős játékot mutat, tehát jelentős szintemelkedés és szint csökkenés mutatkozik. Az indiai mérnökök azt találták ki évezredekkel ezelőtt, hogy ezt a vizet, ezt lépcsőkkel érdemes követni, tehát a víz mozgását. Úgyhogy a felszín alá mélyítettek, egy ilyen hatalmas termeket képzeljünk el, amelyeket ugye lépcsők tagolnak, és bármilyen magasságban van a víz, mi kényelmesen ugye a lépcsőkön keresztül elérjük ezt a vizet. De ezt ne csak valami egyszerű teremként képzeljük el, hanem gyönyörű műalkotások díszítették ezeket a termeket.
0: Föld alatti termek? Tehát a párolgás ellen is védték
1: pontosan,
0: a vizet.
1: Így van. És ne felejtsük el, micsoda kellemes mikroklímát jelenthetett mondjuk az ottani 40-50 Celsius fokos melegek idején. Tehát egy ilyen szociális teret is jelentett, ahol az emberek találkoztak. Elmentek ivóvízért, vagy szakrális fürdőt venni, közben ott találkoztak a szomszédaikkal, vagy más emberekkel, hiszen kétfajta ilyen lépcsős kút létezett a településen belül, illetve a legfontosabb kereskedelmi utak mentén, ahol ezek pihenőhelyek is voltak egyúttal.
0: Ezek és ingyenesek voltak az
1: ingyenesek
0: embereknek?
1: Voltak,
0: most elképzeltem, vizionáltam, hogy ásunk ilyen, ugye elég mélyre, hogy a csökkenő talajvizet elérjük, és akkor ott ásnánk ilyen föld alatti termeket, de hogy akkor az kié? Ki fizet érte, ki mire használja?
1: Ez a mindenkori uralkodónak a dicsőségét hirdette, hogy ő milyen emberbarát módon viszonyul ugye a környezetéhez, a társadalomhoz, de ez egy művészeti alkotás is volt egyúttal. Természetesen a hindu mitológiának a fontos eseményeivel, tehát egy ilyen népnevelő szándéka is volt. Ugye nyilván a korai időkben az emberek nem tudtak széleskörön írni, olvasni. Tehát tulajdonképpen ezek a vége láthatatlan szoborcsoportok, ezek az indiai mitológiai történeteket mesélik el képregényszerűen az odaérkezőknek. Tehát ez tulajdonképpen napjainkban egy kulturális örökséget is jelent, nem csak egy jó példát a vízmenedzsmentre.
0: Ma is használják ezeket a vízellátásra?
1: Ma is használják, sőt turista látványosságok is. Számtalan ilyen baoli tekinthető meg, belépőjegyért vagy belépőjegy nélkül, de ma is használják egyre kisebb intenzitással. Miért? Mert Indiában is a talajvíztükör szintje drasztikusan lecsökkent, lesüllyedt. Ennek pedig megint csak az emberek az okai, hiszen nagyon intenzíven használják fel a felszín alatti vizet. Indiában, ahogy említettem, a mezőgazdaság az egyik legfontosabb vízfelhasználó, hogy ez öntözés. Képzeljünk el egy indiai gazdát, aki tud öntözni, és egyet, aki nem tud öntözni. Ugye, aki tud öntözni, egész évben tud termelni, hiszen a hőösszeg az megfelelő a növények számára. A víz az egyetlen limitáló tényező. Tehát egyes tagállamokban akár 5-6-szor magasabb jövedelmet is el lehet érni úgy, hogyha öntöznek a gazdák, mint hogyha nem öntöznek. Sőt, egyes tagállamokban az állam az áramot ingyen adja a gazdáknak, hogy a vizet ki tudják venni a föld alól, különböző szivattyúkkal, motorokkal. Ez nyilvánvalóan pazarláshoz is fog vezetni.
0: Ez Magyarországon sem járható út. Sok gazdának fölcsillan a szeme ezt halva, de ez katasztrófához
1: nem,
0: vezet.
1: Nem, elmondom, hogy miért. 1966 és 1996 között, tehát 30 év alatt, például Punjab bizonyos területein, ez Indiának az egyik legfontosabb mezőgazdasági tagállama, 60%-kal csökkent a talajvíztükör szintje. Ez ökológiai katasztrófához fog vezetni rövidesen, és természetesen az emlegetett vezetett vízhiányhoz is, hiszen nem lehet a végtelenségig mélyíteni ezeket a kutakat. De vannak más nagyszerű példák is, amit akár házilag is meg lehet csinálni. Ilyen például a kund vagy kundi. Képzeljünk el egy csészét, egy teás csészét, vagy egy kávés csészét, amit fordítva ráteszünk ugye a csésze aljra. Ugye ez a kúp vagy félgömb alakú felület, ez gyűjti a vizet, ezen lefolyik a víz, és a kávé csésze alatti csésze gyűjti össze a vizet, és vezeti egy föld alatti nyílásba, egy föld alatti tározóba, megint csak ugye megakadályozandó a párolgást.
0: Ezek mekkorák, ezek a kundik?
1: Ezeken 10-20 méter átmérőjek, és ugye ezek is a vízellátást szolgálják. Természetesen ezt az üreget a föld alatt vízszigetelő anyaggal burkolták, valamint ugye a bevezető nyílást ilyen baktériumölő anyagokkal, mésszel, aktív szénnel, vagy éppen hamuval kezelték, és ezáltal ugye nem szaporodtak el a nem kívánatos mikróbák ebben a vízben, és egész évben hideg, friss vizet lehet venni ugye ezekből a kundikból. De az északnyugat-indiai építészetben is számtalan jó példát találunk. Ugye vannak a havelik, ezek a belső udvaros házak, ugye Spanyolországban is lehet ugye Európa mediterrán területein, száraz, forró területein ilyen építési stílusú házakat találni. Ugye igyekeznek leárnyékolni a belső udvart, egy nagyon kellemes mikroklímát képezve ezáltal. Most a ház tetőről és a házfalakról érkező vizet, azt a kis belső udvarban egy felszín alá sűjesztett vízgyűjtő medencében fogják fel, ami egyébként tovább hűti ezt a belső teret, és ivóvízként is fel lehet használni. Úgyhogy ezeket tankáknak nevezik ott Észak-Kelet Indiában.
0: Tehát eleve úgy építkeznek már, hogy a víz bőséget szolgálják, vagy a víz megtartást szolgálják.
1: Igen,
0: tehát ez is lehet egy jövőben mutató dolog, hogy most már másképp kell építkezni. Máshova és másképpen.
1: Így van, tehát manapság ugye, aki okosan tervezi meg a házát, az nyilvánvalóan egy csapadékvíz gyűjtőt is tervez mellé, hiszen azért a cserép felület, a tetőfelület az igen jelentős, akár ugye több száz négyzetméter is lehet, és az itt összegyűjtött csapadékot a víz alá vezetve, mondjuk egy ciszternába vezetve, kaphatunk egy olyan víztározót, amiből tudjuk öntözni a kertünket. Ugye a csapadékvízzel való öntözés az optimális megoldás, hiszen ugye az kevés ásványi anyagot tartalmaz.
0: Lágy víz.
1: Lágy igen. Víz, nem tesszük tönkre a talajt ezzel, de hogyha kútból öntözünk, vagy netalántán ugye ivóvízzel öntözünk, az már egészen más kémiai összetételű, nem biztos, hogy ez jót fog tenni hosszú távon a kertünknek.
0: Van-e még olyan jó példa, amit említeni szeretne, mielőtt rátérek a következő kérdésemre?
1: Tudnék még ilyen egzotikus neveket sorolni, de szerintem ezek
0: az érdekesebbek. Igen. Nagyon érdekes példák ezek, és az is lehet, hogy mi is tudunk mondani valamit a természetvédelemről, környezetvédelemről az indiaiaknak, és hát ők is tudnak nekünk. Vannak-e ilyen kapcsolatok, akár közös konferencia, akár közös, hát most új kormány van, de hogy valamilyen diplomáciai, kulturális kapcsolat, ami kifejezetten ezt célozza, vagy ilyen tapogatózás?
1: Igen, hát amikor én kulturális diplomata voltam Delhiben, akkor természetesen nem egy vákumban éltem, hanem a többi diplomatával, a magyar diplomatával is sokat beszélgettem, és ugye vannak olyan diplomaták, akik a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztésén dolgoznak, és ők elmondták, hogy egyértelműen Magyarország számára egy nagyon fontos piaci szegmenst jelent a víztisztító berendezések, a vízkezelő berendezések indiai értékesítése, és tudtommal vannak is ilyen együttműködések, tehát konkrét gazdasági előnyökkel járó együttműködések, de mi magunk is számtalan publikációt tettünk közzé. Nyilvánvalóan ezeket elsősorban tudományos közösség tagjai olvassák, de nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a 20 éves kutatásomat nemrég egy kicsit újra gondolva egy indiai PhD hallgatómmal közösen írtunk egy cikket, illetve egy indiai konferencián vettünk részt, ahol az indiaiak tátott szájjal hallgatták, hogy tényleg ilyen van, és nagyjából két hét hét múlva megkeresett az egyikük, hogy az egyik komoly európai tudományos kiadónál jelentessünk meg erről egy könyvet, hogy India a 21. században milyen tradicionális módszerekkel tud hozzájárulni az úgynevezett reziliencia növeléséhez, az ellenálló képességünket hogyan tudjuk ezekkel a tradicionális módszerekkel fejleszteni a globális éghajlatváltozás hatásaival szemben.
0: Magyarul is ki kell adni ezt a könyvet akkor?
1: Hát egyelőre angolul tervezzük, de természetesen magyar közönség számára is elérhető lesz.
0: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az indiai víz megtartási megoldásokról beszélgettünk dr. Wilhelm Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem docensével, korábbi delhi kulturális diplomatával. A hangmester Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Elhangzott a kerengő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Elmondta, a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5%-át. Arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel arról állapodtak meg, hogy találkozójukra a közeljövőben vagy Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána elmennek együtt Kárpátaljára, Beregszászba. A készpénz használat teljes védelmét sürgette szerdai közleményében a Mi Hazánk Mozgalom gazdasági és turisztikai kabinetjének elnöke. Fiszter Zsuzsanna azzal érvel, egyre többször tapasztalható, hogy hibák miatt meghiúsulnak a kártyás fizetési tranzakciók. A nap folyamán például az OTP rendszere akadozott, egy belső rendszerükben keletkezett probléma miatt egy ideig. A politikus szerint a készpénz védelme egyenlő pénzügyi szuverenitásunk védelmével, amit nem szabad feladni a globalista nyomás ellenére sem. Nem véletlen, hogy a Mi Hazánk harcolta ki a készpénz alkotmányát, védelmét, írja. Hangsúlyozva, nem szabad hagyni az elektronikus pénz és az elektronikus fizetés kizárólagossá válását. A politikus arra szólítja fel a kormányt, hogy a lehető legszélesebb körben védje meg a készpénz használatot. A Fidesz frakció szerint a Tiszás Kulcsár Krisztián méltatlanná vált az országgyűlési képviselői tisztségre, és méltatlanná vált arra, hogy az Interparlamentáris Unió magyar tagozatának elnökeként az országgyűlést képviselje, a keddi parlamenti vitában tett trágár megjegyzése miatt, amikor sértegette Lezsák Anna fideszes képviselőt. Az ellenzéki képviselőcsoport szerdán azt közölte, a házbizottság előtt kéri majd az ügy kivizsgálását. Kedden este az alaptörvény módosításának vitájában a KDNP Slatorcai Csaba követelt bocsánatkérést Kulcsár Krisztiántól. Kulcsár Krisztián 2 perces felszólalásában elnézést kért Lezsák Annától, aki azt felelte, hogy keresztény emberként elfogadja a gesztust. Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendeztek kibocsátó ünnepséget szerdán Pápán, a Magyar Honvédség 47. bázis repülőterén. Az Ohio Nemzeti Gárda Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi kiképzési gyakorlatát július 13-a és 22-e között tartják Michigan államban amerikai, szerb és magyar részvétellel. Az Amerikai Egyesült Államok 1993-ban indította el állami partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Végül az időjárásról. Este felé előfordulhat helyenként zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, a zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. Csütörtökön gomoly felhős, napos időre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. A világ egyház következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A gondviselés vagy a véletlenek játéka, de olyan érdekes, többször tapasztaltam, hogy valamikor készülök egy beszélgetésre a kiszemelt áldozatommal, és előző nap vagy egy-két nappal korábban kerül a kezembe olyan információ, olyan anyag, amely sokkal plasztikusabban tudja megközelíteni azt a témát, amiről beszélni akarunk. Egy-két nappal ezelőtt jártam egykori vatikáni nagykövet főnököm fiánál, ifjabb Keresztes Sándornál, aki az Antal kormány minisztere volt, jeles MDF-es politikus, Győr főépítésze, és kezemben nyomott egy életrajzot, önéletrajzi kötetet, amely pontot nyílt ki a 101. oldalon, ahol találkozom mostani beszélgetőtársamra vonatkozó érdekességekkel. Beszélgetőtársam Encz Géza, szintén az Antal kormány idején jeles politikus volt, a határon túli magyarokkal foglalkozó államtitkárság vezetője, és hát idézek ebből a könyvből először. Tehát ifjabb Keresztes Sándor írja édesapjával kapcsolatban. Apám ifjú Encz Gézával együtt kezdte a közös munkát Vas Csabával. Géza lakásán alakult meg egy kisebb csoport annak megbeszélésére, mondhatnám kidolgozására, hogyan lehetne létrehozni valamilyen fajta társadalmi szerveződést egyházi és kisebbségi ügyek képviseletére és ezeknek a politikába való becsatornázására. Ebben a folyamatban hamarosan én is bekapcsolódtam. Ifjú Encz Géza művészettörténész, akinek azonos nevű édesapját még Kolozsvárról származó barátság kötötte apámhoz, mármint a KDNP alapító későbbi vatikáni nagykövet Keresztes Sándorhoz. Akkoriban az MTA kutatójaként dolgozott, de szoros szálak fűzték az erdélyi kulturális és egyházi körökhöz. A 80-as évek második felében sokat segített édesapa nyugati és vatikáni kapcsolatainak kiépítésében. Később ő is az MDF tagja lett, ahol kisebbségpolitikával foglalkozott, előbb miniszterelnökségi államtitkárként, majd a határon túli magyarok hivatalának elnökeként. A párpolitikától az Antal kormány megszűnése után ő is visszavonult, de 2002-ig több országos hatáskörű kulturális intézmény vezetői posztját is betöltötte. Máig jó kapcsolatban vagyunk. És akkor még egy rövid bekezdés. A Ménesi úti lakáson, ahol most ülök és beszélgetek majd Gézával, általában havonta összejövő társaság érdekes összetételű volt. Vas Csaba hozta magával a névfrontos agrárpolitikus Molnár Márton Jánost és Kisgyé Csaba irodalomtörténést, szlavistát. Ott volt Konszma Imre atya, aki mind apámmal, mind Mártonnal jóba volt. Rendszeresen részt vett még a megbeszélésen Geisler Gyula, orvos, teológus, bioetikus, a Magyar Ökumenikus Baráti Társaság későbbi megalapítója, valamint az ő veje, Nyéki Kálmán és Szesztai András szociológus. Előfordultak időnként mások is, de a felsoroltakra emlékszem jobban, mert velük különböző módon és helyeken később is kapcsolatban maradtam. Hát eddig, ahol kinyílt a könyv. Dombok alján, vizek partján, Keresztes Sándor életem története című könyvből idéztem. Kedves Géza! Az az erjedés a 80-as években, amikor már lehetett mozgolódni, nem volt veszélytelen, de a falurombolás Erdélyben a katolikus egyházra leselkedő veszélyek Erdélyben, az elrománosítási kísérletei a Ceausescu érának az egyház felé elindított egy közös gondolkodást, amely végül is egészen eljutott második János Pál pápáig, illetve az igazságosság és béke pápai bizottság akkori bíboros elnökéhez, Echegaray bíboroshoz, a baszk származású főpaphoz. Föl tudnád-e idézni, ez már történelem a mai rádióhallgatók jelentős részének, hogy mi történt 35, majdnem 40 évvel ezelőtt, de máig ható következményei vannak. Ménesúti lakás 1980-as évek második fele. Hát egy valóságos műhely volt itt nálatok akkoriban.
4: Igen. Ez jó a kérdés, de nagyon komplex és nagyon nehéz megtalálni azt a szállat, amin ezt el kell indítani, és nagyon sok szállat kell majd ehhez még hozzá fonni ahhoz, hogy ebből egy világos összkép alakulhasson ki. Hát a Keresztes Sándor által a visszaemlékezésében felidézett kör 1986 táján indult el ennek a szerveződése, és ez összefüggött azzal, hogy én az itt már családi kapcsolatok szempontjából is bemutatott Keresztes Sándorhoz fordultam abban az ügyben, hogy Romániában a román politikai hatalom részéről a 80-as évek közepén, tehát körülbelül 1985-ben egy olyan akciósorozat indult el, ami az ottani katolikus egyház belső egységét veszélyeztette. Nyilván ez is volt a célja a kommunista hatalomnak, mert a római katolikus egyház a román glóbuszon rendszeridegen elemnek számított, a tűrt kategóriába tartozott, és ezt addig, ameddig egy demokratikus Románia ki nem alakult, vagy nem jött létre, addig ez az állapot végig fönnmaradt. A kezdetei azok a szovjet megszállás időszakára tehetők, ami ugye Romániában már 1945 után a kommunista rendszer bevezetését jelentette, és aminek egyházpolitikai szempontból az lett az egyik következmény, 1948-ban szovjet mintára a görögkatolikus egyházat, ami román jellegű volt, és nagyon jelentős volt a görögkatolikus egyháznak a lélekszáma, az akkori statisztikák szerint 1.400.000 körül mozgott, tehát egy jelentős román tömeget jelentett a Róma fősége alatt, vallási szempontból, felekezeti szempontból Róma fősége elismerő románoknak a köre.
5: És főleg Erdélyben éltek ezek a görög katolikusok akkor is már?
4: Hát ezek természetesen ugye a görög katolikus egyháza Mária Terézia kornak a kezdeményezése volt, a monarchiában mindenhol megjelent, és ez tulajdonképpen az ortodoxiával egy folyamatos konfliktus volt, nem csak Erdélyben, hanem vagy Magyarországon, hanem Galíciában is például, tehát a lengyel vidékeken is. Ezt a szovjet rendszer egyszerűen ki akarta zárni a életlehetőségekből, és az állam egyszerűen erőszakkal egyesítette a görög-keleti egyházzal. Hát ez a szovjet birodalmi, hatalmi politikának ma is egy fontos eleme, vagy orosz politikának, ami ugyancsak egy birodalmi politika, és a román politikának is egy fontos része volt, különösen is a kommunizmus bevezetése után, illetve ennek a következtében. Tehát a görögkatolikus egyház megszűnt, felekezett, megszűnt Romániában, és az egyházhoz, hát ugye az egyház püspökeit nem csak meghorcolták, hanem nagy része meghalt, kivégezték, stb. Tehát a legsúlyosabb szankciókkal sújtották.
5: Templomaikat elvették.
4: Templomaikat természetesen elvették, és a híveknek megtiltották, hogy katolikus liturgiát vegyenek igénybe, tehát hogy mégiscsak bejárjanak a katolikus templomokban, mert hát ugye a liturgia formáiban jelentősek a különbségek, de a tartalmában semmilyen különbség nincs, ugye teológiailag és ekléziológiai mindenféle szempontból a katolikus egyház szerves részét képezik. Tehát a híveknek is ez meg volt tiltva, súlyos büntetési szankciók terhe mellett. Így volt ez 1980-as évek közepéig, amikor is nyilvánvaló, hogy az államrendőrség közreműködésével felbíztattak néhány görög katolikus hívőt, hogy a vatikáni zsinat határozataira hivatkozva, nevezetesen, hogy a liturgia nyelve a nemzeti nyelv, a katolikus plébánosokat keressék meg, és ott követeljenek maguknak román misét. Na most ugye ez egyházi szempontból teljesen rendben van, de a
6: román kommunista politika gyakorlata az oktatás ügyben mutatta meg azt, hogyha magyar intézményeket kétnyelvűvé tesznek, akkor annak az a vége, hogy a végén csak román nyelvű marad. Tehát ez egy behatolási lehetőséget és egy nagyon komoly veszélyt jelentett, ismerve a folyamatnak az előző szakaszait a romániai katolikus egyházra nézve, mert annak két fontos része van, az erdélyi rész, az teljesen magyar jellegű, a romai katolikus egyház, a moldovai viszont döntően román jellegű, nyelvileg és kulturálisan mindenképpen. Tehát ugye három egyházmegye van Romániában, katolikus egyház, illetve három, nem egyházmegye, rosszul mondom.
5: Érseki tartomány? Mire gondolsz?
6: Ez még csak nem is érseki tartomány. Az erdélyi részi egyházmegyék azok magyar jellegűek, kivéve a temesvári egyházmegyét, amiben erős német karakter is van. A bukaresti egyházmegye az tulajdonképpen csak egy kényszerűségből az államhatalom változásának következtében létrehozott egyházigazgatási egység, mert ott a katolikusok azok gyakorlatilag magyarok, azok a Székelyföldről, döntően azok a Székelyföldről származó magyarok, akik Bukarestben szolgáltak különböző munkakörökben, és az néhány tízezer a maximális létszáma.
5: Ennek igen, emlékszem, olyan 25-30 ezer volt, amit az Annario Pontificio írt Bukarestről.
6: Ja, így van, tehát hogy a pápai évkönyvben szereplő adat, ez az adat volt. És akkor van a Jási egyházmegye, amelyik viszont tehát román jellegű, ott jó részt a moldovai csángók elrománosodott csoportjáról van szó, illetve valamilyen más módon katolikussá vált ottani románságról van szó, elég jelentős, mert egy 300 ezeres nagyságrendű. Az Erdély viszont 1 milliós nagyságrendű volt a 90-es évek, a 80-as évek végén.
5: Hát a Székelyföld az szinte intakt katolikus például. Aztán nyilván Kolozsvár környék, Kalotaszög környéke, sok helyen ott vannak a reformátusok, unitáriusok is, de az ottani magyarságnak a fele, vagy több mint fele katolikus volt az erdélyi magyarság.
6: Hát ez így van, és tehát ez a kultúrtörténeti szempontból ez a dolog így alakult, és ebbe az egységbe kívánt, ugye nyilvánvaló ez a román politikai, kommunista politikai törekvés éket verni azáltal, hogy az addig a katolikus liturgikus szolgálatból kitiltott görög katolikusokat teljesen hamis módon felhasználta arra, hogy itt egy ilyen fajta románosítási akció elinduljon. Most ez még a városokban úgy, ahogy lett volna erre lehetőség, de mondjuk a Székelyföldön, ott végképp semmiféle, hogy mondjam, jogos alapja nem volt. Tehát ebben az ügyben, hát ugye teljesen ismert volt a Securitatéval dolgozó román államhatalomnak a tevékenysége, a stratégiája és a taktikája egyaránt. Tehát ez egy komoly veszélyt jelentett. De a probléma az volt, hogy ez igazából a romániai magyar katolikus vezetőségnek, tehát a püspöki karnak lett volna hivatalból a problémája, nekik viszont a Vatikánnal kapcsolatuk gyakorlatilag nem volt.
5: Hát meg betöltetlenek voltak püspöki helyek, tehát Erdélyben Gyulafélváron be volt töltve a püspöki szék, de se Temesvárnak, se Nagyváradnak, se Szatmárnémetinek nem volt főpásztora például.
6: Akkor nem volt főpásztora, ez is hozzátartozott ahhoz az egyházpolitikához, aminek az elsődleges célja nemzetiségi cél volt. Tehát itt összekeveredtek az egyházi ügyek és a nemzetiségi ügyeknek a kezelése, ez egy szándékos politikai stratégia része volt természetesen. Na tehát ugye ezek ismeretében én azt a kérdést tettem föl Keresztes Sándornak, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezek a tények a Vatikánnak is tudomására jussanak, hiszen a katolikus egyháznak a romániai jövőjét is érintő dologról volt szó, és a világegyháznak azon belüli párbeszédnek a kérdéseit is érintette távlataiban. De hát ugye ezek a távlatok nem ilyen messzi történelmi távlatok, ezek a folyamatok annak a totális államhatalomnak a birtokában, amivel akkor még ugye a román vezetés rendelkezett, bizony elég gyorsan komoly károkhoz és történelmi léptékű károkhoz vezetettek volna.
5: Az idősebb Keresztes Sándorhoz fordultál, mert itt keverednek a nevek, és Keresztes Sándorról emlékeztetőül annyit mondjunk el, hogy Kolozsváron született, Barankovics párti képviselő volt, közvetített Márton Áron és I.S. Gyula között. Bizalmasa volt Márton Áronnak, nagyon jó kapcsolatai voltak az erdélyi egyházi személyiségekkel, amint lehetett járt át, és hát mellette ebbe az időbe még ő egy mellőzött, egy olyan életutat járt be, ami nagyon tiszteletre méltó. 56 után, miután újjá akarta szervezni a Keresztény Demokrata Néppártot, rendőri felügyelet alá került, és csak fűtőként dolgoztatott, meg pénzbeszedőként az egyház községében, meg az Újember szerkesztőségében, de mellette jogi végzettséggel, piarista diák múlttal Keresztény Demokrata Barankovics iskolájába járt, tehát mindig kereste az igazságot az erdélyi magyarság számára, tehát ezért fordultál hozzá, gondolom.
6: Így van, pontosan, hát ezt el kell mondani tulajdonképpen azt megelőzően, hogy ezt a beszélgetésnek ezt a részét adásba tesszük, ugye, tehát ezt az elején kell elmondani. És aztán a többi szemét is röviden majd ismertetni kell, mielőtt a szerepük ebben az egész folyamatban világossá válik. Tehát hozzáfordultam ezzel a dologgal, és akkor, ismerve ezeket az erdélyi egyházi kapcsolatait, és ismerve azt, hogy egyébként a magyar püspöki karban is megvoltak a kapcsolatai, a magyar egyházzal, sőt, egykori kolozsvári egyetemi kapcsolatai révén a kommunista nomenklatúrával is.
5: Non György volt neki vitatársa.
6: Gyerekkorában egyetemista.
5: Egyetemista,
6: akkor igen. Mert Non is ott végezte a jogot, Kolozsvári Egyetemen. Csak ő ugye baloldali és kommunista lett már az egyetemi ideje alatt, és a társadalmi politikai kérdésekről intenzív viták folytak akkor, ez 1940 és 44 közötti időszak. A hallgatók, és konkrétan Keresztes Sándor és Non György között is. Tehát ide ment vissza az ő kapcsolatuk, aztán Non, aki egyébként egy Szatmári sváb családból származott, és két ránytestvére apáca volt, tehát ő neki azért volt tájékozottsága az egyházi ügyeket illetően is. Ő viszont egy kőkemény, meggyőződéses kommunista volt, és az erdélyi kommunista párt és a szovjet Moszkva közötti kapcsolatot tartotta a háború alatt, többször a fronton oda-vissza át szökve.
5: De az ideológiai vitákat fölülírta, vagy fontosság is van rendben, az erdélyi való aggódás. Tehát ebben partnerre talált Keresztes Sándor?
6: Minden jel szerint az elő- és az utótörténet is ezt mutatta. Aztán Non fontos szerepet kapott már a Rákosi korszakban, először kulturális miniszter helyettes lett, aztán 53-ban a Nagy Imre színrelépésekor a legfőbb ügyészi pozíciót is betöltötte. Szóval egy abszolút vezető emberből, aki a saját körében minden fontos személlyel, aki börtönbe volt, aki kijött, akit kivégeztek, akit nem végeztek ki, közvetlen személyi kapcsolata volt, tehát rajta keresztül Keresztes Sándor nagyon fontos információkhoz és adott esetben kapcsolatokhoz is eljutott. Abban, azokban a valóban nemzeti és az egyház ügyét képviselő kezdeményezésekben, amit ő kitartóan sziszifuszi elkötelezettséggel tett a szocializmus egész időszak alatt. Hát én ezekről sok mindenről hallottam, ez volt tehát az apropó, ami miatt őt megkerestem.
5: Nagyon szépen köszönöm. Az első bevezető, megalapozó műsorba ez bőségesen elegendő. Legközelebb itt folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen, Encz Gézával beszélgettünk arról az időszakról, a 80-as évekről, amikor is hát született az MDF, született a Kereszténydemokrata Néppárt, és hát elsősorban a Népfronttal való kapcsolat révén lehetőség nyílik valahogy arra majd, hogy a Vatikán felé lépéseket tegyen a magyar elkötelezett értelmiség a magyar egyházak, illetve az erdélyi magyarság védelme ügyében. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Világegyház.

0: Vivaldi C-dur koncertójának részletét az English Concert előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Július 8-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Bizottsági vita, a Magyarország alaptörvényének 17. módosítása törvényjavaslatról. Megkezdődött a Fidesz parlamenti bojkotja a Tisza alaptörvény módosítása ellen. A Fidesz tiltakozik az alaptörvény módosítása és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen csütörtökön 18 órától a Sándor palota előtt. Reflektorfényben Törökország, NATO csúcs Ankarában. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának. Újra fokozódik a feszültség a Hormozi szorosnál. Indul Marine Le Pen a jövő évi francia elnök választáson. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában Mellétei Barna Márton, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. A Fidesz-KDNP kedden jelentette be, hogy bojkottálják az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó parlamenti munkát. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A Fidesz-KDNP frakció szövetség parlamenti bojkottot hirdetett az alaptörvény 17. módosítása ellen. Ezért sem a javaslat részleges vitáján, sem a szavazáson nem vesznek részt a politikusaik. Mindezt Panyi Miklós fideszes képviselő jelentette be kedden a parlamentben a javaslat általános vitájában, amelyen még jelen voltak az ellenzéki frakciók politikusai. A Fidesz frakció megerősítette, hogy a képviselők szerda reggel már távol maradtak az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésé, amelyen az egyetlen érdemi napirendi pont a magyar Péter miniszterelnök által benyújtott javaslat vitája volt. Az MTI beszámolója alapján a Tiszás Mellétei Barna Márton az alaptörvény módosításról szóló bizottsági vitában kiállt az ellenzék által sokat kritizált tervezet mellett. A Tisza politikusának érvelése szerint a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. A javaslat az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának csütörtök délutáni ülésén is téma lesz. Így lehetséges, hogy csütörtökön tovább folytatódik a fideszes képviselők bojkotja a tiszás tervek ellen. A parlamenten kívül is tiltakozik az ellenzék a kormány tervei ellen. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a parlament hétfői ülése előtt jelentette be, hogy július 9-én csütörtökön este 6 órától tüntetést tartanak a Sándor palotánál a kormány alaptörvény módosítási tervei ellen. Magyar Péter múlt szombaton közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását. Megerősítette, hogy a módosítás egyik legvitatottabb pontja megmarad, miszerint a javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Emellett 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátot írnak elő a parlamenti képviselőknek. De az is a változtatások részét képezi, hogy 70 éves életkori határt vezetnek be az alkotmánybírók számára. Apáti István a vitában azt hangsúlyozta, hogy a mandátumhoz korlátozására vonatkozó javaslat sem hazai, sem nemzetközi egyezményeknek nem felel meg, csak már idézzük, lezsírozták. Elmondta, hogy álláspontja szerint az országgyűlési képviselőkre vonatkozó 12 éves korlátozást egy az egyben ki kell hagyni a törvényből, vagy pedig azzal a feltétellel benne, hogy

0: Kiállításának semmilyen politikai jelentősége nincsen a most hatalom gyakorlók szempontjából, ellenben óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából. Úgy vélekedett, muszáj kiállni azokkal a hatalmi törekvésekkel szemben, amelyek romba döntenék azt, amit a rendszerváltozás óta elértek. A bejegyzésben Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a csütörtök 18 órától a Sándor palota előtt tartandó demonstráción, amely során a Fidesz az alaptörvény módosítása és a köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik. Már otthon van Szakács István, jobboldali influencer, akit korábban őrizetbe vettek, számolt be Cunyiné Bertalan Judit, fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerdán Facebook oldalán. Cunyiné Bertalan Judit kiemelte, egy Facebook poszt miatt, ami vélemény nyilvánítás volt, Szakács Istvánt büntető eljárás alá vonták. Szerda reggel tudatta az MTI-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről. A jobboldali influencer jogi védelmét a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani, közölte a Védvonal vezetője. Szakács István jobboldali influencert terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettének megalapozott gyanúja miatt állította elő a rendőrség július 8-án szerdán. Felesége Facebook bejegyzése szerint szerdán reggel házkutatást követően Szakács Istvánt elvitték a rendőrök, adja hírül az MTI. A gyanút korábbi Facebook bejegyzésére alapozták. A videóban Szakács István egyebek mellett azt fejtegette, ha Orbán Viktor a Tisza politikai bosszújának lenne az áldozata, és elvinnék Magyar Péter pribékjei, legalább 500 ezer ember az utcára vonulna, és akárhonnan kiszabadítaná a volt kormányfőt. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke kiállt a Facebookon Szakács István jobboldali influencer mellett, az önkény uralom szint lépéseként értékelte a történteket. A Matthias Corvinus kollégiumot működtető alapítvány ugyan megszűnik, de meghirdette a felvételit erdélyi központjaiba az MCC. Gáspár Sándor tudósít.
1: A Matthias Corvinus kollégium erdélyi programjai hiánypótlóak, és fontos szerepet töltenek be a tehetséggondozásban. Ezért érthető a szülők és az érintett diákok aggodalma az intézmény további működését illetően, jelentette ki Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke, miután Ruf Bálint miniszter határozatot hozott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány július 31-i hatállyal történő megszüntetéséről. Ám az MCC vezetőségének közleménye szerint a Kárpát-medence 27 településén képzési központot fenntartó tehetséggondozó intézmény továbbra is működik, és mindent megtesznek a további működés érdekében. Az MCC 1996 óta végzi tevékenységét, jelenleg mintegy 8000 hallgatójuk van az ingyenes tehetséggondozási programoknak. Közleményükben kifejtik, a törvény értelmében előbb meg kell szüntetni az alapítványt, utána kérik föl az alapítót, a Tombos családot, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja-e az MCC-t. Igen esetében a kormány határozatot hoz a megszüntetési döntés visszavonásáról, és az alapítóra bízza a Matthias Corvinus Kollégium fenntartását, írják. Az alapítvány megszüntetésének bejelentése ellenére is meghirdette a felvételit erdélyi központjaiba az MCC a következő tanévre. Programjában jelenleg közel 100 munkatárs, 180 oktató és 2500 diák vesz részt 7 erdélyi városban. Aradon-Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben. Középiskolások és egyetemi hallgatók. Kolozsváron az egyetemi program az MCC képzésének zászlós hajója. Első éveseknek egyéves junior képzés, külön van a másod és harmadéveseknek, és a mesterképzésen lévőket a vezetőképző akadémián fogadják. Mihály Falvi Katalin elmondta, a romániai magyar érdekvédelmi szervezet eddig nem kapott hivatalos információt az MCC további működéséről, de bíznak abban, hogy az oktatási programok továbbra is elérhetőek maradnak az erdélyi fiatalok számára.
0: A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor.

0: tusványos panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége, köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Komáromi Sejel János Egyetem. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tonk Márton, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem rektora szerdán Csíkszeredában. Az Erdélyi Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21-e és 26-a között zajló tusnádfürdői táborban. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Elmondta, a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5%-át. Arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel arról állapodtak meg, hogy találkozójukra a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána együtt elmennek Kárpátaljára, Beregszászba. Magyar Péter szerdán a montenegrói miniszterelnökkel, a norvég miniszterelnökkel és a kanadai miniszterelnökkel tárgyalt. Mindeközben Washington és Ankara bejelentette, közel a megállapodás Ankara és Washington között az F-35-ös vadászgépek és amerikai gyártmányú sugárhajtóművek vásárlásáról, írta a CNN. Közben Donald Trump amerikai elnök elrendelte a kereskedelem megszüntetését Spanyolországgal, mert Spanyolország tavaly nem vállalta, hogy 2035-re GDP-jének 5%-át védelemre fordítja. Továbbra is intenzív harcok zajlanak az ukrán fronton, miközben újabb orosz rakéta és drón támadások érték az ország több régióját, Nyíri Kata jelenti.
1: Oroszország ismét nagyszabású rakéta és drón támadásokat hajtott végre Ukrajna ellen. A legsúlyosabb csapások Kijevet, Harkivot, Herszont és Zaporizsja térségét érték, ahol több civil életét vesztette, sokan megsérültek, valamint lakóépületek és infrastruktúra is megrongálódott. Az ukrán fegyveres erők vezérkara arról számolt be, hogy az elmúlt 24 órában mintegy 1260 orosz katona vált harcképtelenné, miközben a frontvonalon, különösen Pokrovszk irányában továbbra is rendkívül heves összecsapások zajlanak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ismét a légvédelmi rendszerek megerősítését nevezte az ország legfontosabb feladatának. Az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka során indított 5 ballisztikus rakéta és 169 drón túlnyomó részét sikerült elfogni. Közben az ukrán biztonsági szolgálat, az SBU drónjai orosz katonai célpontokat, köztük a Dzsankoj légibázist és a Kercsi kikötő térségét támadták. Nemzetközi téren Norvégia több mint 260 millió eurós új támogatást jelentett be Ukrajna légvédelmének fejlesztésére, míg Mark Rutte, a NATO főtitkára hangsúlyozta, hogy a szövetség továbbra is hosszú távú fenyegetésként tekint Oroszországra, és folytatja Ukrajna támogatását. Bulgária jelezte, hogy újabb fegyverszállításokra már nincs lehetősége, ugyanakkor továbbra is részt vesz az ukrán haditechnikai eszközök javításában. Csehország pedig csatlakozik egy új nemzetközi fegyverbeszerzési programhoz.
0: Újra fokozódik a feszültség a Hormuzi szorosnál. Irán amerikai bázisokat támad Bahreinben és Kuvaitban, miután az Egyesült Államok csapás hullámot indított Irán ellen. A törékeny tűzszüneti megállapodást ért legújabb csapásként az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy közös rakéta és drón támadást hajtott végre kulcsfontosságú amerikai katonai helyszínek ellen. Az Egyesült Államok visszavonta Irán olaj eladási engedélyt, válaszul a szorosban lévő 3 tankhajó elleni támadásra. Élesen bírálta szerdán a francia sajtó és politikai ellenfelei Marine Le Pent, aki előző nap bejelentette indulását a jövő évi francia elnökválasztáson, annak ellenére, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság bűnösnek mondta ki az európai parlamenti juttatások hűtlen kezelése miatt egy évtizede folyó jogi eljárásban. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Marine Le Pen kedd este jelentette be, hogy indul a jövő évi elnökválasztáson annak ellenére, hogy elítélték és elektronikus nyomkövető viselésére kötelezték. Döntését azzal indokolta, hogy fellebbezni fog a semmítő széknél, amely véleménye szerint felfüggeszteni a szankciót. Hozzátette, hogy a választási jogosultság hiánya hatalmas demokratikus problémát jelentene. Az immáron négyszeres elnökjelölt azt is bejelentette, hogy a legmagasabb jogi szervnél a semmítő szék a felülvizsgálati kérelmet nyújt be, ami felfüggeszti a párizsi fellebbviteli bíróság keddi ítéletén hatályát. Az ellenzéki politikust 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel elektromos nyomkövető viselése mellett. A bíróság Marine Le Pent 45 hónapra eltiltotta a közügyektől, de ebből 30 hónapot felfüggesztett. Mivel a 2025 márciusában meghúzott elsőfokú ítéletben az eltiltás azonnal végrehajtandó volt, a Marine Le Penre kiszabott 15 havi eltiltás időtartama mostanra véget ért.
3: Kárpát-medencei lapszemle. Egyre nagyobb kihívás elé állítja a pályakezdőket az erdélyi munkaerőpiac, ugyanis a vállalatok csak visszafogottan toboroznak alkalmazottakat, olvasható a Krónika cikkében. Az erdélyi munkaerőpiacon a Z-generáció tagjai az elégtelen román nyelvtudás miatt, vagy csupán az otthonosabb, támogatóbb munkakörnyezet reményében előszeretettel keresnek menedéket a magyar vállalatoknál. A lehetőségek száma azonban véges, emiatt felvetődik a kérdés, miként tűnhet ki a tömegből az önéletrajzával egy friss diplomás, ha még nem rendelkezik szakmai tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel. A lap által megkérdezett 2 végzős egyetemista pontosan érzi a munkaerőpiac szorítását. Egyikük, Kovács Dolores Vivien végzős újságírás szakos hallgató elmondta, mindenképp keresni kell, előre gondolkodni, tervezni és élni a váratlan lehetőségekkel is. Szinte minden szakma esetében érvényes, hogy nyitott szemmel kell járni és merni jelentkezni. 4 év szünet után 2023-ban indult újra a Tusnádi Piliske, amely idén fennállásának 70. évfordulóját ünnepli, írta meg a Székelyhon. A csapat egy bajnoki ezüstéremmel és történelmi kupaszerepléssel tette emlékezetessé a jubileumi idényt. A koronavírus járvány és más körülmények miatt azonban a csapat működése 4 évre megszakadt. Néhány helyi fiatal keresett meg azzal, hogy újra kellene indítani az egyesületet, vállaltam az adminisztratív feladatokat, a pálya rendbetételét, a szponzorok felkutatását és az anyagi háttér megteremtését, a játékos keret kialakítását pedig a fiatalokra bíztuk, idézte fel az újrakezdést Bíró Zsolt. Jelenleg közel 50 leigazolt labdarúgó tartozik az egyesülethez, ami biztos alapot jelent a folyamatos szerepléshez. A Tusnádi pálya közvetlenül a római katolikus templom szomszédságában található, ezért egy sajátos helyi szabály is kialakult. Egyszer egy vasárnapi mérkőzés egy időben kezdődött a Szent Misével, és a szurkolás behallatszott a templomba. Azóta iratlan szabály, hogy mise idején nem rendezünk mérkőzést, mesélte a lapnak Bíró Zsolt. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Tizenkét új ezüst szívet helyeztek el hálából a megszületett gyermekekért a vértessomlói kegyhelyen vasárnap. A vértessomlói Sarlós Boldogasszony kegytemplom búcsújának ünnepén Spányi Antal megyés püspök tartott szentmisét és megáldotta a hála szíveket. Őt hallják, Fülöp Andrea összeállítása.
4: A Sarlós Boldogasszony Mária és Erzsébet találkozásának az ünnepe, a 2 gyermekét váró édesanya találkozik, akik Istentől ajándékba kapták a gyermeket, és akik tudják, hogy gyermeküknek isteni küldetést kell teljesíteni. Ők vállalják ezt, hiszen kimondták, legyen nekem a te igéd szerint, és az életüket így élték meg. A mai világban nagyon sokszor éppen azért imádkoznak fiatal nők, feleségek, hogy az Isten adjon nekik gyermeket, legyen gyermekáldásban részük, mert nagyon szeretnének, nagyon vágyódnak gyermek után, és igaz szeretettel tudnák a gyermeket hídben, emberségben fölnevelni. Hát alkalmas hely, Sarlós Boldogasszony ünnepén ez a vértes somlói kegyhely, hogy itt imádkozzunk a gyermek áldásért. Hálát adunk azokért, akiket a szülők kiimádkoztak, és akik most elhelyezték a hálaszíveket ezekben a tárlókban, ahol a gyermek keresztneve meg a születési dátuma van fölírva csak, de ő tudja majd visszatérve ide évek múlva, hogy ezt az én szüleim én értem adták, mert itt imádkoztak ki engem a jó Istentől.
0: A várható időjárásról. Újabb idén a harmadik hőhullám érkezett Olaszországba, ismét 40 Celsius fok körüli hőmérséklet várható. Firenzében csütörtökön a legmagasabb vörös kód lép életbe. Itthon csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Bizottsági vita, a Magyarország alaptörvényének 17. módosítása törvényjavaslatról. Megkezdődött a Fidesz parlamenti bojkottja a Tisza alaptörvény módosítása ellen. A Fidesz az alaptörvény módosítása és Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik csütörtökön 18 órától a Sándor palota előtt. Reflektorfényben Törökország, NATO csúcs Ankarában. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának. Újra fokozódik a feszültség a Hormuzi szorosnál. Indul Marine Le Pen a jövő évi francia elnök választáson. Kedves hallgatóink, véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
6: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
7: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
8: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Múlt idéző című rovatunk következik, Szikora Józsefet hallják.
9: 2026. július 8-a szerda van, Edgár, Jenő és Ellák napja. Isten értesse a névnapjukat ünneplőket. 1621. július 8-án született a nagy francia mesemondó Jean de La Fontaine. Írt elégiát, színművet, de népszerűségét állatmeséinek, fabuláinak köszönheti. Ezekben éles iróniával bírálta kora társadalmi erkölcseit, az emberi gyarlóságokat. Sokat merített a görög Ezópusz állatmeséiből, ám főművével, a 12 kötetben megjelent mesékkel mégis eredeti költészeti formát teremtett. 1896-ban e napon született Csonka Pál, Kossuth és állami díjas építészmérnök, a műszaki tudományok doktora. Csonka Jánosnak, a karburátor társ feltalálójának a fia. Csonka Pál tervei alapján épült Budapesten több gyárépület, a két ferihegyi ikerhangár, több műhelycsarnok és Taksonyban a templom ellipszis alakú héjszerkezettel készült kupolája. 80 éves lenne Veszelinov András, színművész, dobos, az Atlantis, a Metro, a Sirius és az Apostol együttes muzsikusa. 1676. július 8-án halt meg első Rákóczi Ferenc, megválasztott erdélyi fejedelem, második Rákóczi Ferenc apja. Bekapcsolódott a Veselényi féle összeesküvésbe és elvállalta a felkelés fővezérségét. 1670-ben fegyverbe hívta a felvidéki nemességet, de az összeesküvésben ugyancsak résztvevő Zrínyi Péter elfogatásának hírére letette a fegyvert és kegyelmet kért, amit 300 000 forint váltságdíj lefizetése ellenében meg is kapott. 1916-ban e napon távozott e földi világból Ortvai Tivadar, történetíró, a történeti földrajz egyik magyar úttörője. Temesvári teológiai tanulmányok után pappá szentelték, majd a Budapesti Egyetemen bölcsész doktori oklevelet szerzett. Később a Pozsonyi Jogakadémián a történelem tanára, illetve a Pozsonyi Orsolyarendi Apácák Tanítóképző Intézetének igazgatója és tanára volt. Ortvai Tivadar fontos műve a kétkötetes Magyarország régi vízrajza, amelyben a Kárpát-medence vizeinek nevét dolgozza fel. 1946. július 8-án halt meg Lovassi Sándor, ornitológus, faunakutató. Sági Károllyal és Csák Árpáddal 1898-ban alapították a Balatoni Múzeum Egyesületet, amelynek eredményeképpen megépülhetett Keszthelyen a Balatoni Múzeum. 1548. július 8-án Fráter György levélben kérte a budai pasát, hogyha a Habsburgok megtámadják Erdélyt, nyújtson katonai segítséget. 1611. július 8-án Báthori Gábor erdélyi fejedelem Brassó mellett vereséget szenvedett Radu Serbán havasalföldi vajdaseregétől. 1704. július 8-án az erdélyi kurucrendek Gyulafehérváron fejedelemmé választották II. Rákóczi Ferencet. 1912. július 8-án bullát adott ki 10. Pius pápa, a hajdúdorogi magyar görög-katolikus egyházmegye felállításáról. 1998. július 8-án koalíciós kormány alakult Magyarországon, a Fidesz, az FKGP és az MDF részvételével, Orbán Viktor vezetésével.
0: A múlt idézőt Szikora József készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. Az első tizedben a szűzanya közben járását kérjük a nehézséggel küzdő atyákért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A következő tizedet a családjukat segítő nagyszülőkért imádkozzuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A következő tizedben kérjük a Szűzanya közbenjárását, a betegek lelki békéjéért és gyógyulásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A negyedik tizedben kérjük a Szűzanya közbenjárását és hathatós segítségét, hogy az emberiség meg tudja fékezni a klímaváltozást. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A következő tizedben kérjük Szűzanya közbenjárását a megtérésekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Elmondta, a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5%-át. Arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel arról állapodtak meg, hogy találkozójukra a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána együtt elmennek Kárpátaljára, Beregszászba. A Fidesz frakció szerint a Tiszás Kulcsár Krisztián méltatlanná vált az országgyűlési képviselői tisztségre, és méltatlanná vált arra, hogy az Interparlamentáris Unió magyar tagozatának elnökeként az országgyűlést képviselje. A keddi parlamenti vitában tett trágár megjegyzése miatt, amikor sértegette Lezsák Anna fideszes képviselőt. Az ellenzéki képviselőcsoport szerdán azt közölte, a házbizottság előtt kéri majd az ügy kivizsgálását. Kedden este az alaptörvény módosításának vitájában a KDNP-s Latorcai Csaba követelt bocsánat kérést Kulcsár Krisztiántól. Kulcsár Krisztián 2 perces felszólalásában elnézést kért Lezsák Annától, aki azt felelte, hogy keresztény emberként elfogadja a gesztust. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen 3 fideszes országgyűlési képviselő egy szerintük Tiszás propaganda célokra felhasznált gyermek ügyében. Hangzott el szerdán a központi nyomozó főügyészség épülete előtt az irat benyújtását megelőzően tartott sajtótájékoztatón. A feljelentéstevők közlése szerint annak a médiában Martinként azonosított 11 éves állami gondozott fiúnak az ügyében fordulnak a vádhatósághoz, akit sajtóhírek alapján intézeti szökése után talált meg és vitt el Magyar Péter egy fórumára egy pár, majd a gyerekkel később publikált interjú készült. Újra fokozódik a feszültség a Hormozi szorosnál. Irán amerikai bázisokat támad Bahreinben és Kuvaitban, miután az Egyesült Államok csapás hullámot indított Irán ellen. A törékeny tűzszüneti megállapodást ért legújabb csapásként az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy közös rakéta és drón támadást hajtott végre kulcsfontosságú amerikai katonai helyszínek ellen. Az Egyesült Államok visszavonta Irán olaj eladási engedélyét, válaszul a szorosban lévő 3 tankhajó elleni támadásra. Megkezdődött szerdán a nyári felvételi időszak a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetemen, ahol alap- és mesterszakon 1505 helyre várják a jelentkezőket.

0: A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
1: Bodó Béla, Brumi a Balatonon.

Tizedik rész, 17. fejezet, amelyben Mukinak fáj a torka. Horgászás. Vakkancs hozzánk szegődik, de nem is vakkancs, hanem morgó.

0: Szegény Mukinak fáj a torka. Nem nagyon, de fáj. Bár ne fájna, mert nem mehet be a Balatonba. Elhatároztam, én sem megyek be a vízbe, hanem Mukival maradok. Dagi pedig így szólt,
1: akkor én sem megyek be a Balatonba, mert mi barátok vagyunk.
0: Jócsont is kijelentette, ő sem megy be a Balatonba, hiszen barátok vagyunk, és ő egyedül nem úszkál. Aztán azt mondta, menjünk horgászni a mólóra. A móló szélén nagy kövek vannak. Leülünk majd a kövekre a horgászbotokkal, a horgot a zsineggel bedobjuk messzire a vízbe, és sok-sok halat fogunk.
2: De nagy kár, mondta Muki, hogy nincs horgászbotunk, se horgunk, se spárgánk.
3: Tudom, mondta Jócsont Mukinak, a te spárgád például, amelyen két nagy csomó volt, elveszett a vonaton.
0: De várjatok! Azzal Jócsont kiszaladt a kertbe, és négy hosszú, erős ágat hozott. Most már csak spárgát kellett kérni, és négy gombos tűt. Kaptunk a nénikémtől. A gombos tűket Dagi meghajlította horog alakúra, rákötöztük a vékony spárga végére, a spárgát pedig a botra. Még egy darab kenyeret is adott a nénikém, ebből kell majd kis galacsinokat gyúrni. A galacsinokat rátűzzük a horogra, ezt kapják majd be a halak a horoggal együtt. Mi pedig kihúzzuk a halakat, és kész.
1: Arra gondoltam, mondta útközben Dagi, hogy nem kell ennyi kenyér a csalétekhez, úgyhogy egy darabot megehetnénk belőle.
0: Nem engedtük meg Daginak, hogy egyen a csalétek kenyérből, hanem gyorsan kimentünk a mólóra. Elhelyezkedtünk a napsütötte köveken, és akkor Jócsont így szólt.
3: Most pedig, amikor bedobjuk a horgokat a vízbe, maradjon mindenki csendben. Még annyit sem szabad mondani, hogy mukk, mert a halak még azt is meghallják, ha valaki megmukkan, és akkor otthagyják a horgot a kenyérgalacsinnal, és elúsznak.
0: Szép gömbölyű galacsinokat gyúrtunk a kenyérbélből, és rátűztük a horogra.
1: Mikor azt mondom, három, szól Dagi, akkor mindenki dobja be a horgot a vízbe, de a botot jó erősen tartsuk, mert hát, ha nagyon nagy hal akad a horogra, és kirántja a botot a mancsunkból.
2: Nem szeretném, szólalt meg Muki, ha például a hal király kapná be az én horgomat, mert amilyen erős, botostul együtt berántana engem a vízbe, és nekem ma nem szabad fürödnöm, mert fáj a torkom. Nem nagyon, de fáj.
0: Elhatároztam, szorosan Muki mellé ülök, mert hal király ugyan nincs, de egy erős nagy hal mégis beránthatná Mukit a vízbe. Én észreveszem, ha Mukit rántja a hal, és megfogom Mukit, nehogy beleessék a Balatonba.
1: Három,
0: mondta Dagi. Meglóbáltuk a botokat, és bedobtuk a horgainkat a vízbe.
2: Pszt!
0: Súgta Jócsont, de olyan halkan, hogy a halak ne hallják meg. Meg sem mukkantunk. Ültünk csendben. Vártunk. Messziről egy kiránduló hajó közeledett, hangosat dudált. Pszt! Súgta Jócsont, és ránk nézett. Mi csak ültünk a bottal a kezünkben, és meg sem ukkantunk, mert akkor elriasztjuk a halakat,

0: Csak vártunk, lestük a vizet, de leshettük. A víz csendesen verődött a kövekhez, és a mi botjaink meg sem moccantak. Pedig Dagi megmagyarázta, ha halakad a horogra, egy kicsit megrántja a botot. Psz! Suttogta Jócsont, s ismét nagyon csendesen ültünk. Ekkor a mólóról egy kis fehér kutya szaladt oda hozzánk. Psz! Súgta neki Jócsont. Nehogy most elvakkansd magad, mert mi horgászunk, s horgászni csak csendben lehet. A kutya nem vakkantott, hanem csóválta a farkát. Azután a két első lábát a Muki térdére tette, és nyalogatni kezdte Muki mancsát. Éppen azt, amelyikben Muki a horgászbotot tartotta. Psz! Suttogta Muki. Nagyon csiklandoz ez a kis kutya. Muki egyre feljebb tartotta a mancsát a bottal, hogy a kiskutya ne tudja elérni. De hiába. A kutyus felugrott a Muki ölébe, mire Muki gyorsan felállt, és ahogy felállt és a botot magasra tartotta, a zsineget is kirántotta a vízből. Hát ahogy a zsineget a horoggal együtt kirántotta a vízből, milyen meglepetés, látjuk, egy kis hal akadt a Muki horogjára. Egy ezüst színű kis hal. A horog belefúródott a szájába. Nagyon megsajnáltam a halacskát. A kutyus ugatott örömében, mi pedig Jócsonttal és Dagival együtt csak néztük a halat. Nem volt nagyobb a félmancsunknál.
1: Hát, ez bizony nem cápa,
0: szólt Jócsont, aztán hozzátette.
1: Sőt, nagyon kicsi hal. Mit csináljunk vele?
0: Ránéztem Mukira, aztán gyorsan azt mondtam. Szabadítsuk meg a horogtól, és dobjuk vissza a Balatonba. Dagi Mukihoz lépett, kivette a horgot a halacska szájából, és gyorsan visszadobta a vízbe a kis halat. Láttam Mukin, elszomorodott. Mukikám, mondtam neki, majd kifogsz te még nagy halat is.
1: Ezért a piciért nem érdemes búsulni. Igaz, hogy kicsi volt még, mondta Muki szomorúan, de ez nem lett volna baj. Sőt, arra gondoltam, hogy elszaladok egy lavórért, beleteszem, hogy ficánkoljon meg úszkáljon. Aztán hazavittem volna a lavórral együtt, és felneveltem volna. Aztán, ha szép idő van, a lavórral együtt sétáltattad volna, ugye?
0: Csúfolódott Jócsont.
1: Majd én fogok egy jó nagy halat, szólt most Dagi Mukihoz, akkorát, mint a karod. Azt neked adom, Muki, te viszed haza, mintha te fogtad volna. A Brumi nénikéje pedig megsüti, és mi meg jó ízűen megesszük. Csak nagyon vigyázunk majd, nehogy szálkát nyeljünk.
0: Azzal hátba vágta Mukit. Nem nagyon, de hátba vágta. Ekkor a kutyus ugatni kezdett. Dagira vicsorította a fogát. Attól féltem, hogy megharapja Dagit, olyan mérgesen ugatta. Psst, mondtam neki, Dagi is a barátunk, úgyhogy nem kell őt megugatni. És Dagi mellé léptem, és megsimogattam. A kutyus most már engem is megugatott.
1: Szólj neki, mondta Jócsont.
0: Muki lehajolt a mérges kis kutyához.
1: Nem tudom, szólt csendesen, hogy mi a neved, kiskutya, legyen a neved Vakkancs, tehát kedves Vakkancs, ne ugasd meg a barátaimat.
0: Ezután Muki megsimogatta Vakkancsot. A kutyus rögtön abba hagyta az ugatást, és nyalogatni kezdte a Muki lábát.
1: Van még egy barátunk, szólt Muki, ha halunk nincs is.
0: Psst! Szólt ekkor Jócsont. Most pedig folytatjuk a horgászást.
1: És addig horgászunk, tette hozzá Dagi, amíg nagy halakat nem fogunk. És a halakat otthon megsütik, és jó ízűen megesszük.
2: Tudom, mondta Jócsont, csak nagyon kell vigyázni, nehogy szálkát nyeljünk.
0: Dagi megfordult, már felemelte a mancsát, hogy hátba vágja Jócsontot. Nem nagyon, de hátba vágja. De azután ránézett Vakkancsra, és mégsem vágta hátba.
1: Elhatároztam, hogy én nem folytatom a horgászást, mert nem akartam, hogy olyan szép kis hal akadjon a horgomra, mint a Mukié volt. Muki is letette maga mellé a horgászbottyát.
0: Három!
1: Vezényelt Dagi. Ők jó csonttal ismét bedobták a horgot a vízbe. Bakkancs közém is Muki közé feküdt le, az első lábára hajtotta a fejét. Szundikált. Hol én simogattam meg, hol Muki? Ilyenkor kinyitotta a szemét, és kedvesen nézett ránk, szép dióbarna szemével. Bár lett volna nálam kocka cukor, a felét Bakkancsnak adtam volna, vagy talán az egész kockát. De nem volt nálam cukor. Sajnos. Ekkor Dagi nagyot kiáltott.
0: Bocsok, megvan a nagy hal! Nem is tudom kirántani. Akkora! Gyertek ide gyorsan!
1: Felugrottunk mi is, Bakkancs is, és Dagi kövéhez léptünk. Dagi hátradőlt, teljes erejéből rángatta a botot. A zsineg megfeszült, de kihúzni nem lehetett.
2: A hal király!
1: Kiáltotta jó csont.
2: Ez aztán a hal király. Kifogjuk, otthon megsütik, de nagyon vigyázunk, nehogy szálkát nyeljünk.
1: Azzal Dagi mellé ült. Megfogta mögötte a botot, és ráncigálni kezdte.
3: Milyen kár, szólt Muki, hogy egyikünk sem búvár, mert ha például Brumi búvár lenne, akkor most bemenne a vízbe, átölelni a nagy halat, és szépen kihozná.
1: Nagyon sajnáltam, hogy nem vagyok búvár, mert szívesen kihoztam volna Dagi halát.
3: Psz, mondta jó csont.
2: Bocsok, szó sincsen nagy halról. Sőt, hanem a Dagi horga beleakadt a víz alatt egy kőbe. Azért nem tudjuk kihúzni. Na, ne is ráncigáljuk tovább, hanem majd én lemegyek a legalsó kőre, amelyik a legközelebb van a vízhez, és egy másik bottal kipiszkálom a Dagi horgát.
1: És jó csont már mászott is le a legalsó kőhöz. Most Dagi szomorodott el.
0: Nem akartam követ horgászni, mondta, hanem egy nagy halat akartam kifogni. Ha lett volna egy nagy halunk,
2: azt otthon megsütötték volna.
1: Vágott közbe jó csont.
2: És csak a szálkára?
0: Jó csont,
1: mondta ekkor Muki.
0: Bakkancs rögtön neked ugrik, mert az sem szereti, ha Dagi valakit hátba vág, de az sem, ha kicsúfolod Dagit.
1: Megsimogattam Bakkancs fejét, mert nem akartam, hogy jó csontnak ugorjék. Jó csont ekkor már ki is szabadította Dagi horgát a kő alól.
2: Folytassuk a horgászást,
1: mondta, de most már Daginak sem volt kedve hozzá, ezért csak jó csont dobta be a horgát a vízbe. Jó csont látta, hogy mi hárman nem horgászunk.
3: Pszt, pszt, szólt. A nézők is csendben maradnak. Nehogy elriasszák az én nagy halamat.
1: Elhatároztam, hogy csendben maradok. Dagi is szótlanul nézte a vizet, Muki is. Bakkancs pedig ismét lefeküdt mellénk.
3: Hosszú ideig csendben ültünk.
2: Most!
1: Kiáltott fel jó csont.
2: Most aztán igazán megvan a nagy hal. Dagi, ezt hazavisszük.
1: Dagi izgatottan ugrott fel.
2: Most!
1: Kiáltott ismét jó csont.
2: Biztosan bekapta a horgot, mert megrezzent a mancsomban a bot. Rögtön kirántom.
1: Azzal nagy erővel hátra vágta a botját. Oda néztünk Mukival, hát látjuk, valami hosszú leng a jó csont horgán.
0: Angolnát fogott!
1: Örvendezett Muki. Én is nagyon örültem, hogy legalább jó csontnak sikerült a horgászás. Angolnát úgysem láttam még. Az angolna hosszú, vékony hal, mintha kígyó lenne. Olyan. De azért hal.
0: De azonnal kiderült. Nem angolna. Sőt,
1: hénárcsomó akadt jó csont horgára.
2: Ezt nem visszük haza,
1: mondta Dagi. Aztán ránézett Bakkancsra, és nem folytatta. Bakkancs pedig jól megugatta a hínárcsomót. Neki sem tetszett.
2: Na, szólt jó csont, a horgászást én is befejeztem.
1: Fogtuk a botokat, és elindultunk hazafelé.
3: Vakkancs nem tágított mellőlünk. Eszembe jutott valami. Az, hogy ne menjünk egyenesen haza, hanem a falu felé, mert Vakkancs bizonyára eltévedt, amikor kiszaladt a mólóra. Bizonyára a faluban lakik, s ha arra megyünk, hazatalál. Kísérjük el Vakkancsot, mondtam barátaimnak.
1: De merre kísérjük el?
3: Kérdezte Muki. Vakkancs hol előre szaladt, hol vissza hozzánk.
2: Majd ő megmutatja az utat,
3: szólt Dagi, mert akkor már mindnyájan elhatároztuk, hogy elkísérjük Vakkancsot.
2: Mi leszünk? Az igen tisztelt, becsületes megtalálók,
3: mondta Jócsont.
2: De csak akkor, ha Vakkancs nem talál haza. Írunk egy hirdetést, amely így szól. Mi, igen becsületes megtalálók, őrzünk egy kis kutyát, amely most a Vakkancs névre hallgat. Másik nevét nem tudjuk. Éppen horgáztunk, amikor rátaláltunk. De nem fogtunk semmit, csak Dagi egy követ.
1: Hozzá kell tenni a hirdetéshez,
3: szólt közbe Dagi,
1: hogy Jócsont viszont egy hínácsomót horgászott ki a Balatonból.
3: Nem kell hozzátenni semmit, mondta erre Muki. Az sem, hogy nekem volt egy kis halam, de visszadobtuk a vízbe. És az sem kell hozzátenni, hogy én szerettem volna a kis halat felnevelni. Ekkor Vakkancs ismét hozzánk szaladt, megnyalta a Muki lábát, majd hirtelen elfutott. Láttam, hogy beszalad egy házba, és befut a nyitott konyhaajtón.
2: Más hirdetést kell írni,
3: mondta Jócsont.
2: Ezt! Mi, becsületes megtalálók, találtunk egy kutyát, amelyet Vakkancsnak neveztünk el, de Vakkancs hazatalált, ezzel a hirdetés nem érvényes.
3: A ház előtt mentünk el, és kihallottuk az utcára.
2: Merre csavarogtál el, te kis morgó? Hát hol voltál? Hát mert mindenfelé kerestelek. Na, csak hogy hazataláltál.
3: Tovább ballagtunk. Se halunk, se kutyánk. Akkor Dagi ezt mondta.
1: Felejtsük el az egészet, mintha nem is indultunk volna horgászni.
3: A kis halat is felejtsük el? Kérdezte Muki.
2: Miféle kis halat?
3: Kérdezte Jócsont.
2: Mert én már elfelejtettem, hogy te fogtál egy kis halat.
3: Könnyű lesz elfelejteni, vigasztalta Mukit, mert igazán nagyon kicsi volt. Nagyobb halat nehezebb elfelejteni. Ahogy kotoráztam a zsebemben, mégis találtam egy cukrot benne. Mukinak adtam. Muki ránézett.
1: Azt mondtad, hogy ebéd előtt nem szabad cukrot enni, mert akkor nem lesz étvágyunk.
3: De ebéd után meg szabad enni, feleltem Mukinak. És azzal mancsoltunk. Tovább ballagtunk. Elől Dagi, vállán a horgászbot, aztán Jócsont, mancsában a horgászbot, utána mi ketten Mukival. Ezzel a fejezetnek vége, mert beléptünk a kertünkbe. Jó hétvágyat nektek is!

0: Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A 10. rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendezte Varga Andrea.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Vérasszom felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzőjám s őrangyal, legyetek én velem, ha tirem vigyázok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották.

0: a Holdviola felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videó üzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Elmondta, a magyar kormány már döntött arról, hogy kiszámítható módon növeli a védelmi kiadásokat, amelyek 2035-re elérik a GDP 5%-át. Arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel arról állapodtak meg, hogy találkozójukra a közeljövőben Budapesten vagy Kijevben kerül majd sor, és utána együtt elmennek Kárpátaljára, Beregszászba. A Fidesz frakció szerint a Tiszás Kulcsár Krisztián méltatlanná vált az országgyűlési képviselői tisztségre, és méltatlanná vált arra, hogy az Interparlamentáris Unió magyar tagozatának elnökeként az országgyűlést képviselje. A keddi parlamenti vitában tett trágár megjegyzése miatt, amikor sértegette Lezsák Anna fideszes képviselőt. Az ellenzéki képviselőcsoport szerdán azt közölte, a házbizottság előtt kéri majd az ügy kivizsgálását. Kedden este az alaptörvény módosításának vitájában a KDNP-s Latorcai Csaba követelt bocsánatkérést Kulcsár Krisztiántól. Kulcsár Krisztián 2 perces felszólalásában elnézést kért Lezsák Annától, aki azt felelte, hogy keresztény emberként elfogadja a gesztust. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen 3 fideszes országgyűlési képviselő egy szerintük Tiszás propaganda célokra felhasznált gyermek ügyében. Hangzott el szerdán a központi nyomozó főügyészség épülete előtt az irat benyújtását megelőzően tartott sajtótájékoztatón. A feljelentéstevők közlése szerint annak a médiában Martinként azonosított 11 éves állami gondozott fiúnak az ügyében fordulnak a vádhatósághoz, akit sajtóhírek alapján intézeti szökése után talált meg és vitt el Magyar Péter egy fórumára egy pár, majd a gyerekkel később publikált interjú készült. Újra fokozódik a feszültség a Hormozi szorosnál. Irán amerikai bázisokat támad Bahreinben és Kuwaitban, miután az Egyesült Államok csapás hullámot indított Irán ellen. A törékeny tűzszüneti megállapodást ért legújabb csapásként az iráni forradalmi gárda bejelentette, hogy közös rakéta és drón támadást hajtott végre kulcsfontosságú amerikai katonai helyszínek ellen. Az Egyesült Államok visszavonta Irán olaj eladási engedélyét, válaszul a szorosban lévő 3 tankhajó elleni támadásra. Megkezdődött szerdán a nyári felvételi időszak a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetemen, ahol alap- és mesterszakon 1505 helyre várják a jelentkezőket, és idén doktori iskolát is indítanak, jelentette be Tonk Márton, rektor, szerdán Csíkszeredában. A magyar és angol nyelvű filmtudomány és intermedialitás doktori iskolába tandíjmentes és ösztöndíjas, tandíjmentes és tandíjas helyeket is hirdetnek, utóbbiakra egész Európából várnak jelentkezőket. Végül az időjárásról. Estére előfordulhat helyenként zápor, zivatar, csütörtökön komoly felhős napos időre számíthatunk. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakul ki. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Nyáron nagyon sokan vízre vágyunk, vízpartra szeretnénk menni, hogy a nyár hevét, a forróságát a vízben hűsítsük. A mai alkalomra éppen ezért Rakovszky Zsuzsa Víz című versét választottam önöknek. Mert minden víz álombéli vizek testvére, végtelenség jelképe, halhatatlan lények kék lakhelye, az elveszett magzati éden a tudattalamban. Sportuszodákban a feszített víztükör rücskös falak közé zárt téglalapja, vagy nyári déltüzében tündököl, szilánkosan törik a víz sötét smaragdja, ha gyönge hús hasítja, mint a kés. Strandlabda pillanatnyi égiteste fúrja magát fölötte a harsány kékbe, és a holdfény rezzenetlen halotti tükre este. Csiszolt kőlap, síma és mozdulatlan. Télen homályos és barlangszerű terem, a lámpák pára foglalatban. Nyáron beton és szúrós sárga fű a medencék körül, nyírkos törölközön hevernek csukott szemmel, mint a holtak. Holtestekkel borított harcmező felett tart szemlét a Napóleon nap. Süket tengermoraj a fejes tugró fülében, ahogy a víz fölötte összezárul. Szívgörcs polip halál lesz rá a mélyben, aki egy önfelett percért lemond magáról. Az óvatosnak csúszkáló hideg sáv előbb bokáig, aztán derékig, állig ér föl. De még így is rövid, viszonylagos szabadság kötöttségektől és nehézkedéstől. Csupasz köldök, napot addig sosem látott bőrfelület a fényre tárva. Hosszú combok arisztokráciája lép a medence szélen gőgösen. A víz vízfénye játszik mindenen. A gonosz istennő jár kell a fényben. Csúnyának és öregnek lenni szégyen. Susog a gúnyos csillogó elem. A női öltöző nyírkos homája. Finom fénytükkel szúrta át a nap. Még láttam a gyerekkor gyöngéd ragaszkodása, aranygyűrű, gyorsan süllyed a víz alatt. Két egyenlő erő meccés pontjában álltam, kerestem az egyensúlyt, s azóta sem találtam. Rakovszky Zsuzsa Víz című verse a víz nagyon sokrétű jelentésének költői feltárása. A mű nem csupán egy uszodai élmény leírása, hanem az emberi lét alapvető kérdéseinek, élet és halál, szabadság és kötöttség, test és lélek, gyermekkor és felnőttkor vizsgálata. Ebben a versben a víz egyszerre természeti elem, ugyanakkor kulturális szimbólum és személyes emlékezet hordozója is. Végig kíséri a lírai én gondolatait. Már a vers elején a nyitósorok is mítikus és pszichológiai távlatot nyitnak, mert minden víz álombéli vizek testvére. A víz itt a tudattalan, az ősi emlékezet és az élet eredetének a jelképe. A költő a magzati éden képével azt a biztonságot idézi fel, ami az anyaméhben sajátunk volt. Ez a teljes egységnek és a védelemnek az állapota. Az elveszett paradicsom, mondhatjuk így is, amelyre egész életünkben vágyakozunk. A víz tehát egyszerre az élet kezdete és a végtelenség szimbóluma a kezdősorokban. A vers középső részében ez a mítikus látásmód fokozatosan a hétköznapi uszoda világába vezet. A sportuszoda szabályos, rücskös falak közé zárt téglalapja éles ellentétben áll a természet végtelen vizeivel. A víz azonban itt sem veszíti el titokzatosságát. A napfényben sötét smaragd, este pedig halotti tükör, vagyis állandóan változtatja arcát. Érzékletes képekkel mutatja be Rakovszky Zsuzsa a fény és a víz játékát, miközben a mozdulatlanság és a mozgás kettőssége végig jelen van. A vers egyik legfontosabb motívuma az élet és a halál közelsége. A víz ugyanis egyszerre adja a lebegés szabadságát, és ugyanakkor a pusztulás lehetőségét is magában rejti. A fejestugró fülében hallható süket tengermoraj, a szívgörcs, a polip halál mind arra emlékeztetnek, hogy az ember mennyire kiszolgáltatott a természet erejének. A víz ugyanis egyszerre csábít és fenyeget. Ez a kettőség végig meghatározza a vers hangulatát. A gyönyör és a félelem soha nem választható el egymástól. A versben emellett a másik fontos, hangsúlyos kérdés a szabadság. A vízben való lebegés megszabadít a test súlyától, mégis csupán rövid, viszonylagos szabadság, ahogy olvassuk a versben. Az ember pillanatokra átlépheti saját korlátait, de végül visszatér a nehézkedés és a hétköznapok világába. Ez a felismerés filozófiai mélységet ad a versnek, mert minden felszabadulás átmeneti, a teljes szabadság elérhetetlen. A vers második felében a test kerül a középpontba. A strandvilága a szépség, a fiatalság és a tökéletesség kultuszát jeleníti meg, a hosszú combok arisztokráciája, ironikus megfogalmazás, de érzékelteti a külső alapján kialakuló hierarchiát. A víz vízfénye azonban nem csupán megszépít, hanem ítélkezik is. A megszemélyesített gonosz istennő azt csugalja, hogy a társadalom könyörtelenül méri az ember értékét a külseje alapján. Csúnyának és öregnek lenni szégyen. Ez a kijelentés nem a líraién véleménye, hanem a közösség kegyetlen elvárásainak megfogalmazása. A vers utolsó képei személyesek lesznek. Rakovszky Zsuzsa költészetében nagyon jellemző ez az építkezés. Messziről indít ahhoz, hogy aztán megérkezzen a személyeshez. A női öltöző félhomályában felvillan egy gyermekkori emlék, majd a víz alá süllyedő aranygyűrű, egyszerre válik az elveszített idő, az elmúlás és a visszahozhatatlan múlt jelképévé. A gyűrű utalhat a kapcsolatokra, az összetartozásra, az élet folytonosságára, eltűnése pedig veszteség élményt fejez ki. Ez a gyűrű utalhat az örökké valóságra is, hiszen a kör a teljességnek a jelképe is. A vers zárlata összegzés, a filozófiai mondani való sűrített megfogalmazása. Két egyenlő erő meccéspontjában álltam, kerestem az egyensúlyt, s azóta sem találtam. A lírai én egész életét meghatározza az ellentétek közötti egyensúly keresése. Élet és halál, szabadság és kötöttség, múlt és jelen, test és lélek mind-mind olyan erők, amelyek között mindannyian folyamatosan ingadozunk. A vers végső soraiban éppen az fogalmazódik meg, hogy ez az egyensúly talán sohasem érhető el teljesen. Mégis, emberként, ez az egyik legfontosabb törekvésünk. Rakovszky Zsuzsa verse nagyon gazdag képi világban. Szimbolikus motívumokban, filozófiai mélységekkel mutatja be a víz jelentés rétegeit. A konkrét uszodai jelenetek mögött az emberi élet alapvető tapasztalata bontakozik ki. A költemény egyszerre érzéki és elgondolkodtató, hiszen a víz nem csupán a testet hordozza, hanem az emlékeket, a félelmeket és a vágyakat is. Rakoszki Zsuzsának ez a Víz című verse a vízzel való kapcsolatunknak olyan rétegeit nyitja meg, amelyek egy-egy vízbelépésünkkor, merülésünkkor eszünkbe juthatnak. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek.
0: Mihály Anikót hallották. Adásunkat Brahms B-dur zongora versenyének harmadik tételével folytatjuk, előadja Simon Bartó és a Német Szimfonikus Zenekar.

0: Brahms B-dur zongora versenyének harmadik tételét Simon Bartó és a Német Szimfonikus Zenekar előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. 1961. július 8-án született Andy Fletcher, aki a világhírű Depeche Mode zenekar basszus gitárosaként és billentyűseként vált világhírűvé. Következő összeállításunkban a 2022-ben elhunyt zenészre emlékezünk. A szerkesztő Varga Ramona.
3: Can you feel

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában Mellétei Barna Márton, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. A Fidesz-KDNP kedden bejelentette, bojkottálják az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó parlamenti vitát. Kövér László, a Fidesz választmányi elnöke, az országgyűlés korábbi elnöke szerint mindaz, ami történik, valójában egy önkény uralmi rendszer kiépítésének egyik kulcsmozzanata. Kövér László az Orbán Viktor Facebook oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott, a köztársasági elnök hivatalból való eltávolításának óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából. A bejegyzésben Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a csütörtökön 18 órától a Sándor Palota előtt tartandó demonstráción, amely során a Fidesz az alaptörvény módosítása és Sólyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik. Az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozó hatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, tájékoztatta a Belügyminisztérium szerdán az MT-t. Közlésük szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit, fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbevételéről. A politikus kora délután arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Cunyiné Bertalan Judit kiemelte, egy Facebook poszt miatt, ami vélemény nyilvánítás volt, Szakács Istvánt büntető eljárás alá vonták. Szakács István jobboldali influencert terror cselekmény elkövetésével fenyegetés büntettének megalapozott gyanúja miatt állította elő a rendőrség szerdán. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány alapítói jogának gyakorlója július 2-ai határozatával az alapítvány megszüntetéséről döntött, július 31-ei hatállyal, de ez nem jelenti automatikusan az MCC megszűnését. Olvasható a Tehetséggondozó Intézmény Facebook oldalán is megjelent közleményben. Az MCC vezetőségének keddi közleménye szerint a Kárpát-medence 27 településén képzési központot fenntartó Tehetséggondozó Intézmény továbbra is működik. Az erdélyi központokban már meghirdették a felvételit a következő tanévre. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött, a Facebook oldalán közzétett videó üzenetben szerdán. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben két oldalú találkozót tartanak. Végül az időjárásról. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakul ki. Az északi, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fiai Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon és végül a karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz, menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ezek az evangélium igéjé.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből, az elsőtől a 7. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén

0: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvénnyé vált, a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretetszolgálat dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felé tett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a Szeretetszolgálat dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet, a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke, elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
1: A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szent Atya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiánóban leródta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned! 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szent Atya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében, és mintegy tőle tanulva, nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég leródta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írt a Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánusz 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdéli pontján Cornwallban kötöttek ki, Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus burgund uralkodó egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetes életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetes életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a Székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
0: A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. 6 napos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi Kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a Ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a 6 napos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban az arándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti a zarándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvi dell'Umbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Adjutusz testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az öt szerzetes tanúságtétele annyira ékes szóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet, vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A hat szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. Hat napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesi-től a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak, és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Vivaldi G-moll versenymű fuvolára, oboára, hegedűre és fagotra című darabjának harmadik tételét a Párizsi Barokk együttes játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Kafka Margit, Beleznai.

Egy szép reggelre aztán a sokat emlegetett sors lépett közbe. Úgy látszik, az is megunta már a cselekménye furcsa megmerevülését, a százszor kiélt gesztusokat, a holtpontot. Egy kis szél, amilyet gutának hívnak mifelénk. Beleznai Pista délután gyászszalagosan, levet kalappal, összeráncolt szemöldökkel és földre szegült nézéssel ballagott az apja koporsója után. Na most, végre, mondogatták a gyásznépben, s fel a toronygombik, az egész városban mindenütt. Most már csak lesz valami ezzel a szerencsétlen Lórival. Vártak egy hónapot, kettőt. Vártak egy fél esztendőt. Végre összenéztek, de ilyet. Csak keresztanyán tudta a helyes magyarázatot. Megígértette vele a halálos ágyon, megátkozta a fiát, hogy elvehet akárkit, ezt az egyet, zebegény Lórit nem szabad elvennie, soha. Sokan meg se lepődtek már, csak legyintettek a kezükkel. Mindig sejtették, hogy semmi jó nem lesz ebből. Beleznai Pistát a mákos tészta fejével megint megpróbálták lányos házakhoz hívogatni. Kedvén tölt fiatalasszonyok is biztatóan nézegettek rá. De Pista is hű volt a maga módján. Úri leánnyal, asszonnyal sohasem kezdett számba vehetőn. De ha kánikulában vándorszínész had érkezett a kaszinókerti arénába, minden esztendőben élvezhették a színériek, hogy kucsíroztatja végig a megye utcán a mindenkori szubrettet, a szőke vagy barna, karcsú vagy molett, szépre pingált kis színésznőt. Az ebegényék szorosra zárt zsalus ablakai alatt is. Igen, mert Fáseri volt köztük ilyenkor. Oda benne mélyebbek lettek a karikák valakinek a szép szemei alatt. Iszakánként sírt is valaki, de azért oly biztosan tudta, hisz annyi szezonban végig próbálta már, hogy csak végit kell várni az ilyen bolondságnak. Még mielőtt a trupp odébb állna, föl fog hangzani az ő zsalus ablaka alatt egy holdas éjszakán a cigánynóta, epedőn, bocsánat kérőn, vagy szilaj, követelő szerelemmel, s jön Beleznai másnap délután, jön a szép, férfias megtérés, szerelmes alázkodás, jöhet az asszonyos duzzogás, délután hosszat a vizitszoba díványán, maga kéretés, lassú engedés, okos lelkire beszélés, és aztán megint szent a béke. És megint a holdfényes séták a veteményes kert útjain, fulladtak csókolódzások a lugasban, s ó, néha már csak ugyan túl forrók voltak ezek a bennük égett a mindent eldobásnak, a teljes magafelejtésnek édes keserű íze, dacos, generózus, önrontó, egyszeri és nagyszerű úri könnyelműsége. De lényegében semmi sem változott. Ha új ember vagy idegen került a városba, suttogva mutogatták neki a nevezetességet. Ez az a lány, akinek 10 esztendeje udvarol egy fiatal ember, nem veheti el, azt mondják, mert csújtja az apajátok. Zebegény közjegyző meg Beleznai közt is feszült lett a viszony az utolsó időkben. A Lóri nagybátyját addig zavarták ezzel a buta históriával, míg végre formálisan kitiltotta a cimboráját a húgáik házukból. Na hiszen jókor. Ettől kezdve csak utcán s ablakon keresztül rejtve és titkon szólhattak egymással a szerelmesek.
Iskolából jöve sokszor láttuk Lórit kihajolva az ablakán. Az arca elébe fehér pálma legyezőt tartott szegényke, mintha az megóvná titkát a kíváncsi szemek elől. Beleznai ott állt előtte az újonnan öntött aszfalton, mely a déli nap hévségében meglágyult a talpa alatt. Bizony, ilyennel cserélték meg a régi jó járdakövezetet, miután 10 esztendeig koptatta egy zsarus kis ablak előtt. A tarkója fölött egyre világosabb szürkében játszott a mákos töltelék színe.

0: Ivászott volt egy szép kora őszi éjszakán megint. Nem csak beleznai cselekedte. Ami lapos filoxér adult a vidékünkön, a férfi életek egyetlen időszakos élménye volt ez, egy-egy kártyán kezdődő, cigánnyal folytatódó éjjeli muzsikán, kis ablak alatt végződő mámoros éjszaka. Ezek tartották fenn a hímnemű emberben a távoli lehetőségek ízét, az egyéni szabadság tudatát. A vidéki hivatalnok élet csúnya unalmú posványa ellen egyetlen orvosság és menedék volt ez. Beleznai Pista már az éjjeli zenénél tartott. Nekidült a falnak a zsarus ablak alatt is. Azt mondta.
1: Keserves úristen itt! Hát így vagyunk már!
0: A cigány primás felesége, aki vályog tűz helyett tud rakni, később úgy mesélte a keresztanyámnak, hogy sírt is Pista úr, zokogott. Mert a lóri függönyei mögött csak nagyon későre és neheztelőn kurta pillanatra gyulladt fel a szokott és kötelező gyufaszál. Pista úr aztán szemébe vágta a kalapját, átölelte a nagy bőgőt, cifrát, keserűt, mély jelentőségűt káromkodott. Aztán az árnyékához fordult. Ott döcögött mellette a ház, holt sütötte falán. Tömzsibben, zömökebben, mint tavaly. Tavaly előtt.
1: Gazember vagyok én. Ugye az vagyok.
0: Az árnyék nem felelt, de ő elértette az ezer keserű szemrehányást. A hivatalát is végleg elhanyagolta már. Tisztújítás közeledik. A hajdúvárosi házra tavasszal vette fel Lipiszenzától az első ezrest. És tudta, hogy egy kedves lélek sokat sír miatta a homályban. Kurtán fizette, hazaküldte a bandát. Tétován bódorgott a hűvösödő hajnalban. Az úri kaszinó előtt eszébe jutott, hogy itt jókor helylevest kapni. A szellős üvegteremben Zebegény Feri, a közjegyző ült magában, a másik özvegylegény. Két könyökére támasztott állal, kesernyés nézéssel bámult el az üres üvegek, a borfoltos szivar hamutól mocskos tegnapi abrosz fölött. Beleznai egy pillanatra megállt. Valami döbbenésféle fogta el. Ez édes nagybátyja ennek a szegény, apátlan árvának. A szíve, boros szíve furcsán összeszorult, hogy segítsen rajta, nyeglén hangosan rikkantott oda. Szervusz! Sógor! A közjegyző rámerett egy percig zavaros szemével, mintha nem értené, aztán nagyot csapott az asztalra, hogy megtáncoltak rajta az üres poharak.
1: Úgy? Mókázni mersz velem? Hát úgy tud meg, ebatta kölyke, hogy ha mához három napra igazándi sógorom nem leszel, ott lőlek főbe, ahol talállak, mint a kutyát!
0: A szemük nézése összeakaszkodva maradt egy percig. Akkor váratlanul, sután, a részeg ember téveteg látságával illant át Beleznai képén egy fáradt mosoly. Közelebb lépett. Hogyan, pajtás, ne izé. Mit izélsz, Feri? Nem köszönsz én nekem az utcán? Hát ezt érdemlem én tőled, pajtás. Hát mi bajunk, mi nekünk egymással? Hát igazában nem lehetnék is én tenéket, sógorod. Hát miért is ne lehetnék? Ki tiltotta ezt meg én nekem? De bizony Isten, senki nem tiltotta azt meg. De megállj, megmutatom a kutya istenit. Még máma estig a sógorod leszek, ha addig élek. Akkor beszélj, osztá!

0: Kifordult, odakint fielkerbe ült. Már tudatosan, elszántan cselekedett. A piarista pátert akarta felverni izébe rögtön hajnalok hajnalán. Három szín szalagos házassági hivatalnokra nem volt szükség még akkor. Szent atyám, mennyi idő alatt érkezhet meg a püspöktől egy diszpenzáció?
1: Neked, fiam, hát sürgőnyileg egy-két óra alatt.
0: Közel van, buzgolkodott alig ébredten az öreg. Lórika régi gyóntatója, minden városi lében kanál, értő, résztvevő, kedves vénpap.
1: Csak maradj a lakásodon, fiam, de okvetlen ott maradj. Ha megjön, mindjárt értesítelek.
0: Mikor a sekrestyés délelőtt 10:30-kor bekopogtatott Beleznai ajtaján, mély, egyenletes horkolást hallott belülről.
1: Tessék ébredni! Tessen jönni!
2: Hová az Istenbe?
1: Házasodni kérem alássan. Isten rendelése szerint házastársul venni Zebegény Lórika tisztességes hajadon kisasszonyt.
0: Pista nem mindjárt emlékezett. Felült a díványon, két keze közé fogta nehéz buksi fejét, úgy tűnődött, kérette magát egy darabig.
2: Nagy úgy,
0: mondta végre felocsúdva.
2: Hát, akkor nincs mit csinálni. Menjünk.
0: Nem esküszöm az életemre, hogy mindez szóra így volt, és a továbbiakra sem. De keresztanyám így mesélte, és ő csak tudja. A varjúk is tőle tanulják a toronygombom.

0: Még a kezét sem mosta meg esküvőre Beleznai. Azon gyűröttem, vörös kilumpolt szemekkel, jól kise aludva, hajtatott a menyasszonyos ház elé. Lórika éppen a portörlőt verte ki az ablakon. Jézus Mária, Pista!
1: Jöjjön, jön ide mellém, viszem.
0: Adjon nekem békét, ne bántson engem, Pista!
1: Isten úgy segély, nem tréfálok, viszem esküdni, itt a diszpenzáció, itt a két tanú is, az egyházfi, meg a szógám.
0: Lórika szabódni akart. Asszonyi kis gőgje, sok lányos ábrándja, lázadozott. Nem így képzelte ő az esküvőjét. Fátyolosan, mirtuszosan, de legalább venne magára valamit, egy poros kartonblúzban álltott. De egy hang a szomszéd szobából, az anyja hangja, kurtán és sürgetve utasította. Levette hát a kontyáról a baboskendőt, feltette piacra járó kis kalapját. Úgy ült be a párja mellé. Úgy ment a templomba. A jó páter várta már a sekrestye ajtóban, maga is izgatottan, nehogy megmásuljon a vőlegény szent szándéka. Egy-kettőre készen voltak a gyónással, esketéssel. Két varjú ült a toronygombon, mikor a házasok kiléptek a reggelbe. Ezek már a nagyanyjuktól ismerték ezt a hosszú történetet. Korán keltél, Pista, csúfolódott a fiatalabb, de a másik, egy öregasszony varjú, huncutkán sandított a szemével, s azt kérdezte finoman. Úgy. Itt már nem is kell átélni azokat az izgalmakat, mint más fiatalasszonynál. Úgy értem. Mondjam-e, kinek az eperfáján lebzselt ez a varjú befőtt kötözéskor?

A házasságról azt mondják, példás lett. Mikor Pista 3 hét múlva először kirúgott a hámból, reggelig lumpolt. A felesége szemrehányás nélkül gyengéden fogadta, lefektette, ápolta, becézte, mint egy torkos, elrontott gyomrú kisgyereket. De később azt mondta, miért nem hívjuk ide inkább a maga cimboráit, szívem? Van itt bor, lesz vacsora, feketét korhelylevest is különbet főzök, mint a kaszinó fogadósné. Így lett. Minden 2 hétben. Jó vacsora, bor, csinos szobalány. Lórika diszkréten elvonult éjfél előtt. A fiúk istenítették, az ura büszke volt rá. Most derült ki, hogy milyen okos kis perszóna. Micsoda kincs. Sose látták Bereznait kocsmázni, házon kívül mulatni többet. Lórika jó darabig szépült is még. 3 pompás nebuló anyja lett. Most is élnek, ha meg nem haltak. Csak éppen a keresztanyám nem tudta soha hová tenni azt az elmulasztott 1 tucat esztendőt. Ő meg a varjuk a toronygombon.

Kafka Margit, Beleznai. A második, befejező rész hangzott el. Felolvasta Selmeci Roland. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Hubay Jenő D-dur romantikus szonátájának első tételét Szecsődi Ferenc és Kassa István szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában Mellétei Barna Márton, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén azt mondta, a szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. A Fidesz-KDNP kedden bejelentette, bojkottálják az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó parlamenti vitát. Kövér László a Fidesz választmányi elnöke, az országgyűlés korábbi elnöke szerint mindaz, ami történik, valójában egy önkény uralmi rendszer kiépítésének egyik kulcsmozzanata. Kövér László az Orbán Viktor Facebook oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott, a köztársasági elnök hivatalból való eltávolításának óriási jelentősége van a magyar demokrácia és a magyar jogállam szempontjából. A bejegyzésben Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a csütörtökön 18 órától a Sándor Palota előtt tartandó demonstráción, amely során a Fidesz az alaptörvény módosítása és Sólyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tiltakozik. Az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozó hatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, tájékoztatta a Belügyminisztérium szerdán az MT-t. Közlésük szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit, fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbevételéről. A politikus kora délután arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Cunyiné Bertalan Judit kiemelte, egy Facebook poszt miatt, ami vélemény, nyilvánítás volt, Szakács Istvánt büntető eljárás alá vonták. Szakács István jobboldali influencert terror cselekmény elkövetésével fenyegetés büntettének megalapozott gyanúja miatt állította elő a rendőrség szerdán. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány alapítói jogának gyakorlója július 2-ai határozatával az alapítvány megszüntetéséről döntött, július 31-ei hatállyal, de ez nem jelenti automatikusan az MCC megszűnését. Olvasható a Tehetséggondozó Intézmény Facebook oldalán is megjelent közleményben. Az MCC vezetőségének keddi közleménye szerint a Kárpát-medence 27 településén képzési központot fenntartó tehetséggondozó intézmény továbbra is működik. Az erdélyi központokban már meghirdették a felvételit a következő tanévre. Magyarország sem fegyvert, sem csapatokat, sem katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött, a Facebook oldalán közzétett videó üzenetben szerdán. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben két oldalú találkozót tartanak. Végül az időjárásról. Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakul ki. Az északi, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc, megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: A Katolikus Caritas magyarországi története három fő mérföldkőre osztható. A 95 évvel ezelőtti, az 1931-es alapításra, az 1948-as kommunista feloszlatásra és a 35 éve történt újjáalakulásra. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Zagyva Rihárd országos igazgatóval beszélgetünk. 1931 végére országosan szervezetté vált a Caritas tevékenység.
1: Nagyon fontos mérföldkő volt a 20. században az egyház életében, hiszen már az 1900-as évek elején az egyházi elit részéről egy nagyon komoly törekvés volt az, hogy egy szervezett Caritas központ legyen a katolikus egyház szervezésében, olyan, mint a német Caritasban 1897-ben megalakult a Deutsche Caritaswehrban, és az összefogta az egyházmegyei központokat, azok pedig összefogták a plébániai Caritas.
0: Már akkor bámulatos eredményeket hoztak létre.
1: Óriási hatalmas eredményeket, intézményeket működtettek, szociális programokat, és szervezetté vált néhány év alatt az egész országban, és ezt tekintették mintának a világon, sorba jöttek létre a Caritas központok, és a magyar egyház is megfigyelte ezt, és Proász Kottokár volt ennek az egyik vezére, rengeteg rádióbeszéd, újságcikk, tanulmányt írt erről, és felszólalt prédikációkon mindenhol. A gondolat egyébként fogékony volt, hiszen nagyon sok kezdeményezés irányult arra a 20. század elején, hogy tényleg legyen egy ilyen országos központ, ami összefogja az addig is működő szerzetesi, karitatív tevékenységeket, vagy például az egyházközségi Caritas munkát, vagy bármilyen, ami az egyház nevében karitatív tevékenység volt. És ennek sok kezdeményezése volt, például létrehozta 1900-es évek elején a Szociális Missziótársulatot, vagy kezdeményezte, hogy valami központi szervezet, például az egyházközségek országos szervezete létrejött. De egyik se töltötte be azt a szerepet. Aztán 1920-as évek végén ugye híres lett az EGRI norma, hogy szegény gondozónővérek alakultak, ferences szegény gondozónővérek, akik az állammal együttműködve egy ilyen szociális szegény gondozó programot működtettek, de az sem vált a valódi ilyen átfogó szervezetté. És akkor a gazdasági világválság volt az, amikor egy fordulópontot jelentett, és összetalálkozott az igény, az egyházi szándék, és a most már késztelhetetlenné vált igény, hiszen óriási szegénység nyomor tört be Európába, és Magyarország és Budapest egy ilyen nyomor gyűrűben volt a szép tündöklő belváros körött, minden irányba nyomortanyák voltak. A gazdasági világválság idén két nagyon komoly pápai enciklika jött ki, a Quadragesimo Anno és a Nova Impendet, és mind a kettő már ezt előidézte, hogy az egyháznak tenni kell valamit a nyomor ellen, és a magyar egyház erre reagált, kiadott körleveleket, kinevezték Mihalovics Zsigmond atyát, egy Hermina mezői plébánost, aki a saját plébániáján már működtetett karitatív munkát, hogy legyen a Caritas érseki biztosa, Budapesten Caritas központ alakult, és még 1931 őszén a püspöki kar azt mondta, hogy jó, akkor országosan is alakuljon ez meg, és legyen ez a budapesti Caritas központ az az összefogó szerv, ami az egyházmegyei Caritas munkát is összefogja. Így ki lehet mondani, hogy a budapesti Caritas egy országos Caritas szervezetté vált, és innen datáljuk, hogy elindult ez a Caritas munka szervezett Caritas központtal.
0: Lépjünk egy nagyot előre, mégpedig 1950-re, amikor a kommunista diktatúra a legtöbb egyházi szervezetet, egyletet, egyesületet és szerzetes rendeket feloszlatta.
1: Igen, ez egy folyamat volt, hiszen 1945 után, háború után folyamatosan tolódott el a hatalom átvétel irányába a politika. 1948 volt az az év, ami a fordulat évét jelentette, és a Magyar Dolgozók Pártjának a megalakulásával gyakorlatilag a kommunista hatalom átvétel megtörtént. Egy fél év leforgása alatt nagyon komoly változások történtek tekintetben, és az egyház felé irányuló nyomás óriási lett. Az egyházi elit eltávolítására rengeteg kísérlet volt, és az Akció Katolika, aminek szintén Mihalovics Zsigmond volt a vezetője, és a Caritas, ez két olyan szervezet volt, két olyan mozgalom, ami a társadalmi felelősségvállalásért volt felelős, és célponttá vált természetesen, hiszen ez a 31-től 48-ig terjedő időszakban a Caritas virágzott, rengeteg programja, intézménye volt. Az Akció Katolikának Szociális és Karitatív Bizottság az egész országra kiterjedt. És a 1945-től kezdődő években pedig még ezt kiegészítette a nemzetközi segítségnyújtás, amerikai katolikus segélyek tömkelege érkezett Magyarországra a Caritáson keresztül. És ez azt eredményezte, hogy ez a két szervezet, az Akció Katolika és a Caritas kiemelt célponttá vált, a vezetői felé is támadások indultak, és például Mihalovics Zsigmond, az Akció Katolika perben őt is elítélték, még a per előtt külföldre emigrált, de a többi vezetőjét is a szervezetnek elítélték, ezt a intézményeit lepecsételték, lezárták, átvették a különböző minisztériumok. Tehát egy év leforgás alatt a Caritas és az Akció Katolika központja megszűnt tényleges feladatot ellátni, és névlegesen maradt csak meg pecsétjeiben, de már a minisztérium munkatársak felügyelete alatt. És valóban, ahogy a felvezetésben szerepelt, az 1950-es év volt az, amikor befejeződött ez a felszámolás. Hiszen az utolsó sejtjei a karitatív munkának a szerzetes rendek szociális feladat ellátása, az azzal szűnt meg, hogy 1950. szeptemberében feloszlatta a kommunista államhatalom a szerzetes rendeket, és ezzel együtt minden karitatív tevékenységet, tehát mindössze 4 olyan rend maradt, akik összesen 6 iskolát működtethettek, de minden más tevékenysége, így az összes szociális intézmény program is megszűnt.
0: Megint ugrunk egyet, mégpedig a rendszerváltás utánra, amikor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elhatározta, hogy újjászervezi a Caritast, és hozzálát a hálózat kiépítéséhez.
1: Egyébként az 1991 előtti időszak az egy nagyon érdekes időszak volt, hiszen szervezetileg nem működhetett, ellehetetlenítették a Caritast, de illegalitásban, vagy az egyháznak a hívői között azért a szeretet szolgálat megmaradt, és így fű alatt tovább végezték, erre sok-sok példa volt, de szervezetileg nem tudott működni. És 1991-ben a rendszerváltás után júniusban jött el az az idő, pont 35 évvel ezelőtt, hogy hivatalosan is szervezetté tudott alakulni, de már 90-től elkezdődött a szervezkedés, Frank Miklós atyát bízták meg azzal, hogy szervezze újjá a Magyar Caritast. Neki egyébként nagy előélete volt a nemzetközi Caritasban is.
0: Münchenben élt, amikor megbízta a püspöki konferencia a Caritas újjászervezésével.
1: Így van, és Németországban a Caritasban is betöltött pozíciókat, valamint korábban a 70-es években a Caritas Internationalisnak is alelnöki tisztségét is betöltötte, tehát jól ismerte ezt a nemzetközi hálózatot és annak szervezeti fölépítését.
0: 1995-re kialakult az országos Caritas hálózat Magyarországon. Mi volt a fő tevékenysége?
1: Egyértelműen azzal a szándékkal alakult újjá, hogy az egyházközségekben a Caritas munka fellendüljön, és azokat fogják össze az egyházmegyei Caritas központok, és ez pedig alkosson egy nagy országos hálózatot, és a püspöki konferencia az országos Caritas központot is megalakította. Tehát ezzel a hármas egységgel plébániai egyházmegyei országos központi jelleggel alakult, de elsősorban az önkéntes csoportok ködésének az összefogását jelentette ez az első években. És nagyon ritka volt, amikor emellé szociális intézményeket vállalt egy-egy egyházmegyei Caritas, főként kiegészítő jelleggel. Így jött például német Caritas támogatással a szenvedélybeteg segítő szolgálatoknak a létrehozása, de főként az önkéntes Caritas munkára támaszkodott.
0: A püspöki konferencia a Magyar Caritas nevét is megváltoztatta 2001-ben.
1: Szorosabbra szerette volna fűzni azt a kapcsolatot, hogy világosabbá tenni, hogy a katolikus egyház hivatalos segélyszervezetéről van szó. Egyébként nemzetközi gyakorlatban ez a mai napig Caritas Magyarországnak nevezik, és így a többi országnál is hasonló az elnevezés, de több országnak a szervezeti nevében benne van a katolikus szó. Így alakult ez hazánkban is, és ezzel nyomatékosította az egyház, hogy hivatalos segélyszervezetként működik.
0: A Caritas már a 2000-es évek elejétől részt vesz határon túli segítségnyújtásban. Gondolok itt például a földrengések áldozataira.
1: A nemzetközi Caritas küldetés az egyház általános küldetéséből is fakad, hogy igyekezünk segítséget nyújtani határunkon túl is, főként, hogyha arra nemzetközi segítségkérés is van, és a nemzetközi Caritas hálózat is egy egységet alkot, tehát ahogy a magyar egyházi Caritas szervezetek egy mozgalmat, egy hálózatot alkotnak, így a világ 162 országban működő Caritas szervezetek is, és egymásra támaszkodnak, ha baj van, ha katasztrófa helyzet van, háborús helyzet van. Első ilyen akció, jól emlékszem, 1994-ben volt, amikor a magyar Caritas egy ilyen nemzetközi segélyprogramba vett részt a ruandai hutu-tutsi polgárháborúnál, és aztán sorra jöttek azok a humanitárius helyzetek, amiben segítségnyújtást indított, például a kárpátaljai árvizek, vagy erdélyi, lengyelországi nagy árvizek. És azóta talán felsorolni se tudom, hogy mennyi földrengés, árvíz és katasztrófa helyzet volt az, ahol a magyar Caritas is bekapcsolódott.
0: Az egyik legnagyobb kihívás 2010-ben volt Haiti fővárosában. Több mint 10 000 ember halálát okozta a földrengés.
1: Igen, ezt katasztrófák évének szoktuk így a Caritason belül nevezni, azért, mert valóban évelején a haiti földrengéssel indult, és egy nemzeti adománygyűjtés indult a Caritas és az egyház körein belül is. Akkor azt gondoltuk, hogy ez az év legnagyobb karitatív, humanitárius eseménye lesz, de ez gyorsan megdőlt, mert tavasz végén, nyár elején ugye a felső magyarországi, észak-magyarországi nagy árvíz történt, 44 településen borsodi árvíz, ként emlegetjük, de júniusban az árvíz követően óriási viharkárton volt Észak-Magyarországon, és ősszel pedig októberben az ipari katasztrófák körében a vörös iszap katasztrófa tombolt ugye Devecser-Kolontár térségében, tehát abban az évben 4 olyan humanitárius helyzet volt, ahol a magyar Caritas is be kellett, hogy avatkozzon, és helyszínre ment, segét küldött, vagy folyamatosan részt vett, és mind az árvíz, mind a vörös iszap katasztrófa olyan volt, ami nyomot hagyott a szervezet életébe, hiszen hosszú hónapokig vett részt mindkét eseménynél, krízis helyzeti beavatkozáskor és az újjáépítésnél is.
0: Te mikor kezdtél el tevékenykedni a Caritasnál?
1: 2007-ben kapcsoltam be a Caritas munkájába, még Veszprémbe, a Veszprémi Egyházmegyei Caritasnál. Ott is nagyon sok mindent tapasztaltam a Préványi Caritas csoport élettel kapcsolatban is, de néhány évvel az én bekapcsolódásámat követően ugye ott a vörös iszap katasztrófán az egyházmegye területén volt, én személyesen is ott részt vettem, és az országos központ is engem kért akkor meg, hogy segítsem koordinálni ezt az országos Caritas munkát.
0: 2008-tól Écsi Gábor atya látja el a szervezet igazgatói feladatát. Vezetésével kidolgoztak egy úgynevezett krízisprogramot, amelyben segítették, vagy korábbiaknál nagyobb mértékben támogatták a válsághelyzetben került családokat.
1: Igen, a Écsi Gábor atyának ez nagyon fontos törekvése volt, hogy az egyházmegyei Caritasok egy egységet alkotva közös programban tudjanak részt venni, és az első ilyen krízisprogram volt, amit az országos központ finanszírozott, közös elvek alapján valósított meg az egyházmegyei Caritas, vagy a plébániai Caritas szervezetek többsége. Ennek mintájára sok hasonló szociális program és időközi Caritas kampányakció is elindult, ami mind-mind ezt az egységet szolgálta.
0: 2005 a migrációs krízis ideje. Nagy szerepet vállalt a Caritas.
1: Nagyon fontos esemény volt. 2015 előtt is volt már olyan helyzet, amikor a menekült ügyi tevékenységét kifejtette a Caritas, főleg itt a délszláv háború tekintetében, ott a Pécsi Egyházmegye területén, de ez volt az az év, amikor ezt a tevékenységet nagyon aktívan kibővítve kellett végezni, és hirtelen szakadt rá az országra, és 2015 nyarától az országos Caritas is belépett ebbe a feladatellátásba, mind itt a budapesti érkező menekültek ellátásában, mind pedig a határmenti Röszke és Tompai határnál, és ott személyesen is részt vettem, nagyon megérintő volt, hogy a termőföldeken, a mezőn oda érkeztek a menekültek a határ mentén. Ott vertek sátrat, ott kellett ellátni mindenféle szolgáltatás, ellátás víz nélkül. Tehát 2-3 000 ember tartózkodott olyan helyen, ahol semmiféle ellátás vagy szolgáltatás itt. És ezért a segélyszervezeteknek nagyon aktívan sátorral, szociális jelenléttel, étkeztetéssel, egészségügyi sátorral jelen kellett lenni. Ez számomra is egy nagyon komoly tapasztalat volt a tekintetben, hogy a Caritasnak készen kell állni, hogy ilyen humanitárius helyzetben azonnal tudjon reagálni.
0: Ezt bizonyította az orosz-ukrán háború kirobbanása, ahol szintén már a határ mellett teljesítettetek szolgálatot.
1: 2022 előtt is, ugye már 2014-től voltak ilyen konfliktusok két ország között, és már akkor is több segélyszállítmányt indítottunk, és rendszeresen mentünk Kárpátaljára segélyszállítmányokkal, azonban 22 a háború kirobbanásának idején ez egy különös időszak kezdődött számunkra is, hiszen a korábbi tapasztalatok szerint arra készültünk, hogy egy gyors segélyezésre van szükség itt az érkező menekültek ellátása a határ mentén Budapesten, és azt gondoltuk, hogy néhány hónap alatt levonul ez a helyzet, és visszatérhetünk a normál kerékvágásba. Azonban nem így történt, és kialakult az, hogy a krízis ellátás után egyrészt az hosszabb időre nyúlt, tehát például másfél évig voltunk jelen a határon egy segítőponttal, de hogy emellett az integrációs feladatok ellátása, Magyarországra érkező menekültek hosszú távú ellátása egy komoly feladattá vált, és egy komoly szükséget jelentett, amire úgy kellett reagálnunk, hogy 22. májusában megalakítottunk egy integrációs központot itt a Katolikus Caritas székházának a földszintjén, ahova azóta is érkeznek a menekültek.
0: Beszéljünk a szociális intézményekről. Gondolok itt például a szenvedélybetegek ellátására, vagy a hajléktalanok ellátására, sőt még az időseket is lehetne említeni.
1: A szociális feladatellátás nagyon fontos, hiszen egyszerre a Caritas az egyszerre egy hálózatmozgalom, ami önkéntes tevékenységet végez, és a karitatív feladatok, szeretett szolgálati feladatok vannak, és egyszerre professzionális szociális intézményrendszer, ahol az állami ellátórendszer mellett nyújt kiegészítő tevékenységet, ahol szükség van. Ilyen volt a 90-es években a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálatnak az elindulása, hiszen akkor reagálni kellett erre a hiányra. És a Caritas az elsők között volt a szereplők között, aki ilyen jellegű szociális tevékenységet indít, és azóta is ez egy meghatározó mind a szakmában, mind a szervezet életében, ami ott kialakult, hiszen manapság már alacsony küszöbű közösségi és nappali ellátást is végzünk, és 9 helyen működik az országban ilyen RÉV szenvedélybeteg segítő ellátás, ami egy hálózatot is alkotva egy komoly szakmai erőt jelent a mai napig.
0: Milyen sikereket értek el az úgynevezett modellprogramok? Gondolok az öngondoskodó háztartásokra, a szép otthonokra, az akarom programokra.
1: 2010 után, a nagy katasztrófák után indult el az a gondolat, hogy mindazokon a területeken, ahol jelen vagyunk ilyen humanitárius krízis ellátással, hogy a hosszú távú segítségnyújtásnál szükség lenne az öngondoskodás kialakítására, de ez egy fontos terület volt, például a Kréváni Caritas csoportoknál, vagy országosan más területen is, hogy hosszú távon ne csupán alkalmi megoldásokat tudjunk kínálni, valóban hálót tudjunk adni a rászorulók kezébe. És az öngondoskodó háztartások programcsoport ezen a gondolaton indult, de egyébként ez az egyház szociális tanításából is jön, a részvétel elvéből, hogy igyekezzünk bevonni a másik szemét és komplex segítségnyújtást előidézni, ami azt jelenti, hogy amikor mi adunk valami lehetőséget, ő ragadja meg, és együttműködve változtassunk az életén közösen, akár hónapokig, évekig együttműködve. Ilyen volt például a Zöld Előkertek program elindítása, ahol vetőmaggal támogatunk, ha ők felássák a kertet és megművelik. Vagy építőanyaggal, festékkel, stb. Segítünk, ha ők kifestenek és kialakítanak olyan helyiséget, ami szükséges, például a gyerek ellátásához, vagy alkalmasabb lakás lesz a végén. Ilyen volt például az Akarom program, ahol mi tudunk bizonyos támogatási rendszereket, élelmet, utalványt biztosítani, képzéseket a számára, ha ő vállalja, hogy változtat például a háztartási szokásokon is, megtanulja, hogy hogyan lehet a bevásárlást, a gyermeknevelés gazdaságosabban, vagy naplót vezet a költségeiről, eljár ezekre a képzésekre, és igyekszik takarékoskodni. Tehát mindenképpen ezeknek a lényege az volt, hogy a család együttműködésével egy közös vállalás történjen.
0: Közben a határon túli tevékenységet is bővítette a szervezet. Arra is gondolhatunk, hogy 2017-ben életre hívta az orvos missziós munkacsoportot.
1: Igen, a 8 nagy, sokat emlegetett tevékenységi kör mellett vannak olyan feladatok is, amik nem annyira egyértelműek, de ugye az egyház, az, és nagyon sok pápon, ez folyamatosan felhívta erre a figyelmet a Caritasnál is, hogy a perifériára szorult embereket találjuk meg, milyen nehézséggel küzdenek és reagáljunk. És ilyen volt ez, hogy amikor a 2010-es évek elején elkezdtünk Gábor atyával, Écsi Gábor atyával Kárpátaljára járni, akkor ott mutatkozott egy igény, hogy a kórházakban nem elégséges az ellátás, az emberek nem tudnak eljutni, nem tudnak hozzáférni ezek a szolgáltatásokhoz. Elindult egy kórházmissziós feladatunk, eszközöket igyekeztünk vinni ezeknek a kárpátai kórházaknak, és aztán gyorsan jött az igény, hogy igen, de egy még erősebb segítségre lenne szükség, és ekkor jött az orvosmisszió gondolata, és akkor Vojcek László tanár úrék Kecskés Lászlóval megalakították az orvosmissziós csoportot, ami most már 9 éve működik, és több mint 80 tagja van, akik rendszeresen látogatják ezeket a területeket.
0: 2025-ben változás történt az igazgatói tisztségben. Écsi Gábor atya szolgálatát befejezte, utódja pedig te lettél. Hogyan jellemeznéd az elmúlt egy évet?
1: Nagyon fontos időszak volt az azt megelőző 9 év. Szerintem 2015-ben kerültem föl Veszprémből Budapestre. Gábor atyának az igazgató helyetteseként szolgáltam itt az Országos Caritast. Ez a 9 év alatt nagyon sok minden tapasztaltam, láttam, de együtt igyekeztünk Gábor atyával fejleszteni, és én ezt az utat szerettem volna tovább folytatni, hogy ezt a fejlődés, amire ráálltunk, a Caritas bővülése létszámban, tevékenységben, hogy széles körű társadalmi felelősségvállalást tudjunk indítani, hogy ez tovább tudjon fejlődni. És ugye ez mind a Gábor atya alatti időszakban ez látható volt akár az infrastruktúra, programok, a munkatársi létszám tekintetében. Én ezt a fejlődési pályát szeretném tovább vinni és tovább erősíteni.
0: Beszélgetésünk végén időzzük fel, hogy a segélyszervezet kiemelkedő karitatív tevékenységének elismeréseként számos díjat kapott.
1: A Caritas több ilyen díjat kapott, például korábban a fővárostól is, de sok-sok díj voltán kiemelkedik a Magyar Örökségdíj, amit 2025 tavaszán kapott meg a szervezet, ami ezt a hosszú távú szolgálatát ismerte el a Caritasnak. Nem csak egy-egy akcióját, hogy az orvosmisszió is kapott korábban ilyen díjat, nem csak egy-egy programját díjazták, hanem az egész Caritas történeti jellegét, ezt a történeti szerepvállalását, és ez nagyon komoly benchben tartott díj nálunk.
0: Kedves hallgatóink, Zagyvari Hárdal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

A vízhiány, a szárazodás egyre nagyobb gond a hajdan bővízű Magyarországon is. De vannak, akik nálunk is nagyobb nehézségekkel néznek szembe. Ki gondolná, hogy a bőséges monszunesők öntözte India például a világ egyik legsúlyosabb vízválságával küzd. Az ország a globális népesség közel 18%-át eltartja, és ehhez képest a Föld édes vízkészletének csupán 4%-ával rendelkezik. Éppen ezért sokféleképpen próbálkoznak állami és helyi szinten a víz tisztaságának, bőségének helyreállítására és megtartására. A jó gyakorlatból pedig akár ötleteket is meríthetünk. De van-e kapcsolat? És milyen jó gyakorlatok vannak, amik esetleg Magyarországon is megvalósíthatók? Vendégünk dr. Wilhelm Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem docense, volt Delhi kulturális diplomata, aki hosszú éveket töltött Indiában.

0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Kezi csókolom.
0: Arra kérem, hogy mielőtt a megoldásokról és az érdekes példákról beszélnénk, vázoljuk fel, hogy milyen problémái lehetnek Indiának a vízzel, hiszen ott monszunesők vannak, vannak bővízű folyók, de azért nem olyan rózsás a helyzet.
1: Igen, hát India az egy több mint 3 millió négyzetkilométerre kiterjedő ország, ebből fakadóan természetesen rendkívül sokszínű. Ha arra gondolunk, hogy itt találjuk a világ legmagasabb hegységének számos csúcsát is, tehát a Himalája 8000 méteres csúcsai közül is legalább a határon előfordul néhány, de ugye találunk itt trópusi esőerdőket is, és trópusi sivatagokat is. Sőt, Indiában mérték a világ egy év alatt lehullott legnagyobb csapadékát, tehát azt mondhatjuk, hogy itt található a világ legcsapadékosabb helye, ez Cherrapunji település közelében van. 26.461 millimétert mértek egy évben, ami ugye több mint 26 méter. Ez Budapest 56 évi teljes csapadék mennyisége. Ugyanakkor abban az évben voltak Indiának olyan területei, ahol egyetlen milliméter csapadék sem hullott. Tehát ebben az országban egyidejűleg van jelen a vízbőség és a vízhiány. De ez nyilvánvalóan nem tegnap óta van így, hanem több ezer éve tapasztalják ezt a helyiek, és ez alkalmazkodtak olyan tradicionális vízgyűjtési, vízkezelési, mondhatjuk vízmenedzsment módszerekkel, amelyeket azt gondolom, hogy Európában is sikerrel tudnánk használni.
0: Mindjárt ezekről is szó lesz. Probléma a vízszennyezés Indiában, tehát van vízbőség, vannak folyók, de vigyáznak-e a tisztaságra?
1: Igen, hát a világ legszennyezettebb helyei közül is sajnos Indiában néhányal találkozhatunk. A felszíni vízfolyások jelentős része elszennyezett, hiszen gondoljunk arra, hogy ez a másfél milliárdos népesség, amely szeretne egyre inkább nyugati színvonalon fogyasztani, ennek a népességnek a növekedésével nem tartott lépést az infrastruktúra fejlődése. A gazdasági növekedés hajszolása természetesen azt eredményezte, hogy a gyárak, az üzemek hát lazább környezetvédelmi szabályozással dolgoznak, mint mondjuk a világ nyugati területein. A bányák, a mezőgazdaság szintén sokkal lazább körülmények között működik, hiszen minden politikusnak az a legfontosabb, hogy hány százalékkal nő a GDP, és bizony a környezetvédelemre jóval kevesebb figyelem fordult. Ugyanakkor természetesen vannak jó gyakorlatok is ebben a tekintetben Indiában, hogyha csak arra gondolunk, hogy a hit az milyen immunrendszere tudja felvértezni az embert, akkor gondoljunk például a Gangesben elvégzett szent fürdőzésekre. A Ganges a világ egyik legszennyezettebb folyója, de a hinduk meggyőződése szerint Ganges anya nem lehet koszos, és ők fürdenek ebben a vízben. Néhány biokémikus kimutatta azt, hogy olyan baktérium összetevői vannak, és olyan ásványanyag összetevői vannak ennek a víznek, amelyek megakadályozzák a különböző fertőzések tovább terjedését. Tehát az emberek nem betegszenek meg tömegesen egy-egy ilyen gangeszi fürdőzést követően. Illetve a legfontosabb nagy vallási ünnepek ideje az mindig téli hónapokra jut, amikor a víz viszonylag hideg, nem tudnak benne szaporodni ugye ezek a mikróbák, és így az emberek is hát ugye kevéssé fertőződnek. De ugye a különböző városok, milliós városoknak a népessége.
0: Igen, a megapoliszokban.
1: Így van. Kalkuttáról, hogyha gondolunk, ugye 10 millió fölötti népességgel rendelkezik, ugye a Ganges mellékfolyójának partjára települt Delhi, melynek térségében nagyjából 30 millió ember él. Most gondoljunk arra, hogy mindenféle közműellátottság nélkül a szennyvíz tisztítatlanul ömlik ezekbe a felszíni vizekbe, elszennyezve ezeket, de Indiának lépnie kell ebben a tekintetben. A Swachh Bharat, tisztítsuk meg Indiát program például erről szól, vagy az Okos Városok program erről szól, hogy minél inkább ugye a közműveket hozzá tudják igazítani a 21. századi kívánalmakhoz.
0: Külön minisztérium koordinálja az ivóvízellátást és a víztisztítási programokat Indiában.
1: Így van, tehát a kormányzat igyekezett azért a szervezetében is alakítani annyit, hogy a szennyvíz probléma és a környezetszennyezés problémája megoldása találjon. Nagyon nehéz ez a dolog, aminek történelmi okai vannak. Ugyanis Indiában nagyon-nagyon sokáig mindent szerves, lebomló anyagokból készítettek, tehát a evőeszközök, hát a evőeszközökről beszélünk, pedig tulajdonképpen a legfontosabb evőeszköz az a kéz, amit ugye a kézmosással leginkább tisztán lehet tartani, és ugye már is megakadályozzuk azt, hogy mondjuk valamilyen fertőzést kapjunk, hogyha csak a saját kezünket használjuk étkezésre, és a saját személyes higiénénkkel múlik,

0: néhány nap alatt ismét a természet szerves részévé tudott válni. De a műanyag az nem így viselkedik. Ugyanakkor az indiák megszokták azt, hogy bizony mindent kihaigálnak és elhaigálnak. Ugye ez a hatalmas mennyiségű műanyag hulladék, ami így felhomozódik, hát az nem éppen díszére válik az országnak.
1: Az iparnak a vízfogyasztása mennyire jelentős? Itt Magyarországon szóba került ugye az akkumulátorgyárak kapcsán is, de akár az autógyárak kapcsán, korábban pedig volt szó arról, hogy mondjuk egy üdítőitalgyár vagy a textilipar micsoda eszméletlen túlméretezett vízfogyasztással rendelkezik. Ez mennyire probléma?
0: Egyre jelentősebb, de Indiában elsősorban a mezőgazdaság az, amelyik és a lakosság, amely a legnagyobb vízfogyasztó. Tehát ellentétben mondjuk Kínával, ahol ugye a zöld és barnamezős beruházásokkal egy óriási ipari potenciál jött létre, és Kína ugye a világ műhelyévé vált, kis túlzással ugye a világ mindent Kínában gyártat. India ezzel szemben nagyon érdekes módon kihagyta a saját ipari forradalmát, és egyből szolgáltatás vezérelte, gazdaságot épített. De azért még mindig a lakosság 50%-a alapvetően a mezőgazdaságtól függ. A mezőgazdaságban talál munkát. Úgyhogy a mezőgazdaság számára nagyon-nagyon fontos a víz. Hiszen Indiának, ahogy az elején említettük, vannak olyan területei, ahol bizony vízhiány alakul ki, a monszun esők ellenére is. Indiának az északnyugati területei, Rajasztán, Gujarat, részben Punjab tagállamok, Haryana tagállamok területén nagyjából olyan csapadék viszonyokat találunk, mint hazánkban, ugyanakkor az éves középhőmérséklet jóval magasabb. Tehát, hogyha egy picit eljátszunk a gondolattal, ugye napjainkban szembesülünk a globális éghajlatváltozással, alapvetően felmelegedési folyamatokat tapasztalunk. Lassan-lassan itt a Kárpát-medencében is olyan viszonyokkal fogunk találkozni, kis túlzással, mint Indiában. Tehát a rendelkezésre álló vizet, azt nekünk gyűjtenünk, tárolnunk, és ugye amikor szükség van, rá felhasználnunk kell. Indiában erre évezredes módszerek alakultak ki.
1: Milyen módszerek? Ugye ez nagyon érdekes számunkra, mert keressük a lehetőségeket a víz megtartásra. Most pár éve kezdtünk ezen gondolkodni egyáltalán. Ők meg már ezer éve tudják.
0: Hát nem akarom magam fényezni, de nagyjából 20 évvel ezelőtt nyertem állami ötvös ösztöndíjat arra, hogy az indiai hagyományos vízkezelési módszerekkel foglalkozzak, hiszen akkor már világos volt, hogy az éghajlatunk változik, mégpedig nagyon gyorsan és drasztikusan, és hát mindannyiunk számára világos kell, hogy legyen az, hogy ezt az ember okozza. Tehát persze ezzel lehet vitázni, és vannak, akik ezt cáfolni igyekeznek, de egyértelműen, hogy ez antropogén hatású ez a folyamat. És engem nagyon érdekelt, hogy Indiában milyen megoldásokat használnak évszázadok, évezredek óta a vízhiány áthidalására. Több mint 50 ilyen hagyományos módszert sikerült összegyűjtenem. Természetesen ebben vannak olyanok, amelyek számunkra irrelevánsak, nem hasznosíthatóak, hiszen a Himalájához kötődnek, hát nekünk nincsenek az ilyen 6-7-8 ezer méteres hegyeink és gleccsereink.
1: Hó és jégolvadás?
0: Így van. Nagyon-nagyon ötletes módon használják a ottani emberek a gleccserek vizét. Sajnos ugye ezekből is egyre kevesebb van, és a gleccserek visszahúzódnak, hogy ezek a területek nagy bajban lesznek. De Észak-Kelet-Indiában, ahol tulajdonképpen trópusi esőerdei viszonyokat találunk, ez a bambusz csöpögtetéses technológia, amit alkalmaznak, az is zseniális, és a különböző bambusz rudakkal juttatják el a földjeikre a vizet, az átmérő és a távolság függvényében tudják a mennyiséget szabályozni. Nyilván ezekkel nagyon nem tudunk mit kezdeni, tehát nekünk India száraz, meleg területeiről kell példákat hoznunk, vagy olyan területekről, amelyek némiképpen hasonlítanak a Kárpát-medence egykori képére. Ugye mindenki előtt talán ott van az a térkép, ami a Kárpát-medence árvíz járt a területeit mutatja. Ezt talán az iskolában látta mindenki, ugye világos kékkel és sötét kékkel az állandóan vízborította, illetve árvíz járt a területek, és erre mindenki ilyen katasztrófaként tekintett, mert mindenki azt vizionálta, amikor ezt a térképet nézte, hogy úristen, jön az árvíz és letarol mindent, de hát ez nem erről szólt itt a Kárpát-medencében, hanem a foggazdálkodásról szólt, és bizony a hagyományos magyar népi kultúrában ezt a plusz vízmennyiséget, ezt gyönyörűen hasznosították. Csak éppen ez a kapitalizmus útjában állt, mert szántóföldekre volt szükség, és gabonatermesztésre volt szükség, és bárki bármit mond, az árvízmentesítést elsősorban ezért kezdeményezték, pedig az emberek, a vidéki emberek egy életkamra

0: ként tekintettek erre a
1: modellre. Így van, erre hát a rengeteg modellre. Pálkász, csíkász, én beszéltem még olyan halászal,
0: gyümölcsfák aki tömkelege, legelők tömkelege, a faízás, tehát a tűzifának a gyűjtése.
1: És nem beszélve az elképesztő madárvilágunkról, még pelikánunk is volt annak idején.
0: Hát a biodiverzitás már... rendkívül magas volt. Ugye francia szerzetesek, akik a középkorban Magyarországon jártak, azt írták le, hogy Magyarországon a vizek két rész halból és egy rész vízből állnak. Tehát olyan fajgazdag volt ezeknek a vízi élőhelyeknek a világa.

0: Az indiai víz megtartási megoldásokról beszélgetünk dr. Wilhelm Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem docensével. Na most visszatérve Indiára, tehát hogyha azt a régiót vesszük, ahol a mi mostani időjárásunkhoz, éghajlatunkhoz hasonló viszonyok vannak, nekik milyen tapasztalatuk van, és hogyan próbálkoznak a víz megtartással?
1: Tehát a foggazdálkodáshoz hasonlatos területeket Bengálban, illetve a Ganges-síkon találunk, Északnyugat-Indiában pedig, ahol már ilyen száraz félsivatagi térség uralkodik, csodálatosan összekötötték a műalkotásokat a víznyerési lehetőségekkel. Mégpedig elsősorban is a lépcsős kutakkal, baoliknak vagy baoriknak hívják ezeket a lépcsős kutakat. Ugye Indiában az év jelentős részében szárazság uralkodik, majd ugye amikor megérkezik a monszun, akkor egy hirtelen vízbőség lép fel. Ennek megfelelően a kutaknak a vize is egy jelentős játékot mutat, tehát jelentős szintemelkedés és szintcsökkenés mutatkozik. Az indiai mérnökök azt találták ki évezredekkel ezelőtt, hogy ezt a vizet, ezt lépcsőkkel érdemes követni, tehát a víz mozgását. Úgyhogy a felszín alá mélyítettek, egy ilyen hatalmas termeket képzeljünk el, amelyeket ugye lépcsők tagolnak, és bármilyen magasságban van a víz, mi kényelmesen ugye a lépcsőkön keresztül elérjük ezt a vizet. De ezt ne csak valami egyszerű teremként képzeljük el, hanem gyönyörű műalkotások díszítették ezeket a termeket.
0: Föld alatti termek? Föld alatti. Tehát a párolgás ellen is védték
1: pontosan,
0: a vizet.
1: Pontosan, így van. És ne felejtsük el, micsoda kellemes mikroklímát jelenthetett mondjuk az ottani 40-50 Celsius fokos melegek idején. Tehát egy ilyen szociális teret is jelentett, ahol az emberek találkoztak. Elmentek ivóvízért, vagy szakrális fürdőt venni, közben ott találkoztak a szomszédaikkal, vagy más emberekkel, hiszen kétfajta ilyen lépcsős kút létezett. A településen belül, illetve a legfontosabb kereskedelmi utak mentén, ahol ezek pihenőhelyek is voltak egyúttal.
0: Ezek és ingyenesek voltak az
1: ingyenesek
0: embereknek?
1: Voltak,
0: most elképzeltem, vizionáltam, hogy ásunk ilyen, ugye elég mélyre, hogy a csökkenő talajvizet elérjük, és akkor ott ásnánk ilyen föld alatti termeket, de hogy akkor az kié, ki fizet érte, ki mire használja?
1: Ez a mindenkori uralkodónak a dicsőségét hirdette, hogy ő milyen emberbarát módon viszonyul ugye a környezetéhez, a társadalomhoz, de ez egy művészeti alkotás is volt egyúttal. Természetesen a hindu mitológiának a fontos eseményeivel, tehát egy ilyen népnevelő szándéka is volt. Ugye nyilván a korai időkben az emberek nem tudtak széleskörön írni, olvasni, tehát tulajdonképpen ezek a vége láthatatlan szobor csoportok, ezek az indiai mitológiai történeteket mesélik el képregényszerűen az odaérkezőknek. Tehát ez tulajdonképpen napjainkban egy kulturális örökséget is jelent, nem csak egy jó példát a vízmenedzsmentre.
0: Ma is használják ezeket a vízellátásra?
1: Ma is használják, sőt turista látványosságok is. Számtalan ilyen baoli tekinthető meg, belépőjegyért vagy belépőjegy nélkül, de ma is használják egyre kisebb intenzitással. Miért? Mert Indiában is a talajvíztükör szintje drasztikusan lecsökkent, lesüllyedt. Ennek pedig megint csak az emberek az okai, hiszen nagyon intenzíven használják fel a felszín alatti vizet. Indiában, ahogy említettem, a mezőgazdaság az egyik legfontosabb vízfelhasználó, hogy ez öntözés. Képzeljünk el egy indiai gazdát, aki tud öntözni, és egyet, aki nem tud öntözni. Hogy aki tud öntözni, egész évben tud termelni, hiszen a hőösszeg az megfelelő a növények számára. A víz az egyetlen limitáló tényező. Tehát egyes tagállamokban akár 5-6-szor magasabb jövedelmet is el lehet érni úgy, hogyha öntöznek a gazdák, mint hogyha nem öntöznek. Sőt, egyes tagállamokban az állam az áramot ingyen adja a gazdáknak, hogy a vizet ki tudják venni a föld alól, különböző szivattyúkkal, motorokkal. Ez nyilvánvalóan pazarláshoz is fog vezetni.
0: Ez Magyarországon sem járható út, sok gazdának fölcsillan a szeme ezt hallva, de ez katasztrófához
1: nem,
0: vezet
1: elmondom,
0: hosszú
1: hogy
0: távon.
1: Miért. 1966 és 1996 között, tehát 30 év alatt, például Punjab bizonyos területein, ez Indiának az egyik legfontosabb mezőgazdasági tagállama, 60%-kal csökkent a talajvíztükör szintje. Ez ökológiai katasztrófához fog vezetni rövidesen, és természetesen az emlegetett vízhiányhoz is, hiszen nem lehet a végtelenségig mélyíteni ezeket a kutakat. De vannak más nagyszerű példák is, amit akár házilag is meg lehet csinálni. Ilyen például Kund vagy Kundi. Képzeljünk el egy csészét, egy teás csészét, vagy egy kávés csészét, amit fordítva ráteszünk ugye a csésze aljra. Ugye ez a kúp vagy félgömb alakú felület, ez gyűjti a vizet, ezen lefolyik a víz, és a kávé csésze alatti csésze alj gyűjti össze a vizet, és vezeti egy föld alatti nyílásba, egy föld alatti tározóba, megint csak ugye megakadályozandó a párolgást.
0: Ezek mekkorák, ezek a kundik?
1: Ezek ilyen 10-20 méter átmérőjek, és ugye ezek is a vízellátást szolgálják. Természetesen ezt az üreget a föld alatt vízszigetelő anyaggal burkolták, valamint ugye a bevezető nyílást ilyen baktériumölő anyagokkal, mésszel, aktív szénnel, vagy éppen hamuval kezelték, és ezáltal ugye nem szaporodtak el a nem kívánatos mikróbák ebben a vízben, és egész évben hideg, friss vizet lehet venni ugye ezekből a kundikból. De az északnyugat-indiai építészetben is számtalan jó példát találunk. Ugye vannak a havelik, ezek a belső udvaros házak, ugye Spanyolországban is lehet ugye Európa mediterrán területein, száraz, forró területein ilyen építési stílusú házakat találni. Ugye igyekeznek leárnyékolni a belső udvart, egy nagyon kellemes mikroklímát képezve ezáltal. Most a ház tetőről és a házfalakról érkező vizet, azt a kis belső udvarban egy felszín alá sűjesztett vízgyűjtő medencében fogják fel, ami egyébként tovább hűti ezt a belső teret, és ivóvízként is fel lehet használni. Úgyhogy ezeket tankáknak nevezik ott Észak-Kelet Indiában.
0: Tehát eleve úgy építkeznek már, hogy a víz bőséget szolgálják, vagy a vízmegtartást szolgálják.
1: Igen,
0: tehát ez is lehet egy jövőben mutató dolog, hogy most már másképp kell építkezni. Máshova és másképpen.
1: Így van, tehát manapság ugye, aki okosan tervezi meg a házát, az nyilvánvalóan egy csapadékvíz gyűjtőt is tervez mellé, hiszen azért a cserép felület, a tetőfelület az igen jelentős, akár ugye több száz négyzetméter is lehet, és az itt összegyűjtött csapadékot a víz alá vezetve, mondjuk egy ciszternába vezetve, kaphatunk egy olyan víztározót, amiből tudjuk öntözni a kertünket. Ugye a csapadékvízzel való öntözés az optimális megoldás, hiszen ugye az kevés ásványi anyagot tartalmaz.
0: Lágy víz.
1: Lágy víz, nem tesszük tönkre a talajt ezzel, de hogyha kútból öntözünk, vagy netalántán ugye ivóvízzel öntözünk, az már egészen más kémiai összetételű, nem biztos, hogy ez jót fog tenni hosszú távon a kertünknek.
0: Van-e még olyan jó példa, amit említeni szeretne, mielőtt rátérek a következő kérdésemre?
1: Tudnék még ilyen egzotikus neveket sorolni, de szerintem ezek
0: az érdekesebbek. Igen. Nagyon érdekes példák ezek, és az is lehet, hogy mi is tudunk mondani valamit a természetvédelemről, környezetvédelemről az indiaiaknak, és hát ők is tudnak nekünk. Vannak-e ilyen kapcsolatok, akár közös konferencia, akár közös, hát most új kormány van, de hogy valamilyen diplomáciai, kulturális kapcsolat, ami kifejezetten ezt célozza, vagy ilyen tapogatózás?
1: Igen, hát amikor én kulturális diplomata voltam Delhiben, akkor természetesen nem egy vákumban éltem, hanem a többi diplomatával, a magyar diplomatával is sokat beszélgettem, és ugye vannak olyan diplomaták, akik a két ország gazdasági kapcsolatainak fejlesztésén dolgoznak, és ők elmondták, hogy egyértelműen Magyarország számára egy nagyon fontos piaci szegmenst jelent a víztisztító berendezések, a vízkezelő berendezések indiai értékesítése, és tudtommal vannak is ilyen együttműködések, tehát konkrét gazdasági előnyökkel járó együttműködések, kérdések, de mi magunk is számtalan publikációt tettünk közzé. Nyilvánvalóan ezeket elsősorban tudományos közösség tagjai olvassák, de nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a 20 éves kutatásomat nemrég egy kicsit újra gondolva egy indiai PhD hallgatómmal közösen írtunk egy cikket, illetve egy indiai konferencián vettünk részt, ahol az indiaiak tátott szájjal hallgatták, hogy tényleg ilyen van, és nagyjából 2 hét múlva megkeresett az egyikük, hogy az egyik komoly európai tudományos kiadónál jelentessünk meg erről egy könyvet, hogy India a 21. században milyen tradicionális módszerekkel tud hozzájárulni az úgynevezett reziliencia növeléséhez, az ellenálló képességünket hogyan tudjuk ezekkel a tradicionális módszerekkel fejleszteni a globális éghajlatváltozás hatásaival szemben.
0: Magyarul is ki kell adni ezt a könyvet akkor?
1: Hát egyelőre angolul tervezzük, de természetesen magyar közönség számára is elérhető lesz.
0: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az indiai víz megtartási megoldásokról beszélgettünk dr. Wilhelm Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem docensével, korábbi delhi kulturális diplomatával. A hangmester Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra van. A világ egyház következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A gondviselés vagy a véletlenek játéka, de olyan érdekes, többször tapasztaltam, hogy valamikor készülök egy beszélgetésre a kiszemelt áldozatommal, és előző nap vagy egy-két nappal korábban kerül a kezembe olyan információ, olyan anyag, amely sokkal plastikusabban tudja megközelíteni azt a témát, amiről beszélni akarunk. Egy-két nappal ezelőtt jártam egykori vatikáni nagykövet főnököm fiánál, ifjabb keresztes Sándornál, aki az Antal kormány minisztere volt, jeles MDF-es politikus, Győr főépítésze, és kezemben nyomott egy életrajzot, önéletrajzi kötetet, amely pontot nyílt ki a 101. oldalon, ahol találkozom mostani beszélgetőtársamra vonatkozó érdekességekkel. Beszélgetőtársam Encz Géza, szintén az Antal kormány idején jeles politikus volt, a határon túli magyarokkal foglalkozó államtitkárság vezetője. És hát idézek ebből a könyvből először. Tehát ifjabb keresztes Sándor írja édesapjával kapcsolatban. Apám ifjú Encz Gézával együtt kezdte a közös munkát Vas Csabával. Géza lakásán alakult meg egy kisebb csoport annak megbeszélésére, mondhatnám kidolgozására, hogyan lehetne létrehozni valamilyen fajta társadalmi szerveződést egyházi és kisebbségi ügyek képviseletére és ezeknek a politikába való becsatornázására. Ebben a folyamatban hamarosan én is bekapcsolódtam. Ifjú Encz Géza művészettörténész, akinek azonos nevű édesapját még Kolozsvárról származó barátság kötötte apámhoz, mármint a KDNP alapító későbbi vatikáni nagykövet Keresztes Sándorhoz. Akkoriban az MTA kutatójaként dolgozott, de szoros szálak fűzték az erdélyi kulturális és egyházi körökhöz. A 80-as évek második felében sokat segített édesapa nyugati és vatikáni kapcsolatainak kiépítésében. Később ő is az MDF tagja lett, ahol kisebbségpolitikával foglalkozott, előbb miniszterelnökségi államtitkárként, majd a határon túli magyarok hivatalának elnökeként. A párpolitikától az Antal kormány megszűnése után ő is visszavonult, de 2002-ig több országos hatáskörű kulturális intézmény vezetői posztját is betöltötte. Máig jó kapcsolatban vagyunk. És akkor még egy rövid bekezdés. A Ménesi úti lakáson, ahol most ülök és beszélgetek majd Gézával, általában havonta összejövő társaság érdekes összetételű volt. Vas Csaba hozta magával a névfrontos agrárpolitikus Molnár Márton Jánost és Kisgyé Csaba irodalomtörténést, szlavistát. Ott volt Konszma Imre atya, aki mind apámmal, mind Mártonnal jóba volt. Rendszeresen részt vett még a megbeszélésen Geisler Gyula, orvos, teológus, bioetikus, a Magyar Ökumenikus Baráti Társaság későbbi megalapítója, valamint az ő veje, Nyéki Kálmán és Szesztai András szociológus. Előfordultak időnként mások is, de a felsoroltakra emlékszem jobban, mert velük különböző módon és helyeken később is kapcsolatban maradtam. Hát eddig, ahol kinyílt a könyv. Dombok alján, vizek partján, Keresztes Sándor életem története című könyvből idéztem. Kedves Géza! Az az erjedés a 80-as években, amikor lehetett mozgolódni, nem volt veszélytelen, de a falurombolás Erdélyben a katolikus egyházra leselkedő veszélyek Erdélyben, az elrománosítási kísérletei a Ceausescu érának az egyház felé elindított egy közös gondolkodást, amely végül is egész második János, egészen eljutott második János Pál pápáig, illetve az igazságosság és béke pápai bizottság akkori bíboros elnökéhez, Echegaray bíboroshoz, a baszk származású főpaphoz. Föl tudnád idézni, ez már történelem a mai rádióhallgatók jelentős részének, hogy mi történt 35, majdnem 40 évvel ezelőtt, de máig ható következményei vannak. Ménesúti lakás 1980-as évek második fele. Hát egy valóságos műhely volt itt nálatok akkoriban.
4: Igen. Ez jó a kérdés, de nagyon komplex és nagyon nehéz megtalálni azt a szállat, amin ezt el kell indítani, és nagyon sok szállat kell majd ehhez még hozzá fonni ahhoz, hogy ebből egy világos összkép alakulhasson ki. Hát a Keresztes Sándor által a visszaemlékezésében felidézett kör 1986 táján indult el ennek a szerveződése, és ez összefüggött azzal, hogy én az itt már családi kapcsolatok szempontjából is bemutatott Keresztes Sándorhoz fordultam abban az ügyben, hogy Romániában a román politikai hatalom részéről a 80-as évek közepén, tehát körülbelül 1985-ben egy olyan akciósorozat indult el, ami az ottani katolikus egyház belső egységét veszélyeztette. Nyilván ez is volt a célja a kommunista hatalomnak, mert a római katolikus egyház a román glóbuszon rendszeridegen elemnek számított, a tűrt kategóriába tartozott, és ezt addig, ameddig egy demokratikus Románia ki nem alakult, vagy nem jött létre, addig ez az állapot végig fönnmaradt. A kezdetei azok a szovjet megszállás időszakára tehetők, ami ugye Romániában már 1945 után a kommunista rendszer bevezetését jelentette, és aminek egyházpolitikai szempontból az lett az egyik következmény, 1948-ban szovjet mintára a görögkatolikus egyházat, ami román jellegű volt, és nagyon jelentős volt a görögkatolikus egyháznak a lélekszáma, az akkori statisztikák szerint 1.400.000 körül mozgott, tehát egy jelentős román tömeget jelentett a Róma fősége alatt, vallási szempontból, felekezeti szempontból Róma fősegét elismerő románoknak a köre.
3: És főleg Erdélyben éltek ezek a görögkatolikusok akkor is már?
4: Hát ezek természetesen ugye a görögkatolikus egyháza Mária Terézia kornak a kezdeményezése volt, a monarchiában mindenhol megjelent, és ez tulajdonképpen az ortodoxiával egy folyamatos konfliktus volt, nem csak Erdélyben, hanem és vagy Magyarországon, hanem Galíciában is például, tehát a lengyel vidékeken is. Ezt a szovjet rendszer egyszerűen ki akarta zárni az életlehetőségekből, és az állam egyszerűen erőszakkal egyesítette a görög-keleti egyházzal. Hát ez a szovjet birodalmi, hatalmi politikának ma is egy fontos eleme, vagy orosz politikának, ami ugyancsak egy birodalmi politika, és a román politikának is egy fontos része volt, különösen is a kommunizmus bevezetése után, illetve ennek a következtében. Tehát a görögkatolikus egyház megszűnt, felekezett, megszűnt Romániában, és az egyházhoz, hát ugye az egyház püspökeit nem csak meghorcolták, hanem nagy része meghalt, kivégezték, stb. Tehát a legsúlyosabb szankciókkal sújtották.
3: Templomaikat elvették.
4: Templomaikat természetesen elvették, és a híveknek megtiltották, hogy katolikus liturgiát vegyenek igénybe, tehát hogy mégiscsak bejárjanak a katolikus templomokban, mert hát ugye a liturgia formáiban jelentősek a különbségek, de a tartalmában semmilyen különbség nincs, ugye teológiailag és ekléziológiai mindenféle szempontból a katolikus egyház szerves részét képezik. Tehát a híveknek is ez meg volt tiltva, súlyos büntetési szankciók terhe mellett. Így volt ez 1980-as évek közepéig, amikor is nyilvánvaló, hogy az államrendőrség közreműködésével felbíztattak néhány görög katolikus hívőt, hogy a vatikáni zsinat határozataira hivatkozva, nevezetesen, hogy a liturgia nyelve a nemzeti nyelv, a katolikus plébánosokat keressék meg, és ott követeljenek maguknak román misét. Na most ugye ez egyházi szempontból teljesen rendben van, de a román kommunista politika gyakorlata az oktatás ügyben mutatta meg azt, hogyha magyar intézményeket kétnyelvűvé tesznek, akkor annak az a vége, hogy a végén csak román nyelvű marad. Tehát ez egy behatolási lehetőséget és egy nagyon komoly veszélyt jelentett, ismerve a folyamatnak az előző szakaszait a romániai katolikus egyházra nézve, mert annak két fontos része van, az erdélyi rész, az teljesen magyar jellegű, a romai katolikus egyház, a moldovai viszont döntően román jellegű, nyelvileg és kulturálisan mindenképpen. Tehát ugye három egyházmegye van Romániában, katolikus illetve három nem egyházmegye, rosszul mondom.
5: Érseki tartomány? Mire gondolsz?
4: Ez még csak nem is érseki tartomány. Az erdély részi egyházmegyék azok magyar jellegűek, kivéve a temesvári egyházmegyét, amiben erős német karakter is van. A bukaresti egyházmegye az tulajdonképpen csak egy kényszerűségből az államhatalom változásának következtében létrehozott egyházigazgatási egység, mert ott a katolikusok azok gyakorlatilag magyarok, azok a Székelyföldről, döntően azok a Székelyföldről származó magyarok, akik Bukarestben szolgáltak különböző munkakörökben, és az néhány tízezer a maximális létszáma.
5: Ennek igen, emlékszem, olyan 25-30 ezer volt, amit az Annario Pontificio írt Bukarestről.
4: Ja, így van, tehát hogy a pápai évkönyvben szereplő adat, az adat volt. És akkor van a Jási egyházmegye, amelyik viszont tehát román jellegű, ott jó részt a moldovai csángók elrománosodott csoportjáról van szó, illetve valamilyen más módon katolikussá vált ottani románságról van szó, elég jelentős, mert egy 300 ezer nagyságrendű. Az Erdély viszont 1 milliós nagyságrendű volt a 90-es évek, a 80-as évek végén.
5: Hát a Székelyföld az szinte intakt katolikus például. Aztán nyilván Kolozsvár környék, Kalotaszög környéke, sok helyen ott vannak a reformátusok, unitáriusok is, de az ottani magyarságnak a fele, vagy több mint fele katolikus volt az erdélyi magyarság.
4: Hát ez így van, és tehát ez a kultúrtörténeti szempontból ez a dolog így alakult, és ebbe az egységbe kívánt, ugye nyilvánvaló ez a román politikai, kommunista politikai törekvés éket verni azáltal, hogy az addig a katolikus liturgikus szolgálatból kitiltott görög katolikusokat teljesen hamis módon felhasználta arra, hogy itt egy ilyen fajta románosítási akció elinduljon. Most ez még a városokban úgy, ahogy lett volna erre lehetőség, de mondjuk a Székelyföldön, ott végképp semmiféle, hogy mondjam, jogos alapja nem volt. Tehát ebben az ügyben, hát ugye teljesen ismert volt a Securitatéval dolgozó román államhatalomnak a tevékenysége, a stratégiája és a taktikája egyaránt. Tehát ez egy komoly veszélyt jelentett. De a probléma az volt, hogy ez igazából a romániai magyar katolikus vezetőségnek, tehát a püspöki karnak lett volna hivatalból a problémája, nekik viszont a Vatikánnal kapcsolatuk gyakorlatilag nem volt.
5: Hát meg betöltetlenek voltak püspöki helyek, tehát Erdélyben, Gyulafehérváron be volt töltve a a püspöki szék, de se Temesvárnak, se Nagyváradnak, se Szatmárnémetinek nem volt főpásztora például.
4: Akkor nem volt. Akkor nem volt főpásztora. Ez is hozzátartozott ahhoz az egyházpolitikához, aminek az elsődleges célja nemzetiségi cél volt. Tehát itt összekeveredtek az egyházi ügyek és a nemzetiségi ügyeknek a kezelése, ez egy szándékos politikai stratégia része volt természetesen. Na tehát ugye ezek ismeretében én azt a kérdést tettem föl Keresztes Sándornak, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezek a tények a Vatikánnak is tudomására jussanak, hiszen a katolikus egyháznak a romániai jövőjét is érintő dologról volt szó, és a világegyháznak azon belüli párbeszédnek a kérdéseit is érintette távlataiban. De hát ugye ezek a távlatok nem ilyen messzi történelmi távlatok, ezek a folyamatok annak a totális államhatalomnak a birtokában, amivel akkor még ugye a román vezetése rendelkezett, bizony elég gyorsan komoly károkhoz és történelmi léptékű károkhoz vezetettek volna.
5: Az idősebb Keresztes Sándorhoz fordultál, mert itt keverednek a nevek, és Keresztes Sándorról emlékeztetőül annyit mondjunk el, hogy Kolozsváron született, Barankovics párti képviselő volt, közvetített Márton Áron és I.S. Gyula között. Bizalmasa volt Márton Áronnak, nagyon jó kapcsolatai voltak az erdélyi egyházi személyiségekkel, amint lehetett járt át, és hát mellette ebbe az időben még ő egy mellőzött, egy olyan életutat járt be, ami nagyon tiszteletre méltó. 56 után, miután újjá akarta szervezni a keresztény demokrata néppártot, rendőri felügyelet alá került, és csak fűtőként dolgoztatott, meg pénzbeszedőként az egyházközségében, meg az új ember szerkesztőségében, de mellette jogi végzettséggel, piarista diák múlttal, keresztény demokrata Barankovics iskolájába járt, tehát mindig kereste az igazságot az erdélyi magyarság számára, tehát ezért fordultál hozzá, gondolom.
4: Így van, pontosan, hát ezt el kell mondani tulajdonképpen azt megelőzően, hogy ezt a beszélgetésnek ezt a részét adásba tesszük, ugye, tehát ezt az elején kell elmondani. És aztán a többi szemét is röviden majd ismertetni kell, mielőtt a szerepük ebben az egész folyamatban világossá válik. Tehát hozzáfordultam ezzel a dologgal, és akkor, ismerve ezeket az erdélyi egyházi kapcsolatait, és ismerve azt, hogy egyébként a magyar püspöki karban is megvoltak a kapcsolatai, illetve a magyar egyházzal, sőt, egykori kolozsvári egyetemi kapcsolatai révén a kommunista nomenklatúrával is.
5: Non György volt neki vitatársa.
4: Gyerekkorában egyetemista.
5: Egyetemista,
4: akkor igen. Mert Non is ott végezte a jogot, a Kolozsvári Egyetemen. Csak ő ugye baloldali és kommunista lett már az egyetemi ideje alatt, és a társadalmi politikai kérdésekről intenzív viták folytak akkor, ez 1940 és 44 közötti időszak. A hallgatók, és konkrétan Keresztes Sándor és Non György között is. Tehát ide ment vissza az ő kapcsolatuk, aztán Non, aki egyébként egy szatmári sváb családból származott, és két lánytestvére apáca volt, tehát ő neki azért volt tájékozottsága az egyházi ügyeket illetően is. Ő viszont egy kőkemény, meggyőződéses kommunista volt, és az erdélyi kommunista párt és a szovjet Moszkva közötti kapcsolatot tartott a háború alatt, többször a fronton oda-vissza át szökve.
5: De az ideológiai vitákat fölülírta, vagy fontosság is rendben, az erdélyért való aggódás. Tehát ebben partnerre talált Keresztes Sándor?
4: Minden jel szerint az elő- és az utótörténet is ezt mutatta. Aztán Non fontos szerepet kapott már a Rákosi korszakban, először kulturális miniszter helyettes lett, aztán 53-ban a Nagy Imre színre lépésekor a legfőbb ügyészi pozíciót is betöltötte. Szóval egy abszolút vezető emberből, aki a saját körében minden fontos személlyel, aki börtönbe volt, aki kijött, akit kivégeztek, akit nem végeztek ki, közvetlen személyi kapcsolata volt, tehát rajta keresztül Keresztes Sándor nagyon fontos információkhoz és adott esetben kapcsolatokhoz is eljutott. Abban, azokban a valóban nemzeti és az egyház ügyét képviselő kezdeményezésekben, amit ő kitartóan sziszifuszi elkötelezettséggel tett a szocializmus egész időszaka alatt. Hát én ezekről sok mindenről hallottam, ez volt tehát az az apropó, ami miatt őt megkerestem.
5: Nagyon szépen köszönöm. Az első bevezető, megalapozó műsorba ez bőségesen elegendő. Legközelebb itt folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen, Encz Gézával beszélgettünk arról az időszakról, a 80-as évekről, amikor is hát született az MDF, született a kereszténydemokrata néppárt, és hát elsősorban a Népfronttal való kapcsolat révén lehetőség nyílik valahogy arra majd, hogy a Vatikán felé lépéseket tegyen a magyar elkötelezett értelmiség a magyar egyházak, illetve az erdélyi magyarság védelme ügyében. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Világegyház adását hallották.

0: Carl Philipp Emanuel Bach A-moll cselló versenyének részletét a felvilágosodás korának zenekara szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. A hangolóban hallgassák meg Mozart 450-es jegyzékszámú B-dur zongora versenyét Arturo Benedetti Michelangeli és a Zürichi Kamarazenekar előadásában. Vezényel Edmond Estótz.

Mozart 450-es jegyzékszámú B-dúr zongora versenyét hallották Arturo Benedetti, Michelangeli és a Zürichi Kamarazenekar előadásában. Vezényelt Edmond Destoz. A hangoló hátralévő perceiben Scarlatti D-moll szonátáját játsza az imént hallott zongoraművész Arturo Benedetti, Michelangeli.

Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Varga Ramóna, zenei szerkesztő, Fülöp Tamás, bemondó, valamint a technikai munkatársak, Csák Éva és Biksa Levente. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

Az önmegfigyelésnek egyik esetében a szellemi élet elkülönítve áll a testitől. A szellemi világot önmagában zártnak látja, amely a testen belül, vagy talán helyesebben a testen túl van, s a testhez nagyon kevés vagy semmi köze nincs. A testet és lelket két olyan külön világnak gondolja, amelyek egymás mellett vannak, s közöttük van ugyan kapcsolat, de nincs meg a közvetlen folytonos együttműködés, és inkább ugrásszerűen érintkeznek egymással. Körülbelül ezt a lélektani elméletet vallja Leibniz Monadentana, s a lélektanban a pszichofizikai paralellizmus is. Világos, hogy így azután a testinek a lélekkel szemben inkább csak mellékszerep jut. A léleknek van ugyan vele kapcsolata, hiszen szüksége van a testre, de tulajdonképpen életében nem sok a szerepe. Olyan ő a léleknek, mintha akadályozná vagy meghamisítaná az életét. A lélek az igazságot, erkölcsi ösztönzést, Istent s az isteni tisztán szellemi utakon akarja elérni. S ha tudja is ennek lehetetlenségét, mégis törekszik, hogy a tiszta szellemiséghez minél közelebb jusson. Számára a test csak idegen járulék, még meglévő tökéletlenség, amelytől szabadulni akar. Minden esetre külső jelentőséget tulajdonít neki, amikor például példaként vagy allegóriának, vagy a lelkiek szemléltetésére használja fel. De ilyenkor is érzi ennek helytelenségét. Ennek következményeképpen nem tartja az érzékelhető dolgokat alkalmasnak a benső élet hű kifejezésére, mert szerinte erre a kifejezésre nincs is szükség. A szellemi világ önmagában is meg tud állni, vagy legfeljebb egyszerű tettel vagy szóval ad életjelt létezéséről. Az ilyen lelkialkatú ember a liturgiában sok nehézségre talál. Természeténől fogva ugyanis szigorúan belső jámborságra hajlik, amely a külsőt mellőzni akarja. Minden mondani valóját a lehető legegyszerűbben, minden dísz nélkül szerkeszti meg, és a szavakra is csak azért fordít gondot, mert ez a szellemi gondolatközlés egyetlen formája. Ezzel szemben van egy másik lelki beállítottság is. Eszerint a lélek és a test közel állnak egymáshoz, sőt, összeolvadnak. Az előző típus a lelket és a testet el akarta egymástól szakítani, ez viszont egybeolvasztja azokat. Könnyen megtörténik azután, hogy a lélek a testnek csak belső oldala, a test pedig a lélek külső formája, annak látható alakja. Minden lelki működés azonnal átcsap a testbe, és a test mozdulataiban jut kifejezésre. A külső ténykedést pedig közvetlen lelkinek érezzük. A test és lélek együvé tartozásának tudatát azután a külső világra is kivetíti. Így a külső dolgokat könnyen összetévesztik különféle lelki elgondolások megnyilvánulásaival. Ebből kifolyólag saját belső világa kifejező eszközének is könnyen felhasználhatja. A különféle külső szerekben, ruhákban, emberi alkotásokban, természetben, sőt, a világ mindenségben is saját belső világát, vágyait, törekvéseit, küzdelmeit látja kifejezve. Első pillantásra úgy érezzük, hogy az ilyen lelkületet jobban fel tudjuk használni a liturgiában, mert az erőteljesebben érzi a liturgikus mozgások, cselekvések és eszközök kifejező erejét, s könnyebben fel is tudja ezeket a külső eszközöket használni saját lelki világának kifejezésénél. A liturgia szempontjából azonban mégis nehézségek támadnak. Ha az érzékelhető és a belső világot, mint nagyon egybefonódottat gondolja el, akkor nehéz a belső megnyilvánulást megállapított kifejezés formába zárni, és nehéz egy lelki tartalmat kimért formákhoz, mozdulatokhoz, szerekhez kötni. Belső világunk folyton változik. Ezért nem tud teremteni határozott és éles vonalakkal körülírt kifejezési formát. Ugyancsak nehézséget okoz ebben a lelkületben az, hogy nem tudja a változatokban gazdag lelki tartalmat helyesen felfogni, mert mindig más és más a lelki hangulata. Más szóval, akár a saját lelki világát akarja kifejezni, akár másét próbálja felfogni,
a test és lélek szoros együttműködése ellenére sem tudja a szellemi tartalmat állandó külső formához kötni, vagyis hiányzik belőle a jelkép kialakításához szükséges erő. Az első lelki alkat nem tudott jelképet alkotni, mert a testi és szellemi rész között nem volt megfelelő kapcsolat. Megkülönböztette őket, határt is szabott, de túlzásba vitte, s így végül az összeköttetés is megszűnt. A másik típusnál megvan ugyanez az összeköttetés, de itt a kettő egymásba folyik. Hiányzik az elkülönülés, pedig ez szükséges a jelkép kialakulásához.

0: Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Nyáron nagyon sokan vízre vágyunk, vízpartra szeretnénk menni, hogy a nyár hevét, a forróságát a vízben hűsítsük. A mai alkalomra éppen ezért Rakovszky Zsuzsa Víz című versét választottam önöknek. Mert minden víz álombéli vizek testvére, végtelenség jelképe, halhatatlan lények kék lakhelye, az elveszett magzati éden a tudattalamban. Sportuszodákban a feszített víztükör rücskös falak közé zárt téglalapja, vagy nyári déltüzében tündököl, szilánkosan törik a víz sötét smaragdja, ha gyönge hús hasítja, mint a kés. Strandlabda pillanatnyi égiteste fúrja magát fölötte a harsány kékbe, és a holdfény rezzenetlen halotti tükre este. Csiszolt kőlap, síma és mozdulatlan. Télen homályos és barlangszerű terem, a lámpák pára foglalatban. Nyáron beton és szúrós sárga fű a medencék körül, nyírkos törölközön hevernek csukott szemmel, mint a holtak. Holtestekkel borított harcmező felett tart szemlét a Napóleon nap. Süket tengermoraj a fejes tugró fülében, ahogy a víz fölötte összezárul. Szívgörcs polip halál lesz rá a mélyben, aki egy önfelett percért lemond magáról. Az óvatosnak csúszkáló hideg sáv előbb bokáig, aztán derékig, állig ér föl. De még így is rövid, viszonylagos szabadság kötöttségektől és nehézkedéstől. Csupasz köldök, napot addig sosem látott bőrfelület a fényre tárva. Hosszú combok arisztokráciája lép a medence szélen gőgösen. A víz vízfénye játszik mindenen. A gonosz istennő jár kell a fényben. Csúnyának és öregnek lenni szégyen. Susog a gúnyos csillogó elem. A női öltöző nyírkos homája. Finom fénytükkel szúrta át a nap. Még láttam a gyerekkor gyöngéd ragaszkodása, aranygyűrű, gyorsan süllyed a víz alatt. Két egyenlő erő metszéspontjában álltam, kerestem az egyensúlyt, s azóta sem találtam. Rakovszky Zsuzsa Víz című verse a víz nagyon sokrétű jelentésének költői feltárása. A mű nem csupán egy uszodai élmény leírása, hanem az emberi lét alapvető kérdéseinek élet és halál, szabadság és kötöttség, test és lélek, gyermekkor és felnőttkor vizsgálata. Ebben a versben a víz egyszerre természeti elem, ugyanakkor kulturális szimbólum és személyes emlékezet hordozója is. Végig kíséri a lírai én gondolatait. Már a vers elején a nyitósorok is mítikus és pszichológiai távlatot nyitnak, mert minden víz álombéli vizek testvére. A víz itt a tudattalan, az ősi emlékezet és az élet eredetének a jelképe. A költő a magzati éden képével azt a biztonságot idézi fel, ami az anyaméhben sajátunk volt. Ez a teljes egységnek és a védelemnek az állapota. Az elveszett paradicsom, mondhatjuk így is, amelyre egész életünkben vágyakozunk. A víz tehát egyszerre az élet kezdete és a végtelenség szimbóluma a kezdősorokban. A vers középső részében ez a mítikus látásmód fokozatosan a hétköznapi uszoda világába vezet. A sportuszoda szabályos, rücskös falak közé zárt téglalapja éles ellentétben áll a természet végtelen vizeivel. A víz azonban itt sem veszíti el titokzatosságát. A napfényben sötét smaragd, este pedig halotti tükör, vagyis állandóan változtatja arcát. Érzékletes képekkel mutatja be Rakovszky Zsuzsa a fény és a víz játékát, miközben a mozdulatlanság és a mozgás kettőssége végig jelen van. A vers egyik legfontosabb motívuma az élet és a halál közelsége. A víz ugyanis egyszerre adja a lebegés szabadságát, és ugyanakkor a pusztulás lehetőségét is magában rejti. A fejestugró fülében hallható süket tengermoraj, a szívgörcs, a polip halál mind arra emlékeztetnek, hogy az ember mennyire kiszolgáltatott a természet erejének. A víz ugyanis egyszerre csábít és fenyeget. Ez a kettőség végig meghatározza a vers hangulatát. A gyönyör és a félelem soha nem választható el egymástól. A versben emellett a másik fontos, hangsúlyos kérdés a szabadság. A vízben való lebegés megszabadít a test súlyától, mégis csupán rövid, viszonylagos szabadság, ahogy olvassuk a versben. Az ember pillanatokra átlépheti saját korlátait, de végül visszatér a nehézkedés és a hétköznapok világába. Ez a felismerés filozófiai mélységet ad a versnek, mert minden felszabadulás átmeneti, a teljes szabadság elérhetetlen. A vers második felében a test kerül a középpontba. A strandvilága a szépség, a fiatalság és a tökéletesség kultuszát jeleníti meg, a hosszú combok arisztokráciája, ironikus megfogalmazás, de érzékelteti a külső alapján kialakuló hierarchiát. A víz vízfénye azonban nem csupán megszépít, hanem ítélkezik is. A megszemélyesített gonosz istennő azt csugalja, hogy a társadalom könyörtelenül méri az ember értékét a külseje alapján. Csúnyának és öregnek lenni szégyen. Ez a kijelentés nem a líraién véleménye, hanem a közösség kegyetlen elvárásainak megfogalmazása. A vers utolsó képei személyesek lesznek. Rakovszky Zsuzsa költészetében nagyon jellemző ez az építkezés. Messziről indít ahhoz, hogy aztán megérkezzen a személyeshez. A női öltöző félhomályában felvillan egy gyermekkori emlék, majd a víz alá süllyedő aranygyűrű, egyszerre válik az elveszített idő, az elmúlás és a visszahozhatatlan múlt jelképévé. A gyűrű utalhat a kapcsolatokra, az összetartozásra, az élet folytonosságára, eltűnése pedig veszteségélményt fejez ki. Ez a gyűrű utalhat az örökké valóságra is, hiszen a kör a teljességnek a jelképe is. A vers zárlata összegzés, a filozófiai mondani való sűrített megfogalmazása. Két egyenlő erő meccéspontjában álltam, kerestem az egyensúlyt, s azóta sem találtam. A lírai én egész életét meghatározza az ellentétek közötti egyensúly keresése. Élet és halál, szabadság és kötöttség, múlt és jelen, test és lélek mind-mind olyan erők, amelyek között mindannyian folyamatosan ingadozunk. A vers végső soraiban éppen az fogalmazódik meg, hogy ez az egyensúly talán sohasem érhető el teljesen. Mégis, emberként, ez az egyik legfontosabb törekvésünk. Rakovszky Zsuzsa verse nagyon gazdag képi világban. Szimbolikus motívumokban, filozófiai mélységekkel mutatja be a víz jelentés rétegeit. a konkrét uszodai jelenetek mögött az emberi élet alapvető tapasztalata bontakozik ki. A költemény egyszerre érzéki és elgondolkodtató, hiszen a víz nem csupán a testet hordozza, hanem az emlékeket, a félelmeket és a vágyakat is. Rakoszki Zsuzsának ez a Víz című verse a vízzel való kapcsolatunknak olyan rétegeit nyitja meg, amelyek egy-egy vízbelépésünkkor, merülésünkkor eszünkbe juthatnak. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Liszt Ferenc művét Szűcs Máté és Trendl Olivér előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A hangárium következik, a mikrofonnál a szerkesztő Csút Judit.
3: Kicsivel több mint két hét múlva nyitja kapuit a 35. jubileumát ünneplő Művészetek Völgye. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja július 24-e és augusztus 2-a között várja közönségét. A Balaton felvidék mára már jól ismert települései, Kapolcs, Taljándörögd és Vigánt-Petend tehát már több mint három évtizede válik 10 napra a kulturális élet vibráló központjává, közösségeket összefonó háromszöggé, ahol a legfiatalabb korosztálytól az idősekig mindenki megtalálja a kedvencét. A mai hangáriumban a fesztivál zenei vonalából ajánlunk néhány kiemelt programot, hiszen lehetetlen lenne mindet végigsorolni. A részletes programot a Művészetek Völgye közösségi oldalain vagy weboldalán böngészhetik át. Különleges alkalomnak ígérkezik július 27-én a Völgy Szimfonik 35, amit kifejezetten erre az évre álmodtak meg. Az est során a hazai könnyűzenei élet meghatározó előadói a Danubia zenekarral közösen állnak színpadra. Saját dalaikat teljesen új szimfonikus hangszerelésben adják elő. A Völgy Szimfonik 35 a fesztivál történetének egyik legnagyobb szabású együttműködése, ami kizárólag ekkor lesz látható a Cirque du Thon kertben. A fesztiválnak zenei szempontból egyébként a Panoráma színpad a legnagyobb helyszíne, melyet Kapolcs legmagasabb pontján állítanak fel, és ahol a magyar könnyűzenei élet színe java megfordult már az évek alatt. A 35. kiadásra ez a színpad is ünneplőbe öltözik, itt is lesz különleges egyedi felállású este, de világhírű külföldi előadót is kínál, méghozzá José González személyében, aki a kortárs zene egyik leglenyűgözőbb énekes dalszerzőjeként egyetlen hanggal és egy gitárral képes teljesen betölteni a teret. Ezentúl lesznek még nagy visszatérők és első völgyezők is a gyönyörű kilátással bíró színpadon, ahol 10 napon keresztül egymás mellett szerepelnek a hazai zenei élet meghatározó alakjai. Itt lesz például Betonhofi, élőzenekarával érkezik az underground hip-hop egyik legfrissebb hangja Kóli is, és először lesz a fesztivál vendége, az ország egyik legnépszerűbb előadója Jude Law. A népszerű zenekarok közül készülhetünk még többek között a Bagosi Brothers Company, a Pornograst, a Carson Kóma, a 30Y, az Analóg Balaton, és nagy visszatérőként a Kispál és a Borz koncertjére. Akadnak olyan fellépők is, akik szintén kerek évfordulót ünnepelnek. Az Au Revoir után ad koncertet például a 35 éves Quimby, míg a 20. születésnapját ünneplő Esti Kornél az Elefánttal egy napon ad koncertet. A Völggyel szoros kapcsolatban álló 25 éves hagyományok háza is különleges programokkal készül a dupla jubileumra, együttműködésüket a Völggyel a Folkarcok Hagyományok háza 25 Völgy 35 című nagy koncerten mutatják meg július 29-én. Az est házigazdái, Szalonna és bandája, akik meghívott vendégeikkel állnak majd színpadra, név szerint Szabó Balázssal, Grillus Dániellel, Grillus Vilmossal, Kubinyi Julcsival, Agócs Mártonnal és Agócs Gergellyel, valamint erdélyi zenész és énekmesterekkel, továbbá az idén 75 éves magyar állami népi együttes táncművészeivel. A Panoráma színpad tehát a 35. Művészetek Völgye idején július 24-e és augusztus 2-a között minden nap várja a közönséget. A hangárium hátralévő részében a színpad fellépői közül a Bagosi Brothers Company, az Au Revoir, a Pornograst, valamint Szalonna és bandája felvételeiből válogatunk, maradjanak velünk!

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Csút Judit volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra van. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Elkezdődött a nyári szünet. Gondolom, hogy most már az iskolások azok biztos, hogy otthon vannak. És már az elmúlt hónapokban is készültek erre a szülők, hiszen tudjuk, hogy ahhoz, hogy a nyáron a táborba eljusson a gyerek, vagy megoldjuk azt, hogy mi legyen ezen a pár héten vele, ahhoz egy jó naptár kell, és jó sok képzelőerő, meg pénz is, hogy kitöltsük ezt a hosszú időt. Vendégeim Iványi Viktória, gyógypedagógus, a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, és Jantay Gyöngyvér, klinikai szakpszichológus. Remek tippeket kapunk újságban, interneten, hogy hú, milyen jókat lehet kézműveskedni, meg milyen táborba, meg milyen szabadtéri elfoglaltságra vihetjük a gyereket, hogy neki nagyon jó legyen, de hogy a szülő ezt hogy fogja túlélni, ezt a hosszú szünetet, azt kevésbé tárgyalják szerintem a médiumok. Szóval akkor az első kérdésem Jantay Gyöngyvérhez, akinek egyébként 4 gyermeke van, 4 kis gyermeke. 12 a legnagyobb,
1: igen, és 12. És 3 a legkisebb, úgyhogy...
0: 3 a legkisebb. Igen, tehát akkor igen. Különböző intézményekben különböző korú gyermekek igen. járnak. Szóval hogy lehet túlélni egy ilyen nyarat sok gyerekkel, különböző érdeklődésű gyerekekkel, talán különböző nemű?
1: Igen, 3 fiam van ráadásul, igen. Igen.
0: Na, hát, lelkileg te hogy készülsz?
1: Lelkileg, hát hogyha most a személyes részt behozhatom, én nem annyira szeretem a nyári szüneteket, emiatt igazából. Biztos, hogy nagyon sokféle családon sokféle élmény van, tehát van olyan ismerősöm, akinek például megkönnyebbülés, hogy nem kell minden reggel 8-ra bebumlizni, mert egyébként mondjuk a kislányai tök aranyosan elszínezgetnek, alapvetően kevés instrukcióval, és még akár egy picit dolgozni is tud a szülő, de azért mondjuk, hogyha nem ez a helyzet, akkor általában az a szituáció áll elő, hogy a szülőnek ez nem, hogy nem a pihenés időszaka, hanem hogy nagyjából ugye a józan eszét próbálja sok ismerősön vele együtt talán néha én is megőrizni, mert ugye azt azért azt gondolom, hogy anyukák között nem kell nagyon magyarázni, hogy több gyereket ellátni egyedül egy teljes napon, héten, hónapon keresztül, az sokkal keményebb meló tud lenni, mint bemenni egy munkahelyre 8-tól 5-ig. Úgyhogy szerintem az igazán izgalmas kérdés az az, mert azt talán könnyebb lenne megoldani, hogy a gyereknek jó legyen, hogyha mi ilyen totális mártírüzemmódban mindent is a gyerekért csinálunk. Azért nehezebb kérdés, hogy mi hogyan ne égjünk ki ebben a 1-2-2,5 hónapban, kinek meg milyen hosszú ez a nyári szünet. Úgyhogy ilyen varázslatos tippjeim nincsenek. Néhány gondolatom van erről. Az egyik az az, hogy vajon kell, hogy ilyen hosszú legyen az a nyári szünet, ami nyilván egy rendszerkérdés, hogy ezt hogyan lehetne máshogy csinálni, mert hogy ahogy te is a bevezetőben mondtad, azért valahol az egy privilégizált helyzet, hogy valaki el tudja küldeni táborba a gyerekét. Itt említetted, hogy például vannak kerületek, nálatok vannak ingyenes napközis táborok, de nem mindenhol vannak. Az is egy kiváltság, hogy valakinek van-e olyan családi hálója, hogy van nagymama, nagynéni, nagybácsi, valaki, akire rábízza a gyereket. És az is egy privilégizált helyzet valahol, hogy mondjuk egy keresetből el lehet tartani egy családot, és akkor mondjuk az egyik szülő folyamatosan otthon tud lenni. De mi a helyzet azokkal, akiknek ez mondjuk nem adatik meg egyik sem, és hát azt hiszem, hogy nekik a legnehezebb a nyári szünet.
0: Igen, beszéltünk itt ezekről a táborokról is, már így a műsor kezdete előtt, meg bennem is felmerült ez. Iványi Viktória ugye a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központban tart egész nyáron ingyenes táborokat, ahova valahogy be lehet jutni. Az első kérdés, hogy jutnak be ide, kik juthatnak be?
2: Egyrésztről tudatosan készültünk már a nyárra, tehát kapcsolódva Gyöngyvérhez is, hiszen az óvodaiskola szociális segítés keretében mind az óvodákban, mind az iskolákban egy ilyen lelki egészségprogramot indítottunk 6 hónapon át, ahol tulajdonképpen olyan képességfejlesztésben részesülhettek a gyerekek, művészi munkákkal, tehát készíthettek a bármit gyönyörű dolgokat, amikkel azok a képességek erősödtek, amikben ők a közösségben sokkal könnyebben eligazodnak, és jobban tudják önmagukat kifejezni és megfogalmazni azt, hogy mire vágynak és mire van szükségük, ami nagyon fontos volt, és ennek egy különleges része volt a digitális detox, tehát hogy hogyan használják azokat az eszközöket, akár telefont, akár internetet, akár ki számítógépet használ okosan, és esetleg milyen alternatívák vannak helyette. Ennek tulajdonképpen folytatásaként 8 héten át, illetve 9 héten át táboroztatunk kerületi gyerekeket, hogy hogyan lehet bekerülni, a kerületben kell lakni. Tehát ez az egyetlen egy kritérium van. Jelen pillanatban 75 gyermeket táboroztatunk hetente, különböző nagyon érdekes táborunk van, amin már túl vagyunk, az a pályaorientációs tábor, ahol főként 7.-8.-osokat vártunk, és mindenféle leendő munkahelyekkel ismerkedhettek meg. Az egészséges életmód tábor 8 héten át folyamatosan hozzáférhető, és ott az elsősegélynyújtástól kezdve mindenféle az egészséggel kapcsolatos dolgokkal ismerkedhetnek játékosan a gyerekek. Ezen kívül van élménytáborunk, énekzenei tábor, a Most Éd, a Színpad tehetséggondozó tábor, és az önkormányzatnak Akaliban van táborhelye, és oda viszont rászoruló gyerekeket, akik között még van olyan, aki még a Balatonon még nem lehetett, viszünk el táborozni.
0: Azt hiszem, hogy talán van valamilyen felelőssége is az önkormányzatnak, hogy kell, hogy legyen egy olyan tábor, napközis tábor, ahova kerületi gyerekek mehetnek, vagy nagyon olcsó ugye ez a tábor, vagy pedig, hogyha van lehetőség, akkor nyilván valamennyi szabad férőhely elejéig ingyenes is lehet. De azért én nekem az a tapasztalatom, hogy vannak biztos, ahol nagyon jól megoldottak ezek a táborok, de vannak olyanok, ahol hát ez egy ilyen gyerekmegőrző, tehát berakják a gyereket, ha van ott olyan, akinek van telefonja, akkor a többi körül, mondjuk ha nincs nagy mázliuk, akkor a tűzőnapon ülik körül, és amire értem, egy a szülőnap szúrást kap, és a szeme meggolyózik a kuksolástól, a telefonba kuksolástól, tehát hogy vannak ilyen nagyon rossz napközis táborok, vagy ilyen gyerekmegőrzők is. És azért mondom most ezt a nagyon rosszat, mert hogy induljunk ki abból, hogyha a gyereket nem tudjuk sehogy sem jó helyre tenni, de muszáj valahol lenni, mert ha a szülő nem dolgozik, akkor semmi sem lesz, ugye? Hogy kezeljük utána ezt a helyzetet otthon. Tehát van erre egy jó megoldás, hogy szegény ott volt egész nap, neki se volt jó, nekem sem volt jó, hiszen tudom, hogy neki nem jó, és most együtt vagyunk dögfáradtan a melegben délután, mi lesz velünk?
2: Hát egyrészt szerintem fontos a tudatos készülés, tehát amikor a család előtte beszélget róla, hogy lesz egy tábor, és hogy ott milyen, tehát mik történnek majd a gyermekkel, emiatt nagyon fontos szerintem a tájékozódás, tehát hogy előtte a táborra kapcsolatos akár élményeket, akár akik már voltak hasonló táborban, vagy akár a tábor szervezőket megkeresni azzal, hogy mi fog történni a gyerekkel. Másrészt pedig rengeteg erőforrás rejlik abban is, hogyha a gyerek rosszul érzi magát, hiszen meg lehet tőle kérdezni, és hogy éltett túl szívem ezt a tábort, mik voltak azok, amik segítettek abban, hogy. Tehát, hogy ebben abszolút lehetnek erőforrások is, hogy
0: a... Ezt azért ő nem fogja ennyire értékelni szerintem, ahogy te most elmondod, hogyha nagyon rosszul érzi magát, nem csak egy-két nap, hanem mondjuk egy-két héten keresztül.
2: Abszolút igen, és mégis abban próbáljuk, tehát mivel ez a mi döntésünk, tehát ez egy felelős szülői döntés, hogy az ember kényszer döntés sok esetben, hogy táborozni küldje a gyereket, és akkor hát kénytelenek vagyunk felerősíteni ahhoz azokhoz az élményekhez, amiket ott át fog élni.
0: De hogyan erősített fel?
2: Olyan esti programokkal, vagy olyan akár jutalmazási rendszerrel, például, hogyha olyan nehéz helyzettel találkozik, amit ő aztán jól oldott meg, és jól jött ki úgymond belőle, és akkor ezt este megbeszélve, mondjuk például egy ilyen nagy befőttes üvegbe bedobhat valami olyan közös élményt, ami majd a táborozás után szombaton vagy vasárnap megtörténhet a családdal, tehát mondom, például egy jó sütizés a kedvenc cukrászdában. És akkor sok-sok élményt bedob, és a szülőnek az is izgalmas, vagy akkor élmény lehetőségét, vagy igen, sok-sok kívánságot, és természetesen a kívánságba előre megbeszélve a szülővel, hogy az, tehát hogy ne kifejezetten egy anyagi jellegű kívánság legyen, hanem inkább élményszerű, tehát ezért is mondtam inkább az élmény szót, és akkor ezeket pedig, tehát a szülőnek is egy nagyon érdekes, hogy na, meg a gyereknek is, hogy akkor amikor kihúzza, ugye ezt megbeszélik, hogy mondjuk hétvégén egyet, kettőt, vagy akár hármat is kihúzhat a gyerek, akkor ezt közösen átélik, és akkor ez a közös élmény adhatja neki egyébként az erőt a ad hétre, például.
0: Gyöngyvér, hogyha mondjuk nem feltétlenül nagyon rossz ez a tábor, de például találkozik olyan gyerekkel, aki hát ha nem is bántja, de nem zavartalan az élmény azért, mert valakivel nem érti meg magát, akár konfliktus is van, és még akár talán bántják is. Akkor ezt hogy tudjuk otthon utána kezelni, vagy mi a teendő?
1: Hadd ugorjak kicsit időben, tehát hogy szerintem, amikor a gyerek táborozni megy, ha a legeslegcsodálatosabb leírású táborba megy, előtte akkor is érdemes ezekre felkészíteni a gyereket. Szóval nekem is most a fiam például táborban van, egy zseniálisan jó tábor, van zenei tábor, de azért előtte így leültünk és átbeszéltük, hogy figyelj, ha mondjuk valaki a telefonján akar neked mutatni olyat, amin mondjuk felnőttek vannak messzelenül, akkor nem kell, hogy megnézd. Vagy ha valaki olyanra kényszerít, amit te nem szeretnél csinálni, vagy csúfol, akkor nyugodtan mondjál nekik, nemet, kérjél segítséget. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket nyilván utólag is, vagy válaszolok a kérdésedre is, csak hogy szerintem ez a fajta ilyen prevenció, előkészítés, ez eleve meg tud óvni a gyerekeket bizonyos helyzetektől, mert ugye, ha úgy csöppen bele egy ilyen szituációba, hogy azt se tudja, hogy mi az a felnőtt tartalom, még ilyen szinten se, vagy azt se tudja, hogy jaj, vannak olyan gonosz, vagy csúnya gyerekek, nem gonoszak, de mondjuk, akik abban a helyzetben piszkálódnak, akkor sokkal kitettebb lesz ezeknek. De ha már előre leleplezzük, hogy figyelj, van olyan, hogy valakik csúfolódnak, meg bántanak, meg heccelnek, és még utána azt is mondják, hogy nem mondd el senkinek, képzeld el. Egyébként a gyerekkönyvemben van több ilyen fejezet, ahol ilyen nyaralásos helyzeteken keresztül, és utána feladatokon keresztül ezt segít átbeszélni a szülőnek a gyerekkel, de ettől függetlenül is ezeket szerintem érdemes előre behozni. És azt is mondani a gyereknek, hogy ha valami bánt téged, vagy rosszul érzed valami miatt, akkor szóljál. És ez lehet, hogy egy olyan apróság lesz, hogy figyelj, anya, egész nap apróság idézőjelbe, tehát nem egy ilyen bántó dolog, traumatizáló dolog, de hogy mondjuk egész nap a napon voltunk, és nagyon rossz volt, hogy azt is merje elmondani, meg azt is, hogy valaki rálépett a lábamra direkt ötször, meg azt is, hogy elkezdett csúfolni, vagy nem tudom én, ott fogdosott, ahol nem kellett volna. Tehát, hogy itt azért ott alvós táborokban, meg aztán sajnos azt is tudjuk, hogy nagyon sok szexabúzus is tud történni, és nem is mindig a gyerekek között, hanem akár a felnőtt gyerek kapcsolatban sajnos, nem tudok erről statisztikákat, viszont történeteket igen. Tehát ilyen szempontból is azt gondolom, hogy a gyerekünket nem egy ilyen megfélemlítve semmiképpen, de egy ilyen jó erővel felruházva érdemes elküldeni.
0: Jantek Gyöngyvér ugye azon kívül, hogy klinikai szakpszichológus, író is, és a Pisztrángok, szevasztok című könyvnek a szerzője. Erre hivatkoztál, hogy ezt
1: erre, igen.
0: Akkor mi ez a könyv?
1: Hát az alapvetően a digitális térnek a kihívásaira készíti fel a 6-12 éves gyerekeket, olyan módon, hogy minden kihívást egy történeten keresztül jár körbe, legyen ez bullying, cyberbullying, felnőtt tartalmak, függőség, tehát igazából ez egy regény. Csak a családban lévő gyerekek mindig találkoznak valami olyan helyzettel, amivel a te meg az én gyerekem, meg a te gyereked is találkozhatna, és ez azért, az irodalom azért egy jó módszer, mert áttételesen éli át először a gyerek esetleg azt a helyzetet, hall róla, nevelesz, és több olyan történetet hallottam vissza szülőktől, hogy olvasták a könyvet, és mondjuk amikor a suliban került bullying helyzetbe, akkor elmerte mondani, mert tudta, hogy van ilyen, tudott mire hivatkozni, és igazából ezt csak azért hoztam be, hogy szülőknek nagyon nehéz ezeket a témákat általában megbeszélni mondjuk egy 10 éves gyerekkel. Most hogy a csodába hozzam be a gyerekemnek azt, hogy hát létezik olyan, hogy pornográf tartalom, hogyan, hogy beszéljek erről, főleg akár egy keresztény családban, ott ezek még nehezebb témák, és ebben szerettem volna segítséget nyújtani igazából ez a könyv.
0: Talán azért is jó a könyv, vagy más könyvek is, mert mondjuk pont a 10-12, de 14-16 éves korig a gyerekek úgy záródnak be, hogy az, amit a szülő mond, az nagyon ciki. Tehát, hogy nem is akarja meghallani, amit mondasz, valószínűleg nem is hallja meg talán, amit mondasz, és júj, ilyenről ne veszél, anya, ne, meg ne ijeszges, meg én erről nem akarok hallani, és akkor lehet, hogy tényleg azért lesz felkészületlen, mert hiába akarsz bármit is te megtenni, nem engedi a gyereket, hogy te mondd el neki. Még ha mondjuk egy 12 éves gyereknek ott hagysz egy könyvet, mert ugye már nem lenne jó, te olvasnád föl, mert ez neki most igen, már igen, lehet, hogy ciki persze, lenne, persze. És csak belenéz, és beleolvas abba az egy-kettőbe, ami tudom, megragadja a figyelmét, akkor lehet, hogy ez használ így.
1: Abszolút, meg direkt úgy is van megírva, hogy a célkorosztály az ugye kisebbek, tehát pont ezért a 6-12 éves kor, és már ugye a 6 éves kornál is sokan így bíráltak, hogy 6 éves korban miért? Hát azért, mert csomó 7-8 éves egyedül mobilozik már, tehát hogy igazából a prevenció azért prevenció, mert megelőzünk valamit, de hogy a történetekben direkt vannak kamaszok, kamasz unokatestvérek. És az olyan problémák, ami nem reális, hogy feltétlenül egy 6 évessel előforduljon, a 6 éves a történetben azt a 13 meg a 15 éves unokatesó szemén keresztül éli át, és valóban így, ahogy mondod, bizonyos kérdésekről nehezebb már később beszélni, erre jó lehet egy könyv, meg erre jó az, hogy azt az időszakot érdemes kihasználni, amikor még kevésbé elutasítóak akár velünk a gyerekeim, mert azért egy 7-8 éves, egy 10 éves még abszolút befogadja azt, amit egy szülő mond.
0: Most a gyerekek szemszögéből néztük, hogy őket hogy lehet felkészíteni ugye egy ilyen táborra, de hogyan érdemes nekünk felkészülni arra, hogy el fog menni a gyerek egy táborba, nem feltétlen ott alvos táborra gondolunk. Tehát, hogy jó, megtöröljük a homlokunkat, hogy akkor semmi gondunk most ez alatt az idő alatt, vagy...
1: Hát ez nyilván nagyon függ a szülő-gyerek kapcsolattól, a szülőtípustól is. Tehát vannak olyan szülők, akiknek ez külön önismereti munka, hogy egyáltalán rábízza valakire a gyerekét. Mert azért itt nem az van, mint egy suliba, hogy már azért is ismered a tanárt, hanem sokszor kvázi idegenekre bízod a gyerekedet, ami nagy dolog szerintem. Nagyon nagy bizalom kell hozzá, meg szerintem körültekintés is. Úgyhogy akinek ezzel a részével van problémája, hogy kicsit ilyen helikopter szülőként szereti mondjuk ott alvos táborba is még minden nap háromszor fölhívni a gyerekét, és akkor még a táborvezetőket is fölhívni, hogy fölvette az okniát, meg a nem tudom én, be van-e kenve naptejjel, nekik inkább talán az a dolguk, hogy próbáljanak meglazulni egy picit, és elfogadni azt, hogy más felnőtteknek is lehetnek kompetens döntései, oké, hogy ő az anyuka vagy apuka, de más szülő, vagy más táborvezetők is csak látják, hogyha az a gyerek már leégett, akkor segít neki, hogy a gyerekének is van olyan belső ereje, hogy bizonyos helyzeteket meg fog tudni oldani. Tehát szerintem ez az egyik csomag, mert valakinek ezért nehéz, lehet, hogy ez nem triviális, de sok szülőnek nagyon nehéz elengedni táborba a gyerekét. Nem tudom, ti mit tapasztaltok itt, hogy van-e ilyen élményetek, hogy vannak szülők, akik minden részletet is tudni akarnak, hogy mikor isznak a gyerekek, meg mikor mit esznek, vagy szerencsétek van, és nem találkoztok ilyennel?
2: Nem, abszolút. Minden típusú szülővel találkozunk. Mi próbáljuk ezt úgy megelőzni, hogy tényleg teljes körű tájékoztatást nyújtunk mindenről, illetve adunk egy olyan telefonszámot, amit akár 6-szor, 7-szer, 8-szor, 10-szer fel lehet hívni, és akkor a 12-nél akkor mondja a kolléganőm, hogy igen, rendben van, akkor mikor várhatjuk a következő hívást, kb. Így ebbe a beszélgetésbe vagyunk. És azt gondolom, hogy minden típusú szülőnek olyan a gyermeke, amilyen típusú a szülő, mivel minta alapján
1: pont az ellenkezője,
2: igen, abszolút, tehát, hogy van köze a saját igen. szüleihez, tehát ehhez mérten a gyermekeknek is ilyen nagyon különleges vágyai és gondolatai vannak ott a táborokon belül is, amire mi mondjuk táboroztatóként próbálunk választ adni, illetve próbálunk a szülőknek tanácsot adni abban, hogy hogyan lehetne ezt harmonikusabban intézni.
0: Mert nyilván, hogyha valaki ilyen nagyon nehezen engedi el a gyereket, akkor a gyerek sem fog tudni úgy beilleszkedni, ellazulni, belesimulni a környezetbe, hiszen benne is mindig ott lesz, hogy új anya izgul, vagy ez, hogy anya izgul, vagy az, hogy hát hú, egy bajom lehet, mert igen. hogy ez történhet velem, meg az történhet, és akkor az anyának a szorongásai élnek ott benne a tábor alatt.
2: Hát ezért nagyon-nagyon fontos egyébként a kommunikáció, meg a saját arckifejezésünk, hogyha aggódva és félelemmel engedjük el a gyereket, akkor ő akkor is megkeresi azt, amin aggódni és félni kell, hogyha az egyébként ott nem létezik. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk önmagunkra.
1: Igen, amikor azt mondtam, hogy készítsük fel a nehéz helyzetekre, én nem erre gondoltam, hogy úristen, ez fog történni, az fog történni, inkább pont a belső erőnek a felébresztésére. Figyelj, vannak nehéz szituációk, de te hely tudsz ebben állni, ha így csinálod, akkor az fog segíteni, ha nem tudod megoldani, szóljál nekem, szólj egy felnőttnek, tehát hogy tényleg nagyon nagy különbség van a között, hogy ezt hogyan kommunikáljuk. Most még a bűntudat jutott eszembe mindkét oldalról, mert pont amit most mondtál, hogy ha egy szülő nagyon nehezen engedi el a gyerekét és szorong, akkor a gyerek azért sem biztos, hogy jól érzi magát, mert bűntudata van akkor, ha túl jól érzi magát. Mert ugye akkor kvázi tudat alatt, nyilván nem gondolja ezt így végig, de hogy akkor elárulom anyukámat, apukámat, hogy nekem hát majdnem, hogy jobb itt a táborban, mint otthon, azért ezt mégsem engedhetem meg magamnak. De a bűntudat megjelenik a másik oldalról is, hogy milyen szülő vagyok én, hogy a gyerekem táborban van, és nem velem. Tehát nagyon sok olyan gondolat van, meg akár ilyen kulturális sztereotípiák, hogy mit gondolunk, hogy milyennek kell lenni egy nyári szünetnek, mit gondolunk, hogy mikor vagyunk mi jó anyák, akkor, hogyha 2,5 hónapon keresztül minden reggel saját sütésű kaláccsal ébresztjük a gyerekünket, most így nagyon túlzok. Tehát a bűntudat az minden szempontból egy fontos kulcs dolog. Ha mi érzünk bűntudatot, akkor azzal is valamit kezdenünk kell, illetve a gyerekünk bűntudatát is érdemes oldani, mert az általában nem fog előre vinni, ha csak nyilván nem egy jogos bűntudatról van szó, szóval most inkább ezekről az ilyen nyomasztó, fájdalmat okozó és nem előrevívő érzésekről beszélnek.
0: Amit most mondasz, az lehet egy tovább görgetett bűntudat is, amit hozhat a szülő a saját szüleitől, vagy a családból hozhat, vagy mondjuk a környezetből hozhat, mert tényleg esetleg ezzel találják meg rendszeresen mondjuk a többi szülőtárs az iskolában, hogy fú, mi milyen jól csinálják, te csak ezt csináltad, nem szoktatok otthon origamizni, pedig hát ha nem origamizol otthon, akkor a gyerek beteg lesz, az tuti, legalább lelkileg. Szóval, hogy vannak olyan tényezők, amiket nagyon nehéz azért kizárni ebből, hogy meghatározzák a mi gondolkodásunkat arról, hogy jó szülők vagyunk-e.
1: Igen, ez szerintem az anyaságban a legnehezebb dolog, én azt gondolom. És ugye nem véletlenül használjuk sokat ezt a kifejezést, hogy elég jó szülő, ami pont erről szól, hogy nem tökéletes, nem is kell, hogy tökéletes legyen, mert egyébként a gyerekek fejlődéséhez bizonyos szintű frusztrációra szükség van. Most ez alatt nem azt értem, hogy tudatosan frusztráljuk a gyerekeinket, mert ami nem öl meg, az megerősít, de hogy a mi tökéletlenségünk az bele van építve a rendszerbe gyárilag. És hogy az, hogy nekem milyen kapcsolatom van a gyerekemmel, az csak én tudom, senki más.
0: Ezzel fogjuk majd ezzel a gondolattal folytatni a beszélgetést a zene után, továbbra is a gyerekek és a szülők vakációjáról.

0: A Magyar Katolikus Rádió házunk táján című műsorában Iványi Viktória gyógypedagógussal és Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológussal beszélgetünk tovább. Mitől lesz pihenés a nyár? Ugye azt mondtuk, hogy lehet, hogy a gyereknek könnyebb a dolga, mert a szülő remélhetőleg valahogy megkísérli, hogy jó legyen ez a nyár, de közben a szülőnek a nehezebb a pihenés.
1: Igen, legalábbis én így tapasztalom.
0: Hogy lehetséges-e egyáltalán a szülőnek a pihenés, hogyha gyerekekkel kell pihennie, hiszen mindig ott van az a felelősség. Hiába megyünk el mondjuk nyaralni, ami biztos nagyon jó lesz a gyereknek, hogyha van egy közös nyaralás, de azért nekünk az egyik szülőnek, hogyha van kettő szerencsés esetben, mindig a gyerekekre kell odafigyelni.
1: Hát azt gondolom, hogy olyan szintű pihenés nehezen elképzelhető, mint ami mondjuk gyerekek nélkül egy wellness szállodában történne, vagy egy tóparton, vagy akárhol. Úgyhogy itt inkább szerintem a relatív pihenés lehet elérni. Most mire gondolok? Pont egyik nap volt, hogy nem kellett dolgoznom, tehát egész nap a gyerekekkel voltam, vagyis hát akkor így dolgoztam ilyen módon, de hogy gyerekeknek megengedtük este, hogy nézzenek mesét. Nálunk nagyon korlátozott a képernyőidő, úgyhogy ez mindig ilyen nagy dolog. Popcorn, nem tudom. És én ilyenkor legtöbbször azt szoktam csinálni, hogy gyorsan akkor elmosogatok, gyorsan akkor összesöprök, gyorsan még ezt-azt megcsinálom. És mondta a kislányom, a 6 éves kislányom, hogy anya, te miért nem ülsz le velünk soha? Miért nem együtt nézzük azt a filmet? És ez szerintem egy nagyon fontos üzenet nekünk, akik nyilván szeretnénk, hogy minden rendben legyen, és legyen főtt kaja meg. Hát a vasalást azt már nem is említem, mert az már amúgy 4 gyereknél az nem egy tényező, tehát olyan nincs, hogy tehát nem vasal az ember szerintem, vagy én biztos nem, csak a muszáj. De hogy mi van akkor, hogyha nekünk kell egy picit a fejünkben változtatni, és azt mondani, hogy igen, most elfogadom, hogy ez kicsit ilyen kaotikusabb időszak, és nincs minden toppon, vagy éppen, hogy úszunk a felszínen, de megvolt ez az élmény, hogy leülök a gyerekekkel, és átkarolom őket, és én is úgymond kvázi pihenek velük.
0: De mi van, hogyha te nem akarod 27-szer megnézni a Verdákat? Vagy nem
1: tudom, akkor ki lehet azt találni, nyilván, hogyha nem 2 éves gyerekről van szó, vagy 3, aki még totálisan rugalmatlan, hogy figyeljetek, ha szeretnétek valamit együtt nézni, akkor válasszunk olyat, ami nekünk neked is jó, meg nekem is. És azért általában valamilyen szintű nyitottság van erre a gyerekekben, tehát én például mutattam nekik olyanokat, amiket én szerettem gyerekként, a 90-es éveknek a Két Lotti, meg a nem tudom én, a Huncutka, meg ilyenek, tehát Apáca Show, meg ilyen, kicsit már ilyen filmes dolgokat is. És nálunk például ez működik, vagy értékelik. Vannak, tehát eleve mire mi filmet választunk, azért azt el tudjátok képzelni, ez nem egyszerű. Tehát,
0: 4 gyerek mellett.
1: Különböző korosztályban, de szerintem ez is egy jó folyamat.
0: Na, mi nálatok egyébként a taktika? A 4 gyereknek egyet kell érteni, vagy nem egyik kell. Nap az egyik választ, másik nap a másik választ?
1: Próbáljuk ezt, hogy mindenki választ. Az a legjobb, ha tudunk konszenzusra jutni, csak vannak olyan gyerekeim, akik rendkívüli meggyőző képességgel rendelkeznek, így hát a kislányom többnyire alul marad a királylányos kívánságaival, és akkor őt tudatosan erősítjük, hogy na most akkor ő fog választani. Illetve hát a nagy korkülönbség miatt olyan is van, hogy ketté oszlunk, és akkor ő ezt nézi, ők meg ezt nézik. De hogy most inkább csak ezt szerettem volna ebből kihozni, hogy úgy nem lehet pihenni, ha azt várjuk magunktól, hogy minden tökéletesen, vagy legalább nagyjából is rendben legyen. Tehát lehet, hogy a pihenésnek az az ára, hogy a házi munka picit szalad, hogy nem most fogjuk kiválogatni a nem tudom én mit a kamrában, viszont a gyerekek erre fognak emlékezni, hogy összebújtunk és megnéztünk valamit. Nagyon érdekes ez a páciensemtől is sokat hallom, nőpácienseimtől is, meg férfiaktól is, felnőttekről beszélek most, hogy azok, akiknek ilyen nagyon magas mércéik vannak, sőt, könyörtelen mércéik vannak saját magukkal szemben, nagyon sokszor látták azt, főleg sokszor az anyukájuktól is, hogy sose pihent. És hogy ez például nőként hogyan épül be az identitásunkba, hogy olyan nincs, hogy én leülök, amíg nincs elmosogatva. És amúgy miért nincs, mert egész nap talpon voltál egyébként, és nem tudom, tehát, hogy szerintem a pihenés enélkül nem elképzelhető, és ennek egy része az a jó, hogy fejben dől el, mert ez pont nem anyagi kérdés, nagyon sok minden az, meg lehetőségek kérdése, mert sokan azért nem tudnak pihenni, mert annyira szigorúak magukkal.
0: És ebben a férfiak meg a nők között van különbség, vagy ez
1: szerintem van különbség, bár nyilván férfiaknak is van nagyon sokszor szigorú mércéje, inkább csak az a különbség, hogy úgy vagyunk szocializálva, hogy ez a nő dolga. És ugye, amikor egy férfi hazamegy, nem biztos, hogy meg fogja látni azt a 32.200 feladatot, amit te, amint belépsz az ajtón, már látsz. Én azt is gondolom, hogy akkor tud jól működni egy több gyerekes, vagy akárhány gyerekes család, hogyha mind a két fél kiveszi a részét a feladatokból, mert azt sem tartom igazságosnak, hogy mind a két fél dolgozik, és utána még a nőn legyen az összes teher. Tehát azokban a családokban, ahol például nagyon eltolódik ez az egyensúly, és az egyik fél végez mondjuk sokkal több házi munkát, vagy az ő feladata az összes gyerekekkel kapcsolatos teendő, hát ő nyilván nem fog annyira pihenni.
2: Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy szülőként is ismerjük önmagunkat, hogy mitől tudunk pihenni, vagy mi az, ami örömet okoz nekünk, és ezt jól meg tudjuk mutatni a saját gyerekeinknek. Hogy a gyerek is tudja és érezze, hogy most anya boldog, vagy most apa boldog, és most apa pihen, és akár az is előfordulhat, hogy aztán tudatosan fogja keresni a gyerek azokat a helyzeteket, hogyha örömet szeretne szerezni a szüleinek, amitől apa boldog, amitől anya boldog, vagy amitől ők pihennek.
0: És hogy a szülő is engedje meg magának ezt, hogy láthassa a gyereket boldognak, és nem mindig csak azt látja, hogy hú, anya most dolgozik, meg ezt csinál, meg azt csinál, meg milyen nehéz neki minket nevelni, megvinni, mert azért nem csak szörnyűségek vannak az életben, hogy akkor lesz talán ő is utána olyan szülő, vagy olyan felnőtt, hogy tud magának is ilyet megengedni, hogy jól érezze magát.
1: Abszolút. És ez egyébként nem ilyen automatikus sokszor, tehát én szeretek például koncertekre járni, nagyon szeretem a zenét. És amikor mondjuk havi egyszer elmegyek egy koncertre a barátaimmal, akkor most is voltam nemrég, és akkor az egyik fiam, hogy nem mehetsz el, anyukáknak otthon kell lenni, nekünk rád itthon. Tehát, hogy érdekes, hogy szinte így belé programozva hozzák azokat a elvárásokat, amiket mondjuk konkrétan mi így nem tanítottunk nekik, meg nem is ezt látták. És ilyenkor én szoktam nekik explicitan azt mondani, hogy figyelj csak, anya is ember, anyának is vannak barátai, neked is vannak barátaid, nagyon-nagyon szeretlek, de én szeretek a barátaimmal is időt tölteni, és most elmegyek, és jól fogom érezni magam. És lehet, hogy ő még ott mondja a magáit, de én ezzel akkor is tanítok neki valamit, hogy én is számítok például, tehát, hogy az is egy szempont, hogy én hogy érzem magam, mert azt gondolom, hogy az elmúlt mondjuk 30-40 év szülőségében egy nagyon érdekes arány tévesztés is kialakult, azt hiszem, hogy még mondjuk korábban a gyerekek majdnem, hogy bizonyos helyzetekben ilyen ridegtartásban voltak, tehát az, hogy a gyerek kapja utoljára a kaját, meg se szólalhat, ha mondjuk az apuka beszél. Mostanra eljutottunk odáig, hogy az van bennünk, mintha nekünk folyamatosan szórakoztatnunk kéne a gyerekeinket, és folyamatosan az lenne a dolgunk, hogy őket boldoggá tegyük. Ami amúgy se lehetséges így, de hogy azért ez egy nagyon extrém elvárás magunkkal szemben.
0: Hogyha most a szórakoztatásról beszéltünk, akkor nyilván van a nyárnak olyan szakasza, amikor nem lesz táborban, vagy nagyszülőnél, vagy akárhol a gyerek, hanem otthon lesz, és neki kell megtalálnia a napi elfoglaltságát, mert tényleg nem arról szól a felnőtteknek az élet, hogy ha most otthon van a gyerek, akkor én leszek a táborosztató. Uh-huh. És viszem, és kitalálom, és ragasztom, és előkészítem, hogy neki milyen jó legyen. És nem hiszem, hogy nagyon tudnak, vagy elviselik a gyerekek, a mai gyerekek ezt, hogy unatkoznak, uh-huh. vagy nekik kell kitalálni, hogy mi legyen az nap a játék. Uh-huh. Ez miért lehet így vajon? Vagy csak én nekem, nem, van egy ilyen emlékem, hogy nekem ez nem volt gond, hogy én otthon egyedül voltam.
1: Ez szerintem ez ugyanez a kulturális különbség, hogy egyszerűen mostani gyerekek valahogy, én az összes környező gyereknél ezt látom, hogy van egy ilyen kimondatlan elvárásuk. Ebben biztos, hogy benne van az is, hogy a nagyon ingerdús környezet és a képernyő miatt máshol van az inger küszöbünk.
2: Abszolút. Egyrésztről, másrésztről meg nekünk saját magunknak kellett megtalálni azokat az elfoglaltságokat, mert ugye a szüleink erre nem adtak se mintát, se lehetőséget, hanem lementünk a játszótérre, vagy lementünk a valahova, és ott önmagunknak kellett elérni azt, hogy ugye úgymond jól érezzük magunkat. És szerintem ez is nagyon fontos.
1: Igen.
2: Most rengeteg információ van a gyerekek között, tehát, hogy olyan sok a dologgal találkoznak, hogyha internetes felületet használnak, akkor azért, hogyha csak másodkézből hallják, akkor azért, hogy mennyi mindennek kellene, hogy velük történjen, de nem biztos, hogy ennyi mindennek kellene történnie, csak annyi, amennyi neki az, aki elég.
1: Uh-huh. Igen, szerintem ez egy fontos különbség, hogy korábbi időszakokban sokkal nagyobb tere volt a gyerekeknek az offline térben. Sokkal többet közlekedhettek egyedül, sokkal, tehát erről szól a Pál utcai fiúk, vagy a kemény kalap és krumplior, vagy egyebek. Tehát, hogy a gyerekek egymás között, egymás szórakoztatva hoztak időnként necces, veszélyes, akármilyen döntéseket, és ugye a mostani korszakban a gyerekeknek erre szinte nulla lehetősége van, ha csak a szülő nem teremti meg, vagy nem viszi el egy táborba, vagy nem tudom. Tehát nem nagyon látjuk azt, hogy mondjuk 12 éves gyerekek bandázzanak valahol egy értelmes módon. Ez is hozzátartozik, hogy miért olyan nehéz lefoglalni magukat. Ebben nekünk van egy olyan személyes tapasztalatunk, hogy amikor váltottunk abban, hogy sokkal kevesebb képernyőt engedünk a gyerekeknek, a kezdeti elvonási tünetek után, pedig akkor se volt sok, csak minden nap volt esti mese, elkezdtek olyan dolgokat csinálni, amit addig nem, mert egyszerűen belekényszerültek. És szerintem a nyári szünetben egy nagyon komoly, hát ilyen picit csapda helyzet is, meg nyilván érthető is, hogy ha nincs segítségem, ha nem tudom táborba küldeni, ám de dolgoznom kell, hát nagyon adja magát, hogy akkor a képernyő fog ebben nekem segíteni. Én ezzel nagyon empatikus vagyok, mert tudom, hogy van, akinek tényleg nincsen más lehetőség, és muszáj pénzt keresnie. Tehát csak az van, hogy ez rövid távon segít, mert a gyereket leköti, de már középtávon az a helyzet alakul ki, hogy a gyerek egyre kevésbé fogja tudni lekötni magát, mert ugye nagyon magasan van a képernyő miatt az izgalomnak a szintje, amit nem fog hozni már annyira a legózás, az építőkockázás, egyebek. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha nem is origamizik a gyerekkel a szülő egész nap, mert én mondjuk például katasztrofális vagyok minden kézműves dologban, de azt például megengedem nekik, hogy bunkert építsenek. Tehát lazább vagyok azokban a dolgokban, hogy oké, akkor te találd fel magad, és én nem fogok raplizni azért, mert a kanapéről leszetted a párnákat. De az, hogy mondjuk, ha raplizok, és azt várom el, hogy minden rendben tökéletesen legyen, de találd is fel magad, meg képernyő sincs, meg én se szórakoztatlak, az egy nem jó kombináció szerintem.
2: És ebben szerintem nagyon fontos a pozitív kommunikáció, hogyha azt mondjuk a gyereknek, hogy mit csináljon. Tehát ne azt mondjuk, hogy ne vedd le, ne ezt csináld, ne azt csináld, hanem elmondjuk neki, hogy mi az, amit várunk tőle, és hogy pontosan mik azok a keretek, vagy mik azok a lehetőségek, amiket viszont csináljon, igen, mert hogy az úgy jó.
0: Na, hogy legyen a nyári képernyőidő, vagy egyáltalán ez az egész? Nézünk tévét, nem nézünk, ha még van, aki tévét néz, van mobil, laptop, akármi kisebb gyereknél, nagyobb gyereknél. Mit tanácsoltok ti erről?
1: Hát alapvetően az ilyen orvosi ajánlások, azok nem térnek ki arra, hogy nyári szünet, vagy téli szünet, mert ugye az idegrendszerünk azért ekkorát nem változik pár hónap alatt. Szerintem összességében egy családi rendszernek kell jól működnie. Tehát, hogyha a nyári szünet úgy fenntartható, hogy a gyerek néz mesét valamennyit, és cserébe nem vagyok idegbeteg, mert meg tudtam inni a kávémat melegen esetleg, akkor a család rendszere jobban jár, tehát a gyerek is jobban jár. Vannak azért olyan limitek, amit szerintem nem érdemes túllépni. Tehát emellett a kvázi lazasság mellett, hogy ha gondolod, mondok egy pár számot akár, igen, hogy mondjuk a 3 éves kor alatt alapvetően nem javasolnak képernyőidőt. Van, aki azt mondja, hogy 2 éves kor alatt nem. Ugye ez szerintem egy nagyon fontos és jó irányelv, amit mondjuk egy nagyobb családban már nem tudsz betartatni, de ott
0: az, ha van nagyobb gyerek,
1: akkor mit csinálsz vele, bezárod a kamrába addig. Tehát ott ő fog látni képernyőt, azt lehet csinálni, hogy mondjuk neki külön nem kapcsolsz be. Tehát arra nem szoktatod rá, hogy nem eszi az ebédet, akkor odarakod elé, nyuglődik, akkor odarakod elé, hanem neki akkor az lesz az élménye, hogy ez egy közös családi program, hogy leülünk, és valami.
0: Hiszen ő úgyse fog tudni annyit nézni egyébként, mint a többiek.
1: Általában megunja, arrébb megy, vagy akkor kiviszed, tehát hogy mi lehet ezt nagyon ideálisan csinálni, de a gyakorlatban azért az van, hogy egy többedik gyereknél már nem tudod ezt úgy megcsinálni. Óvodáskorban a napi maximum 1 óra képernyőidő az, amit így az orvos

0: ma felvető tud lenni, nem csak egy könyv, hanem egy film is.
1: Akkor azon belül, hogy képernyőidő, ugye nagy különbségek vannak, mert te is mondtad, hogy választhattok együtt valami filmet, igen, mesét, igen, vagy ilyesmit nézhet, de azért, hogyha van már saját eszköze, akkor ebből sokszor ez a pörgetés, amit persze, nem is tud már, hogy mi történt abban a, akármennyi időben, amíg ott törtött. Szóval sokszor már ez a értelmetlen pörgetés az ő esetükben a képernyőidő.
0: Hát abszolút, ezért is érdemes limitálni. Tehát, hogy én nagyon az, annak a híve vagyok, van is egy ilyen oldalunk, várjatelefonnal.hu, aminek az a lényege, hogy arra bátorítjuk a szülőket, kisebb közösségeket, hogy ők egymás között egyezzenek meg abban, hogy nem vesznek a gyereküknek okostelefont, ami azért lenne nagyon jó, mert a legtöbb szülő azért vesz okostelefont, ez a number one elv, mert kimarad valamiből a gyerekem. Mindenki ezt mondja, nem tudom, te mit tapasztalsz. Nálunk abszolút ez, ami a praxisomba beérkezik a barátaim között, nem azért vesz az elsősnek okostelefont, mert ő azt gondolja, hogy az jó, hanem mert nem akarja, hogy az ő gyereke más legyen.
1: Vagy már a gyerek kezdi elmondani, hogy de már ennek van, már annak van, ha igen, nekem nincsen, akkor nem vagyok benne abban a Viber
0: amiben
1: csoportban.
0: Amúgy se történik semmi értelmes, de igen.
1: Amiről igen, utána beszélnek az iskolában.
0: Igen. Tehát, hogy én ennek a híve vagyok, és ha viszont valaki mégis vesz saját okos eszközt, akkor meg vannak olyan szülői felügyeleti programok, amiket én nagyon-nagyon javaslok, hogy tegyen fel, mert egyszerűen mi felnőttek sem tudjuk ezt kontrollálni, valljuk be. Vagy nagyon nehezen, nagyon komolyan ismereti munkával. Azt elvárni, hogy egy 10-12 éves, ez tudatos képernyő használó legyen, ez egy irreális elvárás. Ilyen nincsen. Nincs hozzá meg a frontális lebenyének az érettsége konkrétan.
2: Abszolút, és szerintem az is fontos, hogy ha már az okos eszköz megvan, akkor azt használjuk közösen. Tehát a szülők ismerjék meg azokat a tartalmakat, amit a gyerek használ, akár együtt is játszanak néhány játékot, ahol a gyerek megtapasztalhatja azt, hogy a szüleje sokkal ügyetlenebb bizonyos helyzetben, mint ő, és akkor ott le is záródik ez a játék, és utána lehet beszélgetni róla, mert a legfontosabb az, hogy mi is önmagunk, akik képernyő használók vagyunk, vagy okos eszköz használók vagyunk, tudjuk ezt átvinni beszélgetésbe és egy közös családi aktivitásba.
1: Még nem beszéltünk egy szerintem fontos nyári kérdésről, hogy a nyárnak is van, vagy legyen-e rendje. Itt most arra is gondolok akár, hogy a napi rend, a nyári napi rend, de arra is, hogy az iskola végétől a következő iskola elejéig, vagy az óvoda végétől a következő óvoda év elejéig, hogy jutunk el, minek kell beleférnie, vagy milyen legyen az íve a nyárnak.
0: Hát szerintem leginkább annak kell beleférnie, hogy mindenki kicsit spontánabb tudjon lenni, ha teheti, meg tudjon pihenni. Én nem vagyok ez a nagy fejlesztő párti, vagy fejlesztés párti, majd te elmondod, hogy te mit gondolsz erről. Tehát, hogy szerintem pont az hiányzik a gyerekek életéből, hogy csak úgy legyenek. Picit bambuljanak, egy picit sarazzanak, egy picit nem tudom én. Tehát, hogy emiatt én nem szoktam ezeket úgy feszegetni az én gyerekeimnél. Őszintén még olyan nagyon a kötelező olvasmány sem, de ez már tudom, hogy ilyen extrém hozzáállás. A napirendről viszont azt gondolom, hogy mindenki jobban érzi magát, ha valamiféle ritmusa van a napnak. Inkább én ezt mondanám, hogy egy ilyen értelmes ritmus, amit eleve már az étkezések is fognak keretezni, hogy végre le tudunk együtt ülni, enni. Azt, hogy mikor megyünk mondjuk ki a szabadban, hogyha valaki nyilván egy kisgyerekekkel, még ha van is udvar, ha az nem óriási, egy ponton túl el fogsz menni egy parkba, el kell, hogy menjél biciklizni, mert kell az a mozgás. Tehát ilyen szinten szerintem érdemes, hogy legyen valamiféle struktúrája a napnak, de az bele kéne, hogy férjen, hogy egy picit, nyilván nem is picit, tovább aludjanak a gyerekek, hogy ha valami ötletük van, akkor azt behozzák, és változtassunk ezen a kialakult struktúrán. Úgyhogy szerintem egy ritmus az mindenképpen jót tesz mindenkinek.
2: Ezt a ritmus gondolom akkor nehezebb tartani, amikor az embernek kamasz gyereke van, és egyre kamaszabb, igen, amikor igen, ugye az alvási idő teljesen áttolódik, tehát az aktivitási időszak inkább estére kerül, és akkor ettől ugye a reggelek a vállalhatatlanabbak, tehát hogy ilyen esetben azért az augusztus közepétől való készülés úgy az iskolára, vagy az óvodára is egyébként, mert az óvodáskorúaknál ez szerintem fontos, illetve hogyha vannak
1: mert olyan... Mert például lehet, hogy nyáron kimarad az alvás. Tehát, hogyha például nagyobb a testvér, vagy több nagyobb testvér van, akkor nem fog aludni napközben a kisgyerek.
2: Abszolút.
1: Viszont akkor ugye az óvodai év eleje az nehéz lehet, hogy majd aludnia kell, meg korábban föl kell.

0: az óvoda kedvéért.
1: És hogyha esetleg egyébként vannak akár házi feladatok, vagy mondjuk olyan gyerek, akinek nem sikerült olyan jól az év, és esetleg mondjuk egy punktvizsga is becsúszik, mert azért a mi praxisunkban ilyen is becsúszik, vagy hogyha vannak kötelező olvasmányok, és mondjuk azért augusztus vége van, és már úgy a rendszer kezd egy kicsit szorosabbá válni, akkor viszont jönnek azok a helyzetek, hogy azokat a kötelező olvasmányokat, hogy is mint lehet jól elolvasni, vagy azokat a kis feladatokat, tehát például lehetséges, hogy a szekrénybe mondjuk egy szülő elrejti azokat a feladatokat, vagy akár a zoknik közé, és akkor a gyerekeknek úgy kell megtalálni, hogy hú, mi lesz a mai feladatuk, tehát hogy szülőként van egy csomó kihívás, ami elé állíthatja a tanulás, vagy akár kötelező olvasmányoknál is, mondjuk, hogyha beosztjuk, hogyha a gyerek olvas, és akkor mi lesz annak a kis jutalom következménye, hogyha ő mégis annak ellenére, hogy mi teljes lazulásban vagyunk, hogyha ő mégis teljesíti a kis feladatát.
0: Mondjuk, hogyha tényleg kell tanulni a gyereknek valami miatt, lehet ez akkor pótvizsga is, de mondjuk olyan is lehet, hogy iskolaváltásnál egy nehezebb osztályba kell, mondjuk akár 8 osztályos, 6 osztályos gimnáziumba megy át a gyerek, vagy iskolát vált, és valami miatt le van maradva. Tehát ilyenkor mi a jó, hogyha elosztjuk a nyárra azt a penzumot, amit meg kellene tanulni, vagy hagyjunk ki egy hónapot valamennyit, és a végére koncentráljunk.
2: Szerintem az gyerekfüggő. Tehát ez, mint hogy felnőttként is vagyunk olyanok, akik jobban szeretünk elő minden nap egy picit, és akkor úgy szépen beosztani. Van, aki meg azt szereti, hogy hadd legyen mondjuk 2 hetem, amikor semmi dolgom nincsen. Szerintem egyébként ez alapból nem egy rossz gondolat, hogy legalább 1-2 hét legyen, amikor teljesen ki tudja az agyából ezeket kergetni, mert mondjuk egy szorongóbb embernek, vagy egy szorongóbb gyereknek nem biztos, hogy ez örömet tud akkor okozni, hogyha minden nap azért úgy csak vissza kell térnem a matekra, amiből megbuktam. Tehát, hogy akkor lehet, hogy az egész nyári szünetem nagyjából el van szúrva.
1: Hát meg fontos, hogy egyáltalán emlékezzen rá, mert ha szünet elején elkezdjük, akkor elképzelhető, hogy már a végére nem is emlékszik azokra a tételekre. Itt szerintem a legfontosabb a motiváció, és ez sajnos ez egy ilyen szülőknek egy nagyon nehéz feladat, hogy megmotiválja a gyereket, tehát ne kényszerítse, és ne mondja, hogy na jó, akkor 2 óra van, és akkor üljél le, hanem próbálja azokat a motivációs hálókat kifeszíteni, amivel a gyerek azt mondja, hogy akkor tanulok, és akkor ebben, és ha a gyereknek sikerélménye van, akkor ez a sikerélmény, ha már a frontális lebenyről beszéltünk, tehát ez a sikerélmény, ő előre fogja.
0: Na, lehet, hogy nincsen neki, hogyha nyáron tanulnia kell, akkor most sem lesz valószínűleg túl sok sikerélménye. A motivációról meg az jut eszembe, hogy mivel mindent megadunk a gyereknek, még mivel motiváljuk. Mert ugye erről is beszéltél, Gyöngyvér, hogy a mai gyerekeknek minden van, meg őket előtérbe helyezzük. Még régen a gyerek várt, hogy apa befejezze, amit mondani akart, most apa talán megszólalhat, hogyha sikerül a 4 gyerek után szóhoz jutnia.
2: Hát nyilván ez akkor fog működni, hogyha mi is változtatunk, és nem kap meg mindent, bármilyen nehéz is ez. És egyébként ezzel kapcsolatban nagyon meg is osztanak a vélemények, hogy egyáltalán lehet-e a gyereket jutalmazni, vagy szabad, vagy nem szabad. Én is azon az állásponton vagyok, amit te mondtál, hogy ha valami nagyon-nagyon nem megy a gyereknek, nagyon nem motivált, és az életben magától nem venné elő, akkor például hozzá lehet kapcsolni olyan jutalmakat, amik mégiscsak exkluzívak a családunkban, mert lehet, hogy megvesszük a gyerekünknek a kiflit, pedig mi csak kenyeret ettünk gyerekként, de biztos van az a péksütemény, vagy most nem jó példa, valószínűleg a kaja, de hogy mit tudom én, nálunk például a képernyő időnként a motivációs eszköz, mert annyira intenzíven érdekli az egyik gyerekemet, hogyha mit tudom én, 1 órát olvas, akkor ennyivel növelheti meg a képernyő idejét. Tehát, hogy ilyenekkel azért szerintem lehet élni, de van az a fajta motiválás, amikor, most mondok egy példát, mi van akkor, hogyha mondjuk a kötelező olvasmányt, amihez semmi kedve a gyerekemnek, úgy olvassuk, hogy picit összebújjunk, és 1 oldalt én olvasok 2-től. Mi van akkor? Mi fog akkor történni a világgal? Szerintem semmi. Az irodalom...
0: Bocsánat, elárulom, hogy nálunk ez úgy volt, hogy 10 oldalt olvasott az anyukám, és egyet én.
2: Ennyi.
0: Tehát, hogy tudok olvasni.
2: Így van, és itt vezeted ezt a műsort. Tehát, hogy szerintem ezekben nem érdemes belerokkanni ezekbe a helyzetekbe. Vagy mondjuk mi csináltunk olyat, a Pál utcai fiúk volt a kötelező, hogy elvittem őket az összes ilyen helyre, fűvészkerttől kezdve a Grundon át, elvittem a színházba őket, hallgattuk egy csomót a zenét, és akkor lett egy közös élményünk az egész körül, amiből az olvasás volt a legkevesebb.
0: Közeledünk a műsor végére, úgyhogy szeretném még, hogyha a végébe egy kicsit arról beszélhetnétek mind a ketten, ami most ugye nyári szívügyetek szülőként is, vagy éppen a munkátokban gyógypedagógusként, pszichológusként, egy ilyen kis útmutatót kérek tőletek.
2: Ez az, amit én anyaként is tanulok, meg amit szeretek másoknak is így tanítani, hogy hogyan tudjuk megengedni magunknak azt, hogy jól érezzük magunkat akkor is, ha nem minden klappol. És hogyha ezt meg tudjuk tanulni, hogy elfogadjuk, hogy igen, ilyen anyák vagyunk, olyan, igen, hibáztunk, nem tudom, de alapvetően rendben van a kapcsolat, alapvetően szeretjük őket, ők is szeretnek bennünket, akkor valószínűleg könnyebben fogjuk elviselni őket is, meg magunkat is, meg az egész nyári szünet mizériát.
0: Viktória?
1: Én azt gondolom, hogy nekem elsősorban munkahelyi kihívások vannak, tehát igaziból arra készülünk nagyon a kollégáimmal, hogy a élményt nyújtsunk a 22. kerületi gyerekeknek, illetve azoknak, akik hozzánk fordulnak. Hát a magánéletben nekem egy kamasz gyermekem van, vagy egy kamasz lányom, és egy egyetemista lányom, hát ott is eléggé kihívás a nyár. Most már én inkább arra törekszem, hogy minél több időt velük tölthessek, hiszen ők most már inkább a barátaikkal töltik a legtöbb időt. Tehát, hogy itt egy kicsit megfordult.
2: Milyen jó az a perspektíva váltás,
1: nem? Azért mondom, hogy egy kicsit megfordult nálam, tehát annak örülök, hogyha azt mondják, hogy húha, menjünk.
0: És akkor gyorsan mész, hiszen ha nem vagy akkor ott, akkor elúszott az
1: abszolút
0: a hajló. És
1: igen, tehát ez egy ilyen, igen.
0: Velük. Köszönöm szépen Iványi Viktóriának, aki a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, és Jantek Gyöngyvér klinikai szakpszichológusnak, a Pisztrángok Szevasztok könyv szerzőjének, hogy itt volt ma a Katolikus Rádióban. A mai műsort készítette Varga Ramona, Bójás János és Szabó Csilla. Viszont hallásra, és mindenkinek nagyon jó nyarat és vakációt kívánunk.

0: Ryan Francesconi felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra van.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben elsőként egy kiállításra invitáljuk Önöket, majd egy lelki és turisztikai útvonalra hívjuk fel a figyelmüket, végül a következő napok eseményeiből válogatunk. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róla.

0: Fennállásának 50. születésnapját ünnepli a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum. A jeles évforduló alkalmából időszaki kiállításon mutatják be a közúti szakgyűjteményként induló intézmény történetét, az alapító Lévárdi Imre munkásságának kezdetétől, a múzeumot közel 30 évig irányító Szászi András tevékenységén át egészen napjainkig. A tárlat része lett a múzeumok éjszakáján megnyílt kortárs festészeti válogatás is, amelyben Rainer Márk alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum időszaki kiállításán Turán István múzeumvezetővel Tóth Zsófia sétált végig.
1: Évente hagyományosan két nagy rendezvényünk van, az egyik a múzeumok éjszakája, ami ugye az országos rendezvényhez próbálunk vele csatlakozni, a másik pedig helyi jellegű, inkább itt Kiskörös környéken, ez az őszi születi napok kapcsán, ott általában egyfajta gépbemutatót szoktunk az udvaron tartani, és minden évben van egy vagy kettő időszaki kiállítást is nyitunk. Ez a múzeum 50-et bemutató időszaki kiállításunk, ez már tavaly november óta nyitva van, hiszen akkor ünnepel az 50 éves fennállást, és akkor jelent meg egyébként a múzeumunknak a sorszám szerint 7. évkönyve. Általában 5-7 évente adunk ki valamilyen hasonló kiadványt, ennek egy része múzeumtörténet, másrészt pedig szakmatörténeti tanulmányok találhatók benne. Na most ez egy ilyen jubileumi kiadvány volt, ugye az 50 év kapcsán összefoglaltuk az addigi történéseket, és ab urbe condita kezdetektől fogva igyekeztünk elmesélni a múzeumnak a történetét, kisebb részben pedig a szakmának a történetét. És ez alapján állítottuk össze ugye ezt a kiállítást is, itt padlómatricák, illetve kártyaként elhelyezett tablók segítségével mutatjuk be ezt az 50 évet.
2: Igen, ez egy egészen érdekes megoldás, hogyha belépünk ebbe a térbe, akkor a plafon felé fut fel ez a talajon induló kiállítási rész, ami egy újságlap is lehetne akár, amelyen számos újságcikk található, ami az Úttörténeti Múzeumhoz kapcsolódik. Milyen szempontok alapján válogatták éppen ezeket a képeket és ezeket az írásokat?
1: Ugye az évkönyv kapcsán azt fontosnak tartom kiemelni, hogy az évkönyvnek a szerkesztője ugyan én vagyok, de az összes kollégám, mind a 13-an részt vettünk ennek az évkönyvnek a megírásában, nyilván mindenki a saját szakterületét emelte be, és kreatív szempontok alapján döntöttünk a végső forma mellett. Na most nekünk van grafikusunk is, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az egyik múzeumpedagógusunk, ő egyben grafikus is, úgyhogy a nyomdai szerkesztési munkálatokat is meg tudta csinálni, és az ő kreativitására bíztuk rá magunk. Kis Anitának hívják egyébként, ha szabad említeni a nevét, kiváló kollega és kiváló látásmóddal is rendelkezik. Itt például az első tablón, hogyha megnézzük, itt a múzeum megalakulása, és hát az évkönyvben, amik képek találhatók, azokat igyekeztünk csoportosítani. Itt még látszik a régi épület, mert nyilván a látogató, aki ma érkezik hozzánk, az eredeti régi épületből tulajdonképpen nem lát semmit, hiszen a négy falát ugyan meghagytuk, 2011-ben, 10-ben, 11-ben épült ez az épület,